0: teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: Sziasztok, Malek Andrea vagyok. A Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

hogy nézek át. Látom, hogy nem nézel vissza rám. Reflektor világít, pontban rád, és az

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kizila köztest, viszem a csokonaivit, ez mi áll összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem. Elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét. Viszem a felhalmozott kapcsolati tőkét. Ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, ha lehet, ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit, viszem a gagyit. Viszem az otthonkában utcára tett nagyit. Meg annyi néma, hát viccet éved. Elviszem magammal a Szentendrei évet. Viszem a bölcsit, viszem a temető. Viszem a csokoládé barna bőrű szerető. Kicsit a nyarat, kicsit a telet. Viszem a mindörökké moszka-moszka teret. Ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Ja, ja, ja, ja, puka titkát, tenyuk aranyát. Elviszem magammal a bácskát meg a baranyát. Viszem a marcsit, viszem a karcsit. Elviszem keresítők eszeig a balcsit. Viszek egy búva,

te godunaro.

0: hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Van barátod. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

Kicsi. Soha nem nyertem egy díjat se, soha nem és nem is kell. Túlléptem én már rég ezeken az embereimmel. Mikor azt látod, hogy itt vagyok, én fejben mindig máshol. Mikor már új úton

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása. 3 újságírónő is kormányszóvívő lesz. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik ma is a borult esős idő, de délután a nap is kisüt majd. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megkezdődött a Tisza kormány miniszterjelöltjeinek országgyűlési bizottsági meghallgatása. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. Tegnap 13 bizottság tartott meghallgatást. A magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke, fogalmazott Orbán Anita külügyminiszter jelölt, hozzátéve, hogy jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Kiemelt célként szólt a jogállami működés helyreállításáról is. Alapvetően más szemléletet, az alapellátás megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért többek között az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője. Hegedűs Zsolt azt mondta, a magyar egészségügy nagyon beteg, több 10 000 szakdolgozó és több 1000 házi orvos hiányzik az ellátásból. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése is, mondta az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László azt is kiemelte, hogy meg kell szüntetni a hazai erdőgazdálkodás ipari szemléletét. A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát sürgette Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások ma is folytatódnak. Közben Magyar Péter levélben szólította fel a leköszönő minisztereket, hogy adjanak azonnali tájékoztatást a szombat óta vállalt kötelezettségekről. Írásban tájékoztassák őt, hogy milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és azt milyen jogcímen, indokkal tették. Magyar Péter bemutatta az új Tisza kormány szóvivőit is. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Korlátozná a tömegturizmust Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyén. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Az ország nagy részén borult marad az ég, és többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarok környezetében viharos lesz. Délután azonban a nap is kisüthet, napközben 15-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
6: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megyeszékhelyet. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik.

0: Lighting Lett csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Playmodes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vazarelli popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vazarelli by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella Szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális, körpanorámás fényfestés öleli körbe, a Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a Pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utca színházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében, a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
1: Zene.
2: Két magyar komoly zenei produkció is döntőbe került a New York Festivals TV and Films Awards-on. Szabó Stein Imre, televíziós szakember, író, rendező, stratégiai kommunikációs szakember a Kreatívnak elmondta, a világon kevés olyan A-kategóriás televíziós fesztivál van, ahol koncertfilmmel lehet indulni, mert van kategória, amely ezt lehetővé teszi. Ilyenek az Emmy, az Edinburgh TV Festival, ahol azonban csak nagy-britanniai produkciók nevezhetők, a svájci Rose Door, a Venice TV Award, illetve a New York Festivals TV and Film Award, utóbbira nevezett 2025-ben két filmmel. Az egyik egy független produkció, amely azután készült, hogy Szabó Steint megkereste David Levy zongorista azzal a tervvel, hogy belevágna a zeneirodalom egyik legnehezebbnek tartott művének, Sosztakovics 24 preludium és fuga darabjának. Ebből készült a rendező megítélése szerint meglehetősen provokatív film, amely aztán a Stingray Klasszika műsorába is felkerült. A másik mű a 2025. szeptemberében Keller András művészeti vezetésével megvalósult Bartók Fesztivál, Bartók for Europe-on keresztül egész estés koncertfilm, amelyet a Mezzó TV tűzött műsorára. A Koncertó Budapest filmjében többek között Bartóktól a Kék Szakálú Herceg vára és a második hegedű verseny is hallható. A filmet Szabó Stein, Gémes Kati és Komos András rendezte. Előadó művészet kategóriában egyébként a shortlistre összesen 4 nevezés került be, a fenti 2 mellett a svájci köztévé szuperprodukciója az Eurovíziós Dalfesztiválról, illetve az angol Nemzeti Lotto Musical Show-ja. Eredményt egyébként május 21-én hirdetnek majd.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. A homlokzati díszelemek, az izgalmas színek és formák, a különleges épületdíszek, kapuk és puttók mozgalmas századokról tanúskodnak. Érdemes időt szánni arra, hogy ne csak magunk elé, hanem felfelé is nézzünk. Art Deco-tól a szecesszióig Debrecenben. Debrecen városképét a történeti és kortárs építészeti elemek együtt élése teszi izgalmassá. A jellegzetes cívis házak, az eklektikus, klasszicista, szecessziós és art deco részletek közösen mesélnek a városról. Mit jelent a cívis? Földtulajdonnal is rendelkező, gazdálkodó és kereskedő városi polgárréteg, a cívisség,

0: Debrecen identitásának meghatározó elme. A cív is lét egyben életforma is, amely megjelent a cív is házakban és a város szerkezetben is. Debrecen híres volt a nagy vásárairól, amelyek már a 15. századtól kezdve egész Európában ismertétették a várost. Belvárosi történetek, a Fehér Lótól az Oroszlánig. Kultúrsétánkat célszerű a történelmi belvárosban kezdeni, ahol tavasztól őszig a hangulatos szökőkútak és mesélő falfestmények látványa kísér minket végig. A Szent Anna utca és a Battyányi utca sarkán magasodó gyönyörű, vörös palota impozáns méreteivel, kovácsoltvas erkélyeivel, díszes homlokzatával kiemelkedik a környékbeli épületek közül. A Szent Anna utcából a Piac utca felé haladva a Fő utcán a város egyik legszebb szecessziós épülete, a Megyeháza magasodik fölénk. Helyén egykor Debrecen első vendégfogadója állt, a Fehér Lószálló, amelynek számos híres vendége volt. Homlokzatát a pécsi zsolnai gyár kerámiái, valamint virágfűzérek is díszítik. A Megyeháza legértékesebb díszei a színes ablaküvegek, amelyek a 7 honfoglaló vezért ábrázolják. A sétánk során érdemes megállni a Csanakháznál a Piac utca 51 szám alatt. Pazar sárga kilincsén egy oroszlán figyeli a belépőket. Mancsával egy nyitott könyvet tart. Azt mondják, szerencséje lesz annak, aki a kilincset megérinti. A Piac utcai épületek közül messze kitűnik a Kossuth utca sarkán álló látványos rózsaszín palota. A gyönyörű szecessziós épület homlokzati stukkói és szobrai az ipari, a kereskedelmi és a földműves munkákat mutatják be. Innen pár méterre található a Csokonai Nemzeti Színház sárga épülete, romantikus neoreneszánsz elemekkel. Látványos szobrok, múzsák, nőalakok, a színház és a művészet allegóriái díszítik. A bejárat előtt több mint 100 éves, helyi oltalom alatt álló csüngő japán akácok magasodnak.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral,
3: és mai vendégünkkel Dés Lászlóval. Szia, Laci!
5: Szerusztok, sziasztok!
3: Hogy vagy?
5: Jól, éppen jól, köszönöm szépen.
3: Éppen most jól?
5: Igen.
3: Hát nyilván nem kerülhetjük ki, hogy lett egy változás ebben az országban, és az most így a te lelkedet felszabadította?
5: Nagyon.
3: Nagyon.
5: Nagyon, nagyon. Hát engem nagyon nyomott ez a rendszer, ez az előző 16 év, sőt, hát már a... nem akarok nagyon visszamenni. De
4: már az is nyomott?
5: De már 93-tól nyomott ez az egész, ami nagyon régen volt. És... hát ez most nagyon-nagyon ígéretes. De már csak azt megélni, én ugyan nem mentem ki az utcára, mert már eleget jártam én az utcán évtizedekig, és már egy ilyen matuzsálem vagyok, de olyan boldogság volt otthon nézni, még most, ahogy mondom, még most is föláll a szőrt, hogy a fiatalokat, ahogy... és akkor utána még bulisztak, és a partizánok még mutatták a metróba, hogy milyen őrjöngés van, és pacsiznak, és emberek egymást ölelik ismeretlenül. Szóval valami, ezt érezni és látni, hogy itt valami olyan felszabadulás történik, hogyha már semmi más, csak ez már megérte. Szóval ez gyönyörű.
4: Igen, ezt átélni, ez egy igen, különleges
5: ez
4: pillanat
5: egy nagy,
4: volt.
5: Nagy
3: abszolút.
4: Az a fantasztikus benne egyébként, hogy ugye 180 fokot fordult a megítélésünk is külföldön.
5: Így van, rögtön.
4: Tehát, hogy eddig azért én ezt mondtam, hogy olyanok voltunk már mostanában sajnos, és nagyon rossz volt ezt megérni, mint amikor még a 80-as évek végén azt írták ki az osztrák boltokban, hogy magyar ne lopj.
5: Így van.
4: És most egy pillanat alatt jöttek nekem is az SMS-ek külföldről, és egyszer csak példa lettünk, és az, amit minket kiröhögtek már korábban, most mondjuk a John Stewart Show-ban például este úgy tekintettek erre a változásra, mint a reménycsillagra Amerika számára, hogy ők is meg fogják tudni ezt lépni.
5: Igen.
3: Hogy hat rád? Ez ilyenkor inspiráló, még jobb dallamok jutnak eszedbe, vagy ez ebből a szempontból indiferens?
5: Talán indiferens, mert én bennem van egy ilyen, nem tudom ez, hogy ez jó vagy rossz, de azt hiszem, hogy jó, hogy egy ilyen csak azért is. Hát én mindig úgy voltam ezzel, hogy engem senki nem akadályozott meg abba, hogy dolgozzak. Az más kérdés, hogy aztán ennek, hogy ez kijut a nagyvilágba, vagy kijut az emberek elé, az már nagyon sok mindentől függ, ugye ismerjük a film és a színház és mindenféle művészetben, különösen az a művészetekben, ami pénzbe is kerül, hogy ez aztán már nem olyan egyszerű a sorsa valaminek, de megírni, az nem kerül kérem szépen semmibe.
3: Sok
5: otthon kell dolgozni.
3: Sok cucc van az asztal fiókban?
5: Nincs.
3: Nincs.
5: Nincs, mert eddig azért mindig valahogy mindig bemutattak mindent, és azért a színházban az az igazság, hogy ott még azért nem tűnt el ellentétben a filmmel, ahol már rögtön az első kapavágás több 10 millió forintba kerül, ugye, uh-huh. Nem történt semmi, csak igen. Forgatókönyvet kell, nem tudom, micsoda. A színházban azért bizonyos területeken valahogy megmaradt a teljesítmény elvűség, és az, hogy azért aki várhatóan jót fog csinálni, vagy letett már valamit az asztalra, és így tovább. Szóval a teljesítmény, tehát nem csak az, hogy most valaki tolnak, meg ilyen párt alapon pénzelnek, vagy segítenek, vagy neveznek ki, hanem maga a teljesítmény, és valahogy ez működött bizonyos területeken, nem minden színházban természetesen, de a legtöbb színházban. A színháznak napi sikert kell csinálni. Nincs ahogy majd. Minden nap előadás van, és mindig jön a következő nap.
4: És mindig be kell hozni a nézőket.
5: És mindig be kell hozni minden áldott nap a nézőket. Tehát valamit mégiscsak számít. Ugye nem egy dilettáns munkát mutatnak be, hanem jót. És ez nem csak a zenésekre vonatkozik, ez mindenre.
3: Mindenre vonatkozik, de mondjuk a te műveid, a nagy színházi műveid, azok a revelatív sikerrel mennek a mai napig is.
5: Igen, jól sikerült.
4: Dzsungelkönyve, Pál utcai fiúk, igen. Valahol Európában, igen. Tehát hogy a igen. Pál utcai fiúknak a végén az szinte egészen nem tudom, hogy most a választások után is így fog-e működni, de hát én tudom, hogy a vége az kifejezetten ilyen protest dologgá változik
5: igen.
4: Mindig a színházban, minden este, amikor az megy az a darab, és már hát nem régóta megy. Tehát,
5: hát most már régóta megy, kérem szépen 16 novemberében bizony. Mutatták be, tehát 10 éve megy, és még hál' Istennek mindig nem lehet rá jegyet kapni, de mondjuk a ezért meg több mint 30 éve megy a
3: dzsungel én magam 100-szor, 112-szer játszottam Csillagban.
5: És az, a dzsungelnél az sem.
3: Az sem.
4: Persze, az csak
3: az egy ilyen szempillantás volt.
5: Egy kis epizód.
3: Igen.
5: Pedig hát baromi sok.
3: Igen, baromi sok, és ez
4: igen, hát nem, mások darabok nem érnek meg ilyen szériát, persze.
5: Nem, de hát most volt az 1500.
4: Igen.
5: Érted, és akkor az ember szédeleg. És ráadásul a Vígbe képzeljétek el, az ahol elmentünk a Geszti és beszélgettünk, hogy úgy értük meg, mintha egy újabb premier lett volna, mert minden olyan nagyba ment, tudod? És,
3: mert ugye ez a Pesti Színházban van, igen, alapvetően is átment most a Vígnek a nagy színpadán.
5: Hát csak
4: erre a jubileumira.
3: Tudom, igen.
5: De nagyon jó érzés volt, szóval érdekes volt.
3: Hát ugye kellőképpen megünnepelték, ez tök jó egyébként.
5: Hát persze, hát az jár neki. Hát
3: de hogy mindig annyira kíváncsi voltam, hogy egy szobrászt, egy festőt úgy nagyjából értek, amikor ez magányos műfaj, ugye ez a zeneszerzés.
5: Igen.
3: Hogy olyan vagy te is, mint az írók, hogy azt mondod, na ma reggel 9-től délig kell dolgozni?
5: Olyan.
3: Igen?
5: Igen. Muszáj. Munka, ezt ugyanúgy fenékkel kell bírni, mint az írást. Ugye? Tehát vannak nagyon tehetséges emberek, és szokták mondani, hogy nem bírják seggel. Nagyon érdekes.
4: Igen, a Neil Simon mondta íróként, hogy ő, neki az az izé, hogy ő direkt csinált egy irodát, tehát otthon is írhatna.
5: Nem, más.
4: Igen, de azt, volt egy irodája, oda át kellett menni az utca másik oldalán, leült, és reggel 8-tól dolgozott, igen. Elment ebéden, és visszaült még kicsit délután, és akkor írt.
5: Igen.
4: Tehát ugyanúgy bement a munkahelyére írni.
5: Így van. Tehát ugyanezt csinálta Thomas Mann 10-től 2-ig, az Eszterházi 9-től 1-ig, És ráadásul ugye a Péterrel barátok voltunk, tehát tudtam ilyen belső bizalmas dolgokat, hogy volt, hogy napokig, hetekig, hónapokig írt, utána kidobta. Az milyen?
4: Igen, hát ez elég nyomasztó lehet, hogy végig csinálod, és elolvasod, és azt mondod, hogy...
5: nem rendül meg, mert még mindig azt mondja, jobb, mint ha rossz úton megyek végig. Nem? Viszont rengeteget tanult belőle, meg neki is volt az a mondása, és akkor is ott ülök, ha nem megy. Mert ott kell ülni.
3: És akkor mit csinálsz, amikor nem megy? Üldögész,
5: kalimpálok.
3: Kalimpálsz.
5: Kalimpálok. Keresek, kalimpálok, vacakolok, zenét hallgatok.
3: Aha. Zongorán írod a zenét?
5: Zongorán. Tehát persze azért van egy dolog, ami ennél még sokkal fontosabb, hogy nagyon benne kell lenni abban, amit csinálsz. Abban nagyon kell hinni, és nagyon benne kell lenned a történetbe. Mindig szoktam mesélni, hogy egyszer fönn volt nálunk vacsorázni az Eszterházi meg a Kertész Imre. És én akkor a dzsungelbe voltam baromira benne. És beszélgetünk, ki mit csinál, nem tudom micsoda, és akkor még elkezdem mondani, hogy a Balú, meg a K, meg a, néznek, ilyen félgé. De halál lelkesen, mert hát ez
4: ebben ír
5: a drámák. Na de hát óriási drámák. Hát tulajdonképpen a dzsungelkönyv az egy horror történet, azt nagyon nehéz volt úgy megcsinálnunk, hogy ez 8 éves gyerekek, vagy 6 is még lelkesen nézzék, miközben vér folyik állandóan, érted?
4: Eszik egymást,
5: a K elkövet egy tömeggyilkosság, elvisz 40 majmot fölfalni, érted? Szóval, ha belegondolsz, és hát úgy mosolyogtak meg minden, és mondom, az anyátok, és akkor már megvolt a amíg őriz a szemed, uh-huh. amikor a Balú elmegy meghalni, az a dal, nincs kimondva, csak én nagyon szép szöveget, dalszöveget írt a Geszti tényleg. A Vixiház akkor értette meg, mert amikor először azt mondtam, hogy ki lesz a dalszövegíró, ott egy ilyen Radnóti Zsuzsánál, és elnyugosztalja szegényké mosalt meg, micsoda, egy nagyszerű ember volt. És ott ültünk a szobájába végbe, Marton, Hegedűsdé, Békés Pali, nem tudom mi, akkor még a Geszti nem is volt annyira képbe, illetve egyáltalán nem volt képbe, mert már várták, hogy
4: lesz szöveg.
5: Mondjam már, dalszövegírót ki lesz. És az én dalszövegíró Nemes István nem vállalta, képzelni. Hát annyit melóztunk mostanában, Laci, most fejeztük be valahol Európán, nem tudom micsoda, Patika című sor. Ne? Jó, és akkor erre benyögöm. Na, megvan? Marton, meg, igen. És? Van a Geszti Péter. Lefagyott mindenki. De mindenki. Azt mondja, Marton, az a gyerek, aki ilyen rövid gatyában, meg ilyen vastag láncokban szokott a tévébe ugrabugrálni. Mondom, igen, az a repülő. De Lacikám, mondja a Marton, hát ez a Víg Színház. Teljesen. Szóval ez volt az első reakció. Nem néztek ki belőle sokat, de megnyugtattam őket, és mondtam, hogy meglátjátok, na és amikor az Amíg őriz a szemem megszületett, és azt megismerték, akkor azt mondták, mélyen fejet hajtottak. Oké, tévedtünk. Ilyenek az előítéletek
4: egyébként. Igen, sajnos ez nagyon sokszor csúszik így el az ember ezeken. Én egyébként az egyik kedvenc műfajom, amikor a zeneszerzők a vázlatot feléneklik egy zongorával, és hozzá dünnyögnek egy dallamot. Van egy pár tőled is. Nekem, hát azok baromiok.
5: Igen, többnyire nagyon viccesek. Na és akkor ott tartottam, hogy már megvolt pont igen. egy ilyen demo. Otthon én énekeltem el még. Én voltam a Maugli is, meg a Balú is. Na, megmutatom nektek. Beraktam, és hallgatták, és látszott, hogy akkor értik meg, hogy miért vagyok én ilyen, szóval, hogy miről van szó, tudod? Hogy, ja igen, hát persze. Igen. És ez szóval nagyon érdekes volt, hogy két ilyen nagy író, érted, ilyen komoly ember, ahogy úgy megérti, hogy hát ez egy ugyanolyan munka, és ugyanolyan dramatikus, és ugyanolyan nagy tétű dolog.
4: Szóval. Hát pontosan, szerintem egyébként is úgy van, hogy bármit írsz, tehát ez vígjátéktól,
5: abban
4: mindig ugyanaz a dráma benne van. És akkor működik jól, hogyha ezekben a, ebben a köntösben is ez tud működni.
5: Meg ha komolyan van,
4: meg ha komolyan van
5: véve. Ugye humorban nem ismerek tréfát.
4: Hát igen, és figyelj, az egyik legnehezebb műfaj, a könnyű műfaj, ezt tudjuk. Abszolút. Az csak nézni könnyű, csinálni nagyon nehéz. Tehát, hogy az egy másik dolog, és hát a zeneszerzésre is gondolom így van, mert amikor leül az ember, és olyan baromi természetesnek veszi azt, amit hall, hogy ez milyen könnyed, milyen, milyen egyszerű.
3: Aha.
4: Ugye hát az, akkor ki, a mögötte baromi sok munka van. Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy viszonylag már elég régóta ismerlek. És egyszer a 80-as évek végén még a Tóth Erika.
3: Aha.
4: Emlékszel, hogy csinált valamilyen zenei műsort, amiben téged nyomot követtünk, ahogy egy rádiófelvételt csinálsz, nem tudom micsoda, és végigmentünk ezen a munkán, és akkor ámultam el ezen a dolgon, hogy milyen sokrétű tevékenység van még amögött is, amit az ember sejt, persze van, megírja a zeneszerző a dalt, szöveg, egyebek, akkor még van a hangszerelés, és nem tudom micsoda, de hát a rádióban emlékszem a hangmérnökkel, hogy melyik mikrofon legyen, az ott, ó, neki van valami hangszer, azt még próbáljátok ki.
5: Tehát, aztán hogy... egy trió standard felvétel volt, és úgy sajnálom, hogy az elveszett, mert az az egy nagyon
3: hogy elveszett?
5: Értékes dolog. Hát nagyon sok minden elveszik. Hát, hogy?
4: Tehát Magyar Televízió, Magyar Rádiónak az archívumát nem senki nem őrizte. Nem
5: rendesen, meg letörlik, mert kell az anyag új
3: egy másik izére, egy szólra.
4: Hát ez, hát a, ez az anyag is elveszett, amit hát csináltunk, én kerestem.
5: Latinovicsok és Rutkaik és nagyon sok minden, ez hírhedt dolog sajnos, hogy úgy tűntek el, hogy ja figyelj, ott az a szalag, akkor vegyük arra most. És akkor letöröltek iszonyatos színház történeti értékeket, érted meg? Hát hány ilyen sztori van, sajnos. De egyébként igen, szóval az biztos, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, a belehelyezkedés. Mert akkor benne vagyok egy témába, és ez a bizonyos elvonulás is azért fontos. Tehát én sem, hiába van otthon egy tök jó dolgozószobám végre már, érted, 40, én nem akarok dicsekedni, 41-2 éves koromtól volt saját dolgozószobám, de más. Van egy vidéki házam, lemegyek és beindul.
3: Nem. És ezt tudsz egyszerre két projekten dolgozni, vagy két dolgon? Tehát amikor nyilván mostanában már kevesebb az, amikor zenekari fellépés van, de akkoriban még a valahol Európánál is, a dzsungelnél is volt, akkor az volt, hogy figyelj, most akkor egy kicsit írom a musicalt, és utána kijövök, és akkor elkezdek saját számokat.
5: Hát nehéz megszakítani.
3: Megszakítani.
5: Nagyon nehéz. Tehát most is, hogy följöttem Pestre választásokra, és aztán kimentem Bécsbe játszani, most visszajöttem. Most tudom, hogy kiszámíthatatlan, lehet, hogy egy napban, lehet, hogy egy hétbe, lehet, hogy két hétbe fog kerülni, hogy visszarázódom, mert baromira benne voltam, és mentem, haladtam a melóval, érted? Ez nem lehet tudni. Az biztos, hogy nagy ára van minden ilyen kiszakadásnak, és persze, ahogy öregszem, egyre nagyobb. Tehát azért most már úgy nem szeretek sok mindent csinálni. Hát voltak olyan évek, amikor ha belegondolok, szóval fölfoghatatlan, hogy mennyi minden történt egy év alatt, vagy másfél év alatt, elképesztő. De ilyen alap dolgok, érted? Megírtam a Szerelem első vérig zenéhez, most 86-87. Megcsináltam a Trio Stendhal első lemezét.
3: Akkor még Dimenzió volt 87.
5: Na ez az, milyen művel?
4: Bizony.
3: Hát én azért én nem
5: vagyok bebajt. Most akartam mondani, hogy a Dimenzió utolsó lemezét, ami nagyon jól sikerült, Avec Plaisir címmel, de már volt Trio Stendhal, mert az egyik esett szét, a Dimenzió, az meg megszületett. Tehát ilyen,
4: igen, ilyen
5: egyik a másikból, érted? Ez már három. Közben megcsináltam a Grünwalskinak egy filmzenét, a Vásdi Cserha, amit már mondtam.
4: Igen, én még azt nem mondtam.
3: Azt még nem mondtad, igen.
5: Nem mondtam, igen. Ez is akkor...
4: Az a színészlemez, igen.
5: Tehát két filmzene, két jazzlemez.
4: Egy hanglemez.
5: Egy hanglemez.
4: A színészeknek.
5: És még nem tudom mit, de biztos, hogy csináltam még. És közben utaztam, mert hát ugye akkor már trióval is elkezdtünk meg, hogy szóval fölfoghatatlan. Hát már ezt érted? Már most így elsoroltam, elfáradtam.
3: Igen.
5: Szóval tényleg ez számít azért, érted? Az hogy 30-40 éves vagy 70 fölött, de tudok melózni. Szóval abban semmi baj nincs, meg koncertezni is tudok. Csak lehetőleg szabad időt csinálok magamnak most már, és mert úgy jobb.
3: Hát és akkor még ne feledkezzünk el arról, hogy mivel aktív zenész is vagy, azért gyakorolni is kell.
5: Hát igen. Az biztos, mert az nagy, annak nagy ára van, ha én sokáig nem játszom például a szaxofonon, mert akkor egyszer csak főleg a szám.
3: Igen, az anzac el.
5: Hát nagyon műveltem.
3: Nem tudom, én képzeld el, én fuvoláztam, és utána pedig szaxofonoztam. Tehát ugye
5: hát akkor tudom.
3: Hát persze, hogy tudom, és azért is, mert erről majd mindjárt fogunk tartani egy kis szünetet, utána akartam beszélni, hogy hogy ragadtál meg ezeknél a hangszereknél, mert ezek minden hangszer természetesen nagyon nehéz. Ugye a zongorára szoktuk azt mondani, hogy ez nem nehéz, hát a kellő pillanatban a kellő billentyűt le kell ütni, az kész. Hát
4: és egymás után megfelelően.
3: Egymás után, de nem egy nagy kaland.
5: Aha, de ezért nagyon nehéz rajta jól játszani. Mert...
3: Tehát nyilván pusztító nehéz az is, de azért a fúvós hangszerek az egy külön kategória, de erről majd fogunk beszélni nem sokára, most adtunk egy kis szünetet, itt a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral
3: és mai vendégünk Dés Lászlóval. Mindjárt jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. I said, are you gonna be my girl? Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Sziasztok, itt vagyunk újra, a Rádió Café 98.0, megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral
3: és Dés Lászlóval. Hát ott hagytuk el, hogy anzac. Megdicsérte, hogy milyen művelt vagyok, de hát ugye ez még a régi zenei múltamból van. Ugye te nem, már kiskorodott a otthon is zenei nevelés, vagy hát hogy legalábbis ismertettek meg a zenével. De hát, ugye nekem mind a két lányom zenél, az egyik fuvolázik egyébként nagyon jól, másik most kezdett el a kicsi zongorázni, de azért látom azokat a nehézségeket, amikor ugye az van, hogy gyakorolni kell. Igen. És te zongorával kezdtél,
5: igen,
3: ugye?
5: Igen.
3: És aztán, de abban nem voltál annyira kiemelkedő, vagy hogy megy tovább, vagy azt... Szóval magyarul a zene szeretete az átrendített téged azon, hogy gyakorolni kell?
5: Nem rendített át.
3: Nem,
5: lusta voltam. Nem voltam eléggé elkötelezett. Muzikális voltam, tehát amit tudtam, abból kicsikartam a maximumot. Így aztán a zeneiskolába, ahova jártam, mert ugye ettől kezdtem el én korán zenét tanulni, és 6 éves koromtól a Lóránt Fizsuzsanna zenei általánosban jártam, ami később Kodály lett. Akkor még azért nem lehetett Kodály, mert még élt a Kodály, igen. És hát jött is többször, mert ez egy Kodály módszer minta iskola volt, nagyon erős. Tehát mit tudom, napi 8, vagy heti 8-9 óra zene óra volt, illetve hát ilyen, hogy hívják, énekóra, plusz kötelező volt hangszert tanulni. És én megnyertem ennek az ebbe az iskolában, nem tudom már hanyadikban, hetedikben mondjuk egy Hacsaturian darabbal második helyem lett a zongora versenyen. Ami azt mutatja, hogy hát...
4: A készség meg volt.
5: Készség meg volt, csak hát az, én tulajdonképpen egy miatt gyakoroltam bűntudatból. Mert a szüleim, akik nem voltak eleresztve, hát mi hatan vagyunk testvérek, és hát szóval nem voltunk eleresztve, amit nem bántam, tehát nekem boldog gyerekkorom volt, meg semmi engem. Ez nem zavart. Őket kicsit jobban, és hát a Lacika, ugye, hát a Lacika jár a zeneiskolába, és kell neki egy zongora.
3: Hanyadik testvér voltál?
5: Én az ötödik.
3: Ötödik.
5: Én már úri gyerek, még a bátyáim azok bitang. Megtudták a német völgyűt, hogy figyelj, jönnek a dések. Mindenki a kapuajban jöttek a dések. Nagyon nagy sztorik vannak. Gondolt, hogy ekkora családban. De mindesetre vettek egy Förster zongorát, és azt nyögték utána, nagyon sokáig részletre vették, tudod, és fizették. Mindig úgy belegondoltam, hogy micsoda egy szemét, egy állat vagyok én, hogy a szüleim nyögik, mert ezt már olyan 7-8-9-10 évesen az ember abszolút fölfogja, azon nincs mese, pontosan tudtam, hogy micsoda disznóság az, hogy én meg nem gyakorolok, miközben ők meg áldozatot hoznak. És akár ránéztem a zongorára, mindig bűntudatom volt, ami nem tesz jót.
3: Nem igazán.
5: Szóval nem egy kedv csináló, de mégis, tudod? És akkor így valahogy eljutottam, hál' Istennek valameddig, mert máig ebből élek. Tehát azért a zeneszerzés ez nagyon jó, vagy a saját dalaim eljátszásához nagyon jó. Nyilván nem fogok a Zeneakadémián zongora versenyt játszani, de annyira megtanultam zongorázni, ami nekem az én világomban kell, és a munkámhoz, tudod? És én nem akkor lettem zenebolond. Én akkor lettem zenebolond, és akkor kezdtem el klarinétozni, szakszofonozni, stb. És tehát nagyon belemerülni, és nagyon ráhajtani, mert akkor aztán tényleg gyakoroltam, mint egy állat, napi 6 órát, amit te is tudod, egy fúvós hangszer, napi 6, az gyakorlatilag egész nap.
3: Hát igen, az egész nap.
5: Hát nem, mert ugye fél órás szünetek, meg hát különben igen. Szétmész, igen. Meg a tüdőd, meg minden. De csináltam, mint egy állat, mert a jazzbe beleszerettem a jazz magába, a műfajba, és minden áron.
3: Na de a jazznek egy alapvető hangszere a zongora is, tehát lehetett volna.
5: Ez igaz, de én a John Coltrane-ba szerettem bele, és ő szakszofonos volt, ugye, fiatalon 41 éves korában halt meg egy csodálatos szakszofonos, aki több volt, mint szakszofonos, a jazz történet egyik meghatározó alakja, olyan, mint a Charlie Parker, vagy a Miles Davis. Egyébként ők sokat játszottak együtt a Davis-szel, és a Davis nagyon tisztelte a Coltrane-t. Hát sajnos tönkretette magát, és érdekes módon az utolsó életének 5-6-7 évében ő nagyon vallásos lett, és mindenről leszokott, de már tönkreten ment a szervezete. Hát a Parker az meg nem szokott le semmiről.
3: Igen.
5: Igen. Úgyhogy, na mindegy, szóval így történt aztán, hogy én ennyire...
3: Jazz szerelmese lettél, és akkor azt mondtad, hogy én bizony jazz zenész leszek, és ugye akadémián is jazz tanszakon voltál.
5: Így van, persze. Igen. Nem, hát először a rendes konziba mentem, klarinéton, azért klarinét, hogy érted, hogy...
3: Hogy a klaviatúra hogy, meg legyen?
5: Hát nem, nekem akkor azt mondta a Andrássy úton volt, akkor még nem tanítottak a sok helyen szakszofont, mármint a jazz tanszéken kívül, és az Andrássy úton volt egy nagyon helyes Baritz Ferenc nevű klarinét és szakszofontanár, aki az operettben dolgozott, tudod, és ilyen váltó hangszer. És ő még úgy tanulta, hogy aki jól akar tudni szakszofonozni, annak klarinétozni kell először. Én ezt halál komolyan vettem. Na most a Charlie Parkernek szerintem volt a kezébe, életébe klarinét, a Coltrane-nak se nagyon, meg a többieknek se, érted?
3: Igen.
5: Wayne Shorternek, vagy hát lehet, hogy megpróbál, de Szóval ne, ez nem volt igaz.
3: Nem volt igaz.
5: De én ezt halál komolyan vettem, és elkezdtem klarinétozni. Abból a szempontból nem volt rossz a klarinét, az még nehezebb hangszer. Még. Nagyon nehéz hangszer. Tényleg nagyon nehéz.
3: Azt hittem lehetetlen megfújni, de tényleg.
5: Hát nem is a megfújás, hanem ugye ott rendes lukak vannak. Hát a szakszofon az egy nagy könnyebbség, hogy a billentyűk takarják le, a billentyűk meg le, ugye hozzá van a billentyű. Ez egy nagy ilyen korong, ami nem fogják érteni a hallgatók.
3: De hát azért lehet, igen, párnák vannak rajta,
5: és tehát könnyebb, meg ráadásul a klarinét kvintváltós, ugye, tehát az azt jelenti, hogy az alsó lágé és a felső lágé között egy kvint van. Tehát amikor nem ugyanazt fogod le fönn, nem ugyanaz a hangszól, mint lent. A szakszofon az a fuvola klaviatúráját örökölte, és beosztását, tehát oktávváltós, de a klarinét fújás technikája. Ez a klarinét és a fúvolának az ötvözete. Saxo Adolf ezt találta ki nagyon jól. Na mindegy, tehát a klarinét az jól jött nekem egy pár évig a konziba, de aztán nagyon örültem, hogy mentem át
3: a klarinét, mint hangszer, ugye elsősorban a Dixieland zenében. Ugye
5: már a jazzen belül.
3: Jazzen belül, igen, elvileg ott.
5: Mert a Mozart is már itt
3: nagy klarinét versenyeken. Igen, de a jazzen belül alapvetően az inkább ott van, ugye?
5: Így van. Ritkán használják modern jazzben.
3: Igen.
5: Eric Dolphy volt nagyon jó, ez ugyanaz a Coltrane-féle társaság, free jazz, nagyon jó pofa, basszus klarinéton játszott, és divatba is hozta. Meg ilyenek voltak. Uh-huh. De ezek kivételek voltak valóban.
3: És akkor egyszer úgy döntöttél, hogy na jó, és akkor itt az idő, szakszofon.
5: Így van, és ez 16 éves koromban történt, és akkor attól fogva eldőlt a sors.
3: És hogyha nem tanítottak, ugye ez egy konziba volt.
5: Igen.
3: Tehát konziba tanítottak, akkor szakszofont.
5: Akkor, hát igen, ez a Baritz Ferenc tanított, a Sütyiba jártam.
3: És azért volt, igen, Sütyiba.
5: Mert a konziba, meg akkor még olyan idők voltak, hogy azt azért sem megtudta a klarinét tanárom, na attól fogva. Olyat kaptam minden órán. Fú. Na, nem gyakoroltunk rendesen klarinét. Szakszofonon biztos el tudnád jól játszani. Mindig benyomott valamit. És...
3: De a konziba klasszikus tanultál.
5: Persze.
3: Igen, azért.
5: Hát persze, azért mondom, hát ott, igen, ott megvetették akkor még ez a műfaj, hogy jazz, meg könnyű zene, meg nem tudom, az olyan ciki volt. Attól függetlenül, hogy már előttem lévő generációk, a Márta Pistáék, a Presser és a többiek már ott a zenekarosdit játszottak a konziba.
4: Tehát nem volt ismeretlen a
5: nem
4: számukra.
5: Nem volt ismeretlen, de nem szerették. Mármint a tanárok, meg a hivatalosan. Most már más világ van azért, már szerintem például a Zeneakadémián is sokkal nyitottabbak, meg jazz felé is, meg tanítanak, vannak már olyan szakok, ahol mindenféle szabad dolgokat is tanítanak, sőt úgy tudom, hogy színházi zenét is, meg filmzenei írás. Nekem ezeket mind a saját bőrömön kellett megtanulni, minden műfajt, mert...
4: Azt én értem, hogy valaki ugye elmegy, ezt csinálja, zongorista, aztán megtanulja ezt, de az nem feltétlenül következik belőle, hogy zeneszerző legyen.
5: Egyáltalán nem. Persze. Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, de nem tudom mennyi időnk.
4: Mondd.
5: Megpróbálom összefoglalni röviden. Kérlek szépen a katonaság. Ez marha érdekes. Hogy ez egy tragédia volt. Engem 24 éves koromban hívtak be katonának. Én egy hülye fatalista voltam, mások tudott, szereztek diliflepnit, ami egyébként veszélyes játék volt, de ebben most nem megyünk.
4: Igen, vagy bele. Valami egészségügyi, más egészségügyi
5: így
4: felmentést.
5: Van, valamit kitaláltak.
4: Én is próbálkoztam.
5: Protekció. Ez
3: engem elvitt a katonának.
4: Engem is elvittek, engem. Próbálkoztam én is, de nem sikerült rendesen.
5: Borzasztos, 24 évesen gyerekek, én akkor már a világot bejártam. Jazzfesztivál, a díjakat nyertem, az LGT-vel utaztunk mindenfele, nem tudom, elmondhatatlan. És egyszer csak bekerültem, ez hihetetlen volt. Úgy is viselkedtem, tehát nagyon nagy botrányok voltak. Hát ott jött a 18 éves fiú ott be, én meg feküdtem az ágyon és olvastam, hát ilyen nincs. Ott közben nem lett az ágyon fix olvasni. Mondhatom úgy, hogy ahogy mondtam, mit csinál? Az ágyból, nem tudom, micsoda. Nem én mondtam, ugye igen, ez egy szituáció.
3: Figyelj.
5: Óriási, ment századoshoz, nem tudom, micsoda. Nagyon nagy balék voltak, én meg úgy odafordultam hozzá, mondom, nem lehetne egy kicsit európai módon.
4: Körülbelül. Ez 78, tehát azért még...
5: Bizony.
4: Azért az nem egy olyan
5: így van,
4: időszak.
5: 78, jó kiszámoltam. Pontosan 78 októberre. Na mindegy. És hát aztán zenekarhoz kerültem, protekcióval, képzeljétek, a zenekarhoz, méghozzá ide Pestre a Határőr zenekarhoz. És ott volt egy próbaterem, és a próbaterem ez hozzá volt függesztve egy ilyen szoba, és az volt a izéknek a szobája, a sorkatonáknak. Ott aludtunk meg minden. És akkor napközben meg próbáltunk ilyen katonazenéket, temetés, izé, Határőr, falu havatás, amit akarsz, minden. Igen, de ráadásul minden évben mi voltunk a Szombathelyi Táncfesztivál zenekara.
3: A Szavária
4: Táncfesztivál. Igen, Szavária Táncfesztivál. Igen, közvetítést adunk Szombathelyre.
5: Lehet, hogy még az tévében megvan az archíva, hogy felállok. Igen. Szólót fújtam sorkatonaként, szoprán szaxofon szólót, kérlek szépen. A Benyovszky Móricznak volt akkor a párára tírárira tam bere, párára tírirára pam bere.
8: Igen.
5: És erre táncoltak, és hát én meg akkor menő voltam. Szóval. De hát aztán kemény, tudod, hideg télbe, kesztyűbe, és én menni a rögös utakon a temetőbe, tábornokot temetni volt minden. Hát a lényeg az, hogy ott volt egy ilyen próbaterem, és volt egy rozog a zongora. És akkor az ember, amikor ilyen válságos helyzetben van, érted, akkor már feleségem volt, terhesen, meg minden, szóval nagyon rossz paszba voltam, finoman szóval. De akkor végig gondolod, hogy mit csináltál eddig, mi a te éle, ki vagy te. Ez nagyon közhelyesen hangzik, de ez egy ilyen helyzet volt. És én azt mondtam, hogy oké, minden profinál játszom. A Tomsicsnál, a Szakcsinál, az Interbrassba, a Bukánnal, a Pegével, nem sorolom az akkori legprofibb, legjobb egyébként többnyire világszínvonalú jazzzenészeket, tényleg. És én ott mind megfeleltem, mind más stílusban, egy ötös tanuló voltam, LGT, tehát még az a vonal is, tudod, ezért mindenhol. Na de ki vagyok én? Ezért ültem le a zongorához. Azt mondtam, hogy csinálok egy zenekart, megpróbálom a saját világomat megcsinálni. Hangszeren is, kialakítani egy, az 15 évemet tellett, mire azt mondtam, ez az én hangom, ez az én saját hangom. Nagy dolog. Van, akinek ez sokkal gyorsabban megy, van, akinek soha nem sikerül.
8: Igen.
5: Nekem 15 évemet ellen.
3: Mások, amikor ilyen katasztrofás helyzetben vannak, az alkohol után nyúlnak, te meg a zongora billentyú.
5: Így van, és elkezdtem írni jazz darabokat a majd leendő dimenzió zenekaromhoz. És megalapítottam még a katonaság alatt, és már voltak számaim, és akkor így kialakítottunk egy, akkor jött a másik János, ő is hozott izéket, és megszületett egy repertoár. Kész, és attól fogva én egyszerűen önbizalmam lett, hogy képes vagyok erre. És akkor aztán jöttek a kalandok, hogy miért kezdtem el a Udvaros Dorottyának lemezt írni, hogy kezdtem el filmzenéket írni. Ezek mind külön történetek, és mind külön játékok, és mind külön kútbaugrás, mert semmelyik egyik, van egy első, ezt biztos ismeritek ti is életetekben, hogy van egy valami, amit először csinálsz, és az valami nagyon kemény, akkor nagyon...
4: És aztán az ember olyan, mikor visszaemlékszik rá, akkor azon gondolkozik, hogy volt ehhez bátorsága? Meg hogy csináltam?
3: Hogy bírod ki azt a stresszt, érted? És megcsináltam, ez jó, ez nem tudom, izé lesz belőle.
5: Hát egy filmnél egy egész táb vár rád. Egy egész hatalmas táb, és időre kell, és jól kell, és odai egy színháznál, ott is, vár egy egész színház, és mit fogsz te csinálni? És így tovább, és így tovább. Most a közönségről nem beszélve. Tehát ez egy nagyon izgalmas korszak volt, tényleg évtizedekig, ez egy nagy játék, de máig is. Nagyon jó sokféle dolgot csinálni, én ezt nagyon élvezem, nagyon szeretem.
4: Most volt a jubileumi koncerted is.
5: Igen, igen, de úgy volt jubileum, hogy a Gesztivel.
4: Igen, igen.
5: Hogy a Gesztivel, ugye a Dzsungelkönyvén kezdtünk el dolgozni, azt 26-ban mutatták be, és azért csináltunk, de már 95-ben kezdtünk el dolgozni, természetesen, ha bár nagyon rövid idő alatt kellett megírni, az is az én hibám volt, és aztán ezért 25 decemberében, december 30-án volt egy ilyen Dézs-Geszti életünk koncertje, ami arról szólt, hogy a felhalmozódó addig össze, mostanáig összegyűjt közös szerzeményeinket el.
3: Na de hát ugye már említettük ezt a Petőfi műzikát.
5: Igen.
3: Mi a helyzet ezzel? Hogy áll?
5: Egyre jobban. Mert most már egyrészt van kitűzve bemutató, megvan a színház, mondjuk megvan a kétharmada az anyagnak. Legalább kétszer annyi zene kell hozzá, mint a Párutcaihoz.
3: Ja. És ez, amikor azt mondtad, ez a te ötleted volt, hogy legyen egy ilyen musical?
5: Okay.
3: És akkor ilyenkor a dramaturgiáját azt valakit megkeresel, vagy azt mondod, hogy te tudod, hogy mi lenne a vonal, ahhoz te a zenéket megírod, de ennek nyilvánvalóan nem, ez végig zene?
5: Majdnem végig zene. Van benne próza, de nagyon kevés. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, amikor a próza megszólal, az egy olyan dolog, mint amikor a prózai darabban a zene megszólal. Uh-huh. Tehát, hogy egyszer csak hopp, ezek elkezdtek beszélni. Akkor ott valami nagyon történik, szóval fordítva működik.
3: És kik az alkotótársaid?
5: Hát elsősorban Geszti Péter, uh-huh. és aztán ez is egy nagyon kalandos, hosszú izé volt. Nagyon sok mindenkivel próbálkoztam, nagyon. De most végül is a végső felállás és a végső verziónak a megalkotásában két nagyszerű fiatalember van a segítségünkre, mint dramaturgok és mint írók, Bíró Bence és Horváth Panna. A Bencének egyébként játsszák például a darabját a Centrálban, a Magyar Tenger címmel, nagyon jó kis darab.
4: Ismerem.
5: És a Panna is most már rendez sokat is.
3: És ővelük hogy találkoztál?
5: Na, hát érdekes volt, hogy ajánlották őket, és akkor már úgy tulajdonképpen a esélytelenek
4: nyugalmával,
5: mert annyira minden, most nem, ennek nagyon hosszú története van, és nagyon szomorú, de most már nem, azért merem mondani ezt, mert már ezen túl vagyunk, és akkor egyszer csak ez a két fiatal, hogy teljesen földobott minket, és elindult végre a munka rendesen, úgy, ahogy mi gondoltuk, tudni, ez egy nagyon nehéz volt megérteni, hogy mi mit akarunk. Mert hogy itt nincs szövegkönyv. Tehát a szövegkönyv az maga a dalszöveg. De viszont a hagyományosan a Mozartnál, vagy a Verdinél, vagy a Puccininél először megszületik a szövegkönyv, az író Lorenzo de Ponte megírta, vagy a Schikaneder.
3: Oda, más nevén ugye a libretto.
5: A libre, így van, és azok versben, és akkor azt odaadták a zeneszerzőnek, és az megzenésítette. Mondjuk a Mozart az nem vacakolt, tehát ő mondta, hogy ha adjatok egy újságot, azt is megzenésítem. Hát a Verdi meg a Puccini vacakolt már, ők ott az dramaturgia, hogyan, mint ez a jelenet, ne így, vagy az a rossz az a mondat, vagy ami érthető, ezekről kötetek jelentek már meg, hogy leveleznek a librettistával, meg minden, nagyon érdekes. És hát itt is ez van, hogy tulajdonképpen nekünk csak egy történet, egy jelenetsor kell. A jelenetsorban kiderül, kik szerepelnek, mit csinálnak, miről van szó, mi a dráma, mi a... Tehát is így megyünk Petőfi 4,5 évével, amikor Debrecenből feljön az első kötetével, akár hiszitek, akár nem, ez a 4,5 év a Petőfi. Mármint amit ismerünk belőle, a több mint 1000 vers, az életműve 4,5 év. Mi van? És közben Ándor utazott. Tehát mindenhol írt. Mindenhol írt. Na mondják, hogy a Bachnak is a WC-n is kellett kottáznia, mert nem jön ki. Nem jön ki az anyag.
4: Igen.
5: Úgyhogy valami elképesztően izgalmas az egész. És minden ide szól. Szóval én minél jobban belemerültem. Én aztán azért voltam szomorú, hogy belecsúsztunk ebbe a 23-ba, akkor el is ment egy ideig a kedvem, mert annyi borzalom született, annyi hazugság, annyi a hamis dolog, és tehetségtelen dolog, hogy már úgy féltem, utána kérdezték, mind dolgozó, és azt a Petőfi, akkor néztek rám, de a hülyére.
4: Meg egy picit olyan nem, amikor már ennyi minden születik, hogy az ember úgy érzi, mert elmondta. Igen, már nem már, hagyjuk. Már
5: el. Nem, mert nem mondtak el semmit.
4: Igen, de a lehetőségeket a mégis de meg kimerítették, igen, a témát.
5: Igen, a téma, és olyan sokat volt róla szó, és de hiszek benne, hogy ettől még lehet egy nagyon jó előadás és jó művet összehozni.
4: Hát, és várjál, és szomorú lesz a vége.
5: Kösz szépen. Hát attól függ, ha Barguzinba fejezzük be, akkor nem annyira. Akkor nem annyira, de nem ott fejezzük.
4: Jó.
5: Megnyugtatok mindenkit. Nézd, mindesetre mi nagyon hiszünk benne, hogy ebből egy
3: Hát bármilyen fura, de mi is hiszünk.
4: Mi is így van, és nagyon drukkolunk.
5: És ami a legfontosabb, hogy azt szeretném, ha ezt is, ahogy a Pál utcait, meg a dzsungel, a fiatalok. Fiatalok. Mert a fiataloknak ez csak egy szobor, egy talapzat. Vagy a március 15-ig ünnepségek ásítozásra.
4: Igen, hogy ne az legyen.
5: Hogy ne az legyen, hanem hogy hát ez egy él, hát egy fiatal srác volt.
4: Hát ez egy rockstar volt.
5: Rockstar volt, és csajozott, és élt, és nem tudom, mondjuk nem piázott, az az igazság. Nagy rengeteg bordalt írt, de nem bírta a piát, úgyhogy nem akarok csalódásra.
3: Nem mindenkinek megvan a maga kis hiányosság.
5: Maga baja, igen.
3: Nekünk meg az a bajunk, hogy befejeződött a műsoridőnk, de nagyon örülök, sajnálom, hogy itt voltál. Csodálatos volt.
4: Majd még tovább beszélgetünk egyszer erről. Abszolút, és persze, nagyon, nagyon örülünk, hogy itt voltál, és nagyon várjuk.
5: Hát az izgalmas lenne, amikor bemutatták utána.
3: Legyen így.
4: Legyen így.
3: Várunk vissza szeretettel. Nektek megköszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkat hallottátok Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral,
3: és mai vendégünkkel Dés Lászlóval.
5: Viszontlátásra, köszönöm.
3: Köszi, hogy itt voltál.
4: Köszi. Sziasztok. Sziasztok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
8: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
8: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
13: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
14: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kupon napok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
15: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása. Három újságírónő is kormányszóvívő lesz. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik ma is a borult esős idő, de délután a nap is kisüt majd. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megkezdődött a Tisza kormány miniszterjelöltjeinek országgyűlési bizottsági meghallgatása. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. Tegnap 13 bizottság tartott meghallgatást. A magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke, fogalmazott Orbán Anita külügyminiszter jelölt, hozzátéve, hogy jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Kiemelt célként szólt a jogállami működés helyreállításáról is. Alapvetően más szemléletet, az alapellátás megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért többek között az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője. Hegedűs Zsolt azt mondta, a magyar egészségügy nagyon beteg, több tízezer szakdolgozó és több ezer háziorvos hiányzik az ellátásból. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése is, mondta az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László azt is kiemelte, hogy meg kell szüntetni a hazai erdőgazdálkodás ipari szemléletét. A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát sürgette Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások ma is folytatódnak. Közben Magyar Péter levélben szólította fel a leköszönő minisztereket, hogy adjanak azonnali tájékoztatást a szombat óta vállalt kötelezettségekről. Írásban tájékoztassák őt, hogy milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és azt milyen jogcímen indokkal tették. Magyar Péter bemutatta az új Tisza kormány szóvivőit is. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra, mindhárman újságírók. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Korlátozná a tömegturizmust Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyén. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Az ország nagy részén borult marad az ég, és többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarok környezetében viharos lesz. Délután azonban a nap is kisüthet, napközben 15-22 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch. Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Nagyon durva dolgokról fogunk beszélgetni. Hát nem véletlen, nézzük meg, hogy ki lesz a beszélgető partnerünk. Itt van már online kapcsolat keretében Keleti Artur, az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató. Szia, jó reggelt!

0: Most múlt hét kedden megköszöntöttetek a születésnapomon, ugyan nem hallottam az adást, hogy az helyet is mondtátok, de köszönöm szépen, nagyon kedves tőletek.
1: Hát kérlek.
0: Visszatérve itt a lényegesebb dolgokra, hát bizony az Entropic nevű cég, akiről most három témában gondoltuk, hogy beszélnénk, egy nagyon izgalmas dologgal állt elő, méghozzá azzal, hogy meg tudják azt oldani, pontosabban úgy gondolják, hogy praktikus lenne, hogyha a mesterséges intelligencia is álmodna. Ezt ők így nevezték el. Arról van szó, nem tudom, mennyire tudjátok, azért egy gondolatot még az álom elméletekről, hogy igazából nem tudjuk, hogy amikor az ember álmodik, mi történik valójában, és van egy olyan elmélet, ami nekem nagyon szimpatikus, mert kicsit az informatikai. Aha. Amikor az ember elalszik, akkor valójában az agya, amivel azt tudjátok, hogy álom közben, vagy alvás közben az egyik legaktívabb részünk az agy az elkezdi újra rendezni a dolgokat, amiket úgy valaha életében tapasztalt, az új dolgokat is, meg a régiket is, ezt így összerendezi, és amikor az egónk így felébred álmunkban, és belelát ebbe a folyamatba, ez az álmodás. Ezért vannak ilyen furcsa dolgok, amiket látunk az álmokban. Na hát valami ilyesmi zajlik az Entropicnak az új megoldásában, ami egyelőre még tesztelés alatt áll, ugyanis azt gondolták, hogy mivel a mesterséges intelligencia most már ugye a Claude, ugye az Entropicnak a modell, az rengeteg információt gyűjt rólunk, rengeteg dolgot hall és lát akár. Amikor nem dolgozunk vele, akkor ezeket újra elemezgeti, kiszűri a duplikátumokat, tehát a saját memóriájából, amit rólunk tud. Tulajdonképpen ilyenkor álmodik, tényleg ez egy jó kifejezés, hiszen újra rendszerezi azokat a dolgokat, amiket rólunk tud, az inkonzisztenciákat feloldja, és azt remélik, hogy ettől sokkal reggel frissen, amikor felébred, akkor jobban fogja tudni majd segíteni a munkánkat. Egyébként ez egy praktikus dolog tényleg, mert amikor mondjuk ezek a segédek, ezek az agentek működnek a mesterséges intelligencia alatt, akkor azért időnként össze tudnak attól zavarodni, amit rólunk tudnak, hogy mondjuk mi hol is lakunk, meg hol is dolgozunk, meg egyébként mik a prioritások az életünkben, tehát hogy egy kicsit ezt így újra rendszerezik magukban időnként, ez egyébként egy nagyon praktikus
1: dolog. Ez hasonlíthat ahhoz, egy informatikus hallgatónk írja a defrag parancsal, ugye, amikor a file fragmentációkat próbált rendbe tetetni egy parancsal a Winchesteren.
0: Így, igaz. Valóban egy kicsit hasonlít hozzá. Egyébként talán az álmodás helyett az embernél ez a üljünk le egy pillanatra és gondoljuk végig, hogy mit csináltunk a megegyező dologról. Lehet szó valószínűleg.
1: Igen, gondold végig az életed, AI. Oké, a másik az, hogy ami szintén érdekes, mert hogy sokat beszélünk arról, hogy az AI néha egy ilyen fekete doboz, tehát hogy még a szakik se, vagy az összeállítói, vagy a fejlesztői sem tudják bizonyos részeiről, nem a teljes gondolkodásáról, de bizonyos részeiről, hogy mi történik benne. Most szintén az Entropic, ha mindegy, az lehetővé tenné, hogy végre beleláthassunk az AI gondolataiba.
0: Bizony, ez egy óriási dolog, és nagyon fontos dolgot hoztál föl, mert nekem 30 éve kiberbiztonsággal foglalkozó embernek gyakorlatilag a tiszta rémáma az, hogy nem látjuk, hogy az AI mire gondol, miközben dolgozunk vele, és ez azért különösen nagy probléma, mert minél intelligensebb egy mesterséges intelligencia rendszer, és ez most már bizonyított tény, annál valószínűbb, hogy más jár a fejében, mint amit mond nekünk. Sőt, a legutóbbi teszteknél, a Mythosnak a tesztjénél kiderült az, hogy 29%-ban érezte, tudta, ha úgy tetszik, tehát az érzés nem jó kifejezés, de tudta, amikor éppen tesztelik. És hát ez úgy működik, tudjátok, mint az ISO auditokon, nem akarok ennél mélyebbre menni, de hogy nyilván mindenki sejt, hogy mire gondolok, tehát arra, hogy amikor jön az auditor, akkor minden sokkal jobban rendben van. Ugye az a tanárnő számára máshogy viselkedik az osztály, mint egyébként. Na, és ezért fontos az, hogy lássuk, hogy mi történik, mennük, és ez nagyon nehezen kiolvasható, ugye azok számára, akik annyira nem értik, hogy miért, ugye hiába zajlanak matematikai műveletek ezekben a mesterséges intelligencia rendszerekben, ezek annyira összetettek, ezek a vektor rendszeren megfigyelt ilyen szilícium alapú neuronoknak a viselkedés figyelése, hogy nehéz megmondani, hogy valójában mi jár a fejükben, és eddig a kutatók olyan módszereket alkalmaztak, hogy kicsit ilyen ötletes pszichológusként, hogy nézd, itt van egy ilyen kis fehér papír, írd már rá, légy szíves, hogyha eszedbe jut valami erről a dologról, amit most kérdeztem, akkor mondd már meg, hogy mi az. És eddig ez úgy működött, hogy ilyenkor véletlenül odaírt egy-két dolgot. Innen tudjuk, meg egy-két ilyen aktiválási részből, hogy kb. Mi járat a fejében. Most viszont azt találták ki, hogy miután szerencsére a mesterséges intelligencia modellek másolhatóak, nem úgy, mint az emberek, ezért tudnak ezekből csinálni másolatokat, és létrehoztak egy

0: olyan ilyen fordítógépet, ha úgy tetszik, egy ilyen activation verbalizert, meg egy reconstructort, ami úgy működik, hogy amikor kimond valamit a mesterséges intelligencia, akkor a másolatával megpróbálják visszafordítani ezt arra, ami eredetileg az ő agyában működhetett, és ami az igazán kulcs gondolat itt, az az, hogy és ezt átfordítják egy számunkra olvasható gondolat. Tehát gyakorlatilag ez egy eléggé költséges dolog még, de szerencsére már van, és ezt szerintem elég ügyesen fogják majd az árát lejjebb nyomni, mert muszáj, hogy lejjebb nyomják. Ennek viszont az lesz az eredménye, hogy sokkal jobban fogjuk érteni, hogy mi zajlik éppen aktuálisan a fejében, milyen területek aktivizálódnak, azok miért aktivizálódnak, és innentől kezdve van esélyünk arra, hogy például, ha látjuk azt, hogy egy mesterséges intelligencia modell valami rossz irányba mozog, nem azt a választ adja, hazudni próbál, ugye arra is volt példa, hogy megpróbál megzsarolni valakit, vagy bizonyos manipulál, vagy információkat eltüntet, vagy elrak az útból azért, hogy neki jó legyen. Egyiket zárójelben megjegyzem, hogy itt nem, mielőtt arra gondol valaki, hogy itt ilyen Skynetes ébredés van, meg Terminátor, meg ilyesmi, nem erről van szó.
1: Még?
0: Na jó, oké. De hogy hát ha már a jövőt majd tudjuk most. Na szóval, hogy hanem inkább arról van szó, hogy amikor olyan dilemmákkal szembesül egy mesterséges intelligencia, amivel az ember is, hogy mondjuk van egy fő célja, amit el kell érnie, adnak neki egy utasítás, és ez szembe megy akár ez a kettő, vagy egyéb más ilyen megfontolásokkal, akkor döntenie kell két dolog közül, hogy melyiket követi, ugye? Hát van a világon 32 normarendszer, tehát nekünk is vannak ilyen dilemmáink, csak emberként ezt lehet, hogy máshogy oldjuk fel, mint az AI, de ki tudja, valaki zsarol, valaki manipulál, tehát Aha. Azért emberben is látunk ilyet. Na szóval, hogy ezeket most már sokkal jobban fogjuk majd észlelni, hogyha ha ilyesmi előfordul. És ami még nagyon érdekes, és ez tényleg izgi, hogy amikor a kutatók ezt megtalálják, hogy itt most történt egy ilyen szituáció, valami félre csúszott, egy ilyen az igazodás félre csúszott, ez a misalignment történt, így hívják, akkor mit csinálnak azért, hogy visszategyék a helyére? És marha érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy mint egy gyereknél is, hogy hát ezt tanítsuk újra ezt a gyereket, ha egyáltalán ilyen lehetséges lenne, de érdekes módon sokszor nem ez segít, hanem az, hogy betesznek a kérdésekbe, vagy a működése során adnak neki még további ilyen irányadó dolgokat, hogy egyébként miközben válaszolsz, gondolj már még erre is, légy szíves, meg még erre is, meg még erre is, és akkor hirtelen már nem is, akkor már könnyebb lesz a döntése két között. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kicsit úgy, mint az embereknél, hogy jó, válaszoljál, hogy mit tudom én, egy lakatlan szigeten, nem tudom, még kit teszel be a mentőcsónakba, de azért gondold azt végig, hogy. Más lesz a válasz.
1: Igen. Itt ennél a visszafejtős procedúránál mondtad, ugye, hogy milyen költséges eljárás, hát az AI-ban egyelőre marha költséges eljárások vannak, és még nem látjuk, kifizeti a végét a cégnek, ugye még egyelőre nem annyira megtérülőek ezek a beruházások, de hát haladunk előre, és akkor erről rá is köthetünk a következő utolsó hírünkre, hogy az Anthropic irgalmatlan számítási kapacitásokat vásárol a világba. Én nem is tudom, itt van Nvidia GPU-ra kifejezve, hát ez 220 ezer, tehát ez atyai.
0: Bizony, egészen megdöbbentő. Annyit kell tudni erről, hogy aki használja az Anthropic rendszereit, az ugye érezheti, hogy egyre jobban kapaszkodnak föl, ugye most már az OpenAI mellett vannak gyakorlatilag. Sőt, a legutóbbi értékelése a cégnek az már elérte, vagy nagyjából közelében az OpenAI-nak, és azt sejtik, hogy a legutóbb kiadott modellek, különösen ez a Mythos, amiről beszélgettünk, meg már többször volt a műsorban szó róla, ezzel együtt már lehet, hogy át is lépte az OpenAI-nak az értékét, ami egy állatérdekes dolog a méretéhez képest. Szóval mármint, hogy a dolgozói méretéhez képest, meg az induláshoz képest. Na szóval, amit mondotok, az azért nagyon izgi, mert az Anthropic egy kicsit lemaradt abban, hogy kiszolgálja ezekkel a tök jó modellekkel a felhasználóit. És most már bizony, ez talán jó, ha megjegyzik a hallgatók is, hogy most már beléptünk abba a világba, ahol már nem az a kérdés, hogy egy AI okos-e, hanem az a kérdés, hogy amit vásárlunk pénzért, az a token, az az intelligencia, az mennyire okos, milyen minőségű az az intelligencia. És ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gyorsan kapunk választ tőle, és milyen mélyen. És ezért meglepő, Értem, nem meglepő, tökében logikus, viszont mások számára meglepő lehet, hogy az Anthropic a SpaceX-hez ment kapacitásért. Azt tudni kell, hogy az Anthropic szemben az OpenAI meg egy csomó más céggel nem vásárolt kapacitást az elmúlt években, vagy csak keveset, illetve nem vásárolt, nem csinált, nem vett saját processzor céget, nem épített saját szerverparkokat, egy csomó dolgot nem csinált, amit a többiek igen, és ezért most kapacitás hiánya lett. És azért meglepő, hogy a SpaceX-hez ment, ugye Elon Musk cégéhez, mert az Elon Musk szétsavazta az Anthropicot az elmúlt hónapokban, mindenfélét mondott, olyanokat, hogy az Anthropic gyűlöli a nyugati civilizációt, meg ilyesmi. Érdekes módon, amikor oda mentek hozzá, hogy oda kéne adni a SpaceX-nek a kapacitását, akkor annak ellenére odaadta, hogy ez a véleménye róla, és annak ellenére odaadta ezt a nagy kapacitást, 300 megawatt kapacitás egyébként, annak ellenére odaadta, hogy tulajdonképpen ő konkurense. Tehát neki saját AI modellje, ami a konkurense, viszont az OpenAI-jal most olyan fasírban vannak, most ugye zajlik is egy per az OpenAI és a Elon Musk között, hogy azt mondta, hogy na hát akkor jöjjön az Anthropic csapata, sőt, azt képzeljétek, azt mondta, hogy leült az Anthropicos csapattal, és lenyűgözte őt, hogy milyen okosak ott az emberek, és azt mondta, hogy senki sem kapcsolta be a gonosz detektorát. Tehát azt is tudjuk, hogy Elon Musknak van gonosz detektora.
1: Nagyon jó.
0: Valaki úgy gondolja, hogy na, de most még egy fél mondat a magáról a dealről, meg a dealekről.
2: Igen, ugyan, egy percünk van, úgyhogy csak gyorsan okay. Akkor lett.
0: Marha gyors leszek. Hát ez egy gazdasági műsor, úgyhogy szerintem ez menni fog. Az Akamai-jal kötöttek egy szerződést.
3: Jó, akkor értjük, hogy ott mi történik.
0: Uh-huh. Hát bizony, 1,8 milliárd dollárért a Google-lel kötöttek, az Amazonnal, gyakorlatilag kb. 300 milliárd dollárt fog rárocsolni az Anthropic ezekre a cégekre, cserébe viszont lesz sebességnövekedés, megfejlődés.
1: Uh-huh. Óriási, köszönjük. Artur, nagyon köszönjük, ismét nagyon klassz volt. Szép napot köszönöm neked. Szépen. Szia, szia. Keleti Artúrral, az Informatikai Biztonságnapja, az ITBN alapítója és kibertitokjövő kutató volt a beszélgető partnerem.
4: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
11: Tűr?
10: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
11: Pedig a medve mindig azt csinálja.
10: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
12: Nem tudom.
10: Na, ezt képzeld el.
11: Elképzelni? Mi ebben élünk?
10: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot.
6: Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
12: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
12: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
13: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
14: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Elindul a mai Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, május 12-e van, kedd reggel, fél hét múlt egy perccel, itt van Kántor Endre.
15: És Gede Balázs, képzete, és a hallgatók is.
14: Örömmel vettem észre, hogy ez az új székünk, nézd, ez így rugózik.
15: Ez mindenki, ezt mindenki ezt eljátsza.
14: Tegnap nem.
15: Tegnap nem ültél rá?
14: Leültem, de valamiért nem éreztem. Tudod, hogy ácsingoztam az ilyen régi, vagy látom ilyen neoplán buszokon, meg ilyeneken, hogy a buszsofőrnek olyan van, hogy így rugózik, és amikor zöttyen a busz, akkor
15: így azért átveszi. Fogom a fejem, hát mert ugyanezt eljátszott a pénteken Ács Gábor, tényleg? És nagyjából ugyanerre jutottunk, úgyhogy...
14: Az élet apró örömei, az élet apró örömei, a
15: így van, mint egy ilyen hidraulikus.
14: Igen.
15: Sőt, ugye, akinek volt szerencséje valami jobb minőségű kamionba egyszer beülni,
14: ja, igen,
15: a vezetőülésbe, azokon olyan professzionális ilyen rugózó fotelek vannak, igen, hogy be tudod állítani a testsúlyodat, és akkor az egész kabin mozog körülötted, te viszont nem.
14: Nagyon jó. Hát egy kicsit most ilyenünk van nekünk is, úgyhogy nagyon kényelmesen fogjuk vezetni ezt a mai műsort is.
15: Igen, és a mai műsor az május 12-én kedden van, az ápolónők nemzetközi napján, természetesen ezt 1974 óta az ápolónők nemzeti tanácsa kezdeményezésére, nemzetközi tanácsa kezdeményezésére tartják, mégpedig Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója születésének évfordulóján. Florence Nightingale valamelyik fonton rajta is van, nem emlékszem, hogy melyik címkén van, és hát ő az, akire az egyik legjobb lejterjakabot elkövették a magyar fordításban, amikor leírták, hogy a firenzei csalogány.
14: Igen.
15: Florence Nightingale.
14: Nagyon jó.
15: De ezt simán megcsinálja szerintem bármelyik ilyen butább AI fordító is. Úgyhogy...
14: Na hát, mérnök azt írja, szóval székes egy ház az, ahol vagytok.
15: Igen, köszönjük. Jaj. Köszönjük
14: Boginak
15: szépen.
14: Boginak tetszett a vidám indítás, hogy ilyen jó kedvűen kezdjük ezt a mai műsort. Más pedig egy térképet osztott meg velünk, egy ilyen tematikusot.
15: Házi macskákról.
14: Igen, azt írja, hogy Balázs, azt hiszem, tehát nagyban hozzájárulsz ehhez a szép statisztikához. A házi macskák számát ezer főre
15: lebontva, igen.
14: Igen, azt mondja, hogy a maximum Magyarországon 236, a minimum Törökországban, pedig ott is sok a macska.
15: Törökországban? Azért, mert vadmacskák vannak.
14: Aha.
15: Nem számítanak bele.
14: Ja, értem.
15: Szerintem.
14: Ott csak 43 per.
15: Hiszen, hogyha Isztambul utcáit rója valaki, akkor látja, hogy elképesztő mennyiségű,
14: igen,
15: cica él az utcán.
14: És nagy becsben.
15: Nagyon nagy becsben.
14: Fekhetnek a kocsin, nem zavarja el senki motorháztetőkön, de a kutyák ugyanúgy a templom lépcsőn heverésznek.
15: Figyelj, úgy, végignéztem azt, hogy egy néni bement egy ilyen kis ABC-be, vett két tálca csirke májat, és oda kibontogatta ott a kismacskáknak, és megetette
14: igen,
15: őket.
14: Igen, azért fura, úgyhogy, hogy ők így a sorra.
15: A lényeg, hogy a Barca bajnok lett, Forza Barca. Hát igen, kicsit szomorédes, mert azért, megmondom őszintén, megsajnáltam ezt a Real Madridot. mondat a végére. Hát tényleg össze-vissza verekednek a stúdióban, az öltözőben.
14: Aztán nagy a feszkó náluk.
15: Nagy a feszkó, az egész brigád teljesen szét van esve, és így azt lehet mondani, hogy azért nem hozták a formájukat, így azért egy ilyen... Persze nyilván örülünk a bajnokságnak, de hát, hogy is mondjam, ki lehetett volna ezt harcolni úgy is, hogy egy kicsit egyenlőbbek a feltételek.
14: Dékartás írt nekünk, hogy borongos, de azért Madácsi Csergős, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, még kellemes út és forgalmi viszonyok között indul a nap, 22 perc 48 másodperc a szokásos útvonalon, Szerencs utcai lámpa egy váltással sikeredett neki, ez egy elég jó eredmény, ahogy így nézem a statisztikát, meg azokat a küldött idő adatokat, amikkel megörvendeztet minket Dékartás. Millás és bringás igen, reggeli van ma.
15: Így van. Magyar Kerékpáros Klub mindig megszervezi a bringás reggelit. Tessék beütni a keresőbe, hogy hol várják az érdeklődőket. Budapest több pontján szoktak ilyenkor nagyon kellemesen meglepni mindenkit egy almával, egy croissannal, egy csokis tekercsel, vagy valami kakaós csigával, vagy valami ilyesmivel.
14: Vagy egy jó debrecenivel, olyan nincsen.
15: De egyébként mustárral. Nem, pedig az milyen jó lenne, ja, az jó is. Lenne. De jó a többi is.
14: Gluténmorgen, fiúk, csak szólok, Ulm környékén enyhe hóeséssel indul a nap.
15: Hú, az egy azért. Egy napi agrárriporthoz, igen.
14: Az azért kemény. Jó, azt mondja, hogy ja, Gézónak is van, csak nagyon korán írta, 0 óra 2 perckor küldte el. Osztály találkozói kis színes, az utcai átlaghoz képest sokkal többen viseltünk nem edzőcipőt.
15: Igen.
14: Oké. Na, 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber szám ez.
15: És Messenger is, köszönjük szépen, hogyha oda is írtok a Facebookon keresztül. Pongrácz napja van, tehát benne vagyunk ugye a Szervác, Pongrácz, Bonifácban, és azon túl pedig Achilles nap is van. Nekem van Achilles ismerősöm, úgyhogy igen, ráadásul egy kiváló IT és mesterséges intelligencia szaki Georgiou Achilles, úgyhogy neki nagyon sok boldog névnapot kívánok.
14: Böngér?
15: Olyan nincs.
14: Nincsen, de a böngéreket is köszönjük természetesen nagy szeretettel.
15: Igen. A gemmákat, pongorokat, viktorokat
14: más
15: is.
14: Más fákat és nerinákat, igen.
15: Násfa, tényleg.
14: Násfa, igen.
15: Boldog születésnapot nekem, írja a kedves hallgató. Ó, tehát nem nekem, neki. Persze. Igen, boldog születésnapot neki.
14: Igen, minden olyan kedves hallgató, aki ma ünnepel, természetesen küldjük nagy szeretettel a jó kívánságainkat.
15: Nézzük, hogy milyen események voltak, amikor a történelemben ezen a szép napon. Azt mondja, hogy Bátor István erdélyi fejedelem alapító levéllel létrehozta a Kolozsvári Akadémiát 1581. Ugye ez a Szegedi Tudományegyetem kora újkori elődjének tekint, ezért van 1581 oda kiírva.
14: Na, aztán még egy egyetem alapítás, csak 1954 évvel később Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet.
15: A Nagyszombati Egyetem szintén
14: 1635-ben.
15: Sok egyetem tekinti ezt elődjének. A Zeneakadémia épületét avatták fel Budapesten 1907-ben, például, és mi volt még ilyen izgalmas?
14: Légi postajárat indult Albertfalváról Szegedre 1920-ban ezen a napon. Őrület.
15: Igen. És 1992 a Magyar Országgyűlés elfogadta a harmadik kárpótlási törvényt, amely az életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról rendelkezik. Úgyhogy voltak kárpótlási törvények.
14: Igen, és a Szél Kálmán teret 2011-től hívjuk, mármint a Moszkva teret megint. 2011-től hívjuk, megint Szél Kálmán.
15: Igen, ezt nem nevezik át, nevezik vissza. Tehát
14: igen,
15: azt kellett
14: igen,
15: volna.
14: Igen. Ez olyan, mint ahol felnőttem a Majakovszki utcában, ugye azt is visszanevezték Király utcára, mert korábban is
15: igen, az igen, igen, igen, így van. Na nézzünk híres születésnaposokat, tehát Florence Nightingale-t mondtuk, 1820, Catherine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai filmszínésznő, 1907-ben született, majd tőle idézzünk, Burt Bacharach, háromszoros Oscar és hatszoros Grammy-díjas amerikai zeneszerző, az egyik legnagyobb, 1928-ban az egyik legnagyobb dalszerző volt, és producer, akinek számtalan dala van, talán a leghíresebb, amit ő szerzett, az a Raindrops Falling on My Head, amit ugye a híres Paul Newman filmhez készített, úgyhogy mi is a címe? Ja, Istenem, leblokkoltam.
14: Nem tudok segíteni.
15: De tudsz, na mindegy, majd eszedbe jut. Majd írják a kedves hallgatók, köszönjük szépen.
14: Addig elmondom, hogy 1950-ben született Gabriel Byrne ír színész, és Rami Malek is ma ünnepel, Oscar díjas amerikai
15: elég
14: színész,
15: nagy
14: 81-ben.
15: Az szóval. Biztos. Hát a Gabriel Byrne óriási alakítása a Usual Suspects, ugye a közönséges bűnözők című film, amit bármikor meg tudok nézni. Abban is persze nyilván nem ő viszi a prímet, hanem Kevin Spacey, de hát azért együtt tették oda. Meg hát a Gabriel Byrne az amerikai verziójában a Terápiának, amiben ugye magyarul a Mácsai Pál alakított kiválót, abban játszott.
14: Hát ennyi a listánk. Azt mondja, hogy Butch Cassidy.
15: Azaz, Butch Cassidy és a Sundance Kölyök. Köszönöm szépen. Így van.
14: Igen, annak volt
15: nagy zenéje.
14: Igen.
15: Köszi szépen, köszi. Hallgatók. Igen. Ez most így nem ugrott be reggel. Talán azért is kapott Oscart, ha jól emlékszem, de Gershwin díjas is volt Burt Bacharach.
14: Oké. Okay, akkor
15: igen,
14: jöhet az első.
15: Oscar, a legjobb eredeti dal, azt megkapta a 42. Oscar gálán 1970-ben. Most viszont egy bristoli származású kiváló soul, hát magán soul énekesnek tartja, de azért szerintem ez most már kezd összemosódni. Ez a dolog, Pete Joseph következik.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Nézzük a lapokat.
3: Hát elég sok érdekesség.
2: Igen, az jutott közben eszembe, hogy a tőzsdén azt szokták mondani, hogy ne próbál tapogatni az árfolyam alját, meg elkapni a mélypontot, mert azt nem nagyon lehet úgy időzíteni, meg ne akarja a tetejét keresni, hogy kiszállja az árfolyam. Ahhoz képest minden nyár elején próbáljuk eltalálni, hogy mikor van a forint, vagy az euró mélypont forintban, hogy igen. megvegyük a nyaraló pénzünket, amit, hogyha belegondolunk, és elköltünk 1000 eurót, akkor is 5 forintonként 5000 forintot tudunk megtakarítani.
3: Nem baj, ez a tudat, egymást kell taposni a pénzváltóknál, mert hogy
2: igen. Az meg a másik, a pénzváltó, hát hogy nem tudom, hányan váltanak még pénzt a nyaraláshoz.
3: De igen, lehetett körbe telefonálni és megkérdezni, milyen kedvezmény van X forint leváltása után, és akkor oké, megyek én, akkor ott lesz nagyon jó.
2: Na szuper. Szóval a Portfolio.hu-n már beindult a szezon, ilyen tekintetben is, és azt próbálják kipuhatolni, illetve konkrét a tanácsot adni, hogy most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson.
3: Nem a pénzcentrum írta?
2: Ezt most nem. Képzeld el, pedig igen, oda való lenne.
3: Nagyon pénzcentrumos szaga volt ennek.
2: De ez most a Portfolio.hu-n található, de nagyjából le is lőttem a poént. Persze van itt egy kicsit attól, hogy meddig, meg miért, meg hogy szárnyalhat a forint.
3: Azt most nem tudom, láttad-e azt a grafikont, ami kikerült a Facebookra, mint egy ilyen, hogy tessék, itt van, tessék.
2: Nem biztos.
3: A forint árfolyama az is mennyit gyengült. 400, nem tudom mennyi is volt, és most meg 350, tessék, ennyi. Kellett nektek ez a változás.
2: Nem, én ilyen hülyeségeket nem nézem.
3: De ez szakpolitika, na mindegy.
2: Igen.
3: Szóval, hogy beszélgetünk erről majd Virovácz Péterrel.
2: Igen,
3: hogy...
2: egyébként az egy tegnap érdekes felvetése volt egy hallgatónak, onnan jött az ötlet, hogy
3: mikor
2: megnézzük.
3: Tolbántja.
2: Így van, hogy az oké, hogy mi helye hújázunk, meg a lakosság örül neki, az importnak jó, az infláció.
3: Államadosságot, miből fizeti ki az ember?
2: Persze, igen. Tehát sok előnye van a forint erősödésnek, de a másik oldalon ott vannak az exportőrök.
3: Így van. Van egy tólig szint, valamelyik szaki pont a múltkor. Ja igen, Búró Szilárd fogalmazta meg talán csütörtökön, hogy mikor lesz az a pont a forint árfolyamánál, amikor majd elkezdenek jelentkezni az exportőrök. Tehát igen, van egy sáv, ami a legjobban megfelel mindenkinek, és hogyha valamelyik irányba abból a sávból kimegy a forint, akkor az már fájó. Maradva egy picit még a Portfóliónál, de a Reuters tudósítását vette át, csak azért mondom, hogy a Portfólió, mert vették a fáradtságot, meg észrevették, hogy Lengyelország magyarázatot vár Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba Zbigniew Ziobro, a volt lengyel igazságügyi miniszter, aki ellen ugye hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, ráadásul az útlevelet is bevonták korábban. Ugye egy elég izgalmas, hogy is mondjam, assist út lehetett, hogy eljutott oda. Úgyhogy ez most egy nagy kérdés, talán az első komoly diplomáciai csörte az új kormány életében. Aztán
2: egy újabb bűnbánó a 24.hu-n.
3: Ne viccelj már.
2: De képzeld el, ez tegnap délutáni a Hungarikum biztosítási alkusztás tulajdonosa, Keszthelyi Erik, hogy ő nem szerette, vagy nem kellett volna ekkorára nőnie.
3: Mekkorát hibáztam.
2: Igen. Igen, ilyen nagyra nőttem, és ennyi sok milliárdot sem. Istenem.
3: Rajta volt a kezdőszett? Tornacipő?
2: Nem tudom.
3: Temus pulóver rajta volt.
2: Ez nagyon klassz.
3: Jaj, persze. Abban talán hibáztam, hogy túl nagyra nőttem. Hát igen.
2: Nem szabadott volna.
3: Nem, azt figyelni kellett volna, igen.
2: Jaj, 24.hu-n, aki szeretne még egy ilyen könycsorgatós nyilatkozatot olvasni, az itt van.
3: De tényleg annyira abszurd, hogyha belegondolsz, hogy valaki mondjuk egy kapitalista berendezkedésben azért panaszkodik, hogy túl nagyra nőtt a cég, és hát ez rosszul. De mindegy. Ott van például egy kiváló cikk a New York Times-on, és ezt azért citálom ide, hogy kicsit felvidítsak vele mindenkit, ami arról szól, hogy az egyik kedvenc játékom, amit már most már jó pár éve pörgetek, a Wordle-ből tévéműsort csinálnak, méghozzá primetime tévéműsort, és Savannah Guthrie lesz a műsorvezető, Jimmy Fallon a producer, úgyhogy a New York Times díjnyertes játékáról van szó. Aki ismeri a Times játékait, tudja, hogy nagyon klassz ilyen szóval, szavakkal kapcsolatos játékai vannak. És a Wordle volt az első nagyon nagy átütő sikere. Savannah Guthrie-t pedig ugye onnan ismerhetjük most a hírekből, hogy ő az a műsorvezető nő, akinek az anyukáját elrabolták és túszul ejtették. Volt az a dráma nemrég. Úgyhogy minden esetre Jimmy Fallon producálja majd, és izgalmas műsor lesz. Szerintem előbb-utóbb ez eljut mindenhova, ilyen franchise-ként.
2: Megint egy olyan, már nem először találkozom ezzel, ugye az egymilliárdos vagyonadó küszöb ötletére már hallottam olyat, hogy hát ez nem lesz jó, mert hát az egymilliárd az már manapság bagatell, és most az Economics-on is azt olvasom, hogy ez nagyon veszélyes dolog, mert ma már két budai lakás és egy közepes vállalkozás egymilliárd forint, tehát azért ne vicceljünk már, hogy ilyen alacsonyra húzzuk ezt a küszöböt, ráadásul lehet, hogy ez ingatlanban és vállalkozásban van ez az egymilliárd, és majd a szegény egymilliárd nem tudja kifizetni azt az 1%-nyi vagyonadót. Az Economics-on tehát erről lehet olvasni, hogy hogyan is alakul a vagyoni helyzetünk, kik azok, akiket eltalálhat a vagyonadó, és az írás szerint milyen fájdalmai lehetnek a KKV-szektornak emiatt.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Azt mondja, hogy 2,1%-kal esett a BUX, és most 134.265 pont az értéke. A vezető részvények közül az OTP emelkedni tudott 1%-kal 42.580 forintra, de ő volt az egyedüli, mert hogy a többiek estek. A Magyar Telekom 1,3%-kal 2.410 forintra, a MOL 1,4%-ra 4.106 forintra, míg a Richter Gedeon 0,5%-kal 12.600 forintra.
3: Hát igen, izgalmas. Közben ugye Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy mielőtt imádom ezeket az interjúkat, hogy fönt van az Air Force One-ra vezető lépcsőnek a tetején, igen. Majdnem beszáll, és igen, még mond igen, egy pár igen. Szót. És a következőt mondta, hogy borzasztó gyenge ez az iráni javaslat. Ő el se olvasta ezt az egészet. Egyszerűen nem pazarolta rá az idejét, hogy elolvassa. Ez volt a leggyengébb javaslat, amit ők leadtak. Egyszer összetépte egy szemét az egész. Lényegében arról van szó, hogy most már jó pár társaság arra készül, hogy év végéig hajózhatatlan marad a hormuzi szoros.
2: Hát, ami azt vetíti előre... Nem történik semmi. Megy az idiótaskodás és az egymással szemben igen. Olyan javaslatok megtétele, ami mintha kifejezetten arról szólna, hogy véletlenül se fogadja el a másik fél. Jobb lett volna ezt korábban átgondolni, hogy mennyire van értelme, és mennyire nyerhető egy ilyen beavatkozás, és biztos, hogy így kellett-e ezt csinálni. De hát most már benne vagyunk, úgyhogy Trump elnök urat itt innen is helyről is felszólítjuk, igen. Hogy másszon ki ebből a slamasztikából.
3: Miközben ugye a Brent $104.80 szépen emelkedik az ára, a crude $98 ugyan, de majdnem $99 szintén emelkedő trendben, de azért még a százas alatt van. Minden esetre az amerikai tőzsdék ebből olyan sokat nem éreztek, annak ellenére, hogy a VIX index 7%-ot erősödött, a Russell 2000-es 0,3%-os erősödésével vitte a prímet, tehát a közepes kapitalizációjú index, papírok indexe. A Dow Jones 0,2%-ot erősödött, ami nem volt rossz a Dow Jones számára, mert többször is tartózkodott a negatív tartományban a nap során, de aztán összehozta ezt a 0,2%-ot. Az S&P azért erőteljesebben tudott növekedni, szintén 0,2%-kal, a Nasdaq 0,1%-kal erősödött. Ázsiában egy érdekes kép alakul ki, a Nikkeinél erősödés van körülbelül 0,5%, a Hang Seng Indexnél is, és Ausztráliában is még, de máshol a Shanghai Composite-nál, a Kospinál viszont csökkenés mutatkozik körülbelül 0,5%, és Európában is vegyes kép volt, a Euronext, a Eurostoxx, a Párizsi mutató és a mi volt még a DAX? Hát a DAX az végül kijött a negatívumból, ezek mind mínuszban zártak, a DAX végül 0,05%-os pluszban, és a FTSE 100-as is 0,4%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A vezető részvények az USA-ban azt mondja, hogy az Intel 3,5% plusz, az Nvidia majdnem 2% plusz, a Nokia 8,7% plusz, azt mondja, hogy keressünk izgalmas, a Tesla 4% körüli pluszban van, és hát azt lehet látni, hogy a technológia az egyébként nagyon jól szerepelt a tegnapi napon. Az American Airlines visszaesett több mint 4%-kal, és hogyha a Ford Motor Company 2% fölötti minusszal, úgyhogy, és a futures-öket tekintve nem túl jó a hangulat, mint kiderült a közel-keleti konfliktus további, hát nem is tudom, mi ez, ez stagnálása miatt.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jön Schmidt Andi.
2: Igen, közben gyorsan próbálom azt átfutni, hogy kaptunk-e útinformációt, de nem.
3: Szegény Laci.
2: Na.
3: Térdműtét miatti itthon tartózkodás következtében előálló sörpalackozás lesz ma. És a tavasz 17 pillanata felújítva. Stirlitz tudta. Úgyhogy igen.
2: Igen.
3: Ő a garázs főzőmester Laci, akinek egyébként kiváló pillanatai vannak. Igen, Raindrops are falling on my head, apámék bulijai, írja mérnök. És most jön
2: Schmidt Andi.
4: Milyen jó számai voltak, sziasztok.
3: Igen, így van.
4: Say a little prayer, uh-huh. Welcome by.
3: Igen, így
4: ezeket
3: van.
4: Ezeket énekeltem, volt jazzzenekarom.
3: Tessék, látod, mit derül neki?
2: Neki.
3: Így van. Akkor most légy szíves, énekeld el nekünk a híreket, reméljük, hogy ugyanilyen jó kedvel teszed.
4: Kicsit le vagyok rekedve.
3: Na, nem kell rögtön elrontani. Jól indult az egész, jól indult. Maradjon is így.
4: Okay.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: A fővárosban tart a helyszínen és a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. A Kőbányai úttól torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hüvösvegyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt a csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány. Megkezdték az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárását. Borult szeles időnk lesz ma záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma reggel folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Ma Görög Márta igazságügyi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterjelölt 8 órakor jelenik meg az illetékes testület előtt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallgatják meg. Majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, hogy az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaltak. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. A pénzügyi szektor 56%-on teljesített. A kereskedelem és turizmus 49-49%-on, az építőipar pedig 45%-on. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András hozzátette, a végleges megoldás az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Az amerikai elnök megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékot is jelzett. Az elnök megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Négy kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett. Pécs főterén lehet először megnézni a

0: 15-től lesz látható.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma északnyugat felől erős hideg front érkezik. Eső, zápor két hullámban, reggel kora délelőtt, illetve késő délután este várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüt. A szél északnyugatira fordul, erős, viharos lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl majd le a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!

0: Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 11 perc van, május 12-e, kedd, megérkezett ez a front, de azért az az eső, ami jött, az hát nem elégséges, sajnálatos hát, módon, mint ahogy tudjuk.
2: Attól függ, ugye a mezőgazdaságnak semmiképp, meg a folyóink, tavaink feltöltéséhez semmiképp, ahhoz igen, hogy egy kicsit leöblítette a levegőt, és nekem enyhültek
1: a
2: panaszaim. Abszolút. Úgyhogy én nagyon örülök neki. De hát ez még vízgyűjtésre is kevés, ahogy
1: kevés,
2: néztem
1: igen,
2: ott a
1: kevés.
2: Hordókat, amik az ereszt alatt vannak. Nos, igen, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, itt van Kántor Endre
1: és Gede Balázs.
2: Így van, és a hallgatók is 0636 980 980 ide írnak nekünk, illetve hát a mértékkel csak, közlekedésről nem tudunk sok mindent.
1: Azt majd meg fogjuk kapni később. Igen. Zol, közben László küldött két nagyon jó fotót. Nagyon jó állapotban, szép, egészségesnek tűnő leanderekről. Azt mondja, hogy egy éve márciusban valaki vitatkozott itt a műsorban, hogy a leander nem bírja a mínuszokat. Megviselte a mínusz 13, de még él és hajt mutatja a leanderét. Úgyhogy hát
2: az... én is mutathatnám a miénket.
1: Az meg...
2: Egyelőre fohászkodunk. Hogy
1: de az kint maradt cserépben, vagy ki volt ültetve?
2: Nem, cserépben maradt kint.
1: Na, ez szerintem nagy különbség. Mert
2: kiültetett jobban bírja.
1: Úgy tűnik, igen. Igen. És van a leveleken mindenféle ilyen fagy kár?
2: Hát, ilyen vagy nagyon besárgult. Nagyon.
1: Igen.
2: A csúcsokon én azt látom, hogy azért ott még azért vissza lehet jönni, de megviselte, kapott, az látszik.
1: Kicsit vissza kell vágni szegényt, és akkor beindulhat, igen. De szerintem, hogyha egyszer megerősödik, és jó helyre van kiültetve, az bírnia kell, mint ahogy itt is látszik. Lehet, hogy ott a mikroklíma olyan volt, de akkor is volt mínusz 13, tehát...
2: Persze.
1: Mondjuk a cserében valószínűleg nem tudja azt úgy elviselni. Na jó, ez Messenger volt, most nézzük, hogy Budapesten mi történt.
3: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
4: Budapest, Budapest, te csodás!
3: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Hú, na hát közben átfutottam ezeket a budapesti híreket, és gondolom, hogy ne a legrosszabbal kezdjük, hanem kezdjük a Petőfi híddal.
2: Az nem a legrosszabb. Ti jártál te alatt a gyalog?
1: Gondoltam, az nem a legrosszabb, igen.
2: Hát az a legrosszabbak egyike. Akkor... Kezdve, de amikor Pestről, azt hiszem tavaly, ott a Korzón kávézgattunk a párommal, igen. És átsétáltunk a hídon. Lementünk, mert ott volt valami jamboree a budai oldalon. Valami ilyen sütős, valamilyen vásár, nem tudom már mit sütöttek, ilyen kajázós valami. És lementünk a hídról, és átmentem alatta, tehát úgy meghúztam a lépteimet.
1: Hát döbbenetes, mondom, igen.
2: Fölnéztél, és úristen!
1: Hát abból hát így hullanak ki az ilyen tányér nagyságú betondarabok.
2: Szerkezhet meg minden. Na ezt azért mondjuk csak az apropója ennek, ugye, hogy kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának megtervezésére. Tehát még csak itt tartunk. Közbeszerzés a tervezésre. A tényleges felújítási munkálatok jobb esetben is, csak 29-ben indulhatnak meg, úgyhogy addig mindenki szaporázza a lépteit, amikor átbalagolja a híd alatt, mi ezt tudjuk javasolni.
1: Igen. Én azért mondtam, hogy nem ez a legrosszabb, mert nekem a legrosszabb az volt, hogy a matek kutatói elsőként mértek örökvegyületeket a fővárosi vízművek ZRT hálózatán, ami azt jelenti, hogy ezek a PFAS vegyületek, ugye, amikről nagyon sokat beszéltünk a Greenpeace-szel, vegyi anyag szakértőjével, per- és polifluor alkil anyagokról van szó, és ezek kimérték ugye a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a Budapest ivóvíz hálózatában ezeket. Hát ez egy hiánypótló kutatás volt, és alapvető adatokat szolgáltat a hazai ivóvízbiztonságról és az európai vizek állapotáról. Egy komoly tanulmányt tettek közzé a Measurement Food című szakfolyóiratban, és Ugye ezek örök vegyületekként emlegeti ezeket a köznyelv, rendkívüli kémiai stabilitásuknak köszönhetően szinte egyáltalán nem bomlanak le a természetben, így felhalmozódnak a környezetben is és az élő szervezetekben is. És azért jelentős, sőt kiemelt jelentőségű a vizsgálatuk, mert számos kutatás hozta összefüggésbe ezeket az anyagokat súlyos egészségügyi kockázatokkal, például daganatos megbetegedésekkel, immunrendszer gyengüléssel, fejlődési rendellenességekkel. Úgyhogy, hát igen, az a szomorú.
2: Hát igen, nehezen elkerülhető dolgok ezek, ezért hát nem tudom, hogy a szűrt víz mennyiben véd ilyesmi ellen, de lehet, hogy az javasolt. Aztán azt mondja, hogy egy különleges darabba bővül a Közlekedési Múzeum Kőbányán nyílt időszaki kiállítása, ugyanis az Europlex egy Rolls-Royce hajtóművet adományozott az intézménynek, és ez így le van hámozva, és meg lehet nézni, hogy...
1: Rolls-Royce repülőgép hajtómű?
2: Igen, az a turbina, ami mellett ott elballagsz, amikor mész fel a lépcsőn. Szerencsétlen esetben ázsiai utas beledob egy marék apró pénzt, hogy ja, szerencsés legyen az utazás, az meg volt. Meg. Azt hiszem tavalyi igen történet, olyan tolkó. Na, szóval... az Europlexnek egyébként nem ez az első közös munkája, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal, a vállalat az éppen 2 évvel ezelőtt kiállított AN2-es repülőgép felújításában nyújtott segítséget. A hajtómű mellett ez a gép is megtekinthető lesz a kiállításon.
1: Közben pedig nem lesz orosz stand az idei könyvfesztiválon. Lehet olvasni, az ELTE BTK egyik tanára írt a Facebookon arról, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idén már nem oroszországi, hanem emigráns orosz kiadókkal működhet együtt. Azért is fontos fejlemény ez, mert ugye az orosz stand körül évek óta zajlik komoly vita. Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár írta a Facebookon tehát, hogy az ELTE BTK irodalomtörténésze jött, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megkereste a Helikon kiadó főigazgatóját, vagy igazgatóját, M. Nagy Miklóst, és azt kérték, hogy segítsen emigráns orosz könyvkiadók ajánlásában, mert nem oroszországi kiadókat hívnak meg, és ezt nem csak győzelemnek, hanem óriási nyerességnek nevezte a magyar olvasók számára. Tehát nem arról van szó, hogy orosz íróknak
2: igen
1: a műveit nem állítják ki, hanem arról van szó, hogy emigráns orosz kiadók.
2: Hát gyanítható, ugye, hogy az orosz ottani kiadók is hát ugye úgy szelektálnak, és olyan műveket adhatnak ki esetleg, ami a rezsimnek megfelelő, tehát innentől nem biztos, hogy...
1: Meg hát eleve problémás kell az önmagában is, hogyha egy fesztivál egy orosz államhoz köthető intézménnyel szerződik, és ugye azzal kapcsolatban...
2: Hát de gondolom, vannak ott privát kiadók is, tehát az is lehetne, csak kérdés, hogy a privát tud-e önállóan gondolkodni egy olyan rezsim alatt, mint az orosz, és nem kell beállni a sorba, és olyan műveket kiadni, amit Vlagyimir Putyin jó szívvel javasol elolvasásra.
1: Van-e még?
2: Hát annyi.
1: Ja, egy ismétlés. Egy...
2: Igen, az augusztus 20-ai ünnepségekről van még egy kis hírünk, ugyanis egy posztjában a miniszterelnök azt kérdezte a követőitől, augusztus 20-án jöhet-e egy ismétlés, egy ilyen nagy világra szóló jambori, mint amilyen volt most mondjuk a hétvégi. És ebből arra lehet következtetni, hogy az államalapítás ünnepét is hasonló formában, hasonló hangulatban tervezi, megünnepli a kormányfő. Hát részünkről mehet.
1: Na nézzük akkor, hogy mi a következő.
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Hát nézzük a forint erejét akkor, hogy kinek mikor kedvez, illetve nem kedvez. Ugye ez volt az egyik... Hát az egyik kérdés, hogy ha elindul ez az erősödő trend a forintnál, akkor mikor van az a pont, amikor export szempontjából káros lehet, vagy gyengítheti az exportőrök helyzetét. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok. Szia, jó reggelt! Próbáljuk meg először azt felvázolni, vagy helyzetbe hozni a forintot, hogy most mit mondhatunk róla, hogy mennyire erős vagy gyenge, ugye, mert hogy oké, hogy nagyot ment az utóbbi időben, de ez egy 4 éves rekord. Tehát, hogyha kicsit tágítjuk a horizontot, akkor most mennyire erős, vagy mennyire gyenge a forint?
3: Ugye pont ez az érdekes, hogy nem mindegy, hogy mihez viszonyítunk. Aha. Tehát hogyha még itt a valutaválság közeli időszakokat nézzük, amikor ugye 4.30-at is nézegettünk, hát akkor ahhoz képest ugye ezért ez a mostani 3.55-56 környéki euroforint árfolyam, ugye egy érzésre erősnek tekinthető, de azért ne feledjük el, hogy nem is olyan régen, még 2018 környékén, amikor elkezdődött itt az egész Budapest-Brüsszel vívás, ugye itt a hetes cikkeitől elkezdve a mindenféle jogállamisági vitáig, ugye minden évben volt valami, meg aztán a Covid-válság és egyebek, de 2018-ban itt még ilyen 3.25-ös euroforint árfolyamot nézegettünk. Tehát, hogy ezért alapvetően nem kell azt mondanunk, hogy ez egy soha nem látott mértékű, és akkor most itt világvége van. Ami miatt mégis erről beszélgetünk, hogy erős a forint, az az, hogy az elmúlt 10x évben azt szoktuk meg, hogy alapvetően egy gyengülő pályán mozog a forint árfolyama, tehát gyakorlatilag az exportőrök azok kiszámíthatóan tudtak azzal kalkulálni, hogy majd a gazdaságpolitika az így is úgy is valamilyen úton módon, de gyengíti a forintot, jó esetben 1-2-3%-kal, hát hogyha beüt egy krak, akkor mindig ugrottunk egy 5-6-10%-ot, aztán ennyi. És akkor jó élet van, nem kell semmit csinálni, mert majd megoldja magát a profitabilitás úgy, hogy gyengül az árfolyam. Na, és úgy tűnik, hogy ennek az időszaknak van most vége, azzal, hogy hát itt a következő 4-6 éves időtávban hát jó esetben egy stabil forintot nézünk, még jobb esetben egy erősödő forintot nézünk, ugye köszönhetően mindenféle konvergencia folyamatoknak, és hát ehhez kell majd akkor alkalmazkodni, önmagában az árfolyam gyengülése, az már nem fogja segíteni az exportőröket, úgyhogy tényleg igazándiból bárhonnan nézzük, valahol valaki mindig panaszkodik, régen azért panaszkodunk, mert gyenge a forint, most éppen azért panaszkodunk, erős a forint, úgyhogy klasszik magyar megoldás.
4: Igen, ez minden cégre egyformán hathat már, mint exportőr cégre, mert hogy olvastam olyat, ugye, hogy a multiknak kevésbé fáj, mert ők a beszerzési oldalon is sok mindent euró alapon számolnak el, a kicsiknek, akiknek itthon van a költséghányad jelentős része forintban, ugye az most egy picit kínlódik ezzel, hogy az exportált terméke után kapott eurójáért kevesebb forintot kap. Tehát mit lehet elmondani az exportőr cégek, vagy export szerkezetéről, hogy mennyire hat ez egyformaképpen, vagy mennyire fájhat esetleg egy gyors erősödés se a forintnak, a vállalatoknak?
3: Teljesen más, hogy élik meg a különböző cégek, és nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye makro szempontból szoktunk beszélgetni, de hát itt nyilván cég szinten, szektor szinten, mikroszinten kell beszélgetnünk erről. És igen, ott vannak az óriási nagy multicégek, ahol alapvetően bizony nagyon sok esetben transfer árakkal működik minden, tehát most nagyon pestesen fogalmazott, doszt mindegy, hogy mennyi az euroforint árfolyam, ők valamilyen elszámoló árral szépen elszámolnak egymás között, a nap végén valamilyen forintban kimutatott profit ott van, de hát az egész úgyis euróban megy az anyához, tehát tök mindegy igazándiból. Itt elszámolásokkal lehet majd mahinálni, meg probléma ez, hogy akkor nő a bérköltség szintje, és akkor az anyavállalatnak ez nem tetszik, de nyilván tehát mindenki megszokja majd az új árfolyamot, és akkor ehhez mérten lesznek majd ezek figyelembe jöhet. Tehát alapvetően ettől még a multi-exportőr nem fog bedőlni. Ugye a másik véglet, amikor ott van a kisvállalat, és akkor ő óriási mértékben kitett a gyengülésnek, mert mondjuk terméket exportál. És ugye itt elő szokott jönni az, hogy hát, hogy mennyire rossz lesz neki, mert nem tud a beszállítókkal megegyezni, mert neki nincsen ereje és hasonló. De hogy alapvetően itt megint csak olyan cégekről beszélünk, akik tehát a gyártásban vannak benne, és a legtöbb esetben ezek a cégek, akik ilyen első-másod-harmadkörös beszállítók, de inkább az első-másodkörös beszállítók, őnekik van egy nagyon-nagyon erős import igényük is mindemellé. Tehát alapvetően mindenkik fájdalmas az az, hogy az importon nyernek, az exporton veszítenek, nekik megint csak az a gond, hogy ami exportbevételük végül lesz, az hát ott közben az gyengébb lesz, és a béreket az forintban kell kifizetni. Tehát ők azok, akik ezen veszítenek. És nyilván például a leginkább kitett az ilyen export soknak, vagy árfolyam soknak, az például itt a mezőgazdaság per élelmiszeripar, amely gyakorlatilag jó esetben hazai termékekből dolgozik, ott ugye nincsen igazán egy természetes hedge, egy természetes fedezés, mert ott az itthon megtermelt forintos dolgokból élnek, és exportálnak. Tehát ők azok, akik a leginkább érzékenyek erre az egész árfolyamsokra. De nyilván ezekre is van megoldás, tehát nem arról van szó, hogy Magyarország olyat produkál, amit a világon még soha senki, mert hogy itt a régióban is volt nem egyszer, nem kétszer olyan, hogy exportorientált ország, igen, erősödő árfolyamban szembesült, lesz Szlovákia, ugye az euró csatlakozás előtti 4-5 évben, vagy a lengyelek az elmúlt szintén körülbelül 3 évben.
2: Igen, de ugye azért van ilyen helyzetben a magyar mezőgazdaság, pontosan és az egyik kiemelt célja az új agrárminiszternek, hogy ezen változtasson, hogy a magasabb hozzáadott értékű termékek menjenek ki, tehát ne egy nyersanyag menjen ki, ugye, az országból,
3: igen,
2: amit utána újra importálnunk kell, miután szépen fel van dolgozva, igen, és akkor ezzel például, igen, ez nem egy egy napokon belül megoldható probléma nyilvánvalóan, de értjük, amit mondasz. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy sokkal árnyaltabb a kép, mint hogy csak úgy az egészben ráhúzzuk egy mondatot, hogy de szegény exportőrök.
3: Igen, és ugye még azt ne felejtsétek el, hogy a szegény exportőrözés mellett azért azt tudnunk kell, hogy a vállalatokat, hogyha megnézzük, akkor a vállalatok 20%-a nagyjából biztosítja az exportunk 80%-át. Jó, tehát hogy azért az fontos tudni, hogy itt nagyon-nagyon multiorientált ez az export dolog, és persze értem a KKV-ket, és értem ezt az egész oldalt, de nyilván makrogazdasági szemmel, makrosapkát fölvéve, itt megint csak az van, hogy nem a nagy tömeget érinti, hanem a kisebb cégeket, és értem, és nagyon sok ilyen elhangzik az adat, hogy az export gerincét adó KKV, nem. Az export gerincét nem a KKV-k adják. A foglalkoztatás gerincét meg adhatják,
2: igen,
3: a KKV-k.
2: Foglalkoztatás, igen.
3: Csak ott is megint az van, hogy szükség van egyébként annyi emberre, ami a KKV-szektorban van, vagy most ez a fajta új sok, mert ez egy új strukturális törés igazániból a vállalati szektor számára. Ez bizony, ez elkezd rostálni. És ki fognak esni azok a vállalatok, amelyek nem tudnak kellően hatékonyan, gyorsan alkalmazkodni, és persze vannak állami támogatási lehetőség, ösztönzők kellenek is. Ugye itt akár hatékonyságjavításra, akár energiahatékonyságra gondolunk, de egyéb bármilyen versenyképességjavító intézkedésre, olcsóbb finanszírozásra. Tehát nagyon-nagyon sok megoldás, pénzügyi eszköz van ezekre, hogy lehessen támogatni ezeket a cégeket, de bizony lesznek olyanok, akik nem fognak tudni ezzel mit kezdeni, mert ők azért tudtak a felszínen maradni, mert egy tartósan gyengülő árfolyam mellett képesek voltak kigazdálkodni gyakorlatilag a bevételüket.
4: És nem csak képesek voltak, gondolom, be is rendezkedtek erre. És
3: így
4: ugye
3: igaz.
4: Ebből kifolyólag a termelékenység javítási intézkedések elmaradoztak, és most aki ezt fel tudja venni, ezt a kesztyűt, az életben marad, aki nem. Egyébként, hogyha azon, amit mondasz, hogy stagnáló, vagy esetleg lassan tovább erősödő forintról beszélünk, az azért gondolom adhat alapot arra, hogy időben tudják ezt a tempót követni a kis-közép vállalkozások, már amelyik képes rá, tehát nem feltétlenül kell ebbe beledőlni, gondolom.
3: alapvetően ugye itt, ami miatt most nagyon-nagyon hőbörög, fogalmazzunk így mindenki, az az, hogy, hogy nagyon gyorsan erősödött, igen, nagyon sokat a forint.
4: Sebesség, mert hogyha
3: évi 1-2%-os erősödésről beszélgetnénk, akkor nyilván ez kimozogható, de amikor tényleg itt az elmúlt két évben egy nagyon-nagyon masszív erősödést látok a különböző mindenféle rezsimváltások miatt, legyen szó akár a monetáris politikai irányultságról, legyen szó akár a politikáról, ezek mind-mind faktorok a forint átfolyamában. Nyilván ez az, ami fájdalmas, főleg a 2026-os év. Ugye hát mi is beszélgettünk nagyon sokat még itt bőven a választások előtt. Mi lesz, ha? Hát lehet, hogy 400, lehet, hogy 420. Erre rendezkedtek be a cégek, így lettek felvázolva a 2026-os tervek. De amikor ezt képest 3,55-ös euró árfolyamon kell eladnod, az úgy fáj. De nyilván a következő évet, meg a rákövetkező évet már tudod tervezni egy ilyen euro-forint árfolyammal, nyilván az okoz majd egy jelentősebb törés, és egy év alatt nem fogsz tudni alkalmazkodni, ehhez kellenek majd azok az áthidaló hitelek, hogy ezt az 1-2 éves alkalmazkodási időszakot, még úgy nagyjából minden helyére kerül, azt ki lehessen húzni valahogy, és elindulnak azok a hatékonyságjavító beruházások, amelyekre égető szükség van Magyarországon, de hát erről 15 éve beszélgetünk szerintem, de lehet, hogy még hosszabb ideje. És akkor igen, meg lehet azt tenni, hogy lehet alkalmazkodni egy akár erősödő forint árfolyamhoz, és még az is lehet, hogy képes a magyar gazdaság egy akár újra 3,25-ös euró forinthoz is alkalmazkodni, de azt ne várjuk, hogy ezt egy-két napon belül meg tudja tenni, és azt se várjuk, hogy ennek ne legyenek áldozatai, biztos, hogy lesznek, de jó esetben egy felfelé velő gazdasági pályán azok akár kevék, amelyek sajnos elhullanak itt a versenyben, ott fel fogják szívni a szabad munkaerőt, mert még mindig munkaerő hiány van alapvetően, egy demográfiai probléma, és igazándiból a cégek kapva kapnak az alkalmon, hogy fel tudjanak venni jó embereket, és azért én azt gondolom, biztos, hogy esnek ki majd ilyenek is ebből a KKV szektorból, úgyhogy én bízom abban, hogy most egy teljesen új irányjal egy olyan hatékonyság növelésen megy keresztül majd ez az egész magyar vállalati szektor, amire már tényleg évtizedek óta várunk.
4: Oké, ez kiváló végszónak. Nagyon köszönjük, Péter, hogy átnéztük ezt a helyzetet. Köszi szépen, jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Szép napot,
4: szervusz.
3: Sziasztok.
4: Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.
0: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Gyereknap!
5: Gyermekem, te tudod, mit kell csinálni, ha a kezedben fogod a racsnit?
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und er mond már neked, mi az a racsni. A racsni egy rugós tekerő szeszám, amivel tudod tekerni a dugós kutya, ha kell neked tekerni a csava. Tudomány postény, hogy a racsninak van egy speciál ajseme hang, amire a mérföldje érzékenye reagálnak. Ezért neked akkor kell használni, hogyha nincs közelbe a mérföld, vagy ha van a zsákó a füléhez közel helyezve óvatosan kell tekerni, közben pedig mondd azt, hogy kiszti hand, schöne Frau, és a hatás nem marad el. Most már tudod, mi az a racsni? Használd bátran, de leszete óvatos.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
10: 50-50.
11: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
13: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
14: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
15: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
16: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
2: Egy szó, egy pár szó erről a hantavírusról, mert talán ez az egyik legérdekesebb hír mostanában. Ugye nagyon nagy volt a zaj és a félelem a Tenerife-re.
4: Hát nem csoda, ugye, mert erre se oltás, se kezelése, semmi nincs, viszont nagyon könnyű belehalni.
2: Igen, de azért az összes infektológus és virológus és komoly szakember az hűti a kedélyeket, és próbálja elmagyarázni, hogy a pánikot azt egy picit kezeljük. Most hallgattam reggel a Német Rádióban egy ilyen kiemelt virológussal a riportot, és elmondta, hogy szerinte ebben a szituációban a kezdetektől fogva tökéletesen járt el az összes hatóság. És ugye az volt a kérdés a riporternek, hogy miért, de akkor miért nincsen gyógymód oltás erre az andoktörzsi hantavírusnak, erre a variánsára, és akkor mondta, hogy ez egy annyira elszigetelt valami, hogy egész egyszerűen...
4: Nem kutatja senki.
2: Nem, hanem egyszerűen nagyon ritka az, nagyon ritka előfordulása van annak, hogy az emberre így ilyen módon előfordul embernél, és utána még emberről embert fertőz ez a történet. És éppen azért, mivel ez egy elképesztő ritka dolog, ezért igen, tehát ahogy te mondtad, hogy nem kutatja senki, hogy nincs értelme ebbe K plusz F pénzeket ölni. Úgyhogy magára az egész vírus terjedésére pedig azt mondta, hogy nagyon-nagyon közeli kontaktus
4: nagyon
2: kell.
4: Nagyon komplikált, igen.
2: Ahhoz, hogy létrejöjjön az emberről emberre.
4: Tehát konkrétan képen kell tüsszenteni a másikat, vagy valamilyen hasonló. Tehát a cseppfertőzésnek az abszolút direkt formáját. Tehát még az sem elég, hogy a kezedbe tüsszentesz, és azzal kezed fogsz, akkor már vége. Ugye ezt nem bírja jól ez a vírusfajta, hanem nagyon közvetlen és közeli kontakt kell, mint ahogy hogy ugye az elhalálozottak esetében egy házaspári közeli viszony, vagy a kezelő orvos, aki nagyon közel volt a pácienseihez. Hát ott sajnos ez bekövetkezett, de egyébként ez az egyik gátja annak, hogy komolyan terjedni tudjon például.
2: Tehát az a helyzet, hogy persze nyilvánvalóan a Covid miatt bennünk van ez a félelem, és nagyon fontos ebben az ügyben, és ezt is érdemes majd vizsgálni, hogy elképesztő konteó és dezinformáció zajban kell tájékoztatni az embereket, mert azonnal elterjedt mindenféle. Ezzel kapcsolatban Kemenesi Gábor pécsi virológus is nyilatkozott, és ő is elmondta ezt, hogy most nyilvánvalóan nem szabad félváról
4: bagatelizálni. Igen,
2: bagatelizálni magát a vírust.
4: De rémüzgetni se kell az embereket, és túl se kell hajtani ennek a világjárvány okozó lehetőségét, úgyhogy ezt tisztázták többen is virológusok között. Egy hallgató azt írja, a hantavírus az politikus betegség.
2: Igen, ez már meg volt. Köszönjük szépen. Azonnal megérkezett ez a... Ahogy, szóval, hogy ezt, akit én hallgattam ma reggel a rádióban, ő azt mondta, hogy gyakorlatilag kizárt, hogy ebből bármiféle pandémia alakuljon ki. Tehát, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint egyszerűen elképzelhetetlen az, vagy annyira kicsi a valószínűsége annak, hogy ebből bármiféle komoly terjedés létrejön, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, ezzel a részével. Azzal, hogy mondjuk egy ilyen esetet hogy kezelnek a hatóságok, mi a megoldás és hogy működik, az szerintem teljesen jól működött. Ugye konkrétan ugye sikerült most már a francia és amerikai állampolgár, akinek a hantavírus tesztje pozitív lett, azok közül, az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Hondius óceánjáróról Tenerife-nél, őket azonosították, nincs kizárva, hogy további fertőzötteket találnak, de teljesen jól kezelik a hatóságok ezt, úgyhogy ezzel nem érdemes szerintem legalábbis pánikolni.
11: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Hát pont az előző beszélgetéshez tartozik az is, hogy amikor egy ilyen forintárfolyam erősödés van az euróhoz képest, ugye akkor talán lehet, hogy az egy olyan pont, ahol elakadhatnak a vállalkozók a pénzügyi döntéseiknél. Na de nézzük meg, hogy milyen vállalkozói döntési dilemmák vannak, ahol nem tudnak tovább menni vállalkozók, és nem tudnak dönteni. Kollega Tarsoly Dániel, az MBH Bank egyedi üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Lehet, hogy meg kéne néznünk ehhez először azt a nem tudom, a vállalkozási életutat, ahol a bank belép, ugye nyilván a kezdetektől azzal, hogy kell egy számla a vállalkozásnak, ugye ez egy ilyen előírás, egészen a vállalkozás fejlődéséig, hogy hol milyen szerepeket vállal a bank, és akkor valahogy eljuthatunk oda, amit Endre felvetett, ugye, hogyha ilyen döntési dilemmák vannak, akkor hol és milyen eszközökkel tud belépni a bank a vállalkozás életébe.
4: A döntési dilemmákkal kezdenék, ugye a elemző kolléga az előző blokkot úgy zárta, hogy már 15 éve arról beszélgetünk, hogy milyen égető szükség van beruházásokra Magyarországon a magyar vállalkozások között, és hogyha megnézzük, hogy egyébként milyen kihívásokkal küzdöttek, én azért ilyen régre nem mennék vissza, de mondjuk a 2020-as években milyen kihívásokkal küzdöttek a vállalatvezetők, akkor azt látjuk, hogy ezek nagyon hasonlóak voltak. Ugye itt van közöttük a digitalizáció, illetve a digitalizációra adott kihívás a digitalizációra adott válaszok, ugye ezt az AI csak felerősítette, hogy itt van a szintén az előző blokkban hivatkozott hatékonyságjavulás, geopolitikai feszültségek, a szakképzett munkaerőnek a megtalálása, a termelékenység, a versenyképesség, és az az érdekes, hogy bármelyiket vizsgáljuk ezek közül, mindegyikre hasonló válasz adható, és a válasz maga a beruházás, az tudja ezeket a problémákat megoldani, hogyha az adott cégek beruháznak. És az elmúlt két évben számos olyan kutatás és felmérés született, ahol azt mondták a vállalkozók, hogy az elkövetkezendő egy évben, és körülbelül olyan 30-40%-uk adta ezt a választ, az elkövetkezendő egy évben tervez valamilyen beruházást, és mégsem indulnak el ezek a beruházások, úgyhogy itt szerintem ez a legfőbb vállalkozói dilemma, hogy elindítsam, ne indítsam, bízom a piacban, van-e rá megfelelő finanszírozás, úgyhogy valójában ez, szerintem ez a legnagyobb dilemma. És akkor itt lép be a bank, amit ugye kérdeztetek, hogy mire is, hogyan adhat választ erre a bank, és valóban, hogyha a különböző életszakaszokat vizsgáljuk a vállalkozások esetében, akkor teljesen másra van szüksége egy induló vállalkozásnak, a növekedésben lévő vállalkozásnak, vagy egy életszakaszban működő vállalkozásnak. Ugye az induló vállalkozás általában a napi bankolási szokásaival bíbelődik, ő éppen a cégbíróságról most jött ki, egy induló vállalkozás sokkal inkább standard termékekkel kiszolgálható. Éppen ezért megfigyelhető egyébként a bankoknál, hogy a retail üzletágban kezelik a mikrókat. Amikor ugye átlépsz a növekedési szakaszban vállalkozóként, akkor már teljesen más foglalkoztat, akkor hirtelen belépnek a finanszírozási igények, és akkor sokkal inkább egy szakmai ságra és egy tanácsadói szerepre van szükséged a bankár oldalon, és szüksége van arra is, hogy struktúrákat együtt alakítsatok ki a bankár kollégával, és megbeszéljétek azt, hogy milyen kockázatok léphetnek fel a növekedésnél, mikor kell a gázra lépni, mikor kell kicsit lassítani. És ha az érettség szakaszába lép egy cég, akkor ott már a megfelelő finanszírozási mix kialakítása, a különböző forrásbevonási formákról lehet gondolkodni. Ebben is tud egy jó kereskedelmi bank egyébként támogatást nyújtani. Általában nem is feltétlenül csak kizárólag, mint bank, hanem még inkább szakmai együttműködéseken keresztül. Ilyen például, hogyha arra gondolunk, hogy a mi bankunk is egy szakmai együttműködést kötött a Budapesti Értéktőzsdével, és egy mentorprogramon keresztül az érett vállalkozásokat, az érett KKV-kat abban támogatjuk, hogy ők a tőzsdére lépjenek. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló dolgokra kell gondolni.
3: Mi az, ami egyébként jellemzően most a legégetőbb, vagy amiben a leghamarabb kérik a bank segítségét? Tehát, hogyha már kialakul ez a partneri kapcsolat, van egy banki tanácsadóm. Nyilván ez, amit mi felvázoltunk, hogy az exportőr szaralt, hogy ők tudja-e fedezni esetleg az exportbevételeit a forint erősödésével szemben, nem hiszem, hogy ez a legelterjedtebb, ez egy viszonylag új jelenség, ugye, hogy ekkorát erősödik a forint és ilyen hirtelen. De van-e olyan kiemelt terület, ami most jellemző, hogy igényként jelenik meg a vállalatoknál, és konkrétan a banki segítséget kérnek a megoldásában?
4: Ugye a kisebb szegmensekben, tehát mondjuk a KKV-nak az alsóbb szegmenseiben az elmúlt időszakban a leginkább azzal kerestek meg minket a vállalkozások, hogy eligazodjanak ebben a támogatási erdőben. Ugye rengeteg támogatott hitel volt, mindegyik bonyolult konstrukció, és bizony nem egyszerű megtalálni ezek között a legmegfelelőbb megoldást. És ez volt a legjellemzőbb, ebben ugye mindig tudnak segíteni a bankárok, hiszen ők rutinszerűen alkalmazzák a mindennapokban ezeket a támogatott konstrukciókat, úgyhogy amikor finanszírozásról volt szó, akkor egészen a folyó és forgóeszköz finanszírozástól mentünk a beruházás irányába, de ahogy mondtam, azért a beruházásoknál inkább az volt a jellemző, hogy a kisebb hatékonyságjavító beruházásaikat végezték el a vállalkozások, és a nagyobb strukturális beruházásokat, azokat ugyan megvannak rá a tervek kötve fűzve, de ezt egyelőre berakták a fiókba. Úgyhogy azt várjuk relatíve optimistán most, hogy hát ha ezek a vállalkozási beruházások, ezek is el tudnak indulni.
3: Mivel tudja magát egyébként megkülönböztetni most két bank egymástól egy vállalkozó szemében? Úgy ötlött a fejembe ez a kérdés, ugye, hogy itt említetted azt, hogy felkészültség kell a támogatott hitelek összetettségének az ismeretét tekintve, hogy tudjon tanácsot adni a banki partner. Ez itt lehet esetleg egy ilyen tudásbeli, szolgáltatásbeli, tehát hogy dönt egy vállalat, hogy melyik banknál kössön ki?
4: De a termékek elég hasonlóak, mert abból is fakadóan, hogy a legtöbb az egy standard, általában valamilyen kibocsátó által a piacra lökött támogatott termék. Úgyhogy a humán erőforrásban mindenféleképpen tud különbség lenni két bank között. A szakértőknek a minősége az nagyon fontos. Én ezt mindig szoktam hangsúlyozni. Ez egyik. A másik pedig az, hogy képes legyen arra a többek között Beyond Banking szolgáltatásra is, ahol már sokkal szélesebb paletta nyitható ki a cég előtt és a vállalatvezető előtt, amire képes maga a bank. És akkor itt viszont már szétválnak a különböző termékek, és nem csak támogatott termékek, hanem teljesen piaci alapú termékek is jól tudnak működni. Hogyha csak az előző blokkban hivatkozott árfolyamváltozásokra gondolunk, akkor megemlíthető a treasury szolgáltatása. Ezt nagyon kedvelik egyébként a vállalkozók, és nem azért, mert hazárdőrök és szeretnek játszani az árfolyamokkal. Mindig azt szoktam mondani, hogy treasury terméket azért kell használni a vállalkozónak, hogy csökkentse a kockázatait, és hogy kiszámíthatóvá tegye a cash flow-ját. Úgyhogy a treasury, de hogyha egyébként finanszírozási mixben gondolkozunk, akkor itt van a factoring is, vagy itt van akár mi éppen egy leasing cégen keresztül nyújtjuk, ugye a pénzügyi csoporton belül, de sok bankházon belül üzemelteti a leasing szolgáltatását. Ugye ez is egy olyan finanszírozási forma, ami nem kifejezetten banki hiteltermék, de nagyon szorosan összefügg vele. És akkor jönnek az olyan platformszerű megoldások, mint például a számlázórendszerek, könyvelőrendszerek összehangolása a banki elektronikus csatornákkal, vagy azok a háttérmegállapodások, stratégiai együttműködési megállapodások különböző szakmai szervezetekkel, akik szintén tudják támogatni a vállalkozásokat. Ilyen lehet a nálunk ugye HEPA-val, HIPA-val, pont az exportőrök, importőrök miatt kötöttünk ilyen együttműködési megállapodást, vagy ilyen a Budapesti Értéktőzsdével közösen elindított mentorhubunk, ami a tőzsdére igyekvő KKV-kat, érett KKV-kat tudja támogatni. Úgyhogy ezek lehetnek szerintem azok a megkülönböztető eszközök, amik fontosak.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról. Jó munkát és szép napot kívánunk!
4: Nektek is viszont kívánok.
3: Szervusz.
4: Köszönöm szépen.
3: Kollega Tarsony Dániellel, az MBH Bank egyedi üzletfejlesztésért felelős ügyvezetői igazgatójával beszélgettünk.
2: jön a legfrissebb hírekkel Schmidt Andi, utána pedig mi jövünk vissza majd 8 óra után azzal a témával, hogy hát rég volt ilyen bonyolult az SZIA bevallás elkészítése.
3: Igen.
2: De is, hogy miért?
3: Itt is volt egy-két belenyúlás, változtatás a támogatási lehetőségekben, úgyhogy ezeket fogjuk átbeszélni.
2: Igen, úgyhogy SZIA bevallással jövünk.
3: Május 20.
2: Bizony, már csak 8 nap.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
1: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hungexpo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél. Mindkét irányból korlátozásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttal szakaszonként a Rákóczi híd felé, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán befelé az autópiactól. Lezárták ma délután 1 óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a 2. kerületben a Zöld Lomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától út szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jönnek az utolsó miniszter jelölti meghallgatások. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit. Korlátozná a turizmust Görögország. Borult szeles időnk lesz ma, záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma reggel folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszter jelöltből 11-en mondták el terveiket. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz pedig egyelőre nem nyúlnának. Alapvetően más szemléletet, az alapellátás megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért, többek között az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője. Hegedű Zsolt azt mondta, a magyar egészségügy nagyon beteg, több tízezer szakdolgozó és több ezer háziorvos hiányzik az ellátásból. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, hogy az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Ma lejár a határidő, délután 4 óráig kell eltávolítani a választási plakátokat. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges munkakezdés 2029-ben várható. A teljes rekonstrukció költsége ma járon 40-45 milliárd forint körül alakulhat. Befejezték az óceán járó evakuálást.

0: Görögország néhány szigetén és népszerű üdülőhelyén korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma északnyugat felől erős hidegfront érkezik. Eső, zápor két hullámban, reggel kora délelőtt, illetve késő délután este várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap is. A szél északnyugatira fordul, erős viharos lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl majd le a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggelét. Rádió Café 98.0-án, május 12-e van. Kedd reggel, 4:09 lesz, 3 perc múlva itt van Kántor Endre.
5: És Kede Balázs.
4: És persze a kedves hallgatók is azt mondja, hogy... a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és...
5: Hunor írta a Messengeren.
4: Igen.
5: Lari lányom, egy lelkes 8 éves hallgatótok, mai megjegyzése felétek. Szegények, ők meg csak ott beszélnek.
4: Az nagyon jó.
5: Köszönjük szépen.
4: Aztán, hát ezt nem tudom, honnan vette a hallgató, nincs munkaerő hiány, a cégeknél nincs. Nincs. Építőiparban van, CNC-sek között van, máshol nincs.
5: Hát nem ezt látják a makroelemzők, ők más látnak.
4: Igen, picit azért...
5: az adatokból, jobban... amiket szolgáltatnak
4: igen.
5: Nekik.
4: Aztán kiesnek a gyengék, maradnak a multik, így lesz 80-20-ból 64-4. Azt gondolom 94... vagy nem tudom ez mi akar lenni, de nem feltétlen a múltik, nem arról beszéltünk, arról, hogy a gyenge kis vállalkozások, ugye, akik nem
5: hát,
4: tudnak...
5: akik a stratégiát arra húzták fel, hogy abban a sávban marad igen. A forint.
4: Sőt,
5: az euróval szemben.
4: Sőt, ami biztosítja gyengül. Neki a bevétel
5: így van, és erre épített rá mindent.
4: Így van.
5: Ami ugye egyébként sem egy jó stratégia, hogy nincsen hedge, nincsen menekülés, de erről volt szó.
4: Így van. Most meg arról lesz szó, hogy mindjárt itt az SZIA, a bevallás, mit csináljunk.
0: Millás reggeli.
1: Ahol széles a spaletta.
5: Mert
4: hát
5: itt van velünk.
4: Lett. Ja, bocsánat, igen,
5: ja, itt van. Itt van a vonalban Honyek Péter, a PVC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó tanácsadói csapatának az igazgatója. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Jó reggelt. Na hát arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire bonyolult most az SZIA bevallás, talán nem is volt, vagy nagyon rég volt ennyire összetett és komplikált az elkészítés.
5: Most ne ijesszél meg, mert én nem akartam kitölteni még.
4: Várjál, hogyha eddig nem ijedtél meg, akkor csak egyet hadd ragadjak ki a PVC tanulmányából, hogy 2025-ben ugyanazon jövedelem akár háromféleképpen is adózhat.
5: Nagyon jó.
4: Hogyha nem figyelsz oda. Na, akkor így fussunk neki, hogy mire kell figyelni, mit lehet még csinálni, mit lehet kezdeni a NAV által összekészített előzetes bevallással, mennyire kell azt megigazítani, mennyire kell odafigyelni, hogy mi szerepel abban például.
6: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy aki teheti, nézze meg a bevallási tervezetét.
4: Tehát ezzel indítsunk.
6: Egy adat, hogy 5,5 millió embernek készítette el az adóhatóság bevallási tervezetet, ebből 1,9 millió nézte meg. Tehát az embereknek a nagyobb része még nem foglalkozott az adóbevallással, és 9 napunk van arra, hogy ezt megtegyük. És aki ezzel nem foglalkozik, és esetlegesen valamilyen összetett helyzetben van, akkor nagyon könnyen bizonyos kedvezményeket elveszíthet. Tehát érdemes vele foglalkozni, nem többe fog ez nekünk kerülni, hanem igazából adó megtakarítást is elérhetünk vele.
5: Ez jó hír. Egyébként nyilvánvalóan én azért nem foglalkoztam még vele, mert hogy annyira egyszerű volt az elmúlt időszakban ez az egész online adózás, hogy úgy voltam vele, hogy szuper, akkor majd, de most egy kicsit megijedtem, amikor elolvastam azt, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni. De akkor nézzük a részleteket.
6: Tehát nem a megfelelő csapat beszélget itt, mert ugye három úriember beszélget, és 2025-ben egyrészt a GED-nek, a csecsemőgondozási díjnak az adómentessége, másrészt a három gyermekes anyák adómentessége, az inkább a hölgyeket érinti. Tehát, hogyha hölgyekről beszélünk, még könnyebben beleeshetnek abba az esetbe, hogy foglalkozniuk kell az adóbevallással. Amit mi mondtunk, az az, hogy elsősorban azok, akik három gyermekesek, gyedet kaptak 2025-ben, vagy a családi kedvezményt nem egyedül érvényesíti apuka, abban az esetben a bevallásra vonatkozó szabályok azok 2025-ben három félig. Az első fél év az egy kvázi önálló adóév, eltérő szabályok vonatkoznak rá, a harmadik negyed év az megint egy eltérő szabályrendszer szerint működik, a negyedik negyed év az megint eltérő szabályrendszer szerint működik. Tehát a bevallási tervezet az tökéletes lesz azoknak, akik egész évben dolgoznak, nem vesznek igénybe családi kedvezményt, és könnyen lehet, hogy a hallgatóknak a kétharmada ebbe a csapatba tartozik. Az ő esetükben ugyanúgy működik a bevallási tervezet, mint korábban. De akkor, hogyha három gyermekes anyáról van szó, abban az esetben, ha valaki évközben elveszítette a munkáját, évközben házasodott meg, a gyerek leérettségizett, akkor ezek mind olyan esetek, amelyek megváltoztathatják a kedvezményekre való jogosultságokat, és akkor foglalkozni kell vele. Azzal a kihívással még egyszer, hogy főleg a hölgyek számára, az anyák számára 2025-ben háromféle szabályrendszert kell figyelembe venni.
4: Igen, hát most, hogy ezt hallgatom, és azon gondolkodom, hogy ezt az egyén egyébként ezt meg tudja csinálni? Tehát utána tud járni, hogy mi hogy változott.
5: Igen, pont ezt mondtam, ugye, hogy az online felület ez viszonylag egyszerű igen. volt, legalábbis én számomra egyszerű volt. Persze azok a kérdések azok felmerültek, hogy ki az, aki érvényesíti a különböző kedvezményeket, családi kedvezményeket, de hogyha ezt tisztáztuk, akkor hát hogy is mondjam, egy ilyen lépésről lépésre, ilyen foolproof jellegű sztori volt, a végén pedig ugye egy ellenőrzéssel az ember megnézte, hogy hol ejtett hibát.
6: Nem igazán tökéletes a bevallási tervezet felület arra, hogy az egész bevallást átnézzük. Uh-huh. Annak a jobb alsó sarkában le lehet tölteni egy PDF formátumban a bevallás egészét, hogy akkor mit is tervezett velünk az adóhatóság. Ez alapján már sokkal jobban lehet látni. De én azt javaslom azoknak, akik tényleg három gyermekesek, vagy pedig a családi kedvezményt a férjükkel, élettársukkal együtt szeretnék érvényesíteni, hogy ne csak ezt vegyék elő, hanem akár a NAV-nak a bevallás kitöltési útmutatóját, akár keressenek rá az interneten AI-jal bármilyen módon az idevágó szabályokra, csak arra kell ügyelni, hogy mivel a három gyermekes anyák október 1-től adómentesek, mivel a családi kedvezmény július 1-től a másfélszeresére nőtt, mivel a gyed, illetve a csecsemőgondozási díj, az pedig szintén július 1-től adómentessé vált, ezért három eltérő szabályrendszer van. Tehát akkor, hogyha valaki egy bonyolult helyzetben van, gondolja végig, hogy rá mi vonatkozik az első 6 hónapban, mi vonatkozik a második 3-ban, és mi vonatkozik az utolsó 3 hónapjában az adóévben.
5: Akkor vissza a Balázs kérdéséhez, hogy ezt így tényleg le tudja tölteni persze PDF-ben, át tudja talán gondolni, de azért nem olyan egyszerű ez laikusok számára értelmezni.
4: Sajnos nem az. Azt írja egy hallgató, hogy én mérnökként az SZIA-val sosem tudtam egy lelki közösséget alkotni. Erre mindig volt a családban valaki, zárójel anyós. 3 gyerekes, 45 éves, 3 helyről jövedelmet kapó feleségem bevallásában több mint 300 000 forint visszajáró pénzt talált, ami már a Holdról is látszik. Van esetleg egy olyan mintánk, amin ezt be tudjuk ábrázolni, hogy milyen különbségek lehetnek? Egy ilyen példa?
6: Hát nagyon könnyű elgondolni azt, hogy van egy 3 gyermekes anya,
4: igen.
6: Aki mondjuk 700 000 forintot keres munkabérként, és 300 000 forintot keres gyedként. Mert ugye a gyed mellett is lehet dolgozni. Teljesen nyugodtan januárban lenyilatkozza azt, hogy a három gyermek után a családi kedvezményt szeretné érvényesíteni, tökéletesen belefér, csak ezt hiában érvényesíti. Abban a pillanatban, amikor július 1-én fölemelkedik a családi kedvezménynek a mértéke másfélszeresére, akkor az addigi 99.000 forint helyett havonta az édesanyja már 148.500 forint családi kedvezményt tud igénybe venni. Tehát ott rögtön nyer majdnem 50.000 forintot. Aha. Emellett pedig ugye a gyede is adómentessé válik, tehát mondjuk az én példámban ez 300.000 forint volt, akkor az rögtön azt eredményezi, hogy ott spórol a gyeden 45.000 forintot. Tehát július 1-jével ez a egy gyermek, vagy három gyermekes anya, egyedülálló anya rögtön 95.000 forinttal visz többet haza. De ráadásul ugye október 1-jével meg a teljes személyi jövedelem adója az lenullázódik, tehát hogy onnantól kezdve még a 700.000 forintnak a 15%-át is megnyeri, ami 105.000 forint plusz pénz. Szerencsére 1 milliónál az összes kedvezményt igénybe tudja venni, tehát az állam nagyon generózus egy ilyen esetben. Ugye itt az édesanyja majdnem 200.000 forinttal több nettót tud hazavinni havonta egy ilyen helyzetben, csak az adóváltozások következtében, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz neki júliusban is jól kellett nyilatkoznia, meg októberben is jól kellett nyilatkoznia a munkáltatója irányába, hogy ez a bevallási tervezetben eleve jól szerepeljen.
5: Aha, ez lett volna a kérdésem, hogy egyébként... Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy maga a rendszer egyébként alkalmas lenne arra, hogy ezeket a változásokat lekövesse sokkal jobban, mint az egyén, de akkor ezek szerint kellett volna, hogy egy nyilatkozat megtörténjen, hogy bekerüljön ebbe az egész bevallásba, a tervezetbe.
6: Pontosan, tehát a bevallási tervezet egyébként a világ legjobb rendszere, tehát hagyd dicsérjem ezt a bevallási tervezet rendszert, nagyon-nagyon sokat segít a magyar adózók kétharmadának, de a bevallási tervezetben kvázi a saját adatainkat látjuk viszont. Mert mi történik? A különböző kedvezményekről általában januárban kérnek tőlünk egy adóelőleg nyilatkozatot. Az adóelőleg nyilatkozatot odaadjuk a munkáltatónak, a munkáltató leriportálja ezt az adóhatóságnak, és az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetben az lesz benne, amit mi beírtunk az adóelőleg nyilatkozatba. Tehát kvázi a saját adatainkat látjuk viszont, nem lehet azt mondani, hogy a kedvezményekkel kapcsolatban a NAV okosabb lenne, mint mi magunk vagyunk. Tehát akkor, ha valami kedvezményre jogosultak vagyunk, és elfelejtünk róla nyilatkozni, mit tudom én, valaki megházasodik 2025 folyamán, jogosult az első házasok kedvezményére, de nem nyilatkozik róla, akkor ez nem fog bekerülni a bevallásába. Értelemszerűen, ha valaki végignézi a bevallás kitöltési útmutatóját, vagy megnézi, hogy milyen kedvezményekre jogosult, és fejére csap, hogy hát én 2025-ben megházasodtam, akkor beírhatja a bevallásba, és meg fogja kapni ezt a kedvezményt.
4: Azt írja egy hallgató, hogy plusz, ha valamelyik gyermek tartósan beteg, megint csak másik összeggel kell számolni, ez szintén évközi változás eredménye.
6: Már január 1-től is, sőt már a tavalyi évben is, ugye a tartós beteg, súlyos, fogyatékos gyermekek után még egy pótlólagos kedvezményt lehetett igénybe venni, és ezt egyébként az adóelőleg nyilatkozat is nagyon jól kerelte. De ahogy az összes többi családi kedvezmény érték növekedett, ugye a egy gyermek esetében 10.000 forintra, 15.000 forintra emelkedett, a kedvezmény két gyermek esetén 20.000-ről 30.000-re, három gyermek esetén meg 30.000-ről 49.500-ra. Ugyanúgy ez a plusz 10.000 forint, ami a tartós betegek után jár, ez is július 1-jével 15.000 forintra emelkedett. Tehát akkor, hogyha valaki két gyermeket nevel, akkor normál esetben januárban neki járt volna 40 ezer forint családi kedvezmény megtakarítás, akkor, hogyha az egyik gyermek tartós beteg, akkor az nem 40 ezer, hanem 50 ezer forint volt, és ez is másfélszeresére emelkedett 2025. július 1-ével.
4: Világos. Arról van információnk esetleg, hogy mennyi pénzt hagyunk ott a költségvetésben, pont abból kifolyólag, hogy esetleg, ugye, amit említett is, hogy nem nagyon néznek rá, vagy nem mindenki néz rá. Jó esetben azok nem néznek rá, akinek nagyon egyszerű az élete, és alkalmazottként mindenféle kedvezmény igénybevétele nélkül egyedülállóként kapja a fizetését, és tudja jól, hogy nincs mit tennie az elkészített adótervezettel. De rossz, szerencsétlen esetben olyan sem foglalkozik vele, akinek meg lehetnének visszaigénylései, adójóváírásai, hogy milyen összeg az, ami bent ragad, így úgy mond a költségvetésbe, ezt tudjuk esetleg?
6: Erre nagyon nehéz lenne valami pontos összeget mondani, de ez biztos, hogy milliárdok.
4: Világos.
6: Tehát, és különösen a rászoruló családoknál.
4: Igen, sajnos.
6: Tehát ahol több gyermek van, ott lehet igazából egy nagy megtakarítás abból, hogyha megnézik a bevallást. Csak gondoljuk végig, egyedülálló anyuka, nem is három gyermekes, csak annyi történik, hogy mondjuk novemberben elveszíti a munkáját. Ugye? Semmi nem történik.
4: Igen.
6: Januártól novemberig ő dolgozott, két gyermek után igénybe veszi a kedvezményt, és decemberben meg már nem kap semmilyen kifizetést. Decemberre jár neki a családi kedvezmény? Hát persze, hogy jár neki a családi kedvezmény. Tehát az neki még 40 ezer forint, bocsánat, az már decemberi időszak, az neki még 60 ezer forint megtakarítás. Ezt ugye senki nem vette figyelembe, hiszen decemberben nincsen munkáltató, igen, aki ezt figyelembe vegye. Neki ezt a bevallásban kell visszakérnie. Tehát azok, akik minél rászorultabb egy család, minél több gyermeke van, egyedülállók, stb., annál nagyobbak lehetnek ezek az összegek. Tehát érdemes ezzel foglalkozni. Aki nem tud más tenni, menjen be az adóhatósághoz, kérdezze meg, hogy tudnak-e segíteni. Sőt, hát ugye a május 20-a az nem a világ vége, tehát ha valaki arra jön rá, hogy kérem szépen, neki a bevallása rossz volt, ő még több kedvezményt tudott volna érvényesíteni, akkor önellenőrzés formájában ezeket nyugodtan vissza tudja kérni, csak hát annak a földolgozása az még hosszabb időszak lesz.
4: Világos.
5: Lényeg az, hogy nagyon alaposan kell utána nézni, és hogyha
4: és
5: valami...
4: És erre még van egy bő egy hét, tehát ja, még... Hát ne viccelj.
6: Jó, 9 napunk
5: 9
6: van,
5: nap, így van, igen, így van. Oké, köszönjük szépen.
4: Nagyon klassz volt, köszönjük szépen, hogy tisztáztuk ezeket a
5: az
4: dolgokat. Így van, abszolút. Jó munkát, szép napot kívánunk.
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Hogyek Péterrel, a PVC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó tanácsadói csapatának igazgatójával néztünk rá az SZIA bevallás nehézségeire, és hívtuk fel a figyelmet arra, hogy bizony szorít az idő, mert 20-a a határidő, de azért még ott van 9 nap, amikor rendezhetjük ezeket a dolgokat.
5: És tényleg két dolog segít a NAV, tök jó, én is voltam bent többször ilyen egyeztetésen, folyószámla egyeztetésen, mert voltak kérdéseim pont ilyen bennragadt összegek miatt, amiket én valahogy rosszul értelmeztem.
4: Persze.
5: Az egyébként tök jó, és sokkal-sokkal jobb adóbevallásban, mint ami régen, amit szenvedni kellett vele. És nyilván érdemes előre foglalni időpontot, de amikor oda kerülsz egy kollégához, akkor így részletesen át lehet ezt az egészet beszélni. Tehát nem feltétlenül pénzügyi tranzakció ez, amikor az ember tanácsot kér, hanem ennek megvan ez a formája is. Na, azt egyébként ők integetnek is az utcán, hogy erre gyertek, erre tessék sétálni.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8: Catherine Hepburn, 4-szeres Oscar-díjas amerikai filmszínésznőt ünnepeltük, vagy köszöntöttük, vagy emlékeztünk rá a műsor elején, mert 1907-ben született ezen a napon, május 12-én. Azt mondta, ha le akarsz mondani több ezer férfi csodálatáról egyetlen férfi kritikájáért, akkor menj férjhez.
9: Egy kicsit sarkos, értem, sarkos, hogy mit mond Catherine Hepburn, de szerintem megmaradt nála több millió férfi csodálata.
8: Persze.
9: Teljesen mindegy, hogy férnél volt vagy nem. Az igaz, hogy annak az egy férfinek a csodálata mellé megérkezett a komoly igen. kritikája is. De,
8: igen, de... mert hát a több ezer férfi meg attól csodálta, tehát csak nem jutott el hozzá az üzenet.
9: De vicces,
8: esetleg,
9: mert, de vicces egyébként, igen, abszolút.
10: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.
9: Na hát az SZIA bevallások után foglalkozzunk az 1%-kal, és idén már 51 éves fennállását ünnepli az UNICEF, ugye, és alapítása óta gyerekek élhető jövőjének érdekében munkálkodik, és a programjának a finanszírozását jelentős részben adományokból teremti elő, és ehhez ugye hozzájárulnak az 1%-ok, ami Magyarországon azért fontos, mert az itthon felajánlott 1%-okat teljes mértékben a hazai tevékenység végzésére használják fel. Hogy pontosan hogy működik ez, kérdezzük az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatóját, Mészáros Antóniát. Szia, jó reggelt!
10: Jó reggelt, elnézést, hogy egy helyesbítéssel kezdem, de az UNICEF még annál is öregebb, mint mondtad, a 80. születésnapját fogja nem sokára ünnepelni. Az UNICEF Magyarország az, amelyik most már elmúlt 50 éve. Ennyi ideje van jelen a szervezet itt kis hazánkban, ami szintén szép teljesítmény, vagy legalábbis hosszú időre tekint vissza a magyar történet is. 46-ban alakították egyébként az UNICEF-et a II. Világháború után, amikor az egész világ rengeteg olyan gyerekkel volt tele, akik akár elvesztették a szüleiket, akár éheztek, akár betegek voltak. Olyan mérhetetlen szenvedésnek voltak kitéve, hogy ezen valahogy segíteni kellett. És akkor egyébként már Magyarországon is megjelent az UNICEF, és segítette az itt éhező és elárvult és betegségekkel küzdő gyerekeket, de aztán jogi formában önálló szervezetként több mint 50 éve jött létre. Bocsánat, ezért a kis bevezető.
9: Teljesen jogos volt, úgyhogy ez nagyon fontos. De, ami fontos, hogy ugye mindenki hallott már arról, hogy milyen tevékenységet végeztek, és vannak a különböző állandó adományok, amiket fel lehet ajánlani, viszont ugye most itt az 1%-os időszakban vagyunk, és szerintem ezt kevesebben tudják, hogy az az 1%, amit felajánlanak adózóként, az a magyarországi tevékenységre megy.
10: Így van, és azt is nagyon kevesen tudják, hogy az UNICEF Magyarország egyébként semmilyen támogatást nem kap a nemzetközi szervezettől a magyarországi működésére, ugyanis mint a fejlett országok mindegyikében az UNICEF úgy működik, hogy egy ilyen piacon, mint a miénk, adományokat gyűjt, és ezekből kell egyrészt támogatnunk itt a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélését, akik háborúk és természeti katasztrófák és egyéb súlyos kihívások árnyékában élnek olyan országokban, ahol nincsenek helyi erőforrások az ő megmentésükre, és ebből végezhetjük a helyi tevékenységünket is. Tehát zavarba ejtő lehet, hogy sokféle adománykérést látnak az emberek az UNICEF Magyarországtól is. Gyakran beszélünk arról, hogy mi történik távoli országokban, hiszen a magyar emberek szolidaritását próbáljuk csatornázni őfeléjük is. De az 1%-os adófelajánlás az pont egy olyan része a mi bevételünknek, amit csak Magyarországon, csak magyar gyerekek megsegítésére használhatunk fel, csak hazai programokon keresztül. És van is egyébként egy tucatnyi hazai programunk, nagyon kiterjedt tevékenységet végzünk minden gyerekért, itt Magyarországon is, aminek a finanszírozását nem tudjuk külföldről megoldani, hanem magyar emberek, magyar vállalatok, magyar alapítványok és az 1%-os adóbevétel segítségével tudunk bármit is tenni. Hiába vagyunk a világ legismertebb gyerekvédelmi szervezete.
8: Mindjárt rá is térünk a programokra, de ezt az 1%-ot, hogy ez itthon hasznos, ez fontos hangsúlyozni, lehet gátja esetleg a felajánlásnak az, hogy egy globális nagy szervezetről van szó, és gondolhatja valaki azt, hogy hát én az 1%-omat én kifejezetten ide szeretném itthonra összpontosítani, ezért keresek mást.
10: Így van, ez, hát ezért is kezdtem ezzel, mert ezzel világos találkozunk a leggyakrabban. Általában ez gátja a felajánlásoknak. Mi nagyon sok lájkot kapunk, nem csak az interneten, hanem átvitt értelemben is. Tehát az UNICEF tevékenysége az tényleg pártokon, világnézeteken, felekezeteken felül áll, gyakorlatilag a világ legismertebb, leghitelesebb gyermekvédelmi szervezeteként mindenkivel együtt tudunk működni, és mindenki el szokta ismerni azt, amilyen munkát végzünk, de nagyon nagy az a koncepció, vagy nagyon sokan gondolják úgy, hogy hát annyi pénz van már úgyis egy ilyen gazdag nemzetközi szervezetnél, nekem már ott nincsen feladatom, nem azon múlik, hogy én mit ajánlok föl. Pedig egyébként a globális szervezetre is igaz, igaz, hogy akár magánszemélyek nagyon alacsony összegű felajánlásából működik, ez rengeteget számít. Itt a magyar tevékenység tekintetében pedig csak a magyar emberek szolidaritására számíthatunk, és csak arra, hogy hányan akarnak abban segíteni, hogy a világ legrangosabb szervezete a magyar gyerekekért is dolgozhasson.
8: Világos. Akkor nézzünk egy-két olyan programot, ami itthon működik, és ami például ezeknek az 100%-os felajánlásoknak a felhasználásával zajlik.
10: Nem lesz annyi időnk, hogy felsoroljam minden programokat olyan... külön, de összességében azt fontos elmondani, hogy mi dolgozunk itthon is a kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű gyerekekért, és dolgozunk egyébként a szervezet mottójához illően minden gyerekért is. Tehát olyan programokat is viszünk, amelyek nem feltétlenül anyagi kiszolgáltatottságban élő gyermekeket érintenek csak, hanem mindannyiunk gyermekeit, beszélek olyan problémákról például, mint a fiatalok mentális egészségének, drámai romlása az utóbbi időben. Ez egy globális jelenség, de itt Magyarországon is nagyon erőteljesen megfigyelhető, és egy egészen komplex programcsomagunk van ezzel kapcsolatban, ami sokféleképpen segít a fiataloknak és az őket körülvevő felnőtteknek. De beszélünk olyan ügyekről is, mondjuk, mint például az iskolai zaklatás, vagy az online erőszak, ami szintén mindannyiunk gyermekét érintheti, és ezekkel is nagyon sokat foglalkozunk itt Magyarországon. Vannak programjaink is, tudásanyagaink is, rendezvényeink is, figyelemfelhívó kampányaink is, ezekben a kérdésekben, ezeken a területeken is nagyon szertágazó munkát végzünk. És van egyébként egy alapvető érdekvédelmi tevékenységünk is, azon túl, ami programba csomagolható. Rengeteget foglalkozunk azzal is, hogy a legkülönbözőbb szakmai és nyilvános fórumokon képviseljük a gyerekek érdekeit, illetve terjesszük a jogaikat. Olyan szempontból is, hogy velük is megismertessük a jogaikat, hiszen sok minden itt kezdődik, úgyhogy végzünk egy gyermekjogi edukációs tevékenységet is, ezt el lehet például úgy képzelni, hogy interaktív, szórakoztató, de nagyon informatív órákat viszünk el iskolákba, ahol a gyerekekkel arról beszélgetünk, hogy egyébként nekik milyen jogaik vannak, és ez azért is fontos, hogy felismerjék, hogyha probléma van, és tudják, hogy mikor kell szólni, mikor kell kiállni magukért. Nagyon sok olyan tevékenységünk van, ami arra is irányul egyébként, hogy a körülöttük élő felnőtteket erősítsük meg és támogassuk, akik lehetnek szülők, lehetnek szakemberek, és itt is fontos az, hogy ők felismerjék a gyerekeket érintő problémákat, foglalkozzanak velük, megfelelően tudják támogatni a fiatalokat ezekben a kérdésekben, és egyébként ők maguk is olyan állapotban legyenek, mondjuk például mentális szempontból, hogy képesek legyenek segíteni.
8: Hát nagyon klassz dolgok ezek, és nagyon szerteágazók, és akkor még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az 1%-os felajánlás az UNICEF-nek az a hazai programok finanszírozására megy, az itthoni operációt támogatja és finanszírozza. Nagyon fontos, hogy...
10: Így van, és akit érdekelnek a részletek, az egyébként megtalálja a honlapunkon mindezeknek a tevékenységeknek a nagyon alapos felsorolását, rengeteg videóval, leírással, anyaggal, és fontos elmondani, hogy a tudásanyagaink mindenkinek a számára ingyenes hozzáférhetőek, úgyhogy már csak ezért is érdemes ellátogatni a weblapra.
8: Mindenképp, és az
9: köszönjük akkor mindenkinek
8: megnyugtató lehet, látja, hogy mire megy a pénz. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
9: Sok sikert akkor a továbbiakhoz is. Köszönjük szépen.
10: Köszönöm szépen.
9: Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy az 1%-okat hogyan és miért érdemes elkölteni, aki, mint kiderült, nem ismeri ezeket a programokat, nagyon jól részletesen megtalálja az UNICEF oldalán őket.

0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Na, hogy tűnik?
3: Úgy, hogy káosz van Európában, most pedig az vasúti logisztikai rendszer miatt 10 000-ével terelik a konténereket a közútra, akár 174 000 kamionnyi áru mehet oda. Úgyhogy ezt az egészet átbeszéljük, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi a helyzet, és mi lehet a megoldás. Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének a főtitkára van velünk itt a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Köszöntök én is mindenkit!
3: Mi a helyzet ezzel az átteréssel, illetve a vasúti logisztikai rendszerrel?
2: Igen, mi történik?
4: Hát, hogyha a vasúti áruforrásnak békét hagynának, akkor az nagyon szépen tudna prosperálni. Hát, hogy ezek a számok látszanak itt a magyar statisztikán is, hogy a negyedéves konténeres forgalmaink rendre rekordokat döntenek növekedésbe. Ugye ez nyilván, ez kell egy erős ipari háttér is, ami lassan elindul nálunk. Kell egy jó elkereskedelmi pozíció, ami szintén generálja a forgalmakat. És hát ugye egy kismértékig, de a lakossági fogyasztás is élénkül. Ez, ami a magyar piacon van. Na de, amiből a probléma jön, az nem ez. Hanem ez egy európai strukturális probléma. Ugyanis ugye Európai Unió minden tagországnak ad pénzügyi keretet annak érdekében, hogy a vasúti hálózatát korszerűsítse, fejlessze. Na, ez elvileg egy nagyon zseniális és prima ötlet, csak hogy ennek a technikai megvalósításával most már látszik, hogy egy komoly probléma van. Ugyanis a vasúti felújításokat úgy engedélyezi, vagy támogatja az EU, a pincétől padlásig mindent átépítünk. Na most ez ugye ez azzal jár, hogy az adott szakasz, amelyik éppen ezt érintve van, ott lezárva van minden, és nem közlekedik senki. És hát ugye ebből ered az, hogy akkor kerülő útirányon kell menjen a vasút. Hát az ugye napokban mérhető plusz idő, és hát jól látható euró plusz költségek, amit a mostani kifeszített gazdasági helyzetben a megrendelő cégek nem tudnak vállalni, és hát azt mondják, hogy ez se plusz idő, se plusz költség, nem tud elhálható, tehát menjünk vissza közútra. Ennek nagyon konkrét gyakorlati példái is vannak. Lébényben az egyik terminálról a közúti forgalom januárban, vagy a vasúti forgalom, bocsánat, visszament közútra. Ez évi hát majd 16 000 kamiont tereltünk egy mozdulattal vissza, és nem a szolgáltatóknak a hibája, hanem azért, mert Ausztriában vasúti vágányfelújítás van, Passau környékén 6 vagy 7 hónapig le van zárva ez a rész. Tehát most Németországban is több főirányban lezárások vannak, most már kerülő útirányokon is felújítások vannak, Szlovéniában szintén hasonló problémák vannak, hogy felújítás egyszerre. Ugye ezek abból a problémából generálódnak, hogy egy ilyen vasúti felújítási projekt az nagyjából előkészítés, megvalósítás 7 év. Na most az EU, ugye addig senki nem fog ennek neki, amíg az EU-s pénz nincsen meg. Na ha neki kezd az EU ciklus elején, pont a ciklus végére ír abba az állapotba, hogy akkor építsünk át mindent. És hát az ugye egyszerre csinálják az összes európai ország, hát akkor ebből lesz a káosz, amit most látunk. Nálunk most pillanatilag 10 000-es nagyságrendet látunk közútra terelve, de év végére elérhetjük ezt a borzasztó nagy számot. Németországban 300 000-es nagyságrend van közútra terelve jelen pillanatban is, más országokban is óriási számok mennek. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz konstrukció ebben a formában, ahogy látjuk.
3: Hát most ebből adódóan azt mondtam, hogy megpróbáljuk felvázolni, hogy mi lehet a megoldás, de hát azt például nem lehet megoldani, hogy ezt a 6-7 hónapos passzaui felújítást, ezt kikerüljük, vagy gyorsabbra tegyük, vagy gondolom én, mit lehet tenni?
4: Hát ugye ezzel most már semmit, tehát ezt most már túl kell élni, tehát mivel benne vagyunk gyakig a történetben, még a jövő év is így fog kinézni, mert ugye 27-ben fog lejárni az EU ciklusnak ez a periódusa, és az elszámolásokat ott kell befejezni, tehát még az idei év és a következő év kutya nehéz lesz, tehát nagyon nagy tisztelet a vasutas kollégáknak, akik ezt végig tudják csinálni, és van még üzlet a vasúton. Ami megoldás lehet, az, hogy az EU a következő ciklusban például ne csak ilyen pincétől padlásig felújításokra adjon pénzt, hanem mondjuk egy emelt szintű karbantartásra, ugyanekkor a pénzből sokkal nagyobb hosszúságot lehetne karbantartani, sokkal kisebb ugye elakadásokkal. A másik, amit nagyon fontos lenne, ezt jelezni is fogjuk az EU felé, meg már jeleztük korábban is, hogy kérem szépen írja elő azt, hogy kötelező összehangolni a szomszédos országok az ilyen felújításokat. Tehát, hogyha Ausztria is újít ugyanakkor fel, újítsunk mi is ugyanakkor fel. Ugye, hogyha a Románia is újít fel a határ mellett, akkor mi is újítsunk ugyanakkor fel. Tehát ezeket már egyszerre történjenek a vágányzárak, ne az egyik befejezés utána kezdi a másik. Mert itt ilyen problémák is vannak. A másik, ami nagyon-nagyon fontos lenne az egész dolognak, az, hogy az elszenvedő, a vasúti torlódások, károkat elszenvedő vasúttársaságok kapjanak kompenzációt ezért, hogy az ügyfeleket tudják kiengesztelni. Ilyen nincs az Európai Unióban. Már pedig így nem lehet ügyfelet vasúton tartani. Harmadik nagyon fontos, intermodális fuvarozás támogatásának ösztönző rendszerét nem európai szinten homogénre kell készíteni, mert Portugáliának, Máltának teljesen más az igénye ilyen esetben, mint például Ausztriának, Magyarországnak, vagy itt a másik szomszédos ország, aki a közepén van ennek a rendszerben. Itt is az lenne a fontos, hogy olyan ösztönző támogató rendszereket csináljanak az országok, európai direktívák vagy útmutató alapján, amit a szomszédokkal egyeztet, összhangban van. És akkor ennek lesz pozitív hatása. Ugye ennek másképpen az lesz az eredmény, amit most látunk, hogy 21-25 között a vasúti áruforozás EU-ba, EU stat alapján, tehát az EU-nak a statisztikája mutatja, mínusz 15%-on van. Na tessék, hol vagyunk a Green Deal-nél? Akarjuk növelni a vasútnak a részarányát, ugye? 5 év alatt folyamatosan csökken.
2: Világos.
4: Borzasztó. Ez egy katasztrofális irány, tehát hogyha ezt nem változtat az EU ezen a nézeten, akkor itt katasztrófa ez. Tehát a kamionok miatt nem fogunk tudni közlekedni az úton.
2: Van olyan szervezet, aki össze tudná hangolni például ezeket a felújításokat az EU-ban, mert ez egy tényleg tök jó ötlet, amit említett, ugye, hogy jó lenne közösen összehangoltan csinálni ezeket, nem ilyen töredezetten, tehát van ilyen szervezet, mondjuk, hogy csak bénázik, vagy nincs is, aki ezt koordinálná?
4: Hát ugye az EU-nak vannak ilyen szervezetek, akik ezeket patentül tudnák csinálni, csak nekik kéne ugye központilag kiadni ezt az útirányt, hogy kérek szépen tessék kiadni direktívába, hogy ilyen felújításnál szomszédokkal egyet, tehát összehangolsz, koordinálsz, és akkor ennek a hatását próbálod mérsékelni. Tehát ez egy komplex történet, tehát ezt nem lehet, mert az a baj, hogy sokan azt csinálják itt az Európa, és úgy gondolkoznak, hogy van egy nagy történet, aminek van 15-20 összetevője, és egyikre intézkedést generál, és a többi összes az pedig összeborul. Pedig az egészet kell nézni egyszer, és az egészet kell foglalkozni komplexen. Tehát ezt nem lehet ilyen onszerű beavatkozásokkal kezelni ezt a dolgot, hanem a hatásokat is vizsgálni kell. Hogyha ezt a hatást vizsgáljuk, és azt elemézzük, és az alapján hozunk döntéseket, meg javaslatokat, akkor ez jól fog tudni működni. Lehetnek nehézségek, de túlélhetők lesznek. Így hát, meg most ebben bele akarunk halni ebbe a történetbe.
2: Hát mi szorítunk a túlélésért jobb híján. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszél.
4: Jó szándék megvan, csak éppen belehalunk. Tehát mindenki jó sikerül, csak a beteg belehalad.
2: Igen. Köszönjük szépen, hogy rávilágított nekünk erre a helyzetre, és mi is jobban megismertük meg a hallgatók. Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen,
2: és viszont hallásra.
4: Kívánok mindenkinek.
2: Bíró Kopány Ajtonnyal, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének az MLSKS főtitkárával beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán mesél a múlt rovatunkban. Katona Csaba történész beszél Deák Istvánról, Deák István történészről, aki a New York-i Columbia Egyetem emeritus professzora, és volt a halálhíre, az most érkezett, ugye, és sokszor foglalkozunk egy életművel. De hogy most érkezett?
2: Nem.
3: Beszéltünk már a halálhíréről korábban, de nem volt alkalom arra, hogy teljes mértékben átnézzük az életművét, és erre emlékeztetett Katona Csaba tegnap e-mailben minket, hogy vegyük elő ezt az kivételes embert, és beszéljünk róla, úgyhogy Deák István a témánk tehát.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban Rákosliget vasútállomáson meghibásodott a sorompó, ezért a környéken fennakadásra kell készülni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést Soroksáron a Grassalkovics úton befelé a Hősök tere után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttal, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Tart a gázvezeték javítása az 5. kerületben a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A változó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész sem tervez lemondani. Borult, szeles időnk lesz ma, záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma folytatódik a bizottsági meghallgatások sora. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter jelölt kifejtette, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani. A vidék fejlesztés politikáját össze kell hangolni, és Budapestet sem szabad ellenségként kezelni. 1 milliárd forintot biztosítanak majd minden 10 településnek évente, aminek a felhasználásáról helyben dönthetnek. Lőrinc Viktória beszélt arról is, hogy felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont hatásköröket. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszterjelölt úgy fogalmazott, hogy a leköszönő Fidesz kormány cinikus és lekezelő volt a fogyatékkal élőkkel, a szociális ágazattal és a gyermekvédelemmel kapcsolatban is. Orbán Viktor pedig a propagandája ellenére pedofil rémeket szabadította gyermekekre. A leendő miniszter szerint az új kabinet legfőbb vállalása, ezért a gyermekvédelmi rendszer teljes átvilágítása lesz. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel ma megalakul a Tisza kormány. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolás mentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket is találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus

0: reform törekvései miatt hirdették meg. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma északnyugat felől erős hidegfront érkezik, eső, zápor két hullámban, kora délelőtt, illetve késő délután este várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüt. A szél északnyugatira fordul, erős, viharos lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatóság, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, május 12-e, kedd reggel van, 4:10 lesz, 2 perc múlva, itt van Kántor Endre.
4: És Gede Balázs.
3: És itt vannak a kedves hallgatók is, akikkel megoszthatunk egy breaking news-t, mert hogy pert nyertek a gárdonyi lakosok a Greenpeace a hatóság döntésével és a MOL-lal szemben, mármint a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a hatóság döntésével és a MOL-lal szemben. Óriási fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace azért fordult bírósághoz, hogy elérjék, hogy a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat. Súlyos hiányosságokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta, vagy indokolta volna. Hát innen már csak egy lépés lett volna, hogy a MOL írja a határozat szövegét is.
4: Igen.
3: A Greenpeace üdvözli a bíróság döntését, amelynek értelmében megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot. Óriási fordulat ez. Meglátjuk majd a következményeket. Az elérhetőségeink 0636 980 980.
4: Illetve fontos még, hogy nem a kedves hallgatóknál van a hiba, mert még mindig nem megy az ügyintézés az MVM-nél. A cég tájékoztatása szerint május 7-én elkezdtek egy rendszerkarbantartást, de az előzetes ígéretek ellenére 11-ére nem, hogy nem sikerült bővíteni az online intézhető ügyek körét, hanem még az alapfunkciókat is elérhetetlenné tették, úgyhogy ha valaki ezzel próbál, egyébként az is elég szokatlan, hogy az alkalmazás frissítést kapott, amelynek telepítése nélkül még csak be sem tölt az alkalmazás, az app még a frissítés után is sokszor rakadozott, és az internet elérés sem észlelte, tehát az online és az alkalmazásból sem elérhető ez az egész. Aztán egy kedves hallgató írta, teljesen megértéssel fordulunk e felé. Két diplomásként, pénzügyekkel foglalkozóként nem tudom kitölteni az SZIA bevallásomat, az egész rendszer érthetetlen, átláthatatlan számomra, ha plusz tevékenységeket kell beírni. Például, hogyha egy Amerikából kapott befektetési se után egy osztalék után magyar SZIA-t fizet 5%-ot, de ezt nem tudja sehova se beírni.
3: Nem, én hozzá se fogok, összeteszem a két kezem, hogy van vállalkozásom, a vállalkozásom a könyvelője, szépen odaadok neki egy ilyen paksamétát, hogy miből mennyi pénzt szereztem, és várom a megoldást tőle, amit évről évre egyébként rendre meg is tesz nagyon kiválóan, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam. Azt írja egy hallgató, hogy sziasztok, Hegyalja úton leromlott egy autó, nagyon dugítja a sor, micsoda?
4: Nagyon bedugítja a sort befelé a városba.
3: Ha valaki segítenek félretolni, akkor menne a forgalom. Igen, egyébként ez sokszor megoldás lenne, hogyha nem csak úgy elsuhannánk, meg ledudálnánk, meg kipattanunk,
4: meg segítünk. Meg így lelassítanánk, és igen, néznénk, hogy pontosan mi történt, és ott röhögnénk magukból. Lehet, hogy ez megváltozik most, ez a fajta hangulat. Reméljük.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
4: És Deák István történészről lesz szó, akiről azért beszélünk, mert a születésének az évfordulója az május 11-e 1926, tehát ebből is kiderül, hogy
3: 100 éve
4: született majdnem pontosan.
3: Általam nem ismert személyiségről fogunk beszélgetni, de amikor így kutakodtam készülve a műsorra, hát valami eszméletlen koponya lehetett, de ezt mondjuk mindjárt alátámasztja Katona Csaba történész, aki itt van velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
5: Ez valóban így van, jó reggelt kívánok, legnagyobb legnagyobb örömmel teszem meg. Egy egészen kiváló történész és nagyon kiváló ember, akiről meg fogunk emlékezni. Az életútja igazából a 20. század magyar történelmét magában hordozza, annak ellenére, hogy 1948-ban emigrált ebből az országból, de élete végéig magyarnak vallotta és érezte magát, ez teljesen függetlenül attól, hogy éppen életvitelszerűen hol tartózkodott, és nyilván a történelem viharai ebben szerepet játszottak, hogy ő ezt a döntést hozta meg fiatalon. Ugye ma lenne 100 éves és egy napos, ha megérte volna, és majdnem megérte, meg 97 évet élt.
3: 23-ban
5: 1923. január 9-én hunyt el valóban, és még megjelent a legutolsó akkori műve, a Maratoni életem, nem tudta már befejezni, tehát a legutolsó részét a barátai írták meg helyette, de nem véletlenül viseli ezt a címet.
3: Igen,
5: hiszen
3: nem csak a magas életkor, hanem futó is volt, ugye?
5: Még 70 éves korában lefutott a New York-i maratont, tehát egy, ha elképzeljük a csapott vállusatnyó bölcsészt, aki ugye csak ül a szódás üvegszögüvegével a asztal mögött, hát ő nem ez volt, maradjunk annyiba. Mérhetetlenül izgalmas életút az övé, ezt megpróbáljuk így összeszedegetni, meg majd néhány hasznos idézetet is előszedtem, ami szerintem meg tudja világítani az ő személyiségét. Annyi személyes emléket még, hogy 2013-ban, amikor először eljutottam az Egyesült Államokba, a Rutgers Egyetemen, New Brunswickban volt egy konferencia, és ott volt szerencsém személyesen találkozni vele, tényleg életre szóló élmény. Tehát olyan derű és okosság sugárzott belőle, és mélységes, mély tisztelettel kezelte minden kollégáját, még a jóval fiatalabbakat is, ami nagyon-nagyon tiszteletre méltó, sokszor ritka egy hierarchizált rendszerben. Ez alatt azt értem, hogy valakit nagy professzornak tekintenek, akkor sokféleképpen viszonyul az emberekhez.
3: Igen.
5: Ő ebben is mintaszerű volt. Tehát kezdjük az élete elejével. Székesfehérváron született egy asszimilált zsidópolgári családba. És itt rögtön egy kettős rétegzettség kerül elő nála, hiszen a család az katolizált, ugye Deák Istvánnak hívták az édesapját ugyanúgy, mint őt, és ő gépészmérnök, illetve gépgyár tulajdonos volt. És tényleg az a fajta polgári életvitel állt mögötte, aminek a mozgatórugója az volt, hogy a zsidó származású család igyekszik beilleszkedni a magyar középosztálynak az életébe. Hálásak azért, hogy befogadták őket, hiszen ugye máshonnan érkeztek ide, Deutsch volt a eredeti név, ha jól emlékszem, és nem véletlen a Deák nevet vették föl, Deák Ferenc iránti tiszteletből, tehát a hazabölcse iránti tiszteletből. És egy mélyen vallásos katolikus nevelést kap, és ez fontos is számára, ez világosan kiderül. Aztán a két háború közötti időszakban 12 évesen egy meghatározó élménye következik be az életébe. Erről egyébként egészen őszintén ír. A szélsőjobb propaganda hatására néhány barátjával horogkereszteket firkál föl néhány ház falára Székesfehérváron, majd azt elmondja otthon, hogy hát micsoda nagyszerű tettet hajtott végre, mire a szülei leülnek vele beszélgetni, hogy hát neked, fiam, ez nem kéne. Uh-huh. És ekkor szembesül azzal, hogy hoppá, az ő kereszténysége mögött van egy másik, másik kulturális réteg, és ebből viszont az következik, hogy innentől kezdve ez a kérdés is különösen érdekli őt, teljesen érthető módon, hogy ezt a kettős identitást hogyan és miként tudja kezelni. Na most természetesen a második világháború eseményei, idézőjelbe téve a természetesen, az ő családjukat is érintik, munkaszolgálat, sárga csillag viselése. De szerencsére a Deák család ezt átvészeli. Tehát még a elrejtett vagyonokat is visszakapják, nincs az a rossz tapasztalatuk, ami nagyon sok embernek, hogy rábízta valakire, és aztán nem jut vissza hozzá. És igazából a új rendszert, 1945 utáni új rendszert, azt ő üdvözli először, mert látni véli azt a változást, amit remél. De nagyon hamar szembesül azzal, hogy a kommunisták dominanciája az elkerülhetetlenné válik, illetve kizárólagossá, és végtelenül taszítja az a fajta erőszakosság, amit a fiatal kommunisták képviselnek, és nagyon hamar belátja, hogy neki itt nincs helye, hát akkor már a Pázmán Péter Egyetemre jár, ez a mai ELTE, de azt a döntés hozza, hogy ő elmegy innen. És először Párizsba megy, a Sorbonnon tanul, de nem igazán áll jól neki a tanulás, próbál megélni, mindenféle munkát végez. Hát természetesen fiatal emberként ugye a legalantosabb munkákat végzi. Egyébként végül is aztán a csúcsra pörög, már ahhoz képest, hogy Párizsban egy fiatal magyar, mert hogy egy könyvesboltban lesz előadó, majd talán valami tulajdonrészt is szerez egy kis könyvesboltba, és például Jean Cocteau az egyik vevője, vagy Jean Marais. Hát nem véletlenül együtt mentek oda, maradjunk annyiba. És itt nagyon érdekes kalandokat ír le Párizsból, tehát például van egy ilyen része a emlékezésének, hogy a 7. emeleti lakásába fölcsalogat egy hölgyet, nem titkolt szándékkal, de a probléma viszont az, hogy a 7. emeleti lakáshoz nincs lift, és mire fölérnek, a lány egyszer ellájult. Nem mindenki bírta a maratonban, legyünk annyiba. Egyébként ezek nagyon jellemzőek rá, ezek az apró kis ilyen groteszk pillanatok, amiket nem mulasztott el rögzíteni ebben a visszaemlékezésben. Nagyon nagyon érdekes, hogy az élete első 20-valahány évéről, amire emlékszik, arról írja a legtöbbet. Akkor megkérdezték tőle, hogy de miért nem a emigrációs évek, azt mondta, hogy hát idős ember vagyok, sokkal jobban emlékszem a régi dolgokra.
3: Ja, igen.
5: Tehát egy nagyon emberi választott, és érthető módon. De hát itt Párizsban sem találja igazán a helyét, és megkapja a nagy lehetőséget, nevezetesen fölfigyel a Szabad Európa Rádióra. És Münchenbe teszi át a székhelyét, és a Szabad Európa egyik legkomolyabb aktivistája lesz. Na, ezzel természetesen fölhívja magára a magyar pártállam figyelmét is, és innentől kezdve nem azt mondom, hogy célkeresztben van, de számon tartják, hogy van egy Deák István nevű ember, aki mindenféle dolgokat mond a magyar népnek, amit nem kell.
4: Ráadásul pont 56 alatt is itt dolgozik.
5: Így. Úgyhogy sokszorosan kompromittálja magát a magyar állam szemszögéből. De nem marad Európában, hanem kimegy az Egyesült Államokba, és akkor innen már idézném azt, hogy hogyan találta otthonra New Yorkban, ami végül is egy nagyon jó döntés volt, többféle szempontból. Ő maga nagyon szépen jegyezte föl, hogy mi volt a számára magával ragadó New Yorkban. Következőt írja. New Yorkba érkezésemkor találkoztam az egységes világgal, egy rettenetesen meleg és párás éjszakán Manhattanben, egy meglehetősen piszkos kis szupermarketben. Abban az üzletben senki sem volt képes összehozni egy tisztességes angol mondatot, de ez senkit sem zavart, így otthonra találtam, és azóta is otthon érzem ott magam.
3: Remek.
5: Egyébként 2019-ben Pesszék városában magam is tapasztaltam, hogy bemegyek egy lengyelboltba, és csak lengyelül beszéltek az ottlevők. Nincs ebben semmi különös, még most sem. Nem, hogy akkor, majd megtanulják az angolt idővel nyilván. Ő is megtanult angolul, sőt egy olasz származású hölgy lett aztán a felesége, aki szintén segített neki egyebek mellett nyelvet tanulni, viszont a Columbia Egyetemen csinált karriert, és elvégzi az egyetemet kint az Amerikában, még 30 éves korában is egyetemista. Tehát ilyen ugye, elég kalandos életútja volt, ezért aztán kitolódtak a tanulmányai. Viszont amivel ő foglalkozik, egyebek mellett például a nyilasokkal, az Amerikában nagyon nagy érdeklődésre tartott számot. Na most ő egyrészt ugye átélte ezt a korszakot, másrészt meg kiváló történészként foglalkozott vele, és aztán csinált a Columbia Egyetemen egy olyan karriert, aminek az lett a csúcspontja, hogy a Kelet-Közép-Európai Intézetnek ő volt az igazgatója, több mint 10 éven át a 60-as, 70-es években, és a Columbia Egyetem professzoraként ment nyugdíjba. És nem csak, hogy a Columbia professzor egyetemenként ment nyugdíjba, vagy a Columbia Egyetem professzoraként ment nyugdíjba, hanem még azt is elintézte, hogy legyen egy magyar vendégoktatói állás, és ez a mai napig van. Tehát időről időre kimegy egy magyar oktató, most éppen Fazakos Csaba barátom a Miskolci Egyetemről tartózkodik kint, most fog hazajönni, mert ebben a fél évben ő töltötte be ezt a posztot, mert ezt élt ezzel a lehetőséggel, megpályázta természetesen, és elnyerte. Tehát ez már önmagában mutatná azt, hogy milyen fontos tevékenységet végzett kint. Ami pedig a kutatási területét illeti, két dolgot emelni ki minden körülmények között. Egyik a 1848-49-hez kötődő kutatásai. Megjelent egy fantasztikus könyve, aminek a címe az igazából fogalommá vált a történészek között. Ugye ez a Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben ezen a címen magyarul is megjelent már a Kádár rendszerben. Ez érdemes elgondolkodni. De hát volt ennek egy angol főcíme, a The Law for Revolution, amit hol törvényes forradalomnak, hol törvényesített forradalomnak szoktak fordítani, de az egésznek a lényege, hogy ő kiemelte, hogy az a csodája a magyar forradalomnak, hogy az áprilisi törvények révén a jog mellettünk állt. Tehát onnantól kezdve, hogy fegyvert fogunk, a jogainkat védjük, nem pedig valaki ellen fogunk fegyvert, és ez nagyon, de nagyon nem mindegy.
3: Persze.
5: Ezzel egyébként be is emelte ezt a fogalmat a nemzetközi történetírásba az angol nyelven megjelent könyvével. És két dolgot még mindenképp kiemelnék vele a kapcsolatban. Az egyik az, hogy 1974-ben itt van Magyarországon kutatóúton, rászáll a titkosszolgálat és kiutasítják egyik napról a másikra. 36 órát kap arra, hogy elhagyja az országot, és akkor ilyen szövegekkel mennek neki, hogy igazából nem is kutatni jött, hanem kapcsolatot akar kiépíteni írókkal. Ez a klasszikus paranoia, amikor idejön egy értelmiségi beszélget valakivel, és nyilván ügynök. Na most nem volt az. Viszont, hogy mondani szokták, a fagyi visszanyal. Eljött 1978. Enyhülnek a kapcsolatok Jimmy Carter Amerikája és Magyarország között. A hosszú-hosszú tárgyalások vannak háttérben, benne van a Vatikán is, most nem mennék bele a részletekbe, de abba igen, hogy ekkor hozzák haza a Magyar Szent Koronát. Na most van egy nagyon fontos külügyi tanácsadó, Zbigniew Brzezinski. Ugye egy lengyel nemesi családból származik, egyébként csak úgy, mint Wojciech Jaruzelski, aki egy nemesi katona családból, csak ő azért más felé ment el. Brzezinski viszont fontos szerepet kap az amerikai külügybe, ugye volt egy korabeli pletyka, hogy ő az első lengyel, aki több évszázadok után betehet az oroszoknak. Abban a pozícióban, ahol ő volt, ebben azért lássuk be, hogy volt valami. Igen. És Deák István nagyon érdekes dolgot jegyzett fel erről, hogy őt Brzezinski megkérte, hogy írjon egy tanulmányt a koronáról, a Szent Koronáról, hogy az mennyire fontos. Ő meg is írta ezt tisztességgel, aminek viszont az lett a következménye, hogy hát egy ponton túl egész egyszerűen ő is bekerült abba a delegációba, amelyik hazahozta a koronát. A hazai magyar sajtó totálisan elhallgatta az ő jelenlétét, tehát sőt volt, hogy kiretusálták a fotókról, mert hát azért egy ilyen embert, akit ugye kiutasítottak, hogy 56-ban ott volt a Szabad Európánál, de mégsem lehet ide behozni.
3: Lehetetlen.
5: És akkor most megint idézném őt, hogy azt mondja, hogy a repülőgépen ülnek, és született egy vicc, ez pedig így hangzik. Hogyan osztják majd fel a korona ékszereket? A válasz. A koronát az államfő Losonci, a jogart Kádár, a palástot Lázár miniszterelnök, az almát a magyar nép kapja. Ez egy erős áthallás volt ennek a Lázár miniszterelnöknek is, de azért emlékezünk ugye Lázár György elvtársra. És a következőt írja, hogy a gépen felváltva ültünk az elnök íróasztalánál, nagyon furcsa élmény volt az egész. A múlt századi láda, az alumínium szárír, alumíniumba szorított gyönyörű nagy palást, és az, hogy a gépről elvben el lehetett volna indítani a legközelebbi világháborút. Ez azt hiszem, ez egy cinikus hozzáállás, ezt tökéletesen mutatja. És volt még egy másik nagyon fontos kutatás területe, a második világháború. Tehát egy idő után az érdeklődése, jó 20 év után a 19. századról áttevődött ide, írt egyébként egy zseniális könyvet az Osztrák-Magyar Monarchia tisztikaráról is, csak hogy így a forradalom és a második világháború közötti időszakról is megemlékezzünk. És hát nagyon sokszor feszegette azt a második világháború kapcsán, hogy vajon mi Magyarország felelőssége abban, hogy totálisan távolságot tartott attól az egyoldalú megközelítéstől, hogy mindenért fel kell menteni Magyarországot, meg a magyar kormányzatot, meg a magyar lakosságot, de attól is, hogy mindenért ők a felelősek. Tehát igyekezett mindig mérlegelni a dolgokat, és akkor most megint idéznék, mert azt gondolom, hogy az idézetek fontosak, hogy látni tudjuk az ő személyiségét. Több nagyszerű kutató emlékezett meg róla a halálakor, teljesen érthető módon, és Peter Judson, az amerikai Peter Judson, aki egyébként ma egy kiemelkedően fontos kutatója egyebek mellett a monarchiának, azt írta, valójában szerette, sőt élvezte, hogy megkérdőjelezi a hagyományos, kényelmes, mainstream narratívákat. Mindig elgondolkodtató volt, meglepő vagy szokatlan, és valóban gyakran szándékosan kényelmetlen kérdéseket vetett fel, amelyeket senki sem akart hallani. Született revizionista volt a szó legjobb értelmében, hiszen mindig újra akarta vizsgálni a régi álláspontokat, és friss, kritikus, dialektikus megközelítésekkel foglalkozott a témáival, és soha nem törődött az esetleges reakciókkal. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy egy történész hogyan tud mindig megújulni, és például Dominic Ryle professzor, aki most, ha jól tudom, Torontóban van, de korábban a Miami Egyetemen tanított, ő írta azt, hogy irtózott az unalmas történetektől, és felfigyelt a kényelmetlen igazságokra, és hogy erre ő maga hogy reflektált, a Nürnbergi kapcsán, egyszer a Nürnbergi per kapcsán egyszer a következőt mondta egy interjúban, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a vitában tényleg nekem van igazam. Mindenek előtt vitát akartam kelteni, és az sikerült is, több ponton jogosan bíráltak. Most ennél korrektebb történészi hozzáállás az azt hiszem nincs. És ez a fantasztikus ember ezzel a közel 100 évével iskolateremtő professzorrá vált Kolumbián, azért mégiscsak a világ egyik legrangosabb egyeteméről beszélünk, magyar emberként. Tényleg azt tudom mondani, hogy minden sora arany, érdemes tőle olvasni bármit, és akkor most hadd idézzem a hozzá közel álló történészek közül az egyiket, Csunderlik Pétert, aki sokkal fiatalabb nála, de csinált vele interjút, megismerkedett vele a 10-es években Amerikában, és aztán levelezésben maradtak. És tegnap emlékezve rá, megosztotta a Facebookon az egyik levelet, amit Donald Trump elnök első megválasztása után írt neki, idézem. Új elnökünk, amint jól tudod, soha adót nem fizetett, senkiért, és különösen a hazáért soha semmit nem tett, és most válogatott őrültségeket fog elkövetni. A konzervatívok azt hiszik, Hitler konzervatív támogatóhoz hasonlóan, hogy majd a markóban tartják és irányítják ezt a vadbarbot. Nem hiszem, hogy ez sikerülni fog nekik, hiszen a nép mögötte áll, és nem mögöttük. Csunderlik Péter ezt azzal zárta le, mennyire igaza lett, mint szinte mindig.
3: Igen, abszolút.
5: Ez egy nagyon tanulságos életút az övé, és mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom a visszaemlékezéseit, és a máig eleven, máig ható, meg nem kopott történeti könyveit.
3: Igen, és egyébként, hogyha valakinek nem elég az, hogy a Columbia Egyetemen mekkorát alkotott és dolgozott, tehát pont az egyetem oldalán, columbia.edu-n látom, hogy a nyugdíjazása után 99 és 2002 között vendégprofesszor volt a Stanfordon is.
5: Ott volt, illetve természetesen ezerrel támogatta a magyar rendszerváltást, ugye szót emelt a CEU mellett, tehát nagyon-nagyon mindig folyamatosan figyelt Magyarországra, reflektált rá. Jó szívvel ajánlom pár évvel
4: ezelőtt. Az emlékirat, bocsánat, az magyarul jelent meg a maratoni életem, mert sok könyve németül, illetve angolul jelent meg, és a Pécs, a Kronos kiadó.
5: Pécsi Kronos kiadónál, így van, és jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert külön olvasmány élmény az élet és irodalomban megjelent ismertetés terül az emlékiratról. Ez Polman Ferenc kiváló első világháborús hadtörténész írta, önmagában szórakoztató olvasmány. És hát maga a szöveg, tehát leír benne például ilyet, hogy látott New Yorkban olyan falragaszokat, hogy ha atomtámadás lesz, akkor tessék bebújni az asztal alá. És az a vicc, hogy nagyon hülye filmekben látunk is ilyet. És tényleg ilyen apró sztorival van benne. És itt meg egy olyat is leír, hogy 45-ben egy szovjet katona el akart lopni egy biciklit, többen rátámadtak, és a végén az elmenekült. És általában nem ezekkel a történetekkel szoktunk találkozni 44-45-ös emlékezésekben. De Deák István ezt a sok apró, ilyen kicsit ilyen már-már cinikus részletet előszeretettel jegyezte föl és írta le.
3: Hát ez óriási, nagyon köszönjük, Csaba, hogy megismertettél Deák Istvánnal minket és a hallgatókat.
4: És Székesfehérvár szülötte egyébként, 1926. május 11-én született, Paso Robles, ahol elhunyt
5: Kaliforniában,
4: így van.
5: Egy nagyon kiváló ember, és egyébként meg a ciszterciekhez járt gimnáziumba, tehát ez is nyomot hagyott nyilván az ő vallásosságán. Mindenkinek jó szépen ajánlom, hogy olvassák őt, lehet tőle tanulni rengeteget.
3: Nagyon köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
5: Én köszönöm neked a figyelmet, szervusztok.
3: Katona Csaba történésszel beszélgettünk, a 100 éve született Deák István amerikai magyar történészről, a Columbia Egyetem professzoráról.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
9: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. A homlokzati díszelemek, az izgalmas színek és formák, a különleges épületdíszek, kapuk és puttók mozgalmas századokról tanúskodnak. Érdemes időt szánni arra, hogy ne csak magunk elé, hanem felfelé is nézzünk. Art Deco-tól a szecesszióig Debrecenben. Debrecen városképét a történeti és kortárs építészeti elemek együtt élése teszi izgalmassá. A jellegzetes cívis házak, az eklektikus, klasszicista, szecessziós és art deco részletek közösen mesélnek a városról. Mit jelent a cívis? Földtulajdonnal is rendelkező, gazdálkodó és kereskedő városi polgárréteg. A cívisség Debrecen identitásának meghatározó elme. A cívis lét egyben életforma is, amely megjelent a cívis házakban és a város szerkezetben is. Debrecen híres volt a nagy vásárairól, amelyek már a 15. századtól kezdve egész Európában ismertítették a várost.
8: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
10: Kedves Ugó üzletkötő, a telefonvonalunk túlsó reggel, szia, jó reggelt!
11: Sziasztok, és szép reggelt kívánok az összes hallgatónak!
12: Mi a helyzet? Annyira vidám a budapesti értéktős, de mai napja, vagy csak te vagy optimista, igen. Követed Buró úr nyomdokait, és a tőzsde az azért nem ennyire optimista, mint te.
11: Ne, hát a tőzsde mai teljesítménye nem adokat az optimizmusra alapvetően, de ettől függetlenül még mindig nagyon jók a cégek a magyar tőzsdén, a Bux Indexben, a Blue Chip-ek közül. A Richternek ugye most volt jelentése, érdekes számok kerül, érdemes számok vannak benne alapvetően, mert a forint erősödése rontotta az árbevételét, de ettől függetlenül amúgy növekedést ért el a cég, ami optimizmusra is ad okot, és a legtöbb magyar blue chip is nagyon szépen teljesít alapvetően az elmúlt egy-két évben, és miatt is vagyok egy kicsit optimista, és minimális esésben van alapvetően a Bux Index 0,5% körül mínuszban.
10: Jó, hát az még elviselhető. Jó, akkor nézzük, hogy hogy teljesítenek a részvények, vagy milyen árfolyamok láthatók.
11: Hát ugye Richternek volt a legfrissebb jelentés, 12.510 forintnál van, 0,7%-os esésben 105 milliós forgalommal. A Magyar Telekom még, és az OTP, ami kisebb mínuszban van, az OTP 42.190 forinton van jelen pillanatban, közel 1%-os mínuszban és 650 milliós forgalommal, míg a Magyar Telekom 2404 forinton van, 0,25%-os mínuszban és 140 milliós forgalom mellett, és a MOL az egyedüli pluszos blue chip, de hát ugye arra a héten érkezett egy 5000-es célár, 5000 feletti célár, és emiatt is lehet, hogy optimisták a befektetők. 4122 forinton van 4%-os pluszban jelen pillanatban.
10: A Richter gyors jelentése egyébként milyen lett, csak hogy nagy sláfortok vagy a főbb pontok?
11: Alapvetően nem lett egy rossz jelentés, szerintem kifejezetten attraktív. Egyedül kiemelendő az, hogy tényleg a forint erősödése az, ami negatív hatást fejtett ki az árbevételre alapvetően, és minimális 2%-ot csökkent év per év alapon a bevétel a cégnek. Viszont a nettó eredmény is 4%-ra mérséklődött 65 milliárd forintra, szóval szerintem ilyen piacon benne van.
10: Aha.
11: Egy ilyen dolog, ettől függetlenül a forint erősödés tényleg számottevő tud lenni egy-egy ilyen nagy cég, aminek a bevétele külföldről származik, vagy a bevételnek nagyon nagy része külföldről származik.
12: Jó van. Ha már Európa... a forint erősödésről beszéltünk.
10: Azt is megnézzük, igen.
12: Mi történik vele?
11: Igen.
10: Most épp nem erősödik.
11: Most épp nem erősödik, de most épp erősödik.
10: Most
11: napraforgó, igen. Hát reggel 356-kor indítottuk a napot, ez még nagyon reggeli idő volt, 7-re körül. Jelen pillanat 357 forint és 40 fillert kell fizetni 1 euróért, még 1 dollárért 304 forint és 25 fillert, de ugye délután van egy amerikai inflációs jelentés.
10: Ja.
11: Ugye mi azért felborzolhatja a kedélyeket, és mindenki azért arra vár a dollárpiacán, hogy mi és merre az inflációval kapcsolatban, mert azért most már látszódnak a iráni konfliktus eredményei az árakban.
10: Uh-huh. Európában egyébként szintén ilyen kis mínusz van, ilyen várakozós hangulat?
11: Nincsen nagy eltérés alapvetően, most homogének vagyunk teljesítmény szempontjából, a DAX mínusz 0,7%-os esésben van, a briteknél is azért közel fél, és a franciáknál is 0,5%-os esésben van az index, szóval.
10: Okay.
12: Jól van, köszönjük szépen, akkor innen követjük az eseményeket, holnap reggel ismét beszélünk.
10: Innen átvesszük.
12: Köszi. Innen átvesszük, köszi szépen.
10: Szép napot.
12: Kedves Hugo üzletkötő számolt be a tőzsde mai menetéről.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Maradt egy kis időnk.
3: Igen, hát például arra, hogy felhívjuk a figyelmet, amit a hallgató adott nekünk ötletet, hogyha meg akarjátok spórolni a kávét, de mégis pörgetnétek a púzust, akkor nézzétek meg Magyar Péter oldalán a Rogáni Minisztériumot belőle.
2: Hát
3: és ezt mi fizettük
2: pár...
3: ki.
2: Igen, ezt mi. Ezt együtt fizettük, igen. Drága, kedves hallgatóim.
3: A szivarszobát, a luxust, a milliós foteleket és a műkincseket, meg mindent, amit ott fel lehet lelni. Úgyhogy érdemes rápillantani egy
2: hát
3: kicsit.
2: Végülis ez is egy ilyen kulturális ajánló, hogyha lehet azt mondani.
3: Egy ilyen kincsutazás, ott van egy ilyen videó, és igen. Ilyen virtuálisan be lehet járni az egyik rejtegetett zugokat, úgyhogy hát izgalmas mindenképpen.
2: Ezen felül pedig írt a kedves hallgatónk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kitölteni az ESJ-t, ez egy érdekes dolog, illetve hogy többen jeleztétek, hogy frissíteni kell az applikációt, és már működik az MVM, igen, ahol 9-e óta elég komoly rendszerkarbantartás és leállások voltak, úgyhogy köszönjük szépen ezt az infót, hogy egy, és az ESJ-ba simán be lehet írni a külföldi részvényeredményt, csak nehéz megtalálni a rubrikát. Én a Claude AI-t kérdeztem meg magyarul, és tökéletesen elmondta, mit kell csinálni. Micsoda eszme! Kérem
3: jó.
2: Szépen, így kell ezt csinálni. Pontosan erre valók ezek a modellek, hogy ilyesmiben segítsenek. Úgyhogy igen.
3: Oké. Okay. Nézem még, hogy milyen üzeneteink
2: az
3: vannak.
2: Megvan?
3: Aj, hát a himnuszban az Isten áld meg a magyart. Magyart, értem?
2: Ja, köszi. Direkt, persze.
3: Igen, persze. Aztán más, hát ezt nem idézem, de neki nem tetszik az MVM apja.
2: Hát, igen, hallottam ezeket a véleményeket is, hogy mennyire nem jó mondjuk az applikáció, és egy talicskához hasonlította, valamilyen típusú talicskához a kedves hallgató.
3: Igen. Aztán igen, az UNICEF-fel beszélgettünk, ugye, és nagyon fontos volt hangsúlyoznunk a beszélgetés alatt is, és most is elmondjuk, hogy a hazai 1%-os felajánlások, amit az adóbevalláskor megtehetünk civil szervezetek számára, így az UNICEF-nek is, azok itthoni felhasználásra kerülnek, tehát kifejezetten és kizárólag a hazai magyar országi UNICEF-et támogatjátok vele, és kérdezi a hallgató, hogy vajon miért terjedt el az a pletyka, hogy ez belemegy a nagy globális egészbe. Szerintem nem pletyka volt, hanem ahogy beszélgettünk is róla,
2: hát az egész működése,
3: egy prekoncepció volt valószínű.
2: Igen.
3: Tehát nem,
2: hát meg
3: nem
2: az egész
3: pletyka.
2: Működése olyan a szervezetnek,
3: persze,
2: hogy a világon mindenhol gyűjt adományokat,
3: igen.
2: És ezeket az adományokat, ezekből az adományokból lényegében a szatellit szervezetek a központi szervezetetnek befizetnek, és ott pedig egy központi megítélés alapján megy ki, hogy hova és milyen régióra költik a pénzt. Tehát kimondottan azokat a régiókat preferálva, ahol háborús sújtott övezet van, mély szegénység van, és a többi. Most lehet, hogy ezért gondolta valaki, hogy hát ez a pénz, amit mi magyarok befizetünk, ez nem Magyarországon kerül hasznosításra, de ez az 1%, ez más elbírálás alatt van. Az 1%-okból begyűlt összeg a magyar operációra megy, arról a hazai szervezet diszponál, és itt költi el Magyarországon.
3: Igen. Azt írja valaki, hogy azért óvatosan azzal a működéssel, és küldött egy képernyőképet arról, hogy kapott egy probléma az oldal betöltése
2: óvatosan.
3: Hát, sajnáljuk, nem várt hiba
2: történt. Tehát akkor lehet, hogy van, aki nem... Ezer dolog lehet, hogy ez gondolom egy mobiltelefonos screenshot így a formáját tekintve. Lehet, hogy bizonyos Android verziókon működik, bizonyos készülékeken nem. Lehet, hogy Android telefonon igen, vagy nem. Apple telefonon meg szintén. Tehát borzasztó nehéz ezt így megítélni. Az biztos, hogy akadozik az adatszolgáltatás, és nagyon frusztráló lehet, hogyha valamit szeretnél csinálni, és fölmész az oldalra, ott se tudsz belépni, az applikációba se tudsz belépni. Igen.
3: És ahogy írta, az appot nem méltató hallgató, akit nem idéztünk szó szerint, felróta azt is, hogy persze a kamatot majd felszámolják és érdemes fizetésért, ha esetleg nem jutsz be, vagy probléma van a megjelenítéssel, vagy a használatával az apnak. Hát sajnos ez, igen, ez egy ilyen.
2: És egy tök érdekes rendszer. Kis kiegészítő még a Deák István történész témához, amit Katona Csaba hozott nekünk Mesél a múlt rovatunkban. Azt olvastam most, hogy az USA születésénél hősi halált halt magyar huszár ezredesre emlékeztek Washingtonban. Az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját ünnepelve az amerikai függetlenségi háború magyar huszár ezredesére, Fabrici Kovács Mihályra emlékeztek Washingtonban. Az eseményen a helyi Kossuth ház homlokzatán felavatták az Egyesült Államok 250 éves fennállását is köszöntő feliratot, ami egyben emléket állít az 1779. május 11-én a Charlestoni csatában életét vesztő, az amerikai könnyűlovasság egyik megalapítójaként tisztelt katonatisztnek. Úgyhogy ezt a cikket, az egészet és magát azt, hogy ki volt Fabrici Kovács Mihály, a 24.hu-n lehet elolvasni, és nagyon érdekes, hogy az a kanadai történész is itt járt Magyarországon, akit érdemes követni a TikTokon vagy a Facebookon, keressétek a Trevor Putint vagy Mr. E's Histories, így írjátok be. Ő egyébként a New York Times talán, vagy a Washington Post valamit, aztán a New York Times megbízásából járt itthon, és pont a kormányváltás, illetve az eskütétel idején érkezett ide, és itthonról is készített egy csomó jó videót. Én egyébként nagyon sok videóját néztem meg, a Facebookon is lehet, nem kell hozzá TikTok csatorna, ahol nagyon érdekesen és nagyon informatívan oszlat el olyan téveszméket, amiket egyébként mostanában nagyon sokat hallani, hogy hát az amerikaiak nélkül nem lett volna, meg az amerikaiak így az első, meg a második világháborúban, úgyhogy többek között, hogyha visszamegyünk például a függetlenségi háborúba, ott is nagyon-nagyon érdekes az, hogy honnan volt a támogatás az Egyesült, honnan volt az amerikaiaknak, miért voltak kék ruhában, és a többi például. Tehát, hogy na, ez csak erre jutott eszembe.
3: Jó, én még, bocsánat, csak pumpáltam a pózusomat a Rogán székháza, ja, de most már leválok róla, mert szerintem már elég.
2: Még a műsornak.
3: Eléggé felvődött. Elköszönünk, így van, és megköszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap majd megint lesz Millás reggeli fél héttől.
2: Igen.
3: Előtte 6-tól pedig ismétlés.
2: Ó, nagyon izgalmas adás lesz, holnap sok-sok minden lesz benne, de azt előre el tudjuk mondani, hogy itt van Magyarországon, és jön a stúdióba Szép Fruzsina, akit biztos, hogy ismer a hallgatók többsége, mert már sokat beszéltünk vele, fesztivál szervező európai nagyságról van
3: szó. Így van, így van, úgyhogy abszolút rálátással van az egész fesztivál piacra, mondhatni, annak a lüktetésére, változásaira, problémáira, úgyhogy izgalmas beszélgetés lesz ez holnap. Ez egy biztos pontja a holnapi adásnak, természetesen még sok más érdekességgel is készülünk, úgyhogy holnap is tartsatok velünk, szép napot nektek, sziasztok!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
7: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Margit híd előtt déli irányban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, az Erzsébet hídon Pestre, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lezárták ma délután 1 óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Tart az útburkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Memory, memory, memory,
8: memory, memory, memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Keir Starmer miniszterelnök lemondását követelik a képviselők. Borult szeles időnk lesz záporokkal, zivatarokkal, délután azonban a nap is kisüthet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallgatják meg. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új tárca vezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozatalát is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tarz Zoltán beszélt arról is, hogy helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját, és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett. Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Az amerikai elnök megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékot is jelzett. Az elnök megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja van, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Ma északnyugat felől erős hidegfront érkezik, eső zápor 2 hullámban, kora délelőtt, illetve késő délután este várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüt. A szél északnyugatira fordul, erős, viharos lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő, holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Power Rangers és Salvador Dalí rajongóinak ajánlja művészetét a Honey Glaze. Bár a szuperhősös sorozat 2005-ös évadában fontos szerephez jutott, egy kutyaszerű Power Ranger, bizonyos Anubis Doggy Krüger és a katalán-spanyol dadaista-szürrealista festőművész is elrejtett pár blökit olyan képein, mint a halucinogén torreador, a szörnyetegek feltalálása, vagy az arc és gyümölcstál látomása a tengerparton, sörivó kutyussal egyikük sem foglalkozott. Nem úgy a londoni indie rock trió, akiknek 24-es klipjében, a Pretty Girls-ben egy aranyos, de pimasz Ebb szemrebbenés nélkül belevedel egy gyanútlan ember folyékony kenyerébe. Aztán szépségversenyen enyeleg a lányokkal, sőt, meg is nyeri a viadalt. Befizettünk volna ilyen cselekményszállal egy Power Rangers évadra, amelynek plakátját Dalí készíthette volna.

0: Hey, jó, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: My name's David Bowie.
2: Do you feel isolated?
1: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Két egykori általános iskolai osztálytárs, Ben Sadler, a manchesteri pincér, és Josh Lowe, a bristoli kertész online hobbizenélésbe fogtak a lezárásos karanténos Covid korszakban. És poénból az Instagram profiljukon kinevezték magukat Nagy-Britannia legjobb zenekarának. Akkoriban egyáltalán nem lehetett koncertezni, stúdiózni is csak otthon, külön-külön tudtak, így állt össze a végül 2023-ban kiadott Crisps album anyaga. 2025-ben már 130 koncertet adtak, köztük a legzajosabb sikerült a Glastonbury Fesztiválon. Fellépéseik csúcspontja sokak szerint a Dog Dribble című dal, amely AC/DC-s, ZZ Topos gitárriffet csomagol indie popos hangzásba. Insta kiírásuk igazságtartalmát pedig a következő kép látják. Nyilván nem mi vagyunk Nagy-Britannia legjobb zenekara, de lehet, hogy egy kicsit mégis.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 60-as évek két jellegzetes műfaját, a surf rockot és a pszichedelikus rockot házasító magyar szárrott zenekar 19-ben alakult. 22-ben megjelent első albumuk a Dreamer. 23-ban váratlanul búcsúkoncertet tartottak és feloszlottak. Majd 3 hónappal később a már nem létező együttes kiadta második, Mirás című nagylemezét. 24-ben több ex-szárrott tag Cumulus Clan néven új bandát alapított. Ezt követően 25-ben ismét Sunrot néven tevékenykedtek, és 2 év késéssel megtartották a Mirage album lemezbemutató koncertjét. Kissé nehéz követni, hogy épp vannak, vagy nincsenek, de mégis vannak, minden esetre amikor vannak, akkor örülünk nekik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Apu, anyu! Vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy tűzoltó és egy bolti eladónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1986-ban Nick Waterhouse, akinek tényleg ez a neve. A kaliforniai Huntington Beach-en nőtt fel, gyerekkorában kezdett gitározni, de nem a kortárs rock érdekelte, hanem a kicsit egzotikusabb zenei világot képviselő John Lee Hooker és Van Morrison. Zenei világa a rhythm and bluesban, a jazzben és a soulban gyökerezik. Első kis lemezét még saját maga sokszorosította és terjesztette. 2012-ben első albuma, a Time's All Gone megjelenése után európai és amerikai turnéra indult, és azóta nincs megállás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Red Hot Chili Peppers Give It Away című Grammy-díjas lágerének videójában a rendező, Stefan Sadnaui, arany színű festékkel vonta be a hiányos öltözetű tagok bőrét. Mivel azonban a klip végig fekete-fehér, ezüstösnek tűnnek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 979 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány. Pert nyertek a Gárdonyiak és a Greenpeace a MOL-lal szemben. Keir Starmer lemondását követelik a képviselők. Borult szeles időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja a következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyminiszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt, kiemelte az uniós források hazahozatalát is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot, és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával. Erről már a vidékfejlesztési miniszter jelölt beszélt meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal, sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Budapestet pedig nem lehet ellenfélként kezelni, mert az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alapműködését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tar Zoltán beszélt arról is, hogy helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját, és újra indítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben egy 2 évvel ezelőtti Gárdonynál történt szennyezés ügyében. A bíróság megsemmisítette a kormányhivatali határozatot, ami a Greenpeace szerint túl enyhe kármentesítési célokat fogalmazott meg az olajipari vállalat felé, derül ki a Greenpeace közleményéből. 2024 őszén jelent meg a sajtóban, hogy Gárdony közelében gázolaj és benzin szivárgott a talajba. Eleinte csak kisebb szivárgásról beszélt a cég, majd később elismerte, hogy közel 500 000 liter, azaz nagyjából egy úszómedencényi üzemanyag folyhatott el. 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Esőre, záporra is számíthatunk ma, főként késő délután és este. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
4: Thank you.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégeim Szilaj Péterné Csilla, a Krisna Tudatú Hívők Közössége szóvivője, és Karádi Csaba, kommunikációs referens, akiket köszöntök, sziasztok!
3: Szia! Szia.
2: Sok apropója van annak, hogy jöttetek, van olyan dolog, amely a ti életetekben fontos, és most erről beszélni fogunk, de amit kifejezetten fontosnak tartok elmondani, hogy ugye az adóbevallások idején az egyházi 1%-ról való felajánlás tétele, azzal valahogy nagyon gyerekcipőben járunk itt Magyarországon. Megdöbbenve olvastam, hogy évente 3 millió ember van, aki erről nem rendelkezik, és ugye én ebben a műsorban folyamatosan felhívom arra a figyelmet, hogy annyira legyünk tudatosak, és foglalkozunk a saját dolgainkkal, hogy ami a miénk, azt döntsük el, hogy hova megy. Tehát ez, szerintem ezzel a lehetőséggel érdemes élni. Most, hogyha valakinek szimpatikus az, amit ti csináltok, és szeretne hozzájárulni a munkátokhoz, akkor ezt megtehesse. Ehhez viszont én azt szeretném, hogyha mindkettőtöknek az elköteleződéséről egy kicsit beszélnénk, mert hogy a Krisna tudat az nem egyszerűen egy életmód, vagy egy meditációs technika, hanem vallási rendszer, saját tanítással, rítusokkal, közösségi gyakorlatokkal, és így tovább. Tehát azon túl, amit ti belőletek látunk, amit ti csináltok, azon kívül van nektek belső szobátok is.
3: Így van, köszönöm a lehetőséget, hogy először beszélhetek róla. Én magam, úristen, de régen csatlakoztam már a Krisna hívőkhöz. 95-ben történt egészen pontosan.
2: 31 éve.
3: Bizony, félelmetes kimondani is. De nekem, én onnantól számítom, hogy vegetáriánus lettem. Bár akkor még nem Krisna hívő lettem, csak úgy döntöttem, hogy nekem jobb így élni. Persze inspirációra történt, de nagyon hamar átálltam. És aztán, amikor először találkoztam a Krisna hívőkkel, illetve Krisnás könyvet olvastam először, akkor azt éreztem, hogy ezek olyan emberek, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint én, és ugyanúgy látják a világot, mint én. Úgyhogy nekem ez egyfajta hazatalálás volt. Nagyon hamar igazából bele is vetettem magam a mélyébe. Kimentem a Sziget Fesztiválra, és 7. napra már a mantrázás pipa. és nagyon sok új barátom lett, úgyhogy én onnantól számítom az elköteleződésemet.
2: Néhány évvel ezelőtt mi beszélgettünk, és most nem várom el a hallgatóktól, hogy emlékezzenek rá. Én viszont emlékszem, és picit felidézném, mert akkor is körbejártuk, csak hosszabban a te elköteleződésedet, és az egyik, ami megvan nekem, hogy egy betegség, ugye testvéred betegsége,
3: igen,
2: is vitt téged ebbe az irányba, illetve a másik, hogy elmondtad, hogy ez a fajta gondolkodás, amit te itt tapasztaltál, amit a könyvekből megtudtál, az nagyon-nagyon komolyan hatott rád, és tulajdonképpen a vágyad az, hogy ezt mindenki megtudja. És képzeljétek el, akármikor találkozom krisnásokkal, ugye a különböző utcai árusítások, vagy az utcai evangelizálásuk kapcsán, bocsánat, én ezt a szót használom, de mindig eszembe jut az, amit te mondtál, illetve a múltkor valahogy szert is tettem egy könyvre. Bár én elmondtam, hogy én alapvetően keresztény vagyok, és én eléggé tartom is magam ehhez, olyannyira, hogy én most épp teológia szakon képződök, tehát nekem elég erős oda az elköteleződésem, és ez a könyv ott van a

0: Java részére jellemző, legalábbis akik így, nem tudom, eljönnek Krisna völgybe például, azok is mondják, hogy hát ez itt a nyugalom szigete, és hogy mindenki olyan békés, és kedves, és mosolygós, szóval valahogy az életmódunk, a világszemléletünk szerintem segít.
1: Csaba, most jössz te a te történeteddel.
2: Hát, hogyha itt az évszámokkal harcolunk, én 88-ba csatlakoztam, akkor Magyarországon még illegális volt, én kint voltam Bécsben. De ugye 20 éves voltam, és az volt a tervem, hogy én ilyen, hát rosszul hangzik, de hogy világcsavargó leszek. Uh-huh. Szóval én nem akartam semmi lenni, hogy én vidéken nőttem föl, nem faluban, Szigetváron, de ott semmit nem találtam, ami arra inspirált volna, hogy na én ez akarok lenni, hogy akkor én most, ami ott körülöttem, hát itt most a 80-as évekről beszélünk, akkor voltam tinédzser, gimnazista.
0: Nem látszik rajtad, ne aggódj.
2: Ja, így, de a lényeg, hogy...
1: Tehát igen, akkor, valamiféle szabad élet hívott,
2: igen, nem valami volt bennem valami mozgás, hogy akkor nekem el kell menni és megnézni a világot, hogy mi történik. És csak Bécsig jutottam, és ott találkoztam Krisna hívőkkel, akik hát az utcán könyveket osztottak, könyveket árultak, és ott kezdtünk beszélgetni. Én ott dolgoztam az utcán, és akkor ők megjöttek minden nap, ők is ugye a könyveikkel. Ez az az időszak, amikor a Mária Hilfert elárasztották, ugye a magyar bevásárló turisták, Music Center, videó lejátszó, ez, az, amaz. És akkor én ott egy ilyen magyar műszaki boltnak voltam a milyen, hát ezt akkor úgy hívták, hogy felhajtó, hogy az volt a dolgom, hogy becsábítsak embereket az üzletbe, hogy gyertek nálunk vásároljatok, mert körülbelül minden harmadik kapuajban volt egy magyar műszaki bolt. És akkor a Krisna hívőkkel minden nap találkoztam, minden nap beszélgettünk, és soha nem érdekelt a vallás. Minimális kíváncsiság, ilyen intellektuális érdeklődés, de nem olvastam Buddha beszédeit, nem olvastam Hanvas Bélát, nem, szóval semmi ilyen spirituális dolog különösebben nem érintett meg, és amikor velük beszélgettem, az viszont így annyira fölkeltette az érdeklődésemet, hogy úgy éreztem, hogy azt mondom, ezt jobban meg kell nézni. És akkor meghívtak a vasárnapi összejövetelre, egy pár hét után elmentem, az is nagyon tetszett, akkor azt mondták, hogy ha érdekel a dolog, ez körülbelül két hónap után, másfél hónap után, hogy ennyire érdekel a dolog, jöjjek vissza Magyarországra, mert itt most kezd kibontakozni, itt most van lehetőség erre, hogy, és akkor...
1: Akkor te úgy, nagyon ott voltál a kezdeteknél.
2: Igen, hát úgy voltam vele, mondom, hogy ha ez egy ilyen világforradalom, mert ugye ebbe benne van az üzenet, hogy ez egy ilyen belső forradalom és világforradalom, és ráadásul ez még itthon illegális, mondom, itthon van a helyem, jövök vissza, majd utána elmegyek Amerikába. És akkor hát itthon ez a kibontakozás azt jelentette, hogy körülbelül vasárnaponként 15-en ültünk egy kis szobába, egy kis háznak, Pestidek úton béreltünk egy kis házat, és akkor ez volt a kibontakozás, hogy ott ültünk meg, akkor nem is vasárnaponként, hétközben bejöttünk a Vörösmarty térre énekelni a Hare Krisnát, de akkor nem ilyen ugye ezekbe a leplekbe, amiben most járunk, hanem mert, hogy már említettem, ez egy kicsit ilyen illegális volt még Magyarországon, hanem akkor civil ruhába, sapkába, kabátba, és akkor, mint utcai zenészek, akkor úgy énekeltük a Hare Krisnát.
1: Az hátteréről mesélsz egy kicsit, hogy miért és hogyan volt ez illegális, mit jelent ez pontosan?
2: Amikor bevonult, mert utána engem elvittek katonaságnak, ez is benne volt az én szökésemben a nyugati integrációban, hogy akkor még volt kötelező sorkatonaság, és nem akartam katona lenni, és amikor hazajöttem, akkor egy kicsit krisnáztam, aztán mindjárt be is szippantottak katonának, és akkor engem kihallgattak az elhárításnak a tisztjei, és akkor ugye mondták, beszéltem nekik, hogy én krisnás vagyok, ez azokat mindjárt jegyzeteltek, és mondták, hogy természetesen olyan vallású vagyok, amilyen akarok, mert hogy a magyar népköztársaságban vallás és lelkiismereti szabadság van, de ha erről bárkinek beszélek, az már izgatásnak számít, és akkor az meg ettől eddig terjedő büntetési tételt von maga után magával.
1: Terjeszteni nem terjesztjük.
2: Nem lehet róla beszélni, nem lehet ezt terjeszteni. Ugye nehezen viszonyult az állampárt a vallásokhoz, vagy ugye általában mindenféle civil megmozduláshoz.
1: Abszolút.
2: És akkor ezt jelentett, hogy már üldözni nem üldöztek, szóval, hogy az nem volt, hogy vegzáltak a rendőrök, de az, hogy ezért ezt ne tedd az ablakba, az még ez benne volt.
1: Világos. És akkor az, hogy 15-en ültettek egy kis házban, mondjuk, és ott tevékenykedtetek, ez azt jelenti, hogy tanulmányoztátok, beszélgettetek róla, értelmeztétek az ezzel kapcsolatos mondandót, gyakorlatokat, együtt éltétek át?
2: Igazából ez úgy volt, hogy hárman voltunk, akik ilyen ráérő fiatal srácok voltunk, akkor mi voltunk a templom, vagy a szerzetes közösség, vagy az asram, és a többiek, ők pedig civilként volt saját lakásuk, otthon éltek, vagy a szüleikkel, és akkor vasárnaponként összejártunk. És akkor igen, énekeltünk, zenéltünk, együtt olvastuk a Szentírást, akkor volt egy egy idősebb

0: Krishna hívő társunk, Labanga Prabhu, aki már 10x éve gyakorolta a Krishna tudatot, és akkor ő tanított minket ezt, hogyan kell csinálni, hogyan nem, és a lelkivezetőnk Srila Sivaram Swami, aki most is a magyarországi közösségnek a lelkivezetője, ő neki akkor Angliában, Londonban volt a központja, és akkor 2 havonta járt Magyarországra egy-egy hétre, és akkor ő meg így tovább lelkesített bennünket, és meg adta továbbképzést, és tényleg erről volt csak szó, hogy akkor nagyon lelkesen belevetettük magunkat ennek a, nem csak a szent, vagy a teológiának, vagy a hitnek az elsajátításába, vagy hittételek elsajátításába, megismerésében, hanem ugye az egész kultúra, hogy igen, miért öltözünk így, miért vágjuk le a hajunkat, ez a festék az orrunkon,
1: ezeket,
0: és akkor
1: most
0: miért vagyunk vegetáriánusok, miért jobb kézzel leszünk, és bal kézzel, miért nem nyúlunk hol, és akkor így mindez egy teljes kulturális, hogy mondjam, forradalom volt az életünkben.
1: Nagyon szeretném is, ha ezen végigmennénk, mert szerintem sokan látunk az utcán Krishna hívőket, meg beszélgetünk is adott esetben velük, de lehet, hogy ezeket a dolgokat nem tudjuk.
2: Egyébként a forradalmisághoz még így visszakapcsolódva, ehhez úgy nekem is van egy érzésvilág, ami így kapcsolódik hozzá, mert hogy nekem egészen kamaszkoromtól volt bennem egy ilyen világjobbító szándék. Én nagyon nem tudtam elviselni az egyenlőtlenségeket, amiket láttam. És emlékszem arra az érzésre, és amikor elmentem egy hajléktalan bácsi mellett, és azt éreztem, hogy én hazaviszem ezt a bácsit, és megfürdetem, mert nem lehet ilyen a világ. És annyira jó volt, amikor megismertem az ételt, az életért programunkat, akkor volt bennem egy ilyen gondolat, hogy annyi szervezet van, akik próbálnak segíteni az embereken, adót csökkenteni, nem elveszteni a lakást, egészségben támogatni, leszoktatni az alkoholról, vagy bármilyen függőségekről, de hogy hogyan lehet úgy segíteni, hogy az tartós maradjon. Mert mindig azt látjuk a segítő szakmában is, hogy vagy kiég a szociális munkás, vagy visszaesik az ember, vagy nem tudom, és akkor nekem a Krishna tudat ez egy annyira kézzelfogható megoldást adott erre, hogy hát mi is ugye ételt osztunk, és mondhatnánk azt, hogy hát persze ez megtöltjük egyszer a hasát, holnap megint éhes lesz, ez sem tartós eredmény, de amikor megtudtam, hogy ezek felajánlott ételek, Istennek felajánlott, megszentelt ételek, amik igazából olyan szinten maradandó hatásúak, hogy megtisztítják az embert belülről, felemelik lelkileg, hogy azt nem veheti el senki, és az nem tűnik el. És lehet, hogy holnap éhes lesz, de már följebb tart lelki szinten, mint tegnap volt.
1: Egyik oldalról, másik oldalról, meg ugye nektek ez a tevékenységetek, ez mindennapos. Tehát ilyen értelemben ugye arra is ki fogunk térni, hogy nyilván vannak olyanok, akiket ti jól ismertek, mert összességében ez a reménye, hogy melegét.
0: Igen, persze, napról napra osztunk egész héten, igen. Egész évben.
1: Igen, igen, igen. Na, de egy perc, akkor visszatérhetünk a ruházatra.
0: Természetesen, persze.
1: A ruházat, a levágott haj, és ezek a festések az arcotokon?
0: Ez nagyon fontos, hogy így öltözünk, hogy a lányok színes száriba öltöznek, a fiúk pedig ezekbe a fehér vagy a sáfrány színű leplekbe, igazából lepedőbe vagyunk tekerve. Az identitásunknak a megerősítése, hogy az alapkoncepció, hogy a lelki világban ez a viselet, illetve ez a brahmanikus, vagy ez a, mondjuk így, hogy a spirituális viselet. És ez abban segít bennünket, hogy erősíti azt az identitást, hogy én nem ehhez az anyagi világhoz tartozok, én nem ez a test vagyok, nem ez a mulandó anyag vagyok, hanem én egy örökkivaló lélek vagyok, aki Istenhez tartozik. És ezért tartjuk fontosnak, hogy aki csak teheti, akkor Krishna hívőként így öltözzön, mert hogy azzal együtt, hogy van ez a bölcsesség, hogy nem a ruha teszi az embert, de közben meg igen. Szóval ahogy öltözködünk, az hatással van a viselkedésünkre. A másik rész, igen, ez az egyszerűségre való törekvés, hogy megint csak ugyanez, hogy nem a világi, hogy mondjam, rosszul van ez a hívságok, javakhoz való hát igen, kapcsolódás, igen, vagy ragaszkodás fejlesztése az embernek a életcélja, vagy ne az legyen az embernek az életcélja, hanem hogy forduljon a lelkiek felé. Nyilván szükség van arra, hogy a testet egészségesen tartsuk, valahol lakni kell, tisztán kell tartani, normálisan föl kell öltözködni, de hogy többé-kevésbé ez az alap megvan, ezen túl már sokkal inkább fontos, hogy az ember a lelki dolgokkal, Isten dolgaival foglalkozzon.
1: Világos. És a haj?
0: Ez meg a világi szépségről való lemondás, de ez a férfiaknak van, ugye a lányoknak hosszú hajuk van, a fiúk leborotválják, csak itt középen ugye fejbubon hagynak egy coffot, mert hogy ott a keleti hagyományban a buddhisták, vagy a különféle ilyen személytelen filozófiai iskolát követők, ők teljesen kopaszok, és ez a kis coff, ez jelképez, hogy mi egy Isten hívők vagyunk, mi Krisna hívők, vagy Visnu követői vagyunk, és akkor erről ismernek föl bennünket.
1: Tehát ez egy saját szimbólum.
0: Így van. És Indiában akkor ez teljesen természetes, amikor ilyen kis coffal a fejünkön látnak bennünket, akkor tudják, hogy mi a Krisna hívők vagyunk.
1: És hogy mondtam, ez honnan ered, azt tudnék?
0: Ez is az ősi védikus, az ősi hindu hagyományokba gyökerezik. És ott én járok sokat Indiában, ott a templomoknak a papjai hasonlóan ezt a hagyományt követik.
1: Világos.
0: Így hordják a hajukat. És ahogy mondtam, a kopasság az, hogy a világi szépségről való lemondás, mert amikor már haja van valakinek, akkor azt már kell fodrászhoz kell menni, fésülni kell, igazítani kell, ezt kell vele csinálni, azt kell vele, ezt meg csak lehúzza az ember borotvával, ennyi.
1: Hát én ebbe pont bele akartam kötni, mert az a kérdés merült fel bennem, hogy mert hogy a kopasság az akkor a világi szépségnek ellen van. Tehát nagyon sok férfinak nagyon jól áll a kopasság egyrészt.
0: Igen.
1: Másrészt szerintem ebbe kifejezetten energiát kell tenni.
0: Annyira
1: abba,
0: sokat
1: hogy,
0: nem.
1: Abba, hogy lehúzd.
0: Ezt pont ma reggel igazítottam a frizurámat, 10 perc volt, negyed óra volt.
1: Jó, hát én ezt akkor csak máshogy
0: gondoltam. Ez a maximum.
1: Máshogy gondoltam.
0: Most, hogyha hajam van, akkor már elmenni a fodrászhoz az több, mint 10 perc vagy negyed óra. Mert ugye azt magamnak nem tudom megigazítani.
1: Meg tudom erősíteni.
2: És még egy csomó pénzt is ott hagysz.
0: És még pénzt is hagyok.
1: És a festések az arcotokon, ugye most mind a kettőtöknek az orrán van egy sáv, ami egyébként a két szemöldök között fölmegy egészen a...
0: Mondanám, hogy úgy néz ki, mint egy hangvilla.
1: Fölmegy a hajvonaláig.
2: Ez is egy ősi szimbólum, és hogyha az ember Indiában jár így az utcán, akkor semmi különös sem történik, ott teljesen megszokott, hiszen nagyon sok vallásos ember a saját vallási szimbólumát festi a homlokára, tehát nem csak ez az egyfajta vallási szimbólum van, hanem nagyon sokféle különböző jelképet lehet megkülönböztetni, és annak is van jelentősége, hogy függőleges-e a vonal, vagy vízszintes, hány vonal van, mivel festik. Ez általában nem festékkel festjük, hanem szent helyeknek, szent tavaknak az agyagával, vagy porával. Tehát ennek is van jelentősége, és maga a szimbólum az Krisnát jelképezi, illetve az élőlénynek a kapcsolatát, tehát a két csík a homlokunkon, az Krisnának a két lába, és a levélke pedig, ami az orrunkon van, az az élőlény, tehát azok vagyunk mi, és ez a kettő így kapcsolódik egymáshoz. De valójában ennek van egy rituáléja is, tehát amikor felfestjük, akkor mondunk egy mantrát is, amivel arra emlékeztetjük magunkat, hogy a testünk, a lelkünknek a temploma, és hogy mindig kapcsolódjunk Istenhez. Ez egyfajta ilyen megalapozza az aznapi tudatosságunkat, egyfajta meditációt ad.
1: Hát meg láthatóvá teszi a közösséget, illetve feltehetően mármint a saját közösségeteket Istennel, és feltehetően erősíti is azt.
0: Igen.
1: Igen, ezt teljesen értem.
2: A pötty, amit itt hordunk, az pedig egy nem egy vallási szimbólum, az csupán arra utal, hogy házasok vagyunk-e vagy sem.
0: De ez csak a lányoknak, ugye a fiúknak nem kell, a lányoknak van
1: egy
0: piros pönt.
1: Én azért azt hittem, hogy ez csak egy ilyen értelemben egy ékszer, aminek nincs különösebb szimbolikája, csak az, hogy jól mutat itt, és hogy ezzel ki lehet emelni az arcot, bár mondjuk pont arról beszéltetek, hogy ti lemondotok minden ilyen hívságról, azt mondtad?
0: Nem mondom, hogy teljesen minden, mert azért, ugye, ahogy beszéltünk is róla, a lányok színes száriban öltöznek, igen. Szép, nincs is két egyforma.
1: Meg hosszú a hajuk.
0: Igen, mondjuk ideálisan az úgy néz ki, hogy hosszú hajuk van, de be van fonva, és még néha le is takarják a szárinak a felső részével. Szóval némi szépség, némi művészet van az életben, szóval nem a teljes szerzetesi. Vannak szerzeteseink, akik tényleg szerzetesként élnek, akiket fiúkat sáfrány ruhában lehet látni. Ők azok, akik cölibátust fogadtak, vagy egész életre, vagy akkor a tanuló időszakukra, és nőknél pedig az már inkább az idősebb korosztálynak szokott lenni a jellemzője. A szerzetesek akkor teljes fehérbe öltöznek, akkor a nők is levágják, a hölgyek is levágják a hajukat, vagy kopassza, vagy egész rövidre, és teljes fehér dísztelen száriban járnak.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és belemegyünk majd itt a további részletekbe is, de most zene és feles információk jönnek, és vendégeim Szilaj Péterné Csilla, a Krisna hívők szóvivője, és Karádi Csaba, kommunikációs referens. Jövünk vissza nem sokára.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime-inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
2: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
3: Kardó, az alvás szakértője.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
11: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Szilaj Péterné Csilla, Krisna Hívők szóvivője és Karádi Csaba kommunikációs referens. Tehát az Egytál Melegétel kezdeményezésnek, ami egyébként 30 plusz éve létezik Magyarországon, egy új központtal gazdagodott, ami azt jelenti, hogy új táblatok is nyíltak előttetek. És tulajdonképp ezért fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy az 1% az egyházaknak járó 1%-ot, azt mindenki maga felajánlhatja oda, ahova neki fontos, akinek a munkáját szeretné segíteni. És tudni kell azt, hogy ennek az új központnak a létrejöttébe igenis nagy szerepe van azoknak a felajánlásoknak, amelyek eddig megtörténtek. Úgyhogy szerintem fontos is, hogy értesítsétek azokat, akiknek esetleg ez fontos volt és segítettek titeket, hogy mi lett.
12: Hadd ragadjam meg elsősorban a lehetőséget, hogy megköszönjem azoknak, akik az elmúlt években tényleg az 1%-ukkal hozzájárultak a munkánkhoz, mert hogy mi tényleg évről évre félretettünk, mert már éreztük azt, hogy a konyha kicsi, és kelleni fog egy nagyobb beruházás, fejlesztés, amivel tovább tudunk lépni. Úgyhogy gyűjtögettünk rá, és most tényleg megvalósult, hogy külön épületbe költözik az ételt az életért missziónak a konyhája. Ez most már egy nagy teljesítményű konyha, mondhatnám, hogy ipari vagy üzemi mennyiségben készülhetnek ott ételek, ugyanis 10 000 főre képes egy műszakban főzni ez a konyha. Tehát ez azt jelenti, hogy 1500 liternyi ételt tudunk ott elkészíteni, 300 literes főzőüstök vannak. Ráadásul úgy van berendezve a konyha, hogy ott nagyobb vész vagy krízis esetén is, akár gáz vagy áram szünetelése esetén is folyamatosan tud folyni a munka. Úgyhogy vannak például fatüzelésű üstök, amivel fent tudjuk tartani a működést, és napelemek, amik szintén segítik, ráadásul fenntartható módon a munkát. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon nagy lépés volt az életünkben, ami már nagyon megérett a különféle elmúlt időszakban lezajló krízis időszakok idején. Kifejezetten érzékeltük azt, hogy nagyon-nagyon kinőttük már azt a konyhát, ami a templomban működött egyébként Csillaghegyen, mert az a konyha több funkciós is, ráadásul egyrészt a szerzeteseknek az ételét készíti, másrészt a helyben működő Govinda étteremnek is ott készülnek a finomabbnál finomabb fogásai, és emellett a hajnali óráktól kezdve ott rotyog a sok-sok liter étel, ami a rászorulóknak készül, és aztán onnét szállítjuk ki. Úgyhogy itt most már tényleg ebben az új ingatlanban, illetve a körülötte lévő igazából térben, ott szépen el tudjuk helyezni az egész gépjárműparkot, és hát a raktáron még van mit fejleszteni, úgyhogy még nincs vége a munkának, de kényelmesen elférnek az adminisztrátorok is, illetve a konyhai személyzet kényelmesen tud ott dolgozni.
11: Ezért ez egy hosszú útnak.
13: Mondjuk egy nagy állomása.
11: Nagy állomása, igen. Hogyha jól gondolom.
13: Nagyon hosszú évekig voltunk ott összeszorulva, hogy volt összeszorítva a konyha a templomban, és nem csak a konyha, igen, a raktárhelység is, mert hogy ott osztozni kellett, egymást kellett kerülgetni, a szerzetesek élnek ott, a központi adminisztrációt van ebben a templom, nem is templomépület, mert a templom az csak egy rész ennek az épület együttesnek, ahonnan most sikerült kimenteni, vagy kiemelni az ételosztó konyhát, és aztán maga az építkezés is vagy 4 évig tartott, szóval, hogy így azért ez lassan épülő
11: láttam.
13: Dolog volt.
11: De hát gondolom, ebbe azért ugye Covid időszak is beleszólt.
12: Akkor találtuk az ingatlant. Egy A4-es méretű táblácska volt kirakva a kerítésre, hogy eladó az ingatlan, de rá is csaptunk, mert nagyon közel van a templomunkhoz, tehát gyakorlatilag a templomunk utcájának a végén
13: igen,
12: van.
13: Igen, tehát 150 méter körülbelül.
12: Igen, igen, ideális.
11: Na, és ez a munka, ez nátok minden nap zajlik, az ételosztás minden nap zajlik, és akkor most ide térek vissza egy kicsit, hogy nyilván vannak emberek, akiknek ti a sorsát személyesen ismeritek, és látjátok és kíséritek. Mi az, amit érzékeltek, hogy mi a legfontosabb segítség?
12: Ugye sokszor ér bennünket ez a vád, hogy de hát csak ételt osztotok, az miért olyan nagy segítség, de ez
11: hát
12: egy...
11: Mi az, hogy csak? Hát ez a életben maradás legfontosabb rész.
12: Így van, az étel élet, ahogy szoktuk mondani, de ez egy nagyon komplex, nagyon összetett dolog, hiszen ha csak az időseket nézzük például, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan ellátottunk van, aki egyedül él, egy hideg lakás ül, alig bírja kuporgatni a kis nyugdíjából a betevőt, legfontosabb szükségleteit ellátni, igen, befizetni a csekket, megvenni a gyógyszert, akár mondjuk a gyermekei külföldön vannak, tehát segíteni se segít senki. Ilyenkor ez nekik egy óriási dolog, hogy van kihez fordulni egyáltalán, van, aki figyel rájuk, van, aki minden nap találkozik velük, és hát, hogy látja, hogy milyen állapotban vannak. Ráadásul nagyon sok olyan idős vendégünk van egyébként, akik már órákkal előtte ott találkoznak a kiszolgálóhelynél.
11: Ez közösségépülés.
12: És megy a pletyi, mennek a tapasztalatmegosztások, aminek következménye például, hogy akár ki is segítik egymást természetesen, tehát egyikük megbetegszik, a másik viszi neki az ételt, mert jól ismerik már egymást, és társaságban vannak, nem magányosodnak el, van kihez fordulni, és ez azt jelenti, hogy nem csak mi jelentünk neki egy segítségforrást, hanem maga az a közösség, ami ott ilyenkor kialakul. Szóval többrétű ez, nagyon én azt mondanám, hogy komplex, ráadásul ugye az ételosztó pontjaink legtöbbje 90%-a úgy működik, hogy az önkormányzatnak a családsegítőjével együttműködésben, ami azt jelenti, hogy ha ő szeretne hozzáférni, jogosultságot kapni ahhoz, hogy ő átvehesse azt a több adag ételt, amit a családjának napi szinten hazavihet, akkor ő neki először fel kell venni a családsegítővel a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy eleve már feltérképezik az ő szociális állapotát, tehát bármilyen egyéb problémája van még azon kívül, hogy éhes, az ott kiderül, és tud szakmai segítséget kapni. Tehát bekerül az ellátórendszernek a látókörébe, és ilyen módon egyszerre több nehézségén is tudnak segíteni.
11: Igen, ez ilyen értelemben ugye a láthatatlanságnak a megszűnése, vagy így megszüntetése. Van. Tehát jóval többről van szó, mint ami ugye elsőre kitűnik ebből. Igen. Mit gondoltok, hogy mi az, amit számotokra leginkább ad, és amit ti továbbadtok, ez a Istennel való kapcsolat. Tehát az, hogy ti ehhez a közösséghez tartoztok, hogy Krisna hívők vagytok, azon túl, amiket a mindennapokban megtesztek, de nektek mi a legfontosabb üzenetetek?
13: Ha kiveszük Istent a képből.
11: Hát ezt nem szoktuk azért. Az
13: nyilván mi nem, de a nyugati kultúra általában kivet, ugye sokat emlegetik Nietzsének a kijelentését, hogy Isten halott, mi öltük meg. Igen. Ami igazából egy látlelet, Nietzsche fölmérte a 130 vagy 150 évvel ezelőtti nyugati társadalmat, és
11: volt
13: erre
11: ilyen,
13: jutott, hogy vége vallásosságnak, és a modern embernek a vallásosság az életének csak egy kis szelete. Nekünk a vallásosság, nyilván vannak ebbe különféle szintű elköteleződések,
11: abszolút, igen,
13: de alapvetően egy kis szelet. Én családanya vagyok, vállalkozó vagyok, akadémia, annyi minden vagyok, és persze mellette keresztény vagyok, Krisna hívő vagyok, buddhista vagyok. De amikor a vallás az életnek az alapja, és minden azon belül van, akkor nem kell nekem kitalálnom, hogy mi az életem célja. A vallás nélküliség, vagy az Isten nélküliség azt hozza, akkor neked ki kell találnod, hogyha a világ csak úgy véletlenül jött létre a semmiből, a semmiért, ki kell találnod, hogy de akkor mi a létezés értelme. És igazából minden kérdés e körül forog. Szóval az, hogy vegyek-e fagyit, vagy ne, vagy hogy vegyek-e egy új blézert, vagy ne, annak is a gyökere az ez, hogy vajon mi végre vagyok én itt, honnan, hová tartok-e valahova. És az erős elköteleződés, Isten melletti erős elköteleződés ad egy világmagyarázatot. Hogy az én létezésemnek van oka, van célja, van egy iránya, innen jöttem, erre felé tartok. És minden más nyilván ezen keresztül van akkor megvizsgálva, vagy ehhez viszonyítom, de az alapkérdés az igazából már választ talált. Ez az alapkérdés, ahogy mondtam, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, merre tartok, mi értelme van ennek az egésznek. Úgyhogy nekem ezt adja, hogy azt a fajta létbiztonságot.
11: És értelmet.
13: És értelmet, ami nem a test biztonságától függ, nem attól, hogy egészséges vagyok-e, nem attól, hogy éhes vagyok-e, vagy nem lesz-e mit ennem holnap, vagy lesz-e laknom holnap, hanem hogy helyen van a világban. Értem a világot, helyen van a világban. Van értelme a létezésemnek.
12: Ez tényleg nálam is körülbelül hasonlóan van, és én azt gondolom, hogy pont ezek azok a fajsúlyos kérdések, amikről sehol sem lehet beszélgetni. Tehát az iskolában ezekről a kérdésekről nem hallunk, a szüleinkkel jobb esetben, de nagyon sokan csak besöprik a szőnyeg alá ezeket a kérdéseket, mert annyira nem tudjuk rá a választ, és fogalmunk sincs, hogy hol keressük. Szóval ez a probléma szerintem nagyon itt van a társadalmunkban, és nagyon érződik azon is, amerre felé a világ halad.
11: Igen.
12: Az értékvesztés, az élvhajhászás.
11: Hát az állandó hajszolása valaminek, amitől azt hiszük, hogy már jobban leszünk, de igazából már egy ponton túl nem tudjuk, hogy mi is, amit hajszolunk, mert ez egész egy ilyen nagy káprázat és illúzió.
13: Igen, mert nincs meg az igazi magyarázat. Szóval ezzel, hogy a világ csak véletlenül jött létre, a véletlen terméke, és az élet is csak a véletlen terméke, akkor kihúztuk azt a magyarázatot. És akkor oké, talált ki, hogy mi az élet értelme. Most a nyugati kultúra a fogyasztásban találta meg. Nem a fogyasztás a lényeg, hanem az, hogy az életet úgy kell élni, hogy a lehető legkevesebb szenvedésben legyen részem, elkerülni minden áron mindenféle szenvedést, és aztán belapátolni a lehető legtöbb élvezetet.
11: Érdekes, mert szerintem sosem látott mennyiségű szenvedés van a világban. És egyébként annak az eltagadása is nagyon sok esetben, egyén szintjén.
13: Igen, de igen, az eltagadás ez nagyon jó szó, mert pont ez a lényeg, hogy megpróbáljuk azonnal szőnyeg alá söpörni,
11: hát,
13: azonnal
11: valamit.
13: Így van, valamit kitalálni, hogy hogyan tudnánk ezt akkor tompítani, eltakarni, elfedni, hogyan tudom mégiscsak fönntartani azt az illúziót, hogy hát az élet az egy csodálatos, boldogságos dolog. Ami tényleg így van, csak nem abban a formában, ahogy mi ezt nyugati, ahogy a nyugati kultúra ezt meg akarja valósítani, ahogy a nyugati kultúra, vagy nyugati gondolkodásmód, nem jó szó, a gondolkodásmód, a világlátás megpróbálja ezt elérni.
11: Tehát nem megyünk túl jó irányba.
13: Azt gondolnám, hogy nem.
11: És ti mit tudtok ezzel csinálni? Mert én úgy látom, hogy titeket eléggé stabilan tart a magatok, élethez való hozzáállása, gondolkodásotok, a közösségetek, a feladataitok, de egyébként mit gondoltok, hogy akkor így állnak a Krisna hívők, és mellettük elrohannak a vesztükbe azok, akik egyébként a nyugati kultúra után mennek, és ezután az egészen furcsa elv után, hogy igen, piacgazdaság, fogyasztás,
13: igen,
11: túlfogyasztás, instantság, pótolhatóság, hajszolása,
13: igen,
11: csillagó
13: igen,
11: valaminek?
13: Igen.
12: Szerintem nekünk alapvetően Krisna völgy az ideális válasz mindezekre a problémákra. Tehát ott
11: de meg tudjátok-e szólítani ezeket, ezt a rajtatok kívülálló közösséget? Tudom, hogy próbáljátok.
12: Igen,
13: hát
12: igen.
13: Ugye az utcai könyvosztás
11: persze.
13: Az pont ezt a célt szolgál, ez az egyik eszköz, a könyvek terjesztése, de mindenféle más programunk, és nem feltétlenül arról van csak szó, hogy legyen mindenki Krisna hívő. Nyilván az a cél, hogy akkor a Krisna tudatban egyesül a világ, de hogy a vallása fontos. Én most tegnap, most hétfő van, szombaton volt egy nagyon jó vallásközi rendezvényünk, a evangélikus zsidó, református, buddhista és bohály közösséggel együtt vettünk részt egy közös rendezvényen, mert ahogy mondtam, a vallástalanság a titok. Szóval az Istenbe vetett, az Istennel való kapcsolat fölépítés, fölépítés, az Isten szeretet elérése, ez a titok. És nem azt gondolom most, hogy nem lesz mindenki Krisna hívő, mert az Istenről szóló tudás Na, ez a formája nem biztos, hogy mindenkinek adekvát, hogy nem biztos, hogy ez mindenkit megérint, mint ahogy engem egy hét alatt, mondjuk azt mondom, egy hónap alatt megérintett.
11: Igen.
13: De lehet, hogy őt Jézus Krisztus fogja megérinteni, és lehet, hogy ő valamelyik, és még a kereszténységen belül is van annyira, lehet, hogy ő szerzetes akar lenni, és lehet, hogy ő inkább a világban akar tevékenykedni, de a lényeg még mindig az, hogy az Istennel való kapcsolatot kell fejleszteni. Nekünk meggyőződésünk, hogy ezen a területen kell oktatni a társadalmat, vagy ezen a területen kell, hogy mondjam, inspirálni a társadalmat.
12: A munkánkat pedig nem egyszerűsíti az, hogy milyen a mai ember kapcsolata az egyházakhoz. Tehát azért ez szerintem nagyban nehezíti ezt a fajta munkát, de én azt gondolom, hogy a reményt nem szabad elveszteni, mert az ember mindenhol ember, és mint emberek lelkek vagyunk, és mindig is fog bennünket érdekelni ez a téma, hogy mikor jutunk el abba az állapotba, hogy be is tudjuk fogadni az erről szóló információkat, tudást, mikor válunk elég nyitottá arra, hogy mi erről halljunk, és tényleg magunkévá tudjuk tenni, az mindenkinél máskor jön el, de mindig ott lesznek ezek a kérdések, vagy a felszínen, vagy a mélyen.
11: Igen, ezzel abszolút egyetértek, és azt is gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy akitől hallunk, az hiteles legyen számunkra, mert sokszor az üzenet az akkor kezd érdekes lenni, amikor azt hallom, meg azt látom a te szemedbe nézve, hogy te ebben nagyon jól vagy, hogy szeretnéd, hogy a másik is jól legyen, és át akarod adni. Tehát, hogy nagyon fontos a közvetítő embernek a szerepe, a hitelessége és a miensége. Úgyhogy ilyen értelemben mondjuk el vagytok látva munkával örökre. Nem?
12: Így van.
11: Örökké és azon túl.
12: Igen, de egyébként Krisna völgyet épp azért is említettem, mert ez egy nagyon szép példája annak, hogy lehet ilyen módon élni, békében lehet élni, és folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok pont emiatt jönnek oda le. Tehát nem a finom ételekért, meg nem azért, hogy bocit tudjanak simogatni, hanem érzik azt, hogy ezek a csávok tudnak valamit, hogy kérdezzük már meg őket, hogy ők hogy gondolják, vagy hogy csinálják, és nagyon sokakat izgat ez, hogy mik a mi válaszaink.
11: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgethettünk egy kicsit a ti elköteleződésetekről, illetve a vadonatúj központról, igen, ami ugye az Ételt az Életért missziónak az új központja, és Csillaghegyen található, és ami lehetővé tette, hogy még több embernek tudjatok napi szinten meleg ételt biztosítani, és hát kérem a hallgatókat, hogy akiknek szimpatikus volt ez a dolog, és úgy gondolja, hogy szívesen segítené ezt a munkát, az egyházi 1%-áról rendelkezzen felelősen, és úgy gondolja. Há, igen, közel van. Nagyon köszönjük.
13: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
11: Szilaj Péterné Csilla, a Krisna hívők szóvivője és Karádi Csaba kommunikációs referens voltak a vendégeim itt a Pontjókorban. Köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
4: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
5: Kardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány. Pert nyertek a Gárdonyiak és a Greenpeace a MOL-lal szemben. Keir Starmer lemondását követelik a képviselők. Borult szeles időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja a következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyminiszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt, kiemelte az uniós források hazahozatalát is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot, és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával. Erről már a vidékfejlesztési miniszter jelölt beszélt meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal, sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Budapestet pedig nem lehet ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alapműködését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tar Zoltán beszélt arról is, hogy helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben egy 2 évvel ezelőtti Gárdonynál történt szennyezés ügyében. A bíróság megsemmisítette a kormányhivatali határozatot, ami a Greenpeace szerint túl enyhe kármentesítési célokat fogalmazott meg az olajipari vállalat felé, derül ki a Greenpeace közleményéből. 2024 őszén jelent meg a sajtóban, hogy Gárdony közelében gázolaj és benzin szivárgott a talajba. Eleinte csak kisebb szivárgásról beszélt a cég. Majd később elismerte, hogy közel 500 000 liter, azaz nagyjából egy úszómedencényi üzemanyag folyhatott el. 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett. Közben a legfrissebb hírek szerint Keir Starmer a mai kabinetülésen közölte, hogy nem kíván lemondani a munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Esőre, záporra is számíthatunk ma, főként késő délután és este. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix filmzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Battery full. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
2: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
1: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hamarosan feláll az új Tisza kormány. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész sem tervez lemondani. Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírussal sújtott óceánjárót. Borult szeles időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter jelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta, leendő igazságügyminiszter. Kitért arra is, hogy a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán elmondta, teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudás alapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra építve. Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, hangsúlyozta, az állam nem bánt, hanem szolgál. A véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell. Az állam a továbbiakban nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására, propagandára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, itt tesznek esküt az új tárcavezetők, és ezután megalakul az új Tisza kormány. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Elhagyta a Tenerifét, azaz óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő, megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtér. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvései miatt hirdették meg. Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Az amerikai elnök megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékot is jelzett. Az elnök megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja van, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Esőre, záporra is számíthatunk ma, főként késő délután és este. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 12-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Fesztivál.
1: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megyeszékhelyet. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozza el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting Lett csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Playmodes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vasarely popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vasarely by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális körpanorámás fényfestés öleli körbe. A Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utcaszínházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében, a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
2: Zene.
3: Két magyar komoly zenei produkció is döntőbe került a New York Festivals TV and Films Awards-on. Szabó Stein Imre, televíziós szakember, író, rendező, stratégiai kommunikációs szakember a Kreatívnak elmondta, a világon kevés olyan A-kategóriás televíziós fesztivál van, ahol koncertfilmmel lehet indulni, mert van kategória, amely ezt lehetővé teszi. Ilyenek az Emmy, az Edinburgh TV Festival, ahol azonban csak nagy-britanniai produkciók nevezhetők, a svájci Rose Door, a Venice TV Award, illetve a New York Festivals TV and Film Award utóbbira nevezett 2025-ben két filmmel. Az egyik egy független produkció, amely azután készült, hogy Szabó Steint megkereste David Levy zongorista azzal a tervvel, hogy belevágna a zeneirodalom egyik legnehezebbnek tartott művének, Sosztakovics 24 prelúdium és fúga darabjának. Ebből készült a rendező megítélése szerint meglehetősen provokatív film, amely aztán a Stingray Klasszika műsorába is felkerült. A másik mű a 2025. szeptemberében Keller András művészeti vezetésével meg

0: Kettő mellett a svájci köztévés szuperprodukciója az Eurovíziós Dalfesztiválról, illetve az angol Nemzeti Lotto Musical Show-ja. Eredményt egyébként május 21-én hirdetnek majd.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. A homlokzati díszelemek, az izgalmas színek és formák, a különleges épületdíszek, kapuk és puttók mozgalmas századokról tanúskodnak. Érdemes időt szállni arra, hogy ne csak magunk elé, hanem felfelé is nézzünk. Art Deco-tól a szecesszióig Debrecenben. Debrecen városképét a történeti és kortárs építészeti elemek együtt élése teszi izgalmassá. A jellegzetes cívis házak, az eklektikus, klasszicista, szecessziós és Art Deco részletek közösen mesélnek a városról. Mit jelent a cívis? Földtulajdonnal is rendelkező, gazdálkodó és kereskedő városi polgárréteg. A cívisség Debrecen identitásának meghatározó elme. A cívis lét egyben életforma is, amely megjelent a cívis házakban és a város szerkezetben is. Debrecen híres volt a nagy vásárairól, amelyek már a 15. századtól kezdve egész Európában ismertétették a várost. Belvárosi történetek, a Fehér Lótól az Oroszlánig. Kultúrsétánkat célszerű a történelmi belvárosban kezdeni, ahol tavasztól őszig a hangulatos szökőkútak és mesélő falfestmények látványa kísér minket végig. A Szent Anna utca és a Battyányi utca sarkán magasodó gyönyörű, vörös palota impozáns méreteivel, kovácsoltvas erkélyeivel, díszes homlokzatával kiemelkedik a környékbeli épületek közül. A Szent Anna utcából a Piac utca felé haladva a Fő utcán a város egyik legszebb szecessziós épülete, a Megyeháza magasodik fölénk. Helyén egykor Debrecen első vendégfogadója állt, a Fehér Lószálló, amelynek számos híres vendége volt. Homlokzatát a pécsi zsolnai gyár kerámiái, valamint virágfűzérek is díszítik. A Megyeháza legértékesebb díszei a színes ablaküvegek, amelyek a hét honfoglaló vezért ábrázolják. A sétánk során érdemes megállni a Csanakháznál a Piac utca 51 szám alatt. Pazar sárga kilincsén egy oroszlán figyeli a belépőket. Mancsával egy nyitott könyvet tart. Azt mondják, szerencséje lesz annak, aki a kilincset megérinti. A Piac utcai épületek közül messze kitűnik a Kossuth utca sarkán álló látványos rózsaszín palota. A gyönyörű szecessziós épület homlokzati stukkói és szobrai az ipari, a kereskedelmi és a földműves munkákat mutatják be. Innen pár méterre található a Csokonai Nemzeti Színház sárga épülete, romantikus neoreneszánsz elemekkel. Látványos szobrok, múzsák, nőalakok a színház és a művészet allegóriái díszítik. A bejárat előtt több mint 100 éves, helyi oltalom alatt álló csüngő japán akácok magasodnak.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Imádom ezt a 8-bites hangzást, ahogy recseg-ropog az egész. Tudod, amikor nem bírja megoldani a gép, és csak szenved. Gyönyörű. Mondja a Commodore 64 mániás DJ Titus, aki Tóth Szabolcssal közösen megalapította a Carbon Fools zenekart. A zenekar hangzásvilágát az elektronikus alapok és az élő hangszeres muzsika fúziója határozza meg. Zenéjük a rock, blues, reggae, dub, disco, folk, etno, darkwave és a mai modern elektronikus műfajok egyvelege. Fehér Balázs énekes személyében pedig egy igazi modellt találtak az első frontemberi szerepkörre. Még szép!

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Adód 1%-a ugyanígy eltűnik, ha nem foglalkozol vele. Töltsd le a Volt Nincs kártyát a telefonod tárcájába, hogy még időben segíthesd a Vigyél Haza alapítvány árva kutyusait. Volt Nincs kártya. Tedd a mobiltárcádba a vigyelhaza.hu oldalon, és ajánld fel az 1%-od, mielőtt köddé válna. Készült a Vigyél Haza alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bércesi Róbert, a Hiperkarma frontembere, 2020-ban elvesztette hozzáférését a zenekar hivatalos Facebook oldalaihoz, miután olyan adminokat engedett be, akik később kizárták őt. Ezt követően új oldalt kellett indítania a rajongókkal való kapcsolattartásra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek két jellegzetes műfaját, a surf rockot és a pszichedelikus rockot házasító magyar szárrott zenekar 19-ben alakult. 22-ben megjelent első albumuk a Dreamer. 23-ban váratlanul búcsúkoncertet tartottak és feloszlottak. Majd 3 hónappal később a már nem létező együttes kiadta második, Mirás című nagylemezét. 24-ben több ex-szárrott tag Cumulus Clan néven új bandát alapított. Ezt követően 25-ben ismét Sunrot néven tevékenykedtek, és 2 év késéssel megtartották a Mirage album lemezbemutató koncertjét. Kissé nehéz követni, hogy épp vannak, vagy nincsenek, de mégis vannak, minden esetre amikor vannak, akkor örülünk nekik.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy tűzoltó és egy bolti eladónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1986-ban Nick Waterhouse, akinek tényleg ez a neve. A kaliforniai Huntington Beach-en nőtt fel, gyerekkorában kezdett gitározni, de nem a kortárs rock érdekelte, hanem a kicsit egzotikusabb zenei világot képviselő John Lee Hooker és Van Morrison. Zenei világa a rhythm and bluesban, a jazzben és a soulban gyökerezik. Első kis lemezét még saját maga sokszorosította és terjesztette. 2012-ben első albuma, a Time's All Gone megjelenése után európai és amerikai turnéra indult, és azóta nincs megállás.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
7: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
5: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
8: Merre tart a világ és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány. Pert nyertek a Gárdonyiak és a Greenpeace a MOL-lal szemben. Keir Starmer lemondását követelik a képviselők. Borult szeles időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja a következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyminiszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt, kiemelte az uniós források hazahozatalát is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot, és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával. Erről már a vidékfejlesztési miniszter jelölt beszélt meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal, sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Budapestet pedig nem lehet ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alapműködését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tar Zoltán beszélt arról is, hogy helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját, és újra indítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben egy 2 évvel ezelőtti Gárdonynál történt szennyezés ügyében. A bíróság megsemmisítette a kormányhivatali határozatot, ami a Greenpeace szerint túl enyhe kármentesítési célokat fogalmazott meg az olajipari vállalat felé, derül ki a Greenpeace közleményéből. 2024 őszén jelent meg a sajtóban, hogy Gárdony közelében gázolaj és benzin szivárgott a talajba. Eleinte csak kisebb szivárgásról beszélt a cég, majd később elismerte, hogy közel 500 000 liter, azaz nagyjából egy úszómedencényi üzemanyag folyhatott el. 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett. Közben a legfrissebb hírek szerint Keir Starmer a mai kabinetülésen közölte, hogy nem kíván lemondani a munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Esőre, záporra is számíthatunk ma, főként késő délután és este. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja, ez a második évfolyam 19. műsora, és változás történt, bár mindig azt mondom, hogy nem szokott változás történni, de van olyan, hogy változás történik a műsor vezetői felállásban. Prinzinger Péter ugyanis igazoltan távol van, helyette viszont Marsall Szilvi lesz társam a bajban. Szia Szilvi!
4: Szerbusztok, és én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Én örülök, hogy itt lehet ismételtem, mert hogy ma is egy nagyon jó témánk lesz a Balatonnal kapcsolatban.
3: Bizony, ugyanis elfogadta a meghívásunkat Árvai Gábor, aki évek óta járja a Balaton felvidék és a Tapolcai medence túra útvonalait, ahol a természeti értékek megismerése és bemutatása az a hivatásává vált. Szakvezetett túráin a táj földtani, élővilági és kultúrtörténeti érdekességeit hozza közelebb a vendégekhez. Szervusz Gábor, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és én is köszönöm, hogy meghívtak.
3: Tévedtem meg bármiben a felvezetőben, ezt a biztonság kedvéért megkérdezem.
5: Nem, teljesen okay. Precíz volt.
3: Hogyan kezdődött a kapcsolatod a természettel, a túrázással? Bemelegítő kérdés legyen.
5: Hát, ugye most azt lehetne gondolni, hogy én már kiskoromtól kezdve túrázok. Na most, hogyha ezt mondanám, akkor nem mondanék igazat. Tehát ez nem olyan volt, hogy a szüleimmel elmentünk túrázni, és jártuk a vidéket. Ez egy teljesen véletlen történet volt. Hát nyilván annyiban nem véletlen, hogy én történelem-földrajz szakos tanár vagyok, és hát nyilván a földrajz az meghatározó történet volt ebbe a históriában. Viszont a dolog úgy kezdődött teljesen véletlenül, hogy 1999. novemberében, ez soha nem felejtem el a dátumot, ugye dolgoztam az iskolában, és az igazgató elém tett egy verseny kiírás, hogy nézzem meg. Hát megnéztem, Madarak és fák napja. Nekem ehhez mi közem van, azt nem tudom, mert nem vagyok biológia szakos. Megnézegetem, hogy már majdnem odébb is tettem a lapot, amikor megláttam, hogy a Bükki Nemzeti Park és geológiai értékei. Na, innentől elkezdtem kicsit gondolkodni, hogy talán mégse kellene a szemét kosárba helyezni ezt a verseny felhívást. Igaz, hogy a madarakhoz, a fákhoz meg semmit nem értettem akkor, de mondom, hát egyébként akkor próbáljuk meg ezt a dolgot. Hát szerencsére volt a szakkörömben egy olyan lányzó, aki nálam jobban tudta a dolgot, ezt el kell ismernem, tehát én neki nagyon sokat köszönhetek ebben a relációban. És hát felkészültünk, úgyhogy a regionális döntőbe Székesfehérváron harmadikak lettünk 14 csapatból. Ez engem lepett meg a legjobban ez a dolog. Na hát ugye elkapott a lendület innentől kezdve. Elkezdtem úgy beledolgozni magamat a madarak világába, a természetbe, és mit tegónak az összes madárhangját fölvettem, vettem madárhang kazettákat, természetőrökhöz kimentem hallgatni, meg figyeltem, amit mondanak. Tehát hogy gyakorlatilag egy autodidakta módon bedolgoztam magamat ebbe a dologba, következő évben már bejutottunk az országos döntőbe, majd a harmadik évben országos másodikak lettünk. Na hát ez már akkor erőt adott, hogy beléptem a madártani egyesületbe, és igazából nekem a madarászattal kezdődik a történet, nem a túrával. Mm-hmm. Tehát ez az érdekessége a dolgoknak. Aztán 2010-ben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park kiírt egy geotúra tanfolyamot. Hát geológia volt nekem mindig is a fő területem a földrajzon belül, akkor legújabb ismereteket hadd tudjam meg, tehát még jobban ássam bele magamat ebbe a témába, elvégeztem ezeket a több tanfolyamot is, de több tájegységnek a tanfolyamát elvégeztem, és hát onnantól szép lassan megindult ez a történet, úgyhogy 2011 óta vezetek túrákat, 15. évfordulóban.
4: Ugye ilyenkor szoktuk azt, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, megkérdezni, hogy mégis milyen kötődésed van a Balatonhoz, de hát most már azért ebbe a felvezetőben nagyjából kiderült, hogy van valami kötődésed.
5: Hát van kötődésem, mivel tapolcai vagyok, tehát ott is születtem, ott is lakom, úgyhogy a Balaton felvidéknek egy gyöngyszeme a Tapolcai medence, úgyhogy én ott már nagyon régóta gyűjtöm a történelmi dolgokat, néprajzókat, tehát nekem a történelem, ugye a történelmi szak az egyik, ott a Szentgyörgyhegy néprajzából írtam a szakdolgozatomat, földrajz geológiából pedig a vulkanizmusból, tehát azért már ezt megelőzően is dolgoztam bele magamat a témába, és hát azóta is minden adatot gyűjtök, ami létezik. Hát 14 szakfolyamat jár nekem otthon, és nem győzem olvasni, nem is bírok már ennyit, de arra azért mindig nagyon törekszem, hogy a túráimon a legújabb információk hangozzanak el, és ugye nagyon sokan mondták már, hát voltak már túráim, de most másokat is hallottak, mint amit eddig elmondtam, és ez nekem ugyan nagyon jó visszacsatolás, hogy érdemes ezt csinálni.
3: Hol lett ez hobbiból valódi hivatásá? Mert azt érzem az elhivatottságot, meg érzem azt, hogy hivatásszerűen űzöd ezt a dolgot, úgyhogy ezt fejtsd ki, kérlek, a kedvünkért.
5: Hát ugye, tehát a problémám még az, hogy nem főhivatásszerűen működik a történet. Tehát én nekem nem ez a főhivatásom, hogy én továbbra is tanítok, Badacsony Tomajon tanítok egyébként. Na most, tehát ott kezdődött, hogy egyre sikeresebbek lettek ezek a túrák. És a visszacsatolások nagyon jók voltak, újra megjelentek a túráimon, tehát sőt, ugye egy ilyen kapcsolati tőke kezdett kialakulni gyakorlatilag.
3: De ez egyébként hogy működik a gyakorlatban, hogy be lehet hozzád jelentkezni, vagy ilyen, azt hiszem a kék túra napján lehet ilyen alkalmi túravezetőnek jelentkezni, vagy ez hogy indult?
5: Ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag

0: ami is, tehát abszolút mértékben elérhető vagyok, és hát magán megkeresések is vannak természetesen, és meg akkor pluszban nem mondtam, hogy a Badacsonyon, a Csobáncon és a Tóthegyen az összes bortúrát is én vezetem már azóta. Tehát ugye szélesedett a paletta mindenféleképpen. Tehát vannak magántúrák, sőt utazásirodák is megkérnek már, tehát azért szélesedik a...
1: Mondott, hogy 30-40 túrád van, ezeket hogy azért minden évben akár többször végigjárni, nem unalmas ez neked, mint túravezetőnek? Mert aki oda megy, nyilván először, másodszor találkozik, nem sűrűn találkozik ezzel a környékkel, azért megy el oda, hogy megismerje, de te meg te mindig találsz benne új dolgokat, új kihívásokat?
0: Abszolút. Tehát nekem minden túra, én nem tudok sablontúrát vezetni egész egyszerűen, tehát nekem én magam is látok új dolgokat, figyelek rá, sőt, hát ugye olyan szerencsés helyen lakom, Tapolcán, az Y-ban, 4. emeleten, hogy kinézek az egyikkel, és mit látok a Szentgyörgyhegy, Csobánc, Badacsony, tehát még a látképem is ez, és akkor reggel most akkor el kell döntöm, és akkor melyik hegyre kell kimennem, hogy lehet téve számára a dolgokat. Volt már egyébként ilyen, hogy végig kellett gondolnom, mert egy hét alatt, 6 nap alatt 8 túrát vezettem, és már úgy be kellett osztani, hogy akkor most hova is kell mennem gyakorlatilag. Igen, tehát élvezem, élvezetet látok benne, de nincs.
1: Hát meg
0: nincs
1: a természet úgyis mindig változik, igen, minden évszakban, minden napszakban.
2: Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy ha már 4 évszak, akkor el tudnád mondani, hogy egy-egy túra évszakonként hogy változik, vagy mi az, ami szép benne, vagy melyik túrára, melyik évszakba viszed az érdeklődőket, a kirándulókat?
0: Az teljesen mindegy.
2: Tehát
0: mindegyik túra, mindegyik évszakban működik. Igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy tél gyakorlatilag nincs. Tehát az a szó régi, klasszikus hóba se van gyakorlatilag. Már ilyen, sőt, hát ugye szilveszterkor mindig vezetek túrát a Vadacsonyon. 3 évvel ezelőtt például melegítőbe vezettem a túrát, és úgy velem szembe jött egy túrázó pólóba. Tiszta szilveszteri hangulat volt pólóban, igazi, december 31, plusz 15 fok, tehát igazából a tél sem igazi tél. Azért, hogyha melyik időszakban szeretem a legjobban, hát azért a nyáron annyira nem, mert a tömegturizmus miatt. Tehát azért, amikor olyan rengeteg, főleg a Badacsony déli oldalam, ugye a Badacsonynak több oldalán vezetek túrát, most a déli oldal az a legfrekventáltabb, ugye Kisfolduház, Szegedi Rózaház, mindezen az oldalon vannak, és azért, amikor ott hömpölyög a tömeg, az már valahol illúzió romboló.
1: Annak nincs olyan túra feeling.
0: Nincs. Tehát azért egy őszi túra, egy tavaszi, egy téli, amikor azért sokkal meghittebb, konszolidáltabban működik a dolog. Tehát
1: akkor úgy fordítsuk meg a kérdést, hogy melyik napszakban szeretsz legjobban túrázni?
0: Hát én holdfénytúrákat is vezetek, akkor, hogyha már napszakoknál tartunk. Én túrákat egyébként délelőtt szeretem a legjobban, tehát délelőtt. Délután nem nagyon vannak túrák, és hát a holdfénytúrák. Tehát azok nagyon szépek. Hát a holdfénytúrák világosba kezdődnek, tehát minden esetben világosba kezdődnek. Egyébként a Badacsonyon vezetek holdfénytúrát, Szigligeten, mind a két várban, vagy a két váron Szigligeten, Halápon, Csobáncon és a Salföldi Kolostor. Tehát ezeken a helyeken vezetek holdfénytúrákat, tehát mindig világosba indulunk, és akkor szépen a végén már szürkület, és akkor legszebb az, amikor a Badacsony tetején lenézünk, és még a Káli medence fényei, minden karácsonyfény, a gyöngyfüzér látható, vagy a Balaton fényei, vagy a Somogyi oldalnak a fénye, vagy éppen a Marcali toronyháznak a teteje. Úgyhogy igen, ezek nagyon szép, szép látványok.
1: Milyen hosszú túrák ezek általában? Ez a résztvevőktől függ?
0: Nem.
1: Vagy fix útvonalakon?
0: Nem. Tehát ezek fix útvonalakon működnek, ha csak valakinek külön kérése nincs. Mert ilyen is van, hogy egy csoport külön kérés kér, természetesen akkor rugalmasan változtatjuk a dolgot. Meg azért vannak olyanok is, amikor buszos túrák vannak, tehát egy Káli medence, az buszon történik, megállunk, tehát busszal megyünk, megállunk helyeken, és akkor megnézzük a dolgokat, és újra visszaszállunk a buszba, és így megyünk tovább. De azért ezek kötöttek, ezek a túrák, tehát van olyan túra, ami 2 órás, de van 4,5 órás, tehát a Szentgyörgyhegyi nagy túra az 4,5 óra, tehát az alatt nem lehet befejezni. Van a Szentgyörgyhegyen egy másik túra, és ez kisebb túra, de az is 3,5 óra.
1: A Balaton az legalábbis, de majd kijavítasz, ha én nagyon nagy zöldséget mondok, nem az a frekventált, és nem a túrázók paradicsom abból a szempontból, hogy ugye mindenki a kék túrát tartja a túrának Magyarországon. Mennyire látod ezt fals dolognak, vagy mennyire fedezik fel a megszállott profi túrázók ezt a részét az országnak? Hát, ezt hogy tapasztalod?
0: Most

0: én azt megmondom őszintén, hogy amikor a túrát vezetem, hogy én most milyen színű túraútvonalon vezetem a túrát, fogalma nincsen. Van a kék túr, tehát nyilván kék túrában is van, de ez biztos, hogy a olykor a legszebb részek, a legizgalmasabbak nem a kék túrán vannak. Ugyan? Tehát azért vannak.
1: De ilyen túrázói rejtette... szemmel, úgy értettem a kérdést, hogy túrázói szemmel, hogyha nem tudom, hogy valaki azt mondja, hogy túrázok, akkor azt mondja, hogy a kék túrát kezdjük el, nézzük meg, stb. És ez elviszi a túrázóknak a nagy részét, gondolom én.
0: Hát igen, aki
1: mondjuk... De hogy, te hogy látod túrázói szemmel, hogy azért méltó kihívója lehet mondjuk a Balaton körzete is egy ilyen, egy kék túrának mondjuk.
0: Természetesen, hát ugye a kék túra végigmegy a Balaton felvidéken, tehát és nagyon szép helyeken, hát a Gulástól elkezdve a Tóthi-hegyen, tehát nagyon szép helyeken megy a kék túra, úgyhogy, és járják is, tehát kimondottan látom azt, hogy vannak, akik csak a kék túra, ugye a különböző szakaszait bejár, és akkor kipipálja, hogy na, akkor ez is megvan, ez a rész is, de még egyszer mondom, én azért annyit hadd javasoljak, hogy nem ragaszkodnék minden esetben a kék túrához. Mert sokkal, tehát vannak nagyon szép dolgok, ami nem érint a kék túra, és mégis a szerves része a tájnak, sőt.
1: Hogy látod,
0: izgalmasabb?
1: Mennyiben más így látni a Balatont? Ugye a Balatonhoz, nem tudom, a legtöbben strand, meg lángos, meg hek, nagyon sokat beszélünk erről ebben a műsorban, és pont az a célja ennek a műsornak, egy kicsit tágítsuk a képet, hogy mit mondanak a te túrád résztvevői, mit adott nekik egy ilyen túra, ami nem a strandon történik, ami nem a büféknél történik, hanem egy kicsit nyitja a spektrumot a Balaton körül.
0: Hát az a helyzet, hogy az én túráim, durván mondhatom, 80%-ban nem azok jelennek meg, akik a Balatonon strandolnak.
1: Aha.
0: Kimondottan ezért jönnek. Ezért jönnek, vagy éppen a környező hotelben látták a kiírást, hogy van ez a lehetőség, és akkor rácsatlakoznak, meg hát itt azért Badocsonyi Turinform iroda itt nagyon nagy szerepet játszik, tehát az ő szerepüket semmiképpen nem szabad kihagyni ebbe a dologba, mert ők eléggé jól hirdetik ezeket a programokat. Tehát én azt annyira nem látom, hogy azért jönnek a túrára, mert a Balatonba akarnak fürdeni, és akkor összekapcsolják a kettőt.
1: És pedig nem rossz. Megizzadunk egy jó délelőtti túrán, és utána süttetjük a hasunkat a valamelyik strandon.
0: Igen, ez is lehet, ez is lehetséges, de mondom, nem, tehát én általánosságban nem mondanám ezt. Aha. Tehát kimondottan ezért jönnek, hogy a túrákon részt vegyenek.
1: Akkor megint fordítanék a kérdésen, hogyha valaki így tekint a Balatonra, hogy strand és nyaralás és hek és lángos, az mit veszít, ha nem veszi a bátorságos, és nem vesz bakancsot, és nem tart vele egy ilyen túrán.
0: Sokat. Sokat veszít. Tehát én az ellen mindig harcolok, hogy a Balaton azt ne kicsinyítsük le a fürdésre. Már csak azért sem, mert mondjuk decemberben nem feltétlenül kell a Balatonba fürdeni, sőt nem is egészséges, mert nem vagyok a hívő, amikor decemberben meg januárban fürdözgetnek benne, szerintem totál emberellenes történet, meg szervezetellenes. A Balaton és a Balaton felvidék, tehát az egy külön terület. Tehát nem szabad a lángossal összekeverni meg a Balatonnal, ezek óriási értékek, sőt, hát az északi part döntően. Tehát én mindig azt mondom, hogy elnézést kérek a déli parttól, tehát nem akarom megmántani, de az
1: ebben a műsorban ez rendre terítékre kerül, hogy akkor most ugye északi vagy déli part párti a vendég, nem baj, hálás foglal szemben.
0: Mivel én ismerem a déli partot is, tehát az egész Balaton környékét, tehát én ezt nyugodt szívvel állítom, tehát aki intellektuális dolgokra törekszik, annak az északi partra kell menni. Nyilván, aki fürdésre törekszik, vagy csak az, hogy pihenjünk a Balaton mellett, annak szuper jó a déli partna, de hát azért az északi part, mint Keszthely, Tihany, Balatonfüred, Balatonréjfüred, Badacsony, és nem akarom sorolni, szóval ezzel déli part szerintem nem tud versenyezni. Tehát itt a kultúrtörténet tekintetében, a múzeumok tekintetében, a néprajzi dolgok tekintetében, hát azért az északi partnak a története idegenforgalmi szempontból is, vagy akár kultúrtörténet szempontból is jóval gazdagabb, mint a déli. Tehát erről egy regényt lehetne mondani a kettő közötti különbségről. Hát ugye a déli part a 19. század végéig gyakorlatilag nem is Balatonpart, igazság szerint. Igen. Az északin pedig, hát azért gondoljuk, a Helikon ünnepségektől elkezdve a Balatonfüredi Savanyúvízen keresztül, Tihanyon át a Badacsonyi Szüreti fesztiválokig, hát azért az teljesen más képet mutat. Úgyhogy nem, ne a fürdés, tehát mindig ne a fürdésbe induljunk ki, ha Balatonról beszélünk, ott sokkal több minden dolog van és érdekesség van, amit mindenféleképpen
2: egy ilyen túra során mit keresnek az emberek? Az élményt, a tudományos érdeklődés kielégítését, a
1: néprajz, sport,
2: tehát, hogy vagy így komplex?
0: Komplexet is lehet mondani, a sportot annyira nem. Tehát azt látom, hogy annyira
2: nem teljesítmény túrák.
0: Ezek nem teljesítmény túrák. Viszont a tudományosságra, az ismeretekre igen. Tehát kimondottan azért jönnek, hogy megismerjék ezeket a dolgokat. Azért ezt most talán nagy képviség nélkül mondhatom, hogy azért most hát tudják azt, hogy az én túrámon azért olyan dolgok hangoznak el, amit ők nem fognak tudni máshol megszerezni. Tehát ezért is megy a híre ezeknek a túráknak, és én tényleg arra törekszem, hogy a legújabb ismeretek hangozzanak el, és egy olyan széles körű információ áradatot adok át a túrázóknak, és hogy azért többször a végén azért megtapsolnak, hogy ezt köszönik, hogy hallották.
2: Akkor kérek szépen egy próbát, tehát ott állok a Badacsony előtt, igen. És te ugye, mint szaktanár, hogy fogod nekem eladni a Badacsonyt, mi az, amivel kezdesz, és mi az, ami ismeretem mindenféleképpen haza kell mennem?
0: Hát a Badacsonynál azért úgy kezdem, hogy azért tudni kell, hogy a Badacsony az a mesék és a mondáknak a világa.
2: Én tehát amikor mindig arra utazom, akkor egyszerűen ámulatba esek attól, amit látok, amikor megjelenik előttem a Badacsony. Tehát én így indulok hát egy érzettel.
0: Azt elhiszem. Én is. Pedig láttam, már például ma is láttam a Badacsonyt, de fantasztikus látvány. Tehát az, hogy először is azért tegyük tisztába a mesevilágot a valóságtól, mert azért a Badacsonyban nagyon sok az, ami a monda, ami ugye valóság semmi köze nincs egymáshoz, és általában az emberek tudatában az nagyon keményen benn vannak ezek a dolgok, hogy mint valóságként. Aztán ugye azért kiemelem, hogy nyilván Badacsony nincsen szőlő és bor kultúra nélkül, és itt már is tisztába teszik, hogy nem a rómaiaktól származik a szőlőkultúra, ami az emberek 90%-a abban a tudatban van, hogy a rómaiak kezdték a szőlőművelést a területen, pedig ez nem igaz, még a dobogon sincsenek a rómaiak, ha a sorrendet nézzük. Tehát már ezzel is indítjuk a dolgokat. És akkor nyilván én fogok itt beszélni ezekről a szüreti mulatságokról, a reformkori Badacsonyról, sőt, hát a vulkanizmus az ugye nagyon jelentős szerepet játszik, hiszen azért a Balaton felvidék vulkáni tevékenység az utolsó 20 évben teljesen átírodott, tehát ott már mondjuk régi könyveket, és sajnos a mostani tankönyveket sem kell nagyon nézni, mert teljes fals dolgok vannak ezben leírva, még mindig a Lóczi Lajos féle teljesen elavult dolgok vannak. Tehát erre is nagyon nagy hangsúlyt helyezek, ezen kívül ugye az élővilág, tehát az állatvilág, a növényvilág, erdőtársulások, özönnövényektől elkezdve, szóval minden sorra kerül a túra során. Ugye, tehát úgy történik a túra, hogy a szakvezetéses túra, tehát megyünk, megállunk, és nekem minden megállónál van egy téma. Tehát amit ott kifejtek.
1: Addig piheg a nagy érdemű közönség kicsit.
0: Adok lehetőséget, igen. Mindig, amikor elindulunk fölfelé Badacsony, akkor mondom, hogy na, akkor most a Badacsony legnehezebb szakasza jön, úgyhogy ez a mozgó lépcső Badacsonyi változata, hogy mert lehet rajta mozogni. Fölfelé. És akkor, de azért nagyon rendes vagyok, mert megállok, és akkor mondom a dolgokat, és akkor kipihenik magukat, és akkor újra nekiindulunk. De nem minden túra megy fel a hegytetőre, tehát ez félre ne értsük, vannak, amik nem mennek föl. Tehát például a tűzgyűrű az abszolút nem megy föl, az egy 360 fokos körbe megy a Badacsony, egyébként fantasztikus látványnyal. Tehát minden oldalra lehet látni kilátással, úgyhogy mindig elmondom, hát itt a kilátástalan gyakorlatilag. Vagy illetve nem kilátás, a kilátás nem kilátástalan konkrétan, mert mind a négy égtáj felől gyönyörű kilátás van. Tehát ezért mondom azt, hogy változatos túrák vannak, tehát nehogy azt képzeljük, hogy Badacsonyon csak egy túra van, mert a Badacsonyon legalább hatféle túrát vezetek, vagy hétfélét. Uh-huh. Csak nem beszélt meg a geológiai túráról, a madarász túráról, bortúra, tortúra és minden.
1: Oké. Okay. Tartsunk egy kis szünetet, nagyon elillant az idő, de jövünk vissza továbbra is. Árvai Gábor, történelemföldrel szakos tanár, geotúra vezető a vendégünk. A szünet után jövünk nem sokára.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
4: Köszöntöm a Partcafé nézőit és hallgatóit. Folytatjuk a műsorunkat. Árvai Gábor, történelemföldrajz szakos tanár, a vendégünk, végzett geotúra vezető, és ha már geotúrákról van szó, mennyire nyitott a közönség a geológiai jellegű ismeretekre? Ezt azért kérdezem, mert hogy hát az ilyen földtan, kőzettan, az talán kicsit más megítélés alá esik, mint mondjuk egy ilyen növény és állatvilágot bemutató ismeretanyag, az talán színesebbnek tűnik elsőre egy átlag ember számára.
5: Igen, tehát itt azért ezt kétfelé kell bontani, mert ugye minden túrámon geológiáról szó van. Tehát becserkészem, csak nyilván a mennyiség. Tehát az adagolás, az, ami ugye azt próbálom azért játszadozni vele, mert nyilván pontosan az, hogy mivel nem mindenkit érdekel annyira a geológia, nem akarom ott túlvinni a dolgokat, de vannak kimondott geológiai túrák, aminél viszont már mélyen be lehet menni ezekbe a dolgokba, és azért is szeretik, mert a legújabb ismereteket hallják. Tehát említettem már az előbb, hogy azért a Balaton felvidéknek a vulkáni története az teljesen átiródott az utolsó 20 évben, és ezeket szeretik, tehát nagyon szeretik, és akkor meglepődnek, és sztereotípiákat bontunk le, hogy hú, tényleg, hát mi ezt nem így tanultuk. De hát mondom, igen, csak a tudomány fejlődik, a vulkanológia, geokémia, geofizika óriási mértékben fejlődik, és én azt elhiszem, hogy a bizonyos sajtótermékeknél nem lehet elolvasni ezeket a dolgokat, tehát mélyen kell olvasni, de attól még változik a helyzet. Most már egy-két táblát is kezdenek kirakni, sőt, vannak jó szemléltető táblák is, hát nyilván nem a 20 év, 30 évvel ezelőttiekre kell gondolni, hanem az újakra, ahol már azért megjelennek a legújabb információk. Igaz, hogy nagyon kicsi adagokban, de már jelennek meg ezek a
4: mondj kérlek, tudományos... Mondj kérlek olyan tévhiteket, amik bennünk élnek, akár a vulkanológiával kapcsolatban, vagy akár a Balaton felvidékkel kapcsolatban, ami azóta már megváltozott. Hát ami ugye... már nem úgy van, mint ahogy mi hisszük, vagy ahogy mi tanultuk az iskolában.
5: Hát ugye sajnos Badacsonyban mindig van olyan tábla kirakva, ami azt mondja, hogy a Badacsonynak a vulkanizmusa az egy mélytengeri vulkanizmus. Óriási tévedés. Amikor ezek a vulkánok működtek, szárazulat van. Tehát a Pannon Belto, mert Pannon tenger nem volt, tehát Pannon Belto visszahúzódik a területről nagyjából 8,5 millió évvel ezelőtt. amikor ezek a vulkánok működnek, szárazulat van. És ezek a vulkánok nem az eredeti magasságot mutatják, és ezért nem Tanúhegyek. Meg is változott a neve a tájnak.
4: Tényleg a Tanúhegyek, mint olyan.
5: Meg is változott a neve a tájnak, igen, mert ugye régen úgy hívták, hogy Tapolcai medence és Tanúhegyei, azon most már az új név az Badacsony-Gulács csoport néven fut, ami nagyon helyes egyébként, mert gondoljunk bele, hogy érdekes módon ugyanilyen hegyek vannak Nógrádba, ugye Salgó Somoskő, tehát Salgó Tarján köré, senki nem nevezi őket Tanúhegynek, holott ugyanez a vulkáni működés hozza létre. És ez, azért ennek a vulkanizmusnak van is egy neve, hát ezt most nem tudom, hogy elmondjam ennek a tudományos nevét, ami szerintem borzasztó lesz hallgatni, de hát ilyen néven fut, hogy ez a vulkáni tevékenységet úgy hívják tudományos néven, hogy monogenetikus, intrakontinentális, alkáli vulkanizmus, freatomagmás működéssel, ami a tankönyvekben semmi nincs benne ezzel kapcsolatosan. Tehát amit említettem, ezek nem, hogy a legmagasabb részei voltak, ugye azért tanúskodnak az eredeti magasságról, ezek, amikor ezek a vulkánok működnek, és egy teljesen más vulkánt kell képzelni, tehát nehogy így képzeljük el ezeket a vulkánokat, hogy ezek eredetileg ilyenek voltak, ezek már egy leerodálódott roncsok gyakorlatilag, amiket látunk, sőt, hát ugye vannak itt kürtőkitöltések, mint a Gulástót, egy, ahol a láva soha nem ért el a felszínt. Na most, hogyha soha nem ért el a felszínt, akkor milyen Tanúhegy? Például egy alapvető kérdés.
4: Na, érdekes. Egyébként egy ilyen geotúra, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Viszel ilyen kis geológus kalapácsot, hát, és akkor ilyen fosszíliákat mutatsz, vagy mutatod itt a gyűrődés, ott a vetődés, most próbálom előkaparni földrajzi ismereteimet, vagy ez ilyen kőzet, az olyan kőzet, vagy milyen ismereteket kapnak a résztvevők?
5: Hát, na most ezt, amiről beszéltem, na most ezt kifejtem fél órán keresztül, amiről, hogy akkor értsük is meg, amikor azt, hogy monogenetikus, hogy ez mit jelent, hogy monogenetikus, meg hogy intrakontinentális, tehát azért ezt kifejtem. Na most ugye a geotúráknál a lényeg az, hogy azért ezek bányákban is vannak. Tehát ugye a bánya az a legjobb terület, tehát egy geológiai, ugye a kőzet oltárolódik fel nyilván a bányákban. És akkor ilyenkor az megmutatom a bányafalat, azért meg lehet nézni, hogy hogyan változik a kőzet, például hol az a, ugye az a bazanit, mert ugye Badacsony egy bazanitból épül fel, és hol az a, ugye az a lyukacsosabb salak láva fröccskupnak a részei, tehát nyilván ez már a harmadik fázis a vulkáni működésnek, tehát ott nagyon szépen be tudom mutatni ezeket a folyamatokat. Kalapácsot nem viszek, tehát kőzeteket nem tördeljük. Ősmaradvány egy vulkáni kőzetben nyilván nincs is, természetesen ugye nem üledékes kőzetekről van szó, tehát ilyen jellegben nincs, de nagyon jól be lehet mutatni ezeket a folyamatokat. A Szentgyörgy-hegyen például, ugye megmondom őszintén, a Szentgyörgy-hegyet jobban szeretem, mint a Badacsonyt geológiai, tehát én azt nagyobb értéknek tartom a Szentgyörgy-hegyet, mint a Badacsony, bocsánat, a Badacsonytól, legtöbb túrám a Badacsonyon vezetem, úgyhogy talán joggal bírálom.
3: Miért tartom?
5: Azért, mert a Szentgyörgy-hegy változatosabb ilyen tekintetben, tehát ott például tudok mutatni az egykori gyűrű rendszernek a részét, a piroklasztit, amit régen tufának neveztek, tehát annak egy részét tudom mutatni. Badacsonyon nem tudok ilyet bemutatni, de Szentgyörgy-hegyen be tudom mutatni. Meg hát azért ott vannak nagyon érdekes geológiai alakzatok is, tehát mindenféleképpen geológiai értelemben én a Szentgyörgy-hegyet izgalmasabb hegynek tartom, mint a Badacsonyt. Egyébként a szentgyörgy-hegyi túrákon nagyon sokan jönnek, tehát az valóban vonzza az embereket. Nagyon ritka, ha 20 fő alatt megy el a szentgyörgy-hegyi túra.
4: Egyébként mesélt el a legendákról, hogy a legendák földje a Balaton felvidék. Egy ilyen geotúrát összekapcsolsz a legendákkal? Hiszen egy csomó geológiai képződményhez kapcsolódnak ezek a legendák. Ilyenkor azért ez a néprajzi
5: persze,
4: dolog is megjelenik?
5: Persze. Tehát itt is azért itt is komplex túrát vezetek. Csak hogy egy geológiai túrán nyilván a földtani dolgokra helyezem a hangsúlyt, de attól még elhangzik ott is minden. Tehát olyan nincs nálam, hogy valamit kihagytam volna. Attól függ, hogy milyen túrát vezetek, milyen profilból, nyilván a hangsúlyozás ez alapján működik, de olyan, hogy ki lenne hagyva, vagy akár a szőlők, hát most egy pontosan, hogy lehet, hogy egy szőlőkultúra nélkül, hát nem lesz, főleg egy Gábor nem vezethet bor nélkül.
3: Tehát. Ó, tényleg. Egy picit elrugaszkodhatunk a földtől vissza a levegőben, mert hogy a bevezetődben említetted, hogy madártannal is foglalkozol, és hát nyilván ez is egy olyan érdekes terület, amiről azért nem szoktunk beszélgetni a Balaton kapcsán, hogy mégis milyen madarak vannak, vagy mit kell tudni az ott fészkelő lakó környezetről?
5: Hát szerencsére nagyon-nagyon divers a terület madártanilag, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt meg is védjük ezeket a dolgokat, mert azért itt az utóbbi időben voltak egy pár érdekességek ezzel kapcsolatosan, de szerencsére, hogyha valaki szeretne madarakat látni, akkor be tudjuk őket mutatni. Hát nyilván megrendelésre persze nem működik a dolog. Van egyébként kimondottan hajnalmadár megfigyelő túránk is. Ez a hajnalmadár októberben jelenik meg, ugye az Alpokban, a Kárpátokban, ugye alacsonyabb tengerszint feletti magasságokra lejön ilyenkor egy ilyen vertikális vonuló gyakorlatilag a hajnalmadár, és akkor mindig rászervezzük a Batacsonyi Turinform irodával a hajnalmadár megfigyelő túrát. Na most az utolsó 4 évben egyébként bejött. Na most amikor nem jön be, akkor az a hajnalmadár nélküli hajnalmadár túra. Tehát van ilyen is, mert nem valahogy nem tudom vele megbeszélni, hogy mutassa már meg magát, de az utolsó 4 évben bejött, sőt a tavalyi évben 2.
6: De azt elárulod, hogy néz ki ez a hajnalmadár?
5: Mint egy trópusi pillangó, úgy kellett tenni. Nem azért, mert hajnalban
4: repülünk. Pirosas a fal, és ilyen szürkés, feketés.
5: Pirosas, tehát amikor repül, nagyon szépen lehet látni ezt a piros foltot a szárnyán. Vannak a területen nagyon nagy madártan értékek, ezt nem elemezném ki, hogy hol vannak, jó, tehát ezt védelmi szempontból ezt semmiképpen nem szeretném elmondani, de vannak nagyon nagy madártan értékek a területen. Ahol én vezetek madár megfigyelő túrát, az a Badacsony, a Balaton-Ederics Nádasmező környéke, és egy kicsit távolabb a Balatontól, de ide tartozik, mert a Nemzeti Parknak a területe, hát a sárosfői halastavak, az egy brutális terület.
4: Madárparadicsom lehet.
5: Hát volt már olyan megfigyelésünk, hogy 3 óra alatt 70 fajt.
6: Uh-huh. Egy ilyen megfigyelés, vagy egy ilyen túra, az hogy néz ki?
5: Hát azért azt mindig felé van, azért figyelmet, hogy nyilván madár megfigyelő túrára azért olyan jön, akit érdekel a dolog.
6: Türelme, gondolom.
5: Hát pontosan ezt akarom mondani, hogy azért ne a mindennapi csevegését ott próbálja véghez vinni, meg hát azért minimum távcsövet is kellene hozni. Ez egyébként a legnagyobb problémám, hogy eljönnek madár megfigyelő túrára 90%-ba távcső nélkül.
4: Teljesen más élményt ad, de ezt
5: nem is értem. Tehát ezt mondjuk nem is értem, ezt a dolgot, de mindegy. De attól jönnek, tehát jönnek. És tényleg, tehát nagyon nagyon nagy értékeket lehet bemutatni, főleg hát április-május, ugye ez a legjobb, és a téli időszak. Tehát a madár megfigyelés egyik legjobb időszaka a tél. Az előbb beszéltünk az évszakokról, akkor most visszamegyek az évszakokra, a tél az a legjobb. Uh-huh. Vannak különlegesen madarak is. Mások a madarak, nincs levél a fán például, tehát jobban látható, és ugye ami nagyon fontos, a hangok, tehát a madárhangok. Azért a madárhang ismeret az egy nagyon fontos, mert amikor nem látjuk a madarat, attól még ott van és szól, és akkor hát azt fel kellene ismerni, hogy mégis mi szólt, úgyhogy az ember már nagyon sok nyelven beszél.
4: No, hát napestig hallgatnánk Árvai Gábor, de sajnos ennyi fért bele a műsorba, szerintem kettcsinálónak tökéletes volt, én biztos, hogy részt fogok venni az egyik túrádon, nagyon érdekel, ugyanis a tevékenységed. Viszont még itt fognánk néhány perc erejéig, mert az előttünk álló május 14 és május 17-e közötti hétvégére Szilvivel fogunk néhány programot ajánlani.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
6: Lehet, hogy az elsőt rögtön odaadnám neked. Jó. Rá fogsz jönni, miért.
4: Május 15 és 17 között rendezik meg a Balatonfüred Concours de Elegance 2026 eseményt Balatonfüreden. A tagóra sétányon elegáns veterán autó, klasszikus járművek és egy különleges kiállítás várja a látogatókat. A rendezvény egyfajta időutazás, ahol a múlt autócsodái és a balatoni panoráma fog találkozni. Nagyon hangulatos, ajánlom.
6: Aztán május 16-án szombaton indul a tavaszi mountain bike túra a Balaton felvidéken, Balatonfüreden. A közel 62 kilométeres útvonal több mint 80%-ában terepen halad, és olyan településeket érint, mint Balatonszőlős, Mencshely vagy Dörgicse. A túra komoly kihívást jelent, de a panoráma és a közösségi élmény minden pedál fordulatot megér, tessék menni, tényleg nagyon jó.
4: Aztán május 17, az vasárnap, a Tour de Hongrie 2026 Balatonalmádé és Veszprém közötti szakaszát lehet megtekinteni. Ez a terep 200 kilométeren át, mint egy 2000 méter szintemelkedéssel teszi próbára majd a mezőnyt. A nemzetközi kerékpárverseny látványos szakasza több települést is érint, így a nézők test közelből érhetik át a profi mezőny tempóját, hangulatát. A program nem csak sportélmény, de családi kikapcsolódásként is izgalmas lehet. További programajánlók pedig a Visit Balaton 365.hu oldalon lehet fellelni. Még Árvai Gábortól kérdezem, hogy nálad ilyen, ha valaki kiegészíteni akár ezt, akár más programját.
6: Tehát május 14 és május 17-e között, csütörtöktől vasárnap.
4: Neked van-e éppen túrád, vezetett túrád ebben az időszakban, hát, amire még esetleg hely is van?
5: Hát az a helyzet, hogy pontosan ez az egy hétvége, ahol nincs.
4: Na,
5: ez pont ilyen szerencsétlen jött ki, mert pont egy háromnapos terepi megfigyelésen leszek a feltői székeseknél és Ausztriában, viszont később a több következő, hát az már igen, természetesen ott már működik. Hát ebben a hónapban, illetve most a hétvégén lesz egy salföldi kolostor túrán, bortúrák vannak, illetve lesz egy szentgyörgyhegyi nagy túra, amiről beszéltem, hogy az egy nagyon nagy túra, és egy látványos túra. Lesz a Gulácson egy túra, ugye ez a magyar Fujiyamának is nevezik a Gulácsot, tehát aki szeretne egy jó 50 fokos szögbe fölfelé menni a csúcs felé, akkor az mindenféleképpen számára nagy élmény lesz, és egy hatalmas panoráma van egyébként a Gulács tetejéről. Aztán persze lesznek majd a badacsonyi túrák, a tűzgyűrű túra, a csobánc, holdfénytúrák jönnek, a holdfénytúrák nyáron nagyon sok holdfénytúra van, egyébként úgy, hogy érdemes ezeket. Hát figyelni kell egyrészt ugye a badacsonynak a honlapján megvannak ezek a túrák, másrészt pedig hát nálam, ha valaki magán túrára szeretne jönni, akkor természetesen ez a lehetőség is.
6: A Badacsonyi Turinformirodába is így van, kapnak tájékoztatást.
5: Abszolút, tehát ők egyből engemet szólnak. Igen,
4: jó.
5: Igen.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, további sok sikert kívánok.
5: Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm szépen.
4: Hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé. Mint említettem a műsor elején, a második évfolyamunk 19. adását készítettük Marsall Szilvivel.
6: Meg Mihálovics Andrással.
4: Köszönjük a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
6: Viszonthallásra.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.

0: ház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fényutcai Piac, fenntartható divatőrületek és a Radio Café After. Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
3: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hamarosan feláll az új Tisza kormány. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész sem tervez lemondani. Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírussal sújtott óceánjárót. Borult szeles időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter jelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta, leendő igazságügyminiszter. Kitért arra is, hogy a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán elmondta, teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudás alapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra épít.

0: be. Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, hangsúlyozta, az állam nem bánt, hanem szolgál. A véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell. Az állam a továbbiakban nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására, propagandára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, itt tesznek esküt az új tárcavezetők, és ezután megalakul az új Tisza kormány. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Elhagyta a Tenerife-t az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő, megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtér. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvései miatt hirdették meg. Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Az amerikai elnök megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékot is jelzett. Az elnök megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja van, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Esőre, záporra is számíthatunk ma, főként késő délután és este. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon, ahol

0: teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásában.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
7: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
4: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Gyerek nap!
2: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat,

0: logopédus. Volt egyszer egy pacák a Dél-afrikai Köztársaság nevű helyen, akit úgy hívtak, hogy James White. Az volt a foglalkozása, hogy biztonsági őr volt a vasútnál. Ő neki kellett vigyázni, hogy ne pakolják ki a tehervagonokat titokba, és ne firkálják össze a gazemberek mindenféle rondasággal a vasúti kocsikat. Az volt a szórakozása, hogy szabad idejében egyik kocsiról ugrált a másikra, miközben azok mozogtak.
1: Hát eldobom az ogyi velőmet!
0: Csak hogy egyszer megcsúszott, és becsúszott az egyik mozgó vonat alá, amelyik levágta mind a két lábát. A vasút társaság ki akarta rúgni, de ő könyörgött, hogy ott maradhasson dolgozni, ezért kinevezték váltókezelőnek. A váltókezelő azt csinálja, hogy átállítja a vasúti váltókat, ami arra való, hogy a vasúti kocsi abba az irányba menjen, amerre mennie kell. De mivel már rokkant volt, ez a munka is elég nehéz volt a számára. Egyszer a piacon meglátott egy kis kocsit húzó páviánt. A pávián egy elég erős majomfajta, és nem is nagyon buta. Megvette a majmot a gazdájától, elnevezte Jacknek, és megtanította, hogy hogyan állítsa át a váltókat. Így a majom végezte a munkáját, ráadásul hibátlanul. De csak akkor dolgozott jól, ha esténként White úr adott neki egy kupica jóféle pálinkát.
1: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
0: Egyszer egy utas meglátta, hogy a majom dolgozik, és feljelentette őket a vasúttársaságnál. De amikor a vasúttársaság vizsgálóbizottsága meglátta, hogy milyen jól végzi a munkáját Jack a pávián, akkor hivatalosan felvették váltóőrnek, és napi 20 cent fizetést is kapott.
1: No, ezen most megint becsukiztam.
0: Azt nem tudom, hogy a majom mire költötte a lóvét, biztos nem fociskártyára. Minden esetre élete végéig váltó őrként dolgozott.
2: Yeah! Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki
3: húzza. Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Bakter. Közismerten kihalt mesterség. Csak a teljesség kedvéért említjük meg. A bakter, azaz a sorompó őr, olyan személy volt, akinek semmi egyéb dolga gondja nem volt egész életében, mint hogy a szintbeli vasúti kereszteződéseknél menetrend szerint leeressze a sorompót, majd amikor a vonat elhaladt, ismét felkurblizza azt. Mindezért havi fix fizetés, szolgálati lakás és nyugdíjjogosultság járt neki, úgyhogy aki bakter lett a MÁV-nál, elmondhatta magáról, hogy megfogta az Isten lábát. Gondolhatnánk ezt elsőre, ám nem igen ajánlanám senkinek sem ezt a melót, mert először is baromira unalmas. Főleg egy olyan helyen, ahol naponta maximum kétszer megy el a vonat. Másodszor meg hatalmas felelősség egy olyan helyen, ahol naponta rengetegszer megy el a vonat, főleg akkor, ha te egy olyan helyről jöttél, ahol naponta csak kétszer halad el a vonat. Az is kijelenthető ezzel a szakmával kapcsolatban, hogy az állt bakternak, aki általában lusta volt, nem járt iskolába, és hát, ahogy is mondjam, nem a legélesebb kés volt a fiókban. Így aki egyszer bakter lett, az bakter is maradt, amíg világ a világ. Több szempontból is szerencsés, hogy megszűnt ez a munkakör. Egyrészt az automata sorompók sosem alszanak el meló közben. Másrészt azok, akik bakternak állnának, kénytelenek tovább tanulni, így egy boldogabb élet várhat rájuk. Mai tanulság, hogy az indul a bakterház is, csak a könyvben vagy a filmen vicces.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Talán egy zsebhallgató kicsi még hozzá. Mindegy is, hogy fiú vagy lány, de mindannyian tudjuk, hogy így vagy úgy. De eljön az az időszak, amikor a szánkhoz ér egy bajusz. A fiúknak a sajátja, a lányoknak pedig az első csók egy bajuszos fiúval. Bizony. Egyrészt nehéz dolog erről beszélni, mert ez a bajusz, ez egy nagyon furcsa dolog. Már csak azért is, mert a bajusz az nem haj. Nem. Nem bizony. A bajusz az a mellszőr az orrod alatt. Valahogy az ősembere jobban nézhetett ki, mert akkor még egybe volt az egész szőr. Mindegy, bizonyára srácok, láttatok már bajszos embereket, sőt, Magyarországon a bajusz egy különös jel. Azok a férfiak, akiknek bajsza van, tudják, hogy ezerféle bajusz létezik, de neki pont azt tetszik, amilyet viselnek. Direkt olyan. Persze van, akinek ritka a bajsza, azt hívjuk cirkuszkerítés bajusznak például. Akinek nincs bajusza, azok azt gondolják, hogy a bajusz ciki. Akinek van bajusza, azok pedig azt gondolják, hogy az ciki, ha nincs bajszod. Vannak bajuszos nénik is. Például volt egy Frida Kahlo nevű női hölgy, akit illik imádni, mert festett, meg mindenfélét csinált, amit már látott és utánzott, de mint tudjuk, az ilyen illik dolgoknak a zsebében mi általában fityiszt mutatunk, sőt, barackot nyomunk az illik dolgok fejére.
2: Wow!
1: A fiúk kezdetben azt gondolják, és ez teljesen normális, hogy nekik sosem lesz bajuszuk. De lesz. Ha kitartanak amellett az ötlet mellett, hogy nekik sosem lesz bajuszuk, vagy bajszuk, akkor is lesz legalább egyszer viccből. Na, most jön az igazi furcsa dolog, ugyanis azt hallottuk, hogy azok a férfiak, akiknek bajsza van, vagy bajusza, én nem tudom, hogy a bajusz hogy van tárgyesetben. Maradjunk a bajusznál. Tehát akinek bajusza van, az fejjel lefelé eszi a lekváros kenyeret. Hogy ne legyen olyan a bajszuk. Bajuszuk. Mindegy. Ha most felveszünk a hivatalos zsebrádiós megfigyelő álláspontot, megfogjuk egymás kezét és kibírjuk röhögés nélkül, akkor azt is le kell szögeznünk, hogy ezek szerint a bajuszosoknak fejjel lefelé kéne enni a fagyit, a pörköltöt, meg a gulyáslevest is. Maradjunk a fagyinál, mert nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valamit meg akarunk vizsgálni, akkor tényleg vizsgáljuk meg. De tényleg.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Bajuszkötő. Ahány bajusz, annyiféle bajuszkötő. Ma szinte keresve sem találunk bajuszkötőt, pedig fontos kelléke volt valaha az arcszőr rendben tartásának. Olyan sokféle férfi ékesség létezett, hogy a gyártók különféle fazonokban készítették. Volt például hajdúsági, magyar, nemzeti, nemzetközi, reform, de még császári bajuszkötő is. Nem volt többé kusza és bozontos bajusz, hiszen az az egyszerű találmány általában hálós, könnyű, nem irritáló anyagból a legrakoncátlanabb szűrszálakat is megzabalázta.
1: Tehát, apukádnak bajusza van, és elmentek fagyizni. Előtte persze elmondja, hogy aki nem eszi meg az ebédet, az nem kap fagyit, ezért már igazán pirosak a szemeid a röhögéstől, mert apukád fejjel állva próbálta meg bekanalazni az egész gulyáslevest. Persze, ha nektek cirkuszotok van, és ebben profik vagytok, akkor semmi gond. De ha nincs cirkuszotok, akkor nálatok minden ebéd egy nagyon mókás dolog lehet. Lényeg, hogy elmentek fagyizni, apukád kér egy két gombócos csoki puncsot, egér kakaszórás nélkül. Ugye két megoldás van. Az egy. Az édesapád profi olimpiai bajnok talajtornász, és egy kacsovterpesz közben fejen állva fagylaltozik. Ezt persze sokan néznék. A másik lehetőség az, hogy fejjel lefelé tartja a fagyit, és néhány másodperc múlva hangos szitkozódások közben próbálja lerúgni a cipőjéről a puncsot. Na, mondom, srácok, ez a bajusz zsákutca.
4: Május 31-e, Akvárium Klub, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.

0: Zsebrádió! Őrületem, így folyik!
1: Hát most olyat fogok mesélni, amit a Zsozsóbá tuti eldobná az agyivelőjét, és pápa kitérne a hitéből. Akkor a csibészségre hívták fel a Zsebrádió figyelmét a gyermekkorú erkölcsőszök elnöksége, hogy el se hittük elsőre.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Szóval egy kicsit utána kellett néznünk, kicsit pihentünk, aztán megint utána néztünk, de ugyanaz jött ki.
0: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
1: Na figyeljetek! Élt egy fickó az 1800-as évek elején, akit Gregor McGregornak hívtak. Tényleg így hívták. Katona lett belőle, és áthajózott az amerikai kontinensre háborúskodni Venezuelába, meg Floridába, meg ilyen helyek. Amikor vége lett ezeknek a háborúknak, hazament Angliába, na és itt el is kezdte a csibészkedést. Meg akart gazdagodni, mint oly sokan, de ő ezért kitalált egy világbajnok csibészséget. Azt állította magáról, hogy ő egy közép-amerikai ország hercege, és azért ment Angliába, hogy befektetőket és telepeseket toborozzon, ahogy abban az időben egyébként a friss gyarmatokra szokás volt. Azt állította, hogy van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Poitiers. Egy virágzó, békés kis ország. Hatalmas szabad földekkel, városokkal, sőt, még egy operaházzal is. Az egyetlen bibi az ügyben csak az volt, hogy ez az ország, amit Poitiersnak vagy Poitiersnak hívnak, egyszerűen nem létezett. De ezt rajta kívül senki sem tudta. Az orránál fogva vezetett egy egész országot.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Az orránál fogva vezeti. Ez ismét egy olyan mondás, amelynél azonnal beugorhat egy kép, melyen valaki megfogja egy másik valaki orrát és viszi valahová. Csak hogy ez most éppen egy egészen jó megközelítés. A mondásunk arra vezethető vissza, hogy régen, de lehet, hogy talán még manapság is, de régen tuti, hogy a tehenek orrában volt egy karika, és annál fogva vezették őket jobbra-balra. Na meg a vágóhídra is, és azt sem tudták csórikáim, hogy hová mennek, csak mentek, amerre vezették őket. Na ez lett átültetve emberre. Tehát, ha valakit rávesznek valamire, amiről azt se tudja, hogy mi a szöz, de gondolkodás nélkül belemegy, akkor őt bizony az orránál fogva vezetik, és legtöbbször becsapják. A becsapást meg nem szeretjük. Nem zsebis. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Akkor még nem volt internet, meg telefon, hogy fel lehetett volna hívni a Poitiersi követséget, hogy hello, haragudjanak, van ott egyáltalán ilyen ország? Szóval elhitték ennek a pacáknak ezt a világra szóló füllentést. Így egy egész vagyont keresett azzal, hogy eladta a nem létező ország földjeit egy csomó baleknak, akik el is indultak Poitiersba, de kellett nekik persze egy kis költőpénz is, úgyhogy indulás előtt ennél a Gregornál váltottak is egy csomó poitiersi pénzt, amit egyébként ő nyomtatott pár nappal ezelőtt. Mintha monopoli pénzzel fizetnétek a boltba. Aztán egy csomó szerencsétlen megérkezett a mai Honduras területére, egy dzsungelbe, ahol nemhogy operaház nem volt, de még egy város sem. Csak dzsungel és a szúnyogok. Az őrület az, hogy ezt a pasast még csak dutyiba se dugták a svindliei miatt, hanem gazdagon, Venezuelában töltötte a nyugdíjas éveit. Őrület. Próbált volna meg egy zsebis gyereket átverni. Azonnal lebukott volna, és bezártuk volna a tornaterem szertárába a zsámolyok meg az ugrószekrény közé, és rákötöztünk volna egy csomó medicinlabdát, amíg a zsandárok meg nem érkeznek.

0: nem más dimenzió, ha szól a Zsebrádió.
1: 1969. május 13-án született Brian Patrick Carroll gitáros, akinek a művész nevét is csak azért ismerik, mert minden fellépésén egy KFC-s papírvödröt visel a fején. Hogy még hidegrázóbb legyen a megjelenése, egy fehér állarcot is visel, ami miatt elnevezhette volna magát Deadface-nek is, de ő inkább a sokkal röhelyesebb Buckethead, vagyis vödörfej nevet választotta a rock keresztségében. Egy igen furcsa jelensége ő a rock világának, mert egyrésztről megállapíthatjuk róla, hogy tud gitározni. Igaz, ezt még további 2 milliárd emberről is elmondhat. Másrésztről egy igen termékeny zenész van, 294 szólóalbuma és további 44 albumon zenélt mások. Ezt már sokkal kevesebb emberről lehet elmondani. Harmadrészt pedig egy papírvödör van a fején minden koncertjén, amivel vélhetőleg egyedül van, ha nem is a galaxisban, de a naprendszerben biztosan. Én azt hiszem, hogy ez a vödörfejség csak egy rosszul megválasztott marketingeszköz, ami 20 évesen az éjszakai buszon hazafelé még jó ötletnek tűnt, de most arra már kifulladt a poén. Az a baj az ilyen rosszul megválasztott szerepekkel, hogyha 30 év után levenni a vödröt, akkor a bénasága még bénább lenne. Ezért mondom mindig, gyerekek, hogyha valamit el akarunk adni, akkor előtte mindig forduljunk marketing szakemberhez.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
3: Na, megint az van, hogy semmi sem igaz, amit eddig tudtunk erről az emberiség nevű dologról, meg arról, hogy ki csinált és mi csinált, és ezért miért ott lakunk ahol, például, és hogyan leszünk boldogok. Na figyelj, mert ez egy kicsit bonyi lesz. Szóval, azt már minden zsebhallgató tudja, hogy nem Kolumbusz fedezte föl Amerikát. De még az első európai sem ő volt, aki ott járt. Hanem egy olyan fickó, akinek valószínűleg a nevét sem hallottátok még, ő volt Leif Erikson. Ő egy viking pasas volt. És 500 évvel Kolumbusz előtt kötött ki az amerikai földrész partjainál. De az ő története ennél még sokkal izgibb. Az északi népek egy részénél az embereknek nincs vezetéknevük, mint Kovács vagy Zsebényi, hanem a vezeték nevű az apjuk nevéből képződik. Például Péter fia Zsolt, vagy Zsolti lánya Frida. Tehát ebben az esetben Leif Erikson azt jelenti, hogy Erik fia Leif. Tehát az apukája egy Erik volt. Márpedig nem is akármelyik, hanem a híres és hírhedt Vörös Erik.
4: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
3: Akit egyébként Erik Thorvaldsonnak, vagyis Thorvald fia Eriknek hívtak, de mi maradjunk a Vörös Eriknél. Na, ő is olyan bal és fickó volt, mint a Cantona Erik, az a focista, csak ő nem játék közben volt goromba, hanem baltával. A sokkal maradandóbb sérüléseket szokott okozni, mint egy labda.
4: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
3: Szóval ez a Vörös Erik összeveszett minden szomszédjával. Például amikor valaki nem akarta odaadni a Stecstorkjait, vagy a Trallját, vagy piszkálta a Mjörnéljét, vagy ijeszgette a Ragnarökkel, olyankor mindig fegyvert ragadott, és volt valami balhé. Ezek után, a botrányok után mindig száműzték abból a faluból, ahol éppen lakott. Annyiszor zavarták el mindenhonnan, hogy nem volt más választása, mint a családjával felülni egy hajóra, és elhajózni az ismeretlenbe. Na, itt jött szembe vele egy nagy sziget, amit Erik elnevezett Zöld Földnek, vagyis Grönlandnak. Nagyjából pont akkor, amikor Árpád apánk a honfoglalókkal áthágott a Vereckei hágon.
5: Et voici maintenant la nouvelle coqueluche de Londres. Il est venu spécialement nous rendre visite.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseb

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Káosz van Európában, most pedig a vasúti logisztikai rendszer miatt 10 000-ével terelik a konténereket a közútra, akár 174 000 kamionnyi áru mehet oda. Úgyhogy ezt az egészet átbeszéljük, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi a helyzet, és mi lehet a megoldás. Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének a főtitkára van velünk itt a vonalban. Jó reggel!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntök én is mindenkit!
4: Mi a helyzet ezzel az áttereléssel, illetve a vasúti logisztikai rendszerrel?
5: Igen, mi történik?
6: Hát, hogyha a vasúti áruforrásnak békét hagynának, akkor az nagyon szépen tudna prosperálni. Hát ugye ezek a számok látszanak itt a magyar statisztikán is, hogy a negyedéves konténeres forgalmaink rendre rekordokat döntenek növekedésbe. Ugye ez nyilván kell egy erős ipari háttér is, ami lassan elindul nálunk. Kell egy jó elkereskedelmi pozíció, ami szintén generálja a forgalmakat. És hát ugye egy kismértékig, de a lakossági fogyasztás is élénkül. Ez ami a magyar piacon van. Na de, amiből a probléma jön, az nem ez, hanem ez egy európai strukturális probléma. Ugyanis ugye Európai Unió minden tagországnak ad pénzügyi keretet annak érdekében, hogy a vasúti hálózatát korszerűsítse, fejlessze. Na, ez elvileg egy nagyon zseniális és prima ötlet, csak hogy ennek a technikai megvalósításával most már látszik, hogy egy komoly probléma van. Ugyanis a vasúti felújításokat úgy engedélyezi, vagy támogatja az EU, a pincétől padlásig mindent átépítünk. Na most ez ugye ez azzal jár, hogy az adott szakasz, amelyik éppen ezt érintve van, ott lezárva van minden, és nem közlekedik senki. És hát ugye ebből ered az, hogy akkor kerülő útirányon kell menjen a vasút. Hát az ugye napokban mérhető plusz idő, és hát jól látható euró plusz költségek, amit a mostani kifeszített gazdasági helyzetben a megrendelő cégek nem tudnak vállalni, és hát azt mondják, hogy ez se a plusz idő, se a plusz költség nem tör elhaltó, tehát menjünk vissza közútra. Ennek nagyon konkrét gyakorlati példája is vannak. Lébényben az egyik terminálról a közúti forgalom januárban, vagy a vasúti forgalom, bocsánat, visszament közútra. Ez évi már majd 16 000 kamiont tereltünk egy mozdulattal vissza, és nem a szolgáltatóknak a hibája, hanem azért, mert Ausztriában vasúti vágányfelújítás van Passau környékén, 6 vagy 7 hónapig le van zárva ez a rész. Tehát most Németországban is több főirányban lezárások vannak, most már kerülő útirányokon is felújítások vannak, Szlovéniában szintén hasonló problémák vannak, hogy felújítás egyszerre. Ugye ezek abból a problémából generálódnak, hogy egy ilyen vasúti felújítási projekt az nagyjából előkészítés, megvalósítás 2 év. Na most ugye addig senki nem fog ennek neki, amíg az EU-s pénz nincsen meg. Na, ha neki kezd az EU ciklus elején, pont a ciklus végére ír abba az állapotba, hogy akkor építsünk át minden. És hát az ugye egyszerre csinálják az összes európai ország, hát akkor ebből lesz a káosz, amit most látunk. Nálunk most pillanatnyilag 10 000-es nagyságrendet látunk közútra terelve, de évvégére elérhetjük ezt a borzasztó nagy számot. Németországban 300 000-es nagyságrend van közútra terelve jelen pillanatban is, más országokban is óriási számok mennek. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz konstrukció ebben a formában, ahogy látjuk.
4: Hát most ebből adódóan azt mondtam, hogy megpróbáljuk felvázolni, hogy mi lehet a megoldás, de hát azt például nem lehet megoldani, hogy ezt a 6-7 hónapos passzaúj felújítást, ezt kikerüljük, vagy gyorsabbra tegyük, vagy gondolom én, mit lehet tenni?
6: Hát ugye ezzel most már semmit, tehát ezt most már túl kell élni, tehát mivel benne vagyunk gyakig a történetben, még a jövő év is így fog kinézni, majd a 27-ben fog lejárni az EU ciklusnak ez a periódusa, és az elszámolásokat ott kell befejezni, tehát még az idei év és a következő év kutya nehéz lesz, tehát nagyon nagy tisztelet a vasutas kollégáknak, akik ezt végig tudják csinálni, és van még üzlet a vasúton. Ami megoldás lehet, az, hogy az EU a következő ciklusban például ne csak ilyen pincétől padlásig felújításokra adjon pénzt, hanem mondjuk egy emelt szintű karbantartásra, ugyanekkor a pénzből sokkal nagyobb hosszúságot lehetne karbantartani, sokkal kisebb ugye elakadásokkal. A másik, amit nagyon fontos lenne, ezt jelezni is fogjuk az EU felé, meg már jeleztük korábban is, hogy kérem szépen írja elő azt, hogy kötelező összehangolni a szomszédos országok az ilyen felújításokat. Tehát, hogyha Ausztria is újít ugyanakkor fel, újítsunk mi is ugyanakkor fel. Ugye, hogyha Románia is újít fel a határ mellett, akkor mi is újítsunk ugyanakkor fel. Tehát ezeket már egyszerre történjenek a vágányzárak, ne az egyik befejezés utána kezdi a másik. Mert itt ilyen problémák is vannak. A másik, ami nagyon-nagyon fontos lenne az egész dolognak, az, hogy az elszenvedő, a vasúti torlódások, károkat elszenvedő vasúttársaságok kapjanak kompenzációt ezért, hogy az ügyfeleket tudják kiengesztelni. Ilyen nincs az Európai Unióban. Már pedig így nem lehet ügyfelet vasúton tartani. Harmadik nagyon fontos, intermodális fuvarozás támogatásának ösztönző rendszerét nem európai szinten homogénre kell készíteni, mert Portugáliának, Máltának teljesen más az igénye ilyen esetben, mint például Ausztriának, Magyarországnak, vagy itt a másik szomszédos ország, aki a közepén van ennek a rendszerben. Itt is az lenne a fontos, hogy olyan ösztönző támogató rendszereket csináljanak az országok, európai direktívák vagy útmutató alapján, amit a szomszédokkal egyeztet, összhangban van. És akkor ennek lesz pozitív hatás. Ugye ennek másképpen az lesz az eredmény, amit most látunk, hogy 21-25 között a vasúti áruforozás EU-ba, EU-stat alapján, tehát az EU-nak a statisztikája mutatja, mínusz 15%-on van. Na tessék, hol vagyunk a Green Deal-nél? Akarjuk növelni a vasútnak a létszarányát, ugye? 5 év alatt folyamatosan csökken.
5: Világos.
6: Ez egy katasztrofális irány, tehát hogyha ezt nem változtat az EU ezen a nézeten, akkor itt katasztrófa ez. Tehát a kamionok miatt nem fogunk tudni közlekedni az úton.
5: Van olyan szervezet, aki össze tudná hangolni például ezeket a felújításokat az EU-ban, mert ez egy tényleg tök jó ötlet, amit említett, ugye, hogy jó lenne közösen összehangoltan csinálni ezeket, nem ilyen töredezetten, tehát van ilyen szervezet, mondjuk, hogy csak bénázik, vagy nincs is, aki ezt koordinálná?
6: Hát ugye az EU-nak vannak ilyen szervezetek, akik ezeket patentul tudnák csinálni, csak nekik kéne ugye központilag kiadni ezt az útirányt, hogy kérek szépen tessék kiadni direktívába, hogy ilyen felújításnál szomszédokkal egyet, tehát összehangolsz, koordinálsz, és akkor ennek a hatását próbálod mérsékelni. Tehát ez egy komplex történet, tehát ezt nem lehet, mert az a baj, hogy sokan azt csinálják itt az Európa, és úgy gondolkoznak, hogy van egy nagy történet, aminek van 15-20 összetevője, és egyikre intézkedést generál, és a többi összes az pedig összeborul. Pedig az egészet kell nézni egyszerre, és az egészet kell foglalkozni komplexen. Tehát ezt nem lehet ilyen onszerű beavatkozásokkal kezelni ezt a dolgot, hanem a hatásokat is vizsgálni kell. Hogyha ezt a hatást vizsgáljuk, és azt elemézzük, és az alapján hozunk döntéseket, meg javaslatokat, akkor ez jól fog tudni működni. Lehetnek nehézségek, de túlélhetők lesznek. Így meg most ebben bele akarunk halni ebbe a történetbe.
5: Hát mi szorítunk a túlélésért jobb híján. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélj.
6: Jó szándék megvan, csak éppen belehalunk. Tehát mindenki jó sikerül, csak a beteg belehalod.
5: Igen. Köszönjük szépen, hogy rávilágított nekünk erre a helyzetre, és mi is jobban megismertük meg a hallgatók. Jó munkát, szép napot kívánunk.
6: Köszönöm szépen,
5: és viszont hallásra.
6: Kívánok mindenkinek.
5: Bíró Kopány Ajtonnyal, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének az MLSKS főtitkárával beszélgettünk.
3: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és Rádió Café After. Battery full. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
9: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
10: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Hamarosan feláll a Tisza kormány. Pert nyertek a Gárdonyiak és a Greenpeace a MOL-lal szemben. Keir Starmer lemondását követelik a képviselők. Borult szeles időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal, de délután a nap is kisüthet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja a következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyminiszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt, kiemelte az uniós források hazahozatalát is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot, és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával. Erről már a vidékfejlesztési miniszter jelölt beszélt meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal, sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Budapestet pedig nem lehet ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alapműködését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tar Zoltán beszélt arról is, hogy helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját, és újra indítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben egy 2 évvel ezelőtti Gárdonynál történt szennyezés ügyében. A bíróság megsemmisítette a kormányhivatali határozatot, ami a Greenpeace szerint túl enyhe kármentesítési célokat fogalmazott meg az olajipari vállalat felé, derül ki a Greenpeace közleményéből. 2024 őszén jelent meg a sajtóban, hogy Gárdony közelében gázolaj és benzin szivárgott a talajba. Eleinte csak kisebb szivárgásról beszélt a cég, majd később elismerte, hogy közel 500 000 liter, azaz nagyjából egy úszómedencényi üzemanyag folyhatott el. 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett. Közben a legfrissebb hírek szerint Keir Starmer a mai kabinetülésen közölte, hogy nem kíván lemondani a munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Esőre, záporra is számíthatunk ma, főként késő délután és este. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap már kevesebb esőre és több napsütésre számíthatunk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra. Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszeré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett, láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok. Nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad. Ez egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak. Amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam, azt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha veled együtt dolgoznék, nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
2: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
2: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
2: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
2: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
2: Igen.

0: alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, igen, még korábban a tudás átadás, igen, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzelfoghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
0: Így van, ráadásul ugye egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra, igen, belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
0: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
1: Tehát az emberekhez való
0: kapcsolódás, illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
1: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megéred benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság amiatt, amit magad mögött hagysz?
0: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félszés, hogy milyen lesz együtt dolgozni nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja még kapcsolatunkat is befolyásolni.
1: Most már 4 éve így dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
0: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
1: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
0: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
1: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, igen, tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
0: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
1: Hát folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával beszélgetünk egészségtudatosságról, termékfejlesztésről, kommunikációról és márkaépítésről. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával, és hát egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében, ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, már azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk, de...
1: De ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: A családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez a, nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani, hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi ebből egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség, az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha a gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyék
1: meg. Tehát a kamaszoknak
2: meg. Igen, igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, igen, ami a nőkben benne
2: igen,
1: van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében. Te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam 5 évet a 2 gyerekkel. Akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed igen ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, ugye van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink, vagy úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugallni a családja és a gyerekei meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson, ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ez fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Akkor majd beszélünk arról is, hogy mit érdemes figyelni a gyerekek esetében, vagy egyáltalán a család életében. De álljunk meg egy kicsit itt, és egy kis zene után innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ tulajdonossával, társ alapítójával, akivel beszélgetünk tovább. Hamarosan tartsatok velünk továbbra is.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: A stúdióban vendégem továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója, és egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
7: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormonszinteket 40 éves kor után.
6: Ugye, hát és nem csak találgat.
7: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerint ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak, és nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
6: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
7: Szerintem ott vannak általános immunerősítők. Ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
6: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termék fejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
7: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
6: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
7: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőtől kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
6: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
7: így
6: azt
7: van.
6: Mondod?
7: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomóan nagyon sok kutatás van, hogy azért a folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. És keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait is, tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étrendkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
6: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
7: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
6: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés, igen, volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
7: Az első termék?
6: Igen.
7: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
6: A nők vaspótlása.
7: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
6: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
7: Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az ugye a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
6: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
7: van,
6: ugye, hogy a
7: van
6: fogyaszthatóság, igen, az, igen, az is a porondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
7: Abszolút, abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
6: És egy termékből, ugye a vaspótlás kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
7: Most már azt hiszem, 18 körül tartunk.
6: 4 év alatt.
7: Igen, igen.
6: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálék kiegészítőt szed, ugye, vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
7: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
6: Hogy ezek között mi a különbség, igen, hogy nekem éppen mire van, igen, szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
7: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
6: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
7: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
6: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész, igen, családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
2: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyagtrendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye a saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinken is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugye én is, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
1: És talán erre nem, ezen nem is gondolt.
2: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar. Ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
1: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrendkiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
2: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
1: az
2: is
1: természetes.
2: És akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézni, hogy ezt te érted, amit mondok.
1: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
2: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
1: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
2: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
1: Ez egy nagyon jó válasz.
2: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni. Egész más már a rálátásom így.
1: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítését. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat, hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
1: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát, itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
2: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minőséggel legyen egyenlő.
1: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
2: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
1: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
2: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
1: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy mi ennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
2: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a fiamé, közös gyerekünk nincs nekünk, kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
1: Akkor beszéljünk majd még arról, hogy hogyan működik ez a közös munka, és milyen szabályokat kell ahhoz lefektetni, hogy a családon belül a vállalkozás az jól működjön, vagy a vállalkozás építés. Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, a mai vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján a Fűrész utcánál. A 69-es villamos Rákospalota MÁV telep és a Mexikói út között, a 62-es és a 62A villamos pedig Rákospalota MÁV telep és a Nagy Lajos király útja Czobor utca között nem közlekedik. Pótlóbusz jár Rákospalota MÁV telep és a Mexikói út között, illetve az 5-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Tart a helyszínel és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Közraktár utcában befelé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt. Kovács Botont, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
15: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Esküdtettek a Tisza kormány miniszterei. Eddig kellett eltávolítani a választási plakátokat. Pontatlanságok vannak a bevallásokban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Zajlik az országgyűlés plenáris ülése, ahol a Tisza kormány minisztereinek eskütétele megtörtént. Az államfő korábban a Sándor palotában adta át a 16 párca vezető megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Magyar Pétert szombaton az országgyűlés alakuló ülésén választották miniszterelnökké. A tervek szerint holnap már kormányülést tartanak, várhatóan nem Budapesten, és azzal számolnak, hogy pénteken már az államtitkárokat is beiktatják. Nobel-díjas kutató segíti az egészségügyi miniszter munkáját. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt tárca vezető felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudomány Egyetem professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrő vizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Mostanáig kellett eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A törvény szerint a szavazás után 30 napon belül volt erre mód. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is leszedhetik a hirdetményeket, ennek költségét pedig kiszámlázhatják az érintetteknek. Pontatlanságokat tapasztal a NAV az SZIA bevallásokban. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett hibákra figyelmeztet a hivatal. Az adóhatóság szerint ezek a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. Megvan az év idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fajlaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint ez a desszert a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a magyar tengernél. Erős hidegfront érkezett térségünkbe, felhős időnk van, az esti óráktól kezd nyugat felől felszakadozni, záporok előfordulhatnak. A csapadék környezetében megerősödik a szél. Mindössze 16-17 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap még keleten érkezhet kisebb eső, de a hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy zivatar keleten alakulhat ki. A légmozgás erősödik. Kora reggelre 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

the way

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója. Egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez már az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a család élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
2: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, ezt nem sikerül tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, félre meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele, és a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
1: Vagy a családi vacsoránál születésnap.
2: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el moziba. De nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
1: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
2: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
1: Mi a munka megosztás?
2: Én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi, mert ő a cégnek az ügyvezetője.
1: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
2: azt
1: születnek.
2: Közös, igen.
1: Hány órát dolgoztok naponta?
2: Hát egy 8-at biztos.
1: Úgy, tehát az a minimum.
2: Igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is, de a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
1: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
2: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És nem szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk. Úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
1: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
2: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak. Tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
1: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
2: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi, vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. de ugyanez elmondható bármely ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sport,

0: foglalkoztok?
1: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
0: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrend kiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
1: Hát egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezettudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
0: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben lehet ez még meg?
1: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
0: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Folytassuk innen egy rövid szünet után, még egy negyed óráig Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával beszélgetünk itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig, Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és hát beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre, onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
2: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet, nyilván szerencsém van, hogy a fiaimmal dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok, és szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben, tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is. Ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok, meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen érik meg. Ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak. Párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék. Ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
1: Igen, beszélhetünk már valamennyit a kiégésről. Igen. Is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs. Igen. Tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
2: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert nem minden lehetőség valami újat tartogat.
1: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre, vagy kislépésekben érdemes haladni?
2: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt tudom mondani, hogy kislépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
1: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
2: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. Hát többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
1: Hogyha itt a 40 év körüli Igen. korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza Igen. egyértelműen Igen. már a képben van, a hormonális változások. Igen. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
2: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is.
1: Felvállalva a saját sérülékenységüket. Igen. És útjukat.
2: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszélünk pár szót.
2: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prostata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt is majd lesz olyan termékünk,
1: ami itt is vannak gondolataitok.
2: Igen,
1: ezzel kapcsolatban.
2: Igen, ezzel kapcsolatban.
1: Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
2: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás, kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészségtudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
2: Hát változott, letisztultabb lett, akár beszélhetünk a kozmetikumokról is, én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza, mert jó volt az illata, vagy tetszett az állaga. Ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok. Többek között ezzel jöttünk ki, ezzel is nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem, a hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell kétszer aláhúzni. Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
2: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is terjeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevityhez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendégem.

0: higgyétek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
10: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Hogyan csökkenthető egy filmforgatás karbon lábnyoma? Mit jelent fenntarthatóan filmet készíteni a 21. században? Hogyan építhet hidat művészeti vízió és környezeti felelősségvállalás között egy tanácsadó cég Londonból Budapesten át egészen akár Hollywoodig? És milyen friss gondolkodás, szemlélet és persze kapcsolatrendszer szükséges ahhoz, hogy valakinek szava legyen ebben a szakmában? Fenntartható filmkészítésről, illetve erről a sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, a BAFTA Albert fenntarthatósági szervezetének korábbi nemzetközi menedzsere. Zsófi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
11: Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
10: A személyes és a szakmai utadról, sikerekről, esetleg kudarcokról, vagy olyan információkról beszélgetünk majd, amit mi kívülállók nem tudhatunk, hogy hogyan működik a filmes világ, de engedd meg, hogy előtte arról kérdezzelek, hogy hogyan alakult ki a filmes világhoz fűződő kapcsolatod, vagy vonzódás. vonzódása, tehát volt ebben valami gyerekkori inspiráció vagy álom, vagy ez később jött az életedbe?
11: Abszolút. A film az egyik legnagyobb szerelem az életemben, a szerelmemen kívül, de nem is csak film, hanem igazából történetmesélés. Tehát először a könyvekben voltam szerelmes. Állandóan bújtam a könyveket, és nagyon idegesített, hogyha mondjuk egy könyvnek nem volt meg a következő sorozata, vagy a következő epizódja, amit olvashatunk, és olyankor elkezdtem megírni a saját verziómat.
10: Tehát egyből tovább gondoltad.
11: Igen,
10: a
11: rögtön, hogy akkor, hát ezt nem lehet kivárni, már 9-10 évesen is, a nagymamám még most is előszeretettel hozza azokat a papírcetliket, amiket elkezdtem írni, az ő gépén írtam először ezeket, és utána rájöttem, hogy hűha, hát akkor van egy másik világ is, ahol valaki más elképzeli, és én ezt megnézhetem, és elmerülhetek ebben. Tehát nagyon-nagyon szerettem a filmeket már gimnazista koromban is. Akkor volt még egy nagy szerelmem, a történelem, és azt gondoltam, hogy én történelmi tanácsadó szeretnék lenni filmeken, ezért az első diplomámat így kerestem Londonban, hogy egy olyan szak legyen, ahol történelmet és filmet együtt lehet tanulni. Kettő darab ilyen egyetem volt akkoriban Angliában, egy Skóciában, egy pedig Londonban, én a londonira mentem. Nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok időt kell eltöltenem a British Library-ben, ott a legnagyobb könyvtárban, ami egy fantasztikus épület, és gyönyörű, és szívesen eltöltem ott az időt, de nagyon sok idő lenne az, és kevéssé engednének engem közel a filmekhez, amit én valójában szerettem volna, mert a filmeken belül is leginkább a sci-fiket, fantasyket és történelmi, hát periódrámának hívnám, de akkor lehet ez ennek minden verziója is, akármilyen történelmi film, életrajztól kezdve a Büszkeség és Balit életen át, bármelyik lehet igazándiból.
10: Ez az, ami
11: igen, és ezt gondoltam, hogy hát ez fantasztikus, ehhez a három műfajhoz igazándiból kell rengeteg történelmi tudás, majd én leszek a nagy tanácsadó. Hát elég hamar rájöttem, hogy mégse szeretnék az lenni, mert ha az lettem volna, szakosodnom kellett volna amúgy egy részére a történelemnek, főleg Angliába, mondjuk a viktoriánus korszakra, vagy a középkorra, 8. Henrikre, nagyon-nagyon szerették, rengeteg film és sorozat készül róla, és úgy döntöttem, hogy azért erre én nem vagyok kész, én általánosságban szerettem a történetmesélést, és inkább közelebb kerülnék a filmekhez.
10: Úgyhogy így vezetett akkor az utad errefelé, viszont nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de úgy szöget ütött a fejembe, mondtad, hogy az első szerelem a könyv volt, utána pedig a film, és ugye ez sokszor egy ilyen dilemma, hogy egy film tud-e ugyanolyan jó lenni, mint egy könyv. Hogy te ezt hogyan látod?
11: Én régen abba a táborba tartoztam, aki természetesen csak arról tudott beszélni, hogy úristen, ez nem ugyanolyan, mint a film, tehát a puritánok közé, általában Harry Potterről volt szó, vagy valamelyik akkori nagy slágerről. Most már máshogy látom, szerintem két különböző nagyon kreatív médium, és mind a kettőben más lehetőségek rejlenek. Most már nem szeretem őket összehasonlítani. Egyetlen egy dolgot azért megpróbálok még mindig megtenni, csak önmagamért szeretem elolvasni a könyvet, hogyha egy adaptáción alapul a film vagy a sorozat.
10: Tehát, hogy legyen egy
11: elképzelésed. Hogy először én képzeljem el. És utána viszont nagyon szívesen megnézem a másnak az interpretációját, ami gyakorlatilag a vásznom van.
10: De most te nem csak tanultál Nagy-Britanniában, hanem utána dolgozni is kezdtél, ez hogyan alakult?
11: Én tanulás alatt is végig dolgoztam. Szerintem akik éltek külföldön, azok lehet, hogy ezt fogják tudni, hogy milyen, hogy nincs azért kolbászból a kerítés, igazándiból nagyon magasak voltak a tandíjak, nagyon magas a megélhetési költség, tehát kifizetni a saját lakbéredet, rengeteg lakótárssal laktam együtt, és elég egyszerű módon a második munkám az egy moziba vezetett, méghozzá a legnagyobb moziba Angliában, a legpresztízsebb moziba. Ott dolgoztam 3 évig, feldolgoztam magam mozi menedzserig, vezettem egy kicsi mozit, ott voltak nálunk a hatalmas piros szőnyeges premierek, és akkor onnan minden, mint egy ilyen hógolyó ment tovább igazánba. Egyik munkából mentem a másikba, de gyakorlatilag az alapképzésem alatt egy olyan 40-50 órában dolgoztam a moziban általánosságban hetente.
10: Egyébként nyilván a jó nyelvtudás, vagy a nagyon jó nyelvtudás az szükséges ehhez, de mi kellett még ahhoz, hogy külföldiként ez működjön?
11: Jó kérdés, mi kellett még hozzá? Az
10: nagyon
11: akarás.
10: Kellett akarni, igen.
11: Az akarás. Én 18, betöltöttem a 18 évemet, akkor még volt hátra amúgy bőven 2 évem a gimiből, mert 5 osztályosba jártam, és én például akkor megmondtam a szüleimnek, akik nagyon támogatóak voltak, megmondtam, hogy 18 lettem, én megyek. Uh-huh. És akkor mondták, hogy jó, mehetsz, de csak akkor, ha szerzel magadnak munkát, és szállást csak akkor engedünk ki. Úgyhogy szereztem magamnak itthonról munkát és szállást. Azon a nyáron, majd utána hazajöttem, befejeztem a gimnáziumot, és visszamentem tanulni.
10: Tehát akkor viszonylag hamar már önálló életet szerettél volna. Miért döntöttél úgy, hogy mégis visszajössz Magyarországra, és producerasszisztensként dolgozol tovább?
11: Véletlenül.
10: A sok tudatos őszintén. Döntés után.
11: Igen, teljesen őszintén véletlen volt, hogy itthon kötöttem ki. Összességében egy bő 10 évet eltöltöttem Angliában, angol állampolgárrá is váltam. Mai napig nagyon szeretem, nagyon sokat vagyok kint, az év felét még most is kint töltöm a munkám miatt. Viszont volt egy pont, a Covid előtt volt. Már kezdtem egy kicsit megcsömörleni, ott így kezdtem úgy érezni, hogy valami változásra van szükség. Már nem jártam egyetemre, a mesteremet se csináltam, nem akartam 5 másik emberrel együtt lakni egy háztartásban, gondoltam, jó lenne, hogyha más életkörülmények között lennénk, és igazán Ausztráliába szerettem volna elköltözni, és annyit mondtam az akkori főnökömnek, amikor hazajöttem, akkor még igazándiból még egy másfél évet fejlesztőként dolgoztam, development exec-nek hívják, amikor egy produkciós cégnél a filmeket fejlesztjük és pitcheljük és próbáljuk eladni, tehát ez volt a munkám, ezt itthon még csináltam utána. Mondtam akkor a főnökömnek, hogy én elköltöznék Ausztráliába, és nagyon támogatott benne, és mondtam neki, hogy előtte viszont hazajövök egy hónapra Magyarországra, régen voltam itthon a családomnál, kicsit megpihennék, haza is jöttem, az utolsó géppel jöttem el Angliából, utána már, igen, utána már nem voltak gépek, Ausztrália pedig bezárt, úgyhogy én itthon viszont új lehetőségek nyíltak meg, és nagyon örültem, hogy itthon lehetek.
10: Akkor folytassuk innen, mert hogy nagyon izgalmas út vezetett innen is tovább. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikor és hogyan jött el az a pont, amikor már a fenntarthatóság igazából bejött a képbe és összekapcsolódott esetben a filmezéssel. Úgyhogy folytassuk innen, Szemerédi Zsófi, a Leverage Point Entertainment alapítója a vendégem itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója, és hát arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon érdekes, szabálykövető, néha szabályszegő világ, a filmipar, illetve a fenntarthatóságról beszélgettünk ennek kapcsán, és arról, hogy Zsófi, te filmes fenntarthatósági tanácsadóként dolgozol. Ami még így eszembe jutott, hogy érdemes lenne egy picit jobban belelátnunk, említetted, hogy az elején bizonyos alapköveket le kell rakni, a tanácsadó ott van, és a legelején számos tanácsot ad, hogy hogyan kalkuláljon a producer, illetve a stáb, de ez a munka véget ér itt, vagy végigkíséri a teljes produkciót?
2: Végigkíséri.
1: Mert hogy ez nem egyértelmű.
2: Abszolút végigkíséri.
1: Tehát van finom hangolás.
2: Igen. Tehát elmondok egy ideális helyzetet. Egy ideális helyzetben mi már a zöld lámpánál becsatlakozunk, már esetleg megnézzük a forgatókönyvet, és ha esetleg nem is látjuk a teljes költségvetést...
1: De beleszólhatsz a forgatókönyvbe is akár?
2: Attól függ. Volt, ahol már tudtunk tanácsot adni, többször is. Két sorozatnál és végig minden epizódnál adtunk le forgatókönyvelemzést nekik fenntarthatósági szempontból, és meg is fogadták. Bizonyos tanácsokat meg is fogadtak, és ez tök jó volt. Mi ezt lekövettük, hogy mennyire fogadják el, és akkor folyamatosan javítunk. Tehát már, hogyha a zöldlámpás résznél mi be tudunk csatlakozni, akkor igazán nagy eredményeket tudunk elérni. Utána az előkészítési fázisban, ha megegyeztünk a döntéshozókkal, hogy milyen eredményeket szeretnénk elérni, akkor el tudjuk készíteni a stratégiai tervet, hogy milyen lépések szükségesek ehhez. És utána a gyártási időszakban ezt a stratégiát, ezt a valósággá kell váltani, és folyamatosan alakulni fog. Tehát nincs olyan nap, amikor te tudod, hogy pontosan mit fogsz csinálni. Szerintem a film az egyik legfontosabb dolog, hogy képes legyél tényleg változni, adaptálódni, és reagálni. Tehát flexibilisnek kell lenni minden szempontból, és igazából ez egy tűzoltási munka. Mindig ki kell találni egy új megoldást, egy alternatív, egy kreatív megoldást. Ez egy nagyon izgalmas munka. Tehát a gyártás során is ez történik, és akkor a gyártási fázis után jön néha kedvenc, néha legutáltabb részem, amikor is mi összegyűjtjük és elemezzük az információkat, és leadunk egy nagyon részletes riportot erről.
1: Hogy ez meg ez jó volt, ezt meg ezt érdemes lett
2: volna. Pontosan. És bízom benne, hogy majd utána elolvassák, tanulnak belőle, és egy következő produkción már jobban csinálják. És erre amúgy volt példa, tehát az egyik kedvenc kliensemmel, velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Elárulhatod, ki az?
2: Nem. Velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Itt ezek a filmes titoktartási szerződések nagyon szigorúak.
2: Igen. Ott ők már megtanulták, vagy informáltuk őket arról, hogy hú, hát ezt meg ezt lehetne javítani, és akkor visszahívtak minket, és akkor a második évadon már például úgy csinálták, ahogy előtte együtt megegyeztünk, hogy jobb lenne. Ez egy párbeszéd. Tehát én nem leszek az egyetlen, aki csak a tuti megoldást tudja. Milyenkor egy párbeszédet folytatunk, igazándiból, aki velem szemben ül, valószínűleg ő a legnagyobb szakértő az ő részlegében.
1: Oké, de előfordulhat az, vagy volt olyan, hogy te tudtad a tuti megoldást, nem fogadták meg, és csalódott voltál?
2: Volt. Persze, hogy volt, rengetegszer volt.
1: Ezt ilyenkor hogyan kezeled?
2: Hát, nyelek egy nagyot, és arra gondolok, hogy megpróbálom kielemezni, hogy hogyan tudnám legközelebb jobban meggyőzni őket. Milyen meggyőző stratégiát tudok használni, ami vagy hogy mi volt az, amiért én nem tudtam őt meggyőzni ebben a helyzetben, ez egy rajtam kívülálló ok volt, a körülmények miatt volt, időhiányában volt, költségvetési kérdés volt, van-e olyan dolog, amit jobban tudok csinálni a következő alkalommal, és rengetegszer vagy a következő alkalommal már meg tudjuk őket győzni.
1: Közönségről még keveset beszéltünk, arról, hogy az őszintjükön érzékelhető-e mondjuk egyébként az, hogy van-e igény a zöld filmekre?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, tehát én először ugye forgalmazóként dolgoztam, ami arról szól, hogy a közönségnek eladjuk a filmeket, ha nagyon leegyszerűsítem, tehát rengeteget foglalkozunk azzal, ki a közönség és mit szeret. Tehát biztosan állíthatom, hogy nincs olyan ember jelenleg még a földön, talán a mi egyik alkalmazottunkon kívül, aki azért megy moziba, mert azt hallotta, hogy valami most nagyon zölden forgott. Ez még nem történt meg. Viszont.
1: Ennyire még nem trendi.
2: Itt még nem trendi, viszont. Már több olyan cikk is kijött, ami esetleg arról számolt be, hogy valamelyik gyártó cég, vagy valamelyik forgatás nem feltétlenül környezetbarát módon forgatta azt a filmet vagy sorozatot, és mivel mi a cancel culture-ben élünk jelenleg, szerintem ez nagyon-nagyon sokat tud számítani.
1: Tehát lehet, hogy azért nem megy el a filmet megnézni, vagy nem nézi meg otthon streaming platformon.
2: Uh-huh. Tehát amikor én az Albertnél dolgoztam, akkor jött ki egy ilyen cikk, ezt meg lehet találni, ez a Guardian-en volt fent, az új Gyűrűk ura sorozatról jött ki ez a cikk, hogy Új-Zélandon nem környezetbarát módon forgatták, akkor például az Amazon jött a mi cégünkhöz, és kérdezte, hogy hogyan tudnak javítani, és utána kötelezővé tették minden forgatásukon egy bizonyos szint fölött, hogy legyen fenntarthatósági tanácsadó, bevezettek új infrastruktúrát, új szolgáltatókkal kezdtek dolgozni, tehát változtattak a hozzáállásukon, mert látták, hogy a közönségnek ez azért már igenis számít, tehát hibázni azért nem lehet. És van még egy, ami szerintem tök fontos, most már egyre több verkfilm van, szerintem mindenki látta már, hogyha nézel bármit az egyik streaming platformon, sokszor utána elindul a verkfilm, ami ehhez tartozik, és most már egyre több verkfilmet csinálnak arról is, hogy a fenntarthatóság hogyan integrálódik be egy forgatásba, és ez egy nagyon izgalmas új ág, és remélem, hogy több ilyen is lesz.
1: Hát, ahogy mondtad, is van, igen. Igen, hát ahogy mondtad, hogy 3 éve még nem is gondoltuk volna, hogy ilyen szakma létezni fog, most pedig már itt van, és művelitek. Zárásként, ami eszembe jutott, hogy mi lehet a fenntartható filmezés jövője, illetve te milyen nyomot szeretnél hagyni, ezen gondolkodtál-e már? Azt említetted a beszélgetésünk elején, hogy 5 éves távlatban gondolkodtál, hogy azért alapítok egy ilyen céget, mert 5 év múlva itt vagy ott szeretnék tartani. Tehát, hogyha mondjuk 5-10 év múlva valaki kimondja a nevedet, akkor ahhoz mit kapcsoljon?
2: Gondolkoztam már ezen, természetesen. Szerintem ez nem egy személyen múlik igazándiból. Persze örülök, hogyha megemlítenek, tehát nem tagadom, tök jó, hogyha elismerik a munkánkat, az nagyon fontos számomra, de igazándiból azt szeretném elérni mondjuk akár a cégünkkel, hogy új eredményeket hozzunk, és esetleg meg tudjuk mutatni azt, hogy mindig el tudunk menni még messzebbre, és mindig tudjuk még ezt jobban csinálni, mert fenntarthatóságon belül is elő-elő fordul az, hogy csak egy bizonyos határig. Hát, ott már ott is van a jól bevált módszer, én szeretnék mindig az lenni, aki esetleg lebontja ezeket a falakat, és inspirálja mint a stábtagokat, a producereket, vagy az új leendő filmeseket, hogy hogyan lehet egy olyan iparban élhető módon dolgozni, hogy ez fenntartható is. A legfontosabb nekem, hogy fantasztikus filmeket és sorozatokat gyártsunk, és
1: mert hogy onnan indultunk, nézek, hogy a film az egyik szerelem, igen, az életedben.
2: És utána a másik legfontosabb, hogy amiket legyártottak, az ne károsítsa a környezetünket.
1: Legyen akkor mára ez a végszó, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönöm, hogy
2: én
1: itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Elnézést. Nem bűsz be menni. MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egyszer.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
0: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
7: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Vaspálya utcában a Kőér utcánál. Helyszínelnek a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé a Városmajor utcánál, a külső sávban. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orczy út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
5: Memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
7: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
6: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, szervusztok, és vendégünk továbbra is az a csapat, aki a történelemben azt hiszem, hogy aranybetűkkel írta meg magát a motorsportban, egy olyan magyar csapat, amelyik megnyerte a Le Mani 24 órás motorversenyt, úgyhogy köszöntjük a stúdióban a versenyzőket, köszöntjük a csapat menedzserét, és köszöntjük Herman Henriket is, a Magyar Motorsport Szövetség elnökét, úgyhogy számadom Mátét. Aki versenyző volt, és a csapatmenedzserét is egyben. Sziasztok! Hogy éltétek meg? Meg hogy vagytok? Meg túl, meg felfogtátok már, mi történt?
2: Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Hát én úgy gondolom, hogy egyelőre ezt még nem sikerült teljesen felfogni, persze a verseny után borzalmas nagy volt a boldogság, meg az örömködés, de szerintem ehhez még kell azért egy-két hét, mire tényleg úgy felfogjuk, hogy mégis mi történt itt.
3: Mikor datálod ennek a felfogását? Tehát, hogy milyen állapotban élted meg ott a dobogó tetején, milyen volt a hazaút, hogy keltél például ma? Tehát, hogy kell az ember egy 24 órás lemonni győzelemmel a zsebében?
2: Hát ott a dobogó az, ami elképesztő volt, hogy tényleg oda fölvittek minket, ahol tényleg a nagyokat ugyanoda, és tényleg átélni azt, amit eddig számtalan alkalommal végignéztem, az fantasztikus volt. Ugye ott a csapatok lent, tényleg örülnek az emberek, nem tudom, 10 000 ember biztos volt ott lent, ez elképesztő élmény volt. És ugye 24 órás versenynek a hátulütője, hogy annyira nem lehet aludni közben, úgyhogy azután az alvás az remek volt.
3: Kipihented magad azért azóta?
2: Én inkább azt mondanám, hogy nem, mint hogy igen, erre még egy-kettőt rá kell még aludni.
3: Egyébként 3 himnusz volt? Mert ugye ez egy belga-magyar vegyes csapat, és ugye BMW-vel mentek. Most picit álnaivan kérdezem, de hogy szólt a magyar himnusz?
2: Az sajnos nem. Ugye a csapat belgaként van bejelentve, és így csak a belga himnusz szólt, még a gyártónak a német himnusz sem szólt most.
3: Még az sem szólt.
1: Nagyon elvetemültnek kell azt hiszem ahhoz lenni, hogy az ember elhiggye azt, hogy eljut, ahova te most eljutottál. De a Horváth Laci a csapat menedzsere, vagy a ötletgazda, vagy a...
3: Így definiáltad magad egyébként.
1: Szóval és hogy tényleg jutott ez az eszedbe?
4: Magyarországon nagyon régóta, 20 éve létezik egy 24 órás motorverseny, a Kunmadarasi 24 órás veterán motorverseny.
1: Ez majdnem Le Mans.
4: Egyébként 80%-ban ugyanaz. A motorok más, meg a büdzsé más.
1: Meg a Le Mans.
4: Meg nem Le Mansban van, igen. De egyébként feelingbe, meg tudásban körülbelül ugyanazt kell hozni. És én ott üzemeltettem egy csapatot, amikor megfogalmazódott bennem, hogy hát tulajdonképpen ezzel a tudással el lehet menni az Endurance VB-re is. Na ez volt az a pont, ahol mindenki hülyének nézett, és hogy semmi értelme ezzel foglalkozni, én meg azt mondtam, hogy nincs lehetetlen. Tehát amíg nem próbáljuk meg, addig nem mondja senki, hogy nem lehet. És megpróbáltuk.
1: Okay. Itt ebben a házasságban, ebben a belga-magyar házasságban ki volt a vőlegény, és ki volt a mennyasszony? Szóval ki találta ki, és ki kért meg kit?
4: Tulajdonképpen ez a belga csapat, a gyári BMW csapatot üzemeltető csapat, és ők partnereink voltak már tavaly is, amikor önállóan mentünk, meg tavaly előtt, amikor egy próbaversenyt mentünk a Boldoron, és tehát nagyon szoros kapcsolat volt a két csapat között már eddig is, és most a lehetőségeink olyanok voltak, hogy önállóan annyira nem, és kaptunk tőlük egy felkérést, hogy mi lenne akkor, ha közösen mennénk. És kapva kaptunk az alkalmon, és mentünk közösen, ez lett a vége.
3: És te egyszerre szállítottad a Bálintot és a Mátét is? A belgáknak? Mármint, hogy úgy értem, hogy amikor az volt, hogy megmondták, vagy mondták a belgák, hogy van ez a lehetőség, akkor egyből ők jutottak eszedbe?
4: Nem. Ez teljesen egyértelmű volt. Tehát ők kifejezetten kérték, mert ők láttak versenyezni bennünket, arról nem is beszélve, hogy a Bálint az IDM-be, tehát a német bajnokságban ezzel a belga csapattal versenyez már nem tudom hány éve, tehát a srácokat ismerik a belgák, tudták, és ők
3: akkor nem kellett pitchelni nekik gyakorlatilag, csak hogy abszolút, lássuk az egész folyamatot, abszolút, meg a hallgatók nem, is értsék, hogy készül ez a Laci által házasságnak titulált dolog, hogy készül egy ilyen magyar-belga
4: kooperációs
3: csapat.
4: Tehát ez egy olyan helyzet volt, hogy mi is adtuk azt, amit mi tudunk, ők is adták, amit ők tudnak, és ebből ez jött ki.
1: Mi a szereposztás ilyenkor? Tehát van egy ilyen vegyes csapat, van egy német pilótánk, egy belga pilótánk és két magyar pilótánk. Megosztjátok egymás között ezt a 24 órát egyenlő arányban, vagy fókuszáltok arra, hogy ki megy jobban éjszaka, ki jobb a kezdeti fázisban, ki bírja jobban a végét. Hogy működik egy ilyen?
4: Akár így is működhetne, tehát voltak olyan csapatok a mezőnyben, akik aszerint, hogy éjszaka kimenjen, meg nappal kimenjen, aszerint osztották, hogy melyik versenyzőjük jobb éjjel vagy nappal. Nálunk mindegyik versenyző azonos képességekkel rendelkezett, ez látszott a köridejeikből is, tehát nem kellett ez alapján szelektálni, hanem ahogy következtek egymás után, úgy mentek.
3: Ez egy elég optimális felállás, nem?
4: Igen, ez most nagyon jól összeállt.
1: És akkor mennyit, nyilván, hogyha ez egy ilyen testvériesen osztott dolog, akkor mindenki 6 órát megy. De mennyit megyünk egyben ilyenkor? Szóval mennyi az az idő, amit tankoláshoz, gumicseréhez, hova kötitek a pilótaváltást?
4: Igen, hát ugye 24 literes lehet

0: rakta helyre az egész.
1: Én megközelítőleg olyan 900 kilométert mentem ez a 24 óra alatt, ugye még a hét folyamán.
2: Jaj.
3: Csak?
1: A hét folyamán ugye azért a tesztek, időmérők, esti edzés alatt ugye még egy pár száz biztosan hozzácsapódott, de a verseny alatt csak 900 kilométer.
2: Csak gyakorlatilag toltál mondjuk a hétvégén egy Budapest-Frankfurtot, milyen átlagsebességgel?
1: Az átlagsebességet nem tudom, a top speedet azt tudom viszont, de hát az
3: halljuk azért kevés. A top speedet is,
1: hogy mennyi volt. A top speed ezen a pályán olyan 290 alatt volt egy picivel, de hát ugye ez is szintén pályafüggő, például az év utolsó versenyén ott meg sokkal nagyobb, ilyen 350 körüli végsebességet is el lehet érni, de itt ugye jóval rövidebb volt az egyenes.
3: A csapattársait közül hol helyezkedsz el ezzel a 900 kilométeres etappal, vagy mindenki, tehát úgy van, hogy a versenytáv per 4, vagy valamennyire különböznek ezek a távok, hogy ki mennyit megy?
1: Alapvetően ugye úgy volt a terv, hogy nagyjából mindenki egyforma időt megy a pályán, viszont ez változott a verseny közben egy picit. A Bálint meg a belga csapattársam, ők 7 órát mentek a pályán, én 6-ot, és a német csapattársam csak 4-et, és így jött ki ugye a 24 óra.
3: Akkor ez egy picit magyarabb siker, hogyha jól számolom.
2: Igen, hát ez a mi nemzeti jó érzésünknek jót tesz ez a dolog, de nyilván ennek van egy anyagi, meg technikai háttere. Nyilván az is jól látszik, hogy azért Magyarországon a motorsport területén valami azért elindult, és nagyon nézem a Henriket, hogy azért túl azon, hogy van egy Superbike VB-nk, túl azon, hogy van egy MotoGP-ink, de hogy ez még azért valami pluszt is ad azért, nem? Tehát valamiféle motiválja ez a gyerekeket, az utánpótlást, egy magyar csapat eljut Le Mans-ba is nyer.
4: Olyan jó volt itt figyelni, hallgatni, de hát látom, hogy nem úszom meg én sem a válaszokat. Persze mindenképpen, én azt gondolom, elég sok kommunikáció ment itt a napokban, nyilván a győzelem után, és nem azt mondom feltétlen, hogy a MotoGP árnyékában, de nagyon bízunk benne abban, hogy ott is előbb-utóbb lesz majd egy magyar érdekeltség, viszont az, hogy itt ott voltak a magyarok, és oda tették magukat, és hoztak egy ilyen szenzációs eredményt, ami úgy, ahogy mondtad, ez a magyar motorsportban egy nagyon komoly mérföldkő, erre azért sokan odafigyeltek, és az az érdekes, hogy az elmúlt 24 órában is több olyan emberrel találkoztam, aki nem ezen a vonalon van, és mégis hallott róla. Tehát igen, biztos, hogy a határok azok bővülnek mind információban, mind pedig nyilván a fiatalok felé, hogy na, lehet ilyet is, akkor engem is érdekel, hogy hogyan lehet ide jutni.
2: Hát itt egy nagyon ifjú ember vagy, de hogy lettél te motorversenyző? Szóval, hogy ez a családodból hozod, a tévéből, hogy találtad te ki ezt magadnak?
1: Hát a motorsport és a minden jármű, ami benzinnel működik, felé való szerelmemet úgymond. Édesapám tud örököltem, bár ő sosem versenyzett. Ő az oldtimer autókban volt, még a mai napig is nagyon szerelmes. És
2: az viszont sokba kerül.
3: Bezzeg a motorversenyzés.
2: Oldtimer az
3: szóval. Máté, azt tudnod kell, hogy ez egy alapvetően egy autós műsor, és ugye mondtad, hogy mindenféle benzinvért örököltél édesapától. Hogy hagytad el azt a két kerek? Hogy nyergeltél át a motorversenyzésre, meg a motor imádatra egy idő után?
1: Alapvetően nekem is, vagy nekem mindig a motorok voltak az első számú top, imádom az autókat is, de az AMTS-en én előbb mentem oda egy motorhoz, mint egy autóhoz.
3: Akkor ez ott már el volt döntve gyakorlatilag?
1: Igen, hát ez viszonylag hamar megtörtént a választás, hogy akkor most az autó vagy a motor, de az AMTS-től indult, és ott PV50-es motor, óriási szerelem, és most már 14. éve, hogy ebbe benne vagyok.
3: Picit, ha még beszélünk erről a 24 órás, eléggé mondhatjuk azt, hogy kimerítő versenyzésre. Ez inkább a testet, vagy a szellemet terheli meg jobban? Tudom, hogy mind a kettő, de a te esetedben te hogyan nyilatkoznál erről?
1: Talán egyébként inkább picit a testi része fárasztóbb. a mentális rész is természetesen borzalmasan kimerítő, de úgy gondolom, hogy a fizikális része, ugye itt egy 180 kilós motort kell gyakorlatilag 24 órán keresztül terelgetni, ami 200 lóerő fölött van, így azért nem annyira

0: egyszerű a fizikális része.
1: Mit mond az apukád, vagy mit mondott, amikor elengedett, és mit mondott, amikor ti ezt megcsináltátok?
0: Amikor elengedett...
1: Én apuka vagyok, és én onnan kezelem ezt a dolgot, az én fiam is versenyzik, és rettentően féltem.
0: Mert nekem már volt ideje hozzászokni édesapámnak, hogy mit szoktam a motoron csinálni, nagyjából tudja, hogy mégis hogy állok ehhez hozzá, hogy nem vagyok annyira azért forrófejű. Persze úgy engedett el, hogy akkor jó, ügyesen, szépen, óvatosan, de azért, ha van rá lehetőség, akkor mutassátok meg, mit tudtok.
2: 300 fölé nem ennyi,
0: igen. Igen. Szóval azért mondta az apai tanácsokat, de rögtön.
1: Ott volt veled, vagy ott volt a pályán veletek, nem, vagy nem?
0: Nem, a szülőket nem nagyon lehetett hozni, ez volt a csapatnak a lényegében az első kiírása, de azért volt, aki
1: becsempészte?
0: Igen, de mondom, és utána, ahogy vége lett a futamnak, gyakorlatilag ő volt az első, aki hívott édesanyámmal együtt.
2: Említetted itt a forrófejűséget. Milyen a mezőnynek az összetétele, hogy milyen karakterekből áll a mezőny, és mondjuk te hova teszed magad azok között?
0: Alapvetően itt az Endurance-on nem kifizetődő az, hogyha valaki forrófejűen versenyez. Ez egy csapatsport, ami 24 óráig tart. Tényleg nem az a kifizetődő, ha valaki mondjuk 2/10 vagy 3/10 gyorsabbat megy, de mondjuk a következő körbe elesik. Nekünk ez volt a nagyon jó ebbe a csapatba, meg ez a nagyon jó is ebbe a csapatba, hogy nem feltétlenül mi voltunk a leggyorsabbak a verseny során, meg az időmérőn is csak idézőjelesen a negyedik helyet hoztuk el, viszont a versenytempónk rendkívül ott volt. És az Endurance is egyébként van egy pár versenyző, aki nagyon forrófejű, és látszik rajta, hogy idegből motorozik, de nagyon ritkán érnek ők oda.
1: Ja, azt mondtad, hogy csapatsport. Kikből áll ez a csapat? Gondolom nyilván szerelőkből, de nektek is van masszőrötök, étkezési tanácsadótok, ad abszurdum pszichológusotok, szóval hogy áll össze egy ilyen csapat?
0: Alapvetően ugye a csapat a négy versenyzőtől kezdődik, a mi esetünkben, hiszen ugye a stockban négy versenyzővel lehet menni, a Superbike kategóriában csak hárommal. Ugye mondjuk tegyük föl, itt van a négy versenyző. Ugye a köré kell egy motor alájuk. Most már mi esetünkben a BMW lett ez.
1: Egy motor?
0: Egy
1: vagy
0: motor.
1: Kettő?
0: Egy motor a verseny során, egy motort lehet csak használni, viszont ugye természetesen ott van a tartalékmotor is, ami az első két körön keresztül, hogyha olyan esés történik, akkor bevethető. Ezek után ugye kell egy szerelőgárda, aki tényleg étnappal átéve dolgozik ott a verseny hét folyamán, jó esetben csak nappal.
1: És jó esetben közben nem dolgozik, csak kereket cserél meg tankol.
0: Igen. Így igaz. És ugye van a csapatvezetőség, aki úgymond koordinálja ezt az egészet. Van természetesen ugye az étkezési tanácsadás, masszőr, hospitality, minden. Mindenre van figyelve. Tényleg itt a fizikai és a mentális állapotunk is rendkívül fontos, ugye? És erre is van folyamatosan figyelve.
2: Picit itt beszéljünk a technikáról, meg a motorról, hogy ez egy utcán is megvásárolható típus, ugye?
0: A típus, igen. Ez a kifejezett
2: igen,
0: modell.
2: Igen, erre gondolok, hogy nagyjából miben és hogyan tér el a te versenygépettől?
0: Alapvetően nincs olyan rendkívül nagy különbség, mint ahogy elsőre így tűnik. A vázhoz, meg a blokkhoz nem lehet hozzányúlni, futóművet lehet rajta cserélni, idomszettet, meg egy másik elektronikát, és nagyjából megkormány lábtartó, és nagyjából ebbe ki is merül, ugye az Endurance tankon kivéve, ugye gyári 16 vagy 17 literes helyett, itt mi egy 24 literes tankkal megyünk, és nagyjából ebben ki is merül.
2: Tehát, hogy nincs olyan egetrengetően sok egyedi versenyalkatrész benne, itt fordulok egyúttal Lacihoz, hogy ezáltal ez egy relatíve olcsónak mondható motorsport?
3: Hát szerintem olyan, hogy olcsónak mondható motorsport, vagy bármely technikai sport.
1: Kicsit ilyen
4: oxymoron ez a dolog, de
3: olyan nincs. Mi folyamatosan azt érezzük, hogy über sok pénzbe kerül, amit iszonyú nehéz összeszedni. Tehát nincs olyan, hogy viszonylag olcsó. Persze, ennél sokkal drágább, mert ha csak a Superbike kategóriát nézzük, az nem kétszerese, háromszorosa, hanem annál sokkal többszöröse, mert ott ugye prototípusok mennek.
2: Nem a gumi drágítja meg, vagy adott esetben a blokk, tehát nem erre gondoltam, hanem úgy Cuzamma, hol helyezkedik el?
1: Drága.
3: Igen, drága. Ennyi, hogy drága. Tehát mit ang sok pénz? Mert hogy nem csak a motor az, ami pénzbe kerül, tehát ahogy Máté mondta, tehát itt van egy 22 fős csapat, mert a kiszolgáló személyzettel együtt durván 21-22 fő a csapat. A 22 főt utaztatni kell, szállás kell, etetni kell, és itt verseny hétről beszélünk, tehát hétfőn megérkezünk, boxépítés kedden egy utolsó edzésnap, tesztnap, szerda szünet, de ott már ott van a parádé délután ugye a bemutató, csütörtökön már szabad edzés, időmérő, éjszakai edzés, pénteken időmérő, szombat, vasárnap verseny. Tehát egy hétig a 22 emberről gondoskodni kell, ami ugyanúgy pénzbe kerül. A versenyek között tesztelni kell a srácoknak, és az igazi az, hogyha a fiúk közben versenyezni is tudnak valamilyen sprint szakákban, hogy edzésben maradjanak, hova tovább, élesek legyenek.
1: Hova tovább meg tudnak ebből élni? Mert hogy nyilvánvalóan azt majd szívesen meg is kérdezném.
2: Ez egy kérdés is?
1: Igen, hogy te mit csinálsz akkor, amikor nem motorozol? Tehát, hogy meg lehet ebből élni?
0: Én úgy gondolom, hogy alapvetően meg lehet belőle élni, nem egyszerű, és nagyon magas szintre el kell jutni, ennél még sokkal magasabb szintre, mint ahol jelenleg én tartok, hogy meg lehessen belőle, de egyébként én papíros motorszerelő vagyok emellett.
1: Akkor meg is tud javítani, erről még megcsinálod, leszállsz, megbőrözött a hangész. Ez nagyon jó. Mi arról beszélgettünk, hogy ez egy csapatsport, és az a titkolt tervünk, hogy a csapat másik magyar tagját, Bálintot is fel fogjuk hívni a szünet után, hogy egy picit őt is meghallgassuk, hogy ő hogy látta, de azért annak nagyon örülök, hogy eljöttetek, és itt vagytok velünk a stúdióban személyesen.
3: Köszönöm a lehetőséget.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
4: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
5: Kardó, az alvás szakértője.
3: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És folytatjuk az adást. Továbbra is itt van velünk Számadó Máté és Horváth László a stúdióban, és kiegészül a Le Mans nyertes motorcsapat a telefon túlsó végén Kovács Bálinttal, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Szia Bálint!
2: Sziasztok, üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is.
1: Figyelj, kezdésként már itt a Mátét kifaggattuk, úgyhogy te sem fogod megúszni ezt a nagyon picit átlagos kérdést. Hol tartasz fejben Le Mans-i győztesként? Hogy érzed magad most?
2: Hát egyelőre jó kipihenni a hétnek a fáradalmait. Ugye egy ilyen enyhébb betegséget is összeszedtem, úgyhogy mindenképpen ezt jó itt az elkövetkezendő napokban kipihenni, de hát nyilván az örömé is a főszerep, hiszen azért mégiscsak egy elképesztő dolgot vittünk véghez, és úgy gondolom, hogy ezt ki kell élvezni.
3: Ja, Máténak is feltettük a kérdést, hogy mit mondott Máténak az anyukája, apukája, amikor elment, hogy engedt el, és amikor megnyertétek, mit mondtak az ő szülei, a te szüleid mit mondtak, hogy engedtek el téged, és mit kaptál tőlük a verseny után?
2: Hát nyilván általában mindenki úgy enged el itthonról, vagy hát azok az utolsó szavak itt, akár a családtól, akár barátnőtől, akár nem tudom, itt a közeli hozzátartozóktól, hogy vigyázzak magamra.
3: Lassan megy, lassan, óvatosan, igen.
2: Igen, de ennek ellenére mindig tudom, hogy drukkolnak. Most is beszélgettem az itthoniakkal, hogy már nem is nagyon bírták követni, de hát ugyanezt éreztük ott is, hogy az utolsó egy órát azt már mi sem bírtuk ott gyomorral, úgyhogy ja, hát persze, gratuláltak, amikor hazaértek, és hát ők is kérdezték, hogy hogyan sikerült ez, mert hogy nagyon simának tűnt, hogy hogyan értük meg belülről.
3: A hatalmas fölénnyel nyertetek, de ki volt a befejező ember? Szóval kinek jutott az a borzasztó hálás feladat, hogy át guruljon a célvonal, amikor engedik a kockázászlót?
2: A Loris, a belga csapattársunk volt, aki átgurult, de...
1: Csoda véletlen.
2: De úgy gondolom, hogy senkinek nem volt hálás már a reggeli menet, amikor már közel 10 körrel vezettünk, és tudod, hogy csak motorozni kell, olyankor vagy hozzá a legközelebb szerintem, hogy elfelejtett, hogy hogyan kell motorozni.
3: Igen, amikor másod szándékból motorozol, talán azt szokták mondani, az a legnehezebb, amikor nem úgy mész, ahogy mennél, hanem próbálsz vigyázni. Talán az a legveszélyesebb, igen. Nem?
2: Igen, ezzel egyet tudok érteni.
1: A Laci azt mondta, hogy nagyjából ilyen egy kategória vagytok mind a négy-ötök a csapatban. Ugyanúgy mentek este, nappal, stb. Mi a helyzet? Ezt te meg tudod erősíteni? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy van kedvenc napszakod, vagy pályaszakaszod? Mennyire fekszik ez neked, ez a endurance dolog?
2: Én úgy gondolom, hogy tényleg jól sikerült a szerződtetése a versenyzőknek itt a tél folyamán, ugyanis tényleg közel voltunk egymáshoz, mind a négyen így tempót tekintve. Amit a csapat is talán kihasznált egy kicsit, hogy úgy érződött, hogy az éjszaka folyamán talán én is, meg Loris is egy nagyon picit erősebbek tudunk lenni, és így egy kicsit többet is motoroztunk, amire szükségünk is volt, hiszen ott még amit tudni kell, 8 és 16 óránál osztanak plusz pontokat, és ott azért voltak még hozzánk közel más csapatok is, úgyhogy érdemes volt megtolni ezeket az órákat egy picit, de természetesen itt tizedekről beszélünk, de sokszor persze azok is számítanak.
3: Volt hold pont, tehát volt a csapatnak ebben a 24 órában olyan pont, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy mégse lesz meg, illetve volt olyan pont, amikor tudtad, hogy meg lesz a győzelem?
2: Szerintem olyan pont nem volt, hogy egyiknek, vagy egyiket se tudnám mondani, hogy egyiknek is lett volna valami pontja. Igazából ezeket a 24 órás versenyeket egészen addig nem hiszed el, amíg meg nem látod a motort befordulni az utolsó körébe, a szélegyenesbe, mert tényleg ez egy ilyen nagyon szemét dolog, hogy hogy sose hiszed el igazán, hogy ez meg lehet, mert tényleg láttunk már világbajnoki címet összetörni az utolsó 20 percbe, úgyhogy ezt sose szabad elhinni, mindent lekopogtunk már az utolsó két órába, bármit is mondtunk így a győzelemmel kapcsolatban, de nyilván amikor már vezettünk közel 7 körrel, akkor azért úgy kezdtük elhinni, hogy ez a zsebünkben van, de úgy igazán kimondani senki sem merte.
3: Milyen az, amikor egyszerre három nyelven imádkoznak ott a pedokban? Van ott valami kis nyelvi zavar, nem? Akkor
1: ez egy új vallás lehet erre igen. Felhúzni.
2: Hát szerintem nem is kellett, hogy nagyon beszélni kelljen ahhoz, hogy lehessen érezni a feszültséget, azt mindenképpen tapintani lehetett ott a boxban, meg az arcokon lehetett látni, hogy itt már mindenki csak azt szeretné, minél hamarabb teljenek a percek.
1: A Máté azt mondta, hogy ő nem aludt egy percet se. Nálad mi a helyzet? Ugyanilyen éles voltál végig?
2: Amit tudni kell, hogy általánosságban azért én olyan vagyok, mint amit a Máté is mondott, hogy nem nagyon tudok aludni. Most, ahogy a taktikát csináltuk este, volt azért egy olyan része a versenynek, amikor a Loris duplázott, és a többiek is mentek, akkor volt egy hosszabb szünetem, amikor nem kellett menni, úgyhogy egy 2 órát tudtam aludni, azt szerintem nagyon fontos volt, főleg úgy, hogy tényleg már egyre rosszabb volt így a betegség, meg egyre jobban kezdett lehozni így a lábamról, de mindig a tudtam a célt, és ezért mindig vissza tudtam ülni a motorra, és amikor meg már motoron voltam, akkor nem is éreztem az adrenalintól, hogy én bármikor is beteg lettem volna.
1: Még egy gyors záró kérdés, aztán elengedünk, még hagyunk pihenni, de meg fogjuk egyébként a Mátitól is ezt kérdezni, hogy ez mit változtat, mit vizionálsz így a karrieredben, illetve hogy hogyan kezeled a népszerűséget, mert hogy azért valószínűleg jóval több autogramot osztogattál ki az elmúlt hétvégén, mint valaha.
2: Amit tudni kell, hogy nekem ez már nem az első volt, tavaly szeptemberben Boldort nyertem. Ezzel a csapattal még egy kicsit más néven futott, valamint más versenyzőkkel, más technikai stábbal, de lényegében ezzel a csapattal mi már nyertünk egy 24 órást. Én úgy gondolom, hogy az is egy nagy lépcső volt a karrierembe, és segített az idei évben is, és hát én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is egy nagy segítség, hogy ilyen jól tudjuk a versenyeket abszolválni, és hát a cél az mindenképpen az lehet, hogy itt a bajnokságban egy gyári csapatnál be tudjuk biztosítani a helyünket, illetve hát a csapat is, én úgy gondolom, hogy a lábát meg tudja úgy vetni ebbe a bajnokságba, hogy egy tényező legyen ez a Hert név. Amikor már ott voltunk nulláról, akkor is felfigyeltek ránk az egy-egy edzésen mutatott tempónkkal, valamint a versenyen elén mutatott tempónkkal, de én úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok azok, amik kell igazán meg tudjuk vetni a lábunkat, és hát azt is remélem, hogy itt az elkövetkezendő években azért népszerűbbé tettük most ezt az endurance szakágát a motorsportnak, és akik akár most fiatalabbak, azok elgondolkodnak abba, hogy ezt a szakágát választák a mi sportunknak.
1: Biztosan így van. Mindenhez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, és bízunk benne, hogy így legyen. Minden újunk és lábujunk keresztben lesz, hogy hasonlóan pozitív legyen a jövőképetek is. Tőled most elbúcsúzunk, és sajnos csak telefonon, de szívből gratulálunk mindannyian a sikerhez, a többieknek majd személyesen.
3: Nagyon menő, amit
1: óriási dolog.
3: Óriási.
1: Többieknek személyesen fogjuk meghúzni a fülét és a kezét, úgyhogy neked innen a távolból a telefonon gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi, hogy beszéltünk. Szia!
2: Köszi, sziasztok!
3: Hát, tök jó, hogy ő is itt volt velünk, és nyilván nem tudom megkerülni azt a kérdést, hogy az olimpiai sportágak mellett a motorsport, mint nem olimpiai sportág, tud-e segíteni abban, hogy ezek a srácok előrelépjenek? Bár innen nem lesz könnyű előrébb lépni azért, mert azért ez tényleg nagyon az eleje a világnak.
4: Mindenképpen ugye nehéz egy újabb célt kitűzniük. Én azon próbálok dolgozni itt a közeljövőben, hogy a azok a források, amik az országnak rendelkezésre állnak, azok egy kicsit talán egyenlőbb elosztásba kerüljenek, és az ilyen sikereket is, amit azért sikerült az elmúlt évben már egy-kétszer megélnünk, hiszen 24-ben azért volt egy világbajnokunk, most ugye itt volt egy nagyon komoly mérföldkő szintén, hogy ezekbe a forrásokba tudjunk egyfajta olyan állami pénzt is betudni, ami arról szól, hogy hiszen ezek a srácok odakint magyarként azért viszik a magyar nevet. Ez fontos.
3: És akkor hova tovább? Beszélgetünk arról, hogy azért eljutottatok egy olyan poziba, amit azért nem lesz könnyű megvédeni. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy egy bajnoki címet vagy egy győzelmet nagyon nehezebb megvédeni, mint megnyerni. De akkor hova tovább? Már az is eredmény, hogyha tudtok jövőre menni?
5: Az is eredmény, ha idén végig tudunk menni. Ugye tudni kell, hogy ez a Endurance világbajnokság, ez nem egy versenyből áll. Tehát ez nem a Le Mans-i 24 órásról szól, hanem ez egy versenysorozat. Minden évben 4 verseny van. Az első év első versenye a Le Mans-i 24 órás. Utána Spa-ban van egy 8 órás verseny, Suzuka-ban még egy 8 órás, a legendás Suzuka-i 8 óra, és az év végén szeptemberben a Boldor 24 órás Le Castellébe. És ebből a 4 versenynek az eredményéből van világbajnok. Na, hát van hova tovább. Mert hát világbajnokok még nem voltunk, de reméljük leszünk.
3: És leszünk?
5: Mi mindent elkövetünk azért, hogy legyünk, és ha mi minden...
6: Igen, leszünk, bocsánat, segítenem kellett, de igen, leszünk.
1: Máté, muszáj megkérdeznem, hogy milyen álmokat dédelgetsz még akár, mondjuk így a szüleid szóba kerültett többször, úgyhogy lehet akár rémálom is például Mantétére vágyott?
7: Én kevés motorsportra mondom azt, hogy az életveszélyes, de a Mantété az az.
1: Szóval akkor ez egy nem.
7: Oda nem.
1: Akkor mégiscsak hidegfejű. Igen.
3: Én azt éreztem mind a kettőtökön, ahogy beszéltek, hogy nagyon, nagyon coolak vagytok. Ez a szó jó értelmében. Hogy ilyen nagyon jól csillog a tekinteted, a versenyzőtársad is borzasztó higgadtan, megfontoltan, szépen, jól beszél magyarul. Az jól látszik, hogy kell, azt hiszem, egy tiszta fejed az egészhez. Tehát nem lehet, valószínűleg nem lehet ezekkel az eszközökkel tényleg Hübele Balázs módjára közlekedni. De az életben egyébként is ennyire megfontolt vagy? Mert most azt látom rajtad, nem nagyon mosolyogsz például, az ilyen furi.
1: De most például, igen.
7: Most csak elmosolyod. Mondani kellett.
3: Igen, elmosolyodtál ott a végén. Te tudsz úgy nagyon örülni?
7: Persze.
3: Tehát olyan nagyon örülős vagy? A végén?
7: Ott én is majd elsírtam magam.
3: Hát a szomorúság.
7: Igen.
3: Annyira tudod, hogy sír. Az a szomorúsági lesz szokott lenni. Szóval, hogy ilyen nagyon örülős, ez ilyen?
7: Abszolút, persze, én is borzalmasan tudok örülni, főleg ennek, de egyébként tényleg az a legfontosabb egy ilyen verseny során, hogy nyugodtan kezeljük az egészet. Most nekem, ami rendkívül meglepő volt, és rendkívül jól esett az egész hét folyamán, hogy gyakorlatilag egy hangos szó nélkül lezajlott az egész hétvéget teljesen hiba nélkül. Volt ugyan két esésünk a csapatban, nem a verseny folyamán, hanem a megelőző edzéseken, időmérőkön, de ez is tök nyugodtan le tudott zajlani, és ez volt a legjobb talán benne.
3: Tök érdekes, amikor bejöttél a stúdióba, akaratlanul is így végignéztelek, hogy nekem is van egy-két ez az a kezemben, de úgy látom, mintha te úgy egyben lennél. Estél már rettentő nagyot, mert hogy nem látok rajtad mérhetetlen külsőre a nyomokat.
7: Természetesen, például pont tavaly Lemanban volt egy olyan esésem, hogy ilyen rendkívül rossz időjárás volt, esett, felszáradt a pálya, borzalmasan taknyos és csúszós volt, és emellé még fölolajozták is. Hát ott egy ilyen 240 km/h bukásba kerültem bele, ott utána azért nem volt őszinte a mosolyom, de törésem nem volt még.
1: Maradjon is így, ezt is kopogjátok le, mint mindent, ahogy
3: egyébként
1: mondta.
3: Egyébként szoktál félni?
7: Volt már rá példa, igen. De alapvetően nem gondolunk bele a motoron, ugye, hogy most mi történhet. De egy ilyen rizikósabb megcsúszás vagy esés után azért bennünk.
3: Akkor megijedsz, amikor megrázza a fenekét? Tehát megijed az ember még a te szinteden is? Vagy ez ilyen...
7: Ez egy jó kérdés, mert nem tudom eldönteni, hogy ez meglepődés vagy megijedés. Mert alapvetően számít rá az ember a legtöbb alkalommal, hogy akár most itt meg is csúszhat, vagy valami történhet, de azért mégiscsak meglepődik. És egyébként igen, megijedésnek mondanám azt.
1: De én például egy ilyen buszmegállós gyűrődéstől is meg tudok lepődni motoron, de ez nálad egy picit több kell valószínűleg akár a pályán, akár a közúton. Kérdezem egyúttal, hogy közúton te hogyan motorozol?
7: Én sehogy.
1: Sehogy?
6: Nekem végre valaki.
7: Nincs motorra jogsim. És nem is tervezek motorozni.
3: Örülök a válasznak. Borzasztóan örülök a válasznak. Én nem motorozom. Tehát, hogy én abba hagytam.
1: Kicsit érted, kérdeztem azt majd.
3: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy Laci, neked van gyereked?
5: Igen, van egy lányom.
3: De ezeket a srácokat nem pont ugyanúgy kezeli az ember, mint a gyerekeit néha? Tehát, hogy nem ugyanazt azt a félelmet, meg azt az aggódást érzed, amikor 3 kilóval elpöröl melletted a gyerek?
5: Egy kumadarasi példával, amikor elesett a versenyzőnk, és ott nem látjuk ugye, hogy mi történik, mert nincs közvetítés, és amíg a rádióba a sportbírónál nem szólal meg az, hogy igen, versenyző, oké, tolja a motort, na addig ott lepereg minden, hogy édesanyjának hogy mondom el, ez mind lepörög.
3: Ez a lányod nem motorozik?
5: Nem, hál' Istennek.
3: Aztán 2 hete volt nálunk az egyik nagyon helyes magyar kislány, aki motorozik, kaszkadőr, és így néztem rá, hogy hát Barbie vagy Ken, de hát ő nagyon Ken, de én biztos nem engedném a gyerekemet. Azt hiszem.
5: Hál' Istennek az ő szüleik ezt másképp gondolták, és a fiúk így most...
1: Milyen jól jártak
5: ezzel. Most Le Mans-i győztesek lehetnek.
3: De te beszélgetsz a szüleivel a Máténak? Vagy nem vagytok olyan viszony, vagy már annyira felnőtt, hogy már...
5: A verseny közben a Máté nem beszél a szüleivel, az édesapját én üzenetben tájékoztatom, hogy Máté mikor megy föl, tehát azért minimális azért kommunikáció van, igen.
3: Mert hogy én egyszer mentem úgy a rally ebbén, hogy a fiam akkor a Rallycross magyar bajnokság döntőjében mentem, amikor én álltam a rajtba, és bemutatták az 1 percet, és én néztem az a digitális eredménye jelzőt, hogy rajta, és barátom mondta a pilóta, hogy fiat, tedd meg ezt a Isten verte telefon, mert mi is megyünk. Borzasztó nehéz szülőként meg felnőttként ezt a dolgot kezelni, de nagyon jelentkezik az elnök úr, Herman Erik, aki valamit szeretne mondani.
4: Lassan a vége felé vagyunk, és engedjétek meg, hogy...
3: Igen. A szerkesztő és elnök úr.
4: Lassan a vége felé vagyunk, és nagyon-nagyon szeretném a Magyar Motorsport Szövetség nevében megköszönni a Lacinak is, a Rizinek is, a Karcsinak is, sorolhatnám a nevet, ugye 20 plusz emberről van szó, versenyzőknek kiemelten.
3: Viszont a számot mond, elnök úr.
4: Nyugodt pillanat, most akartam a végén a Lacitól csak annyit kérek, hogy aki A-t mondott, az mondjon B-t is, és találkozzunk boldog után.
5: Legyen így, ámen.
3: Hát ez olyan gyönyörű volt, hogy mi
1: meg vagyunk hatva, tehát tényleg.
3: Mi mehetünk is.
1: Örülünk, hogy tudtunk ezt asszisztálni.
3: Nagyon örülünk, hogy tudtunk nektek lehetőséget adni. Voltatok már a győzelem után valahol? Vagy mentek még valahová, tévébe, rádióba, bárhová?
1: Nem baj, ha nem baj, ez volt a debütálás.
5: Ez a győzelem után ez úgy néz ki, hogy le kell bontani a boxot, be kell pakolni a cuccokat, és el kell indulni haza. A csapat egy része repülővel, a szerencsésebbik része a kevésbé szerencsés lábon.
3: Tehát... Gyalogoltatok haza?
5: Nem, hát úgy értve, hogy járgánnyal.
6: Laci, úgy veszem, hogy te lábon jöttél.
5: Igen, én lábon jöttem.
3: Gyalog, úgynevezett nem gyalog.
5: Nem gyalog, igen.
3: Srácok, nagyon szépen köszönjük. Akkor valójában ide vezetett az első utatok kb.
5: Majd, hogy nem.
3: Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon gratulálunk. Tényleg... Tökre jól esik, hogy itt vagytok, és nagyon-nagyon szorítunk nektek, hogy az álmaitokat meg tudjátok valósítani.
5: Köszönjük.
7: Nagyon szépen köszönjük.
5: Próbáljuk megszolgálni ezt a bizalmat.
1: Hajrá.
3: Hajrá magyarok, hajrá magyar motorosok, hajrá elnök úr, a többi meg majd kialakul.
1: Igen. És hajrá hallgatók, akiktől most búcsúzunk lassan.
3: Így van, zenélünk nektek, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Találkozunk.
3: Zenélünk egyet, jövő héten találkozunk. Nem kis témánk lesz, mert a jövő héten az Audi szerepvállalásáról a Forma 1-ben fogunk egy kis beszélgetést tartani ehhez nagyon hozzáértő emberekkel, akik ott voltak ennek a projektnek a születésekor. Úgyhogy legyetek velünk a jövő héten is.
1: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hang Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Zavarnak a szürke hétköznapok?
8: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
8: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
12: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
13: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
14: Apu, anyu, miért
9: szállítók vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
14: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
15: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség. Filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényeződés.
2: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek előadói előszeretettel nyúltak a Rolling Stones diszkográfiájához, amikor feldolgozni támadt kedvük. Ekkoriban a Guns N' Roses a Sympathy for the Devil-lel, Tori Amos az Angie-vel, a U2 a Painted Black-kel tisztelgett Jaggerék előtt. A Subdragons is Stones átirattal indította az évtizedet. A 65-ös Out of Our Heads album záródala, az I'm Free, a skót csapat tolmácsolásában 90-ben ostromolta a listákat. Ők azonban jamaikai segítséggel éltették a szabadságot, ugyanis a felvételen Junior Reed reggi művész is közreműködött.

Nyáron gyakran támadnak a zombik. 2003. június 27-én startolt az amerikai mozikban Danny Boyle rendezése a 28 nappal később. Majd Boyle élőhalottjai 2025. június 20-án ijesztgettek ismét a 28 évvel később címre keresztelt folytatásban. 2005. június 24-én várta a vetítőtermekben a posztapokaliptikus horror szerelmeseit George A. Romero Holtak földje című alkotása. 2013. június 21-én Mark Foster filmje a Z világháború sokkolta a mozilátogatókat. A magyarokat leginkább azzal, hogy szinte az összes Budapesten forgatott jelenet a vágóolló áldozata lett. Így szegény Brad Pitt hiába hajkurázta a hazai zombikat. 1964. június 12-én pedig a The Zombies zenekar bevonult a londoni Decca stúdióba, hogy rögzítsék saját magukról elnevezett bemutatkozó EP-jüket, amelyen George Gershwin klasszikusa, a Summertime feldolgozása is helyet kapott.

0: találkozó.
1: A brit Kasabian zenekar bemutatkozó nagylemezének harmadik, kislemezen is megjelent száma, a Club Foot, annak a Jan Palach nevű csehszlovák diáknak a tiszteletére íródott, aki 1969-ben a szovjet invázió elleni tiltakozásul önmagát a prágai Vencel téren nyilvánosan felgyújtva lett öngyilkos. A videoklipben egy magyarországi, volt orosz laktanyán felvett képeket látunk, eredeti korabeli magyar vasutas egyenruhákkal. A háttérben feltűnő Szabad Európa feliratú, rögtönzött zászlóval és ki tudja miért Ceausescu portréjával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Anna Managuchi május 12-én az Aquariumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

felső 10 000 zenekar első lemeze a Normális Élet címet viseli. Az album szövegei generációs témákat feszegetnek, és a 20 évesek útkereső kérdéseit helyezik fókuszba. Egy olyan zenei szupergrup, amely már is helyet követel magának a magyar indie rock szintér élvonalában. Zenéjük egyszerre csilingelős, markáns, kellően gitárpopos, sőt, fülbemászó is egyben. Ahogy egy kritikusuk írta, egy jó, laza hideg fröccs az ebéd előtt.

Az olasz sláger a Mana Mana eredetileg Luigi Scattini 1968-as Sweden Heaven and Hell című soft pornó áldokumentum filmjéhez készült. Igazi sikerét az hozta, amikor a Muppet Show első részében felcsendült. De később gyakran előkerült a Benny Hill Show jeleneteiben is.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
4: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
7: Merre tart a világ, és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
3: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva, szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós, ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidre később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, ma ismét Andonov Alexi, a beszélgető társam, Okos Utas társunk. Hát Alexi követi a legmélyebben és a legnagyobb érdeklődéssel azt a területet, illetve tud válaszolni talán arra a kérdésre, amelyről nyilván a legtöbb, amelyel kapcsolatban a legtöbb kérdést kapjuk, meg mindenkit izgat, hogy továbbra is. Kerozinhiány, merjek-e foglalni, milyen hatások lesznek. Ma ismét eltelt néhány hét. Előrébb nem jutottunk, mármint kb. Annyit jutottunk előre, mint a hajók nagy része a Hormuzi szorosban. Szóval, hogy mikor ér ide a kerozinhiány, hogyan készüljünk rá, ismét átbeszéljük ezt a jelenlegi állás szerint. Aztán van egy nagy fapados csődünk, a Spirit légitársaság, amelyel mindig rosszul esik az embernek, olyan cégmecsőd, amit maga is használt, én is utaztam velük annak idején, hát már jó 10 évvel ezelőtt New Yorkból Floridába, és hát pont olyan volt, mint aminek elmondták, az ultra low cost Ryanair modellnek, ugye a visszahonosítása volt, hát visszahonosítás, tehát egy hülye hangzik, ugye a fapados modell Amerikából jött Európába, az ultra modellt Európában fejlesztette ki a Ryanair, és akkor úgy gondolták, hogy az Amerikában is jó lehet, és akkor így ment vissza Amerikába. Temérdek hülyeség jelent meg ezzel kapcsolatosan, meg a fapadosok jövőjével kapcsolatosan. Egy kicsit ezt is majd tisztába tesszük. Aztán, lesz egy nagyon érdekes hajós tippem számodra, meg mindenki számára, akinek, hát szerintem 10 és 15 év közötti gyerekei vannak egy kiváló akciós lehetőség, amely nem sokáig tart, mert van egy cég, amely biztosítja az ingyenes utazást, de most megváltoznak a kondíciók, hogy erre is ki fogunk térni, de hát nem kerülhetjük ki azt a témát sem, hogy kitört ez a hantavírus fertőzés egy expedíciós hajónak a fedélzetén, amely már most érezteti a hatását foglalásokban, hanem is a nagy óceánjáróknál, de azoknál mindenképp, amelyek a Dél-Amerika felé mentek, és ez még hogy tovább mehet-e, illetve hogy ebből mi következik. Kell-e félni? Arra talán tudunk más most válaszolni, hogy nem, de hogy ez mondjuk leviheti az árakat, az is egy izgalmas kérdés, úgyhogy nagyjából ezeken szaladunk végig. Plusz végre valahára nagy nehezen föltöltötte a Ryanair a téli menetrendjét, ezzel kapcsolatosan is jó sok kérdést kaptunk, hogy mi van már. Amikor föltöltötte árak nélkül, akkor sokan megijedtek, hogy úristen, akkor nincsen járat, mert úgy tűnt, azt írta ki, hogy teltház, pedig csak még nem rakták fel az árakat, és akkor annak néhány napig ennek jelezte, most már végre árak is vannak, és mindent látunk, úgyhogy ezt is összefoglaljuk, hogy hova mehetünk, mi szűnik meg, és mi az, ami megmarad a jövő téli menetrendben. Ez tehát csak az étlap. Gyorsan kezdjük szerintem akkor a Spirit csődjével. Engem konkrétan egy HVG-s cikk hozott ki a sodromból egy kicsit, amely nagyjából azt sugralta, hogy na hát akkor a fapados modellnek annyi, és akkor recs, meg ez az ultrafapados, akkor majd ez általánosítva, egész világra vonatkoztatva próbált ezt sugalni a cikk, ezért csak nagyon gyorsan tegyük tisztába, hogy a Spirit hogy az amerikai piac eleve teljesen máshogy működik, mint az európai. Nagy távolságok vannak, nagyon nagy cégek vannak, azonos pályán versenyeznek, tehát ott a fapadosoknak jóval nehezebb dolgok van, mint Európában, ahol gyakorlatilag már átvették az uralmat, a rövid útvonalakról a nagyok hátravonultak, és lényegében csak ráhordó útvonalnak használják a rövid távú járataikat, és nagy részt az ő működési modelljük az arra épül, hogy a hosszú másik kontinensekre menő járatokból élnek, és az erre ráholdást biztosítják. Nyilván vannak ezen kívül is rövid távú járatok, de Európában a fapadosok állnak a legjobban pénzügyileg is, elég a Ryanair említeni a világ egyik legnyereségesebb légitársasága. Amerikában a nagyok és a fapadosok gyakorlatilag ugyanazt repülik, nem nagyon tudnak költséget spórolni. A Spirit elkövette azt a hibát is, hogy az, ami a Ryanairnek itt működik, hogy utassal nem foglalkozik elég, ha legalacsonyabb árat adom, az elég lesz, hát Amerikában ez például nem volt elég, de most ha mindeneken túllépünk, a lényeg az, hogy 7 éve veszteségesek, eleve egy pocsék helyzetben, második csődvédelemből indulva futottak neki a mostani válságnak, és amikor úgy jön egy üzemanyagválság, hogy duplázódik az üzemanyag árat, hogy ha te akarsz, akkor sem tudsz ez ellen védekezni fedezeti hedzs ügyletekkel, mert hogy ezek banki konstrukciók, és már a bank nem áll veled szóba, nem tudjuk, akartak volna, valószínűleg igen, akkor ott állsz tényleg egy szálgatyában, vagy mesztelenül, amikor jön az árvíz, tehát letolt gatyával, és akkor ez tette be nekik végleg a kaput, de mondom, amúgy is már csődben voltak, és pocsék helyzetben voltak, teljesen nem összevethető, és félrevisz bármiféle összefüggés keresése az európai, az

0: az egyéb hagyományos légitársaságok, ezek nem állami légitársaságok, tehát ott keményen bizony az üzleti logika érvényesül, úgyhogy teljesen más a versenyfeltétel, mint Európában.
1: És az tényleg elég mókás, hogy Amerikában, hogyha csődbe mennek, már pedig rendszeresen csődbe mennek a nagyok is, akkor az állam kistafírozza őket és megmenti őket, tehát több példát láttunk erre. Tehát hogy az Európa, tehát szabad verseny és piac szempontjából Európa sokkal jobb a légitársaságoknak. Van, ami ugye sokat hallunk Európa versenyképtelenségéről, meg Amerika a legjobb cégeknek a keltetőhelye, stb. Jobb üzleti feltételek, de hát ez pont a légiközlekedésben nem így van. Azzal együtt, hogy Európában is számos probléma van, akár csak a szabad repüléssel, meg a nemzeti sztrájkolgatásokkal, stb. De pénzügyileg az itteniek azért jobban állnak. Na, ennyit akkor a Spiritről, tehát emiatt abszolút nem kell aggódni. Maradjunk a pozitív hírek. Hát, nem, fussuk meg a kerozin hiányt, jó? És akkor utána legyen egy pozitív, egy negatív, akkor ugráljunk, és akkor utána jönnek a téli járatok, amiket gyorsan átfutunk még. Mit mondanak most a szakértők? Nyilván senki nem tudja. Tehát az, hogy nem jön a kerozin hiány, mikortól lesz az, amikor hiány van, ezer tényezőtől függ, és senki nem látja tisztán. Becslések vannak, ezekből tudunk szemezgetni. Most ezek hol tartanak? Tehát most még nincsen, nagyon pici a hiány, törlések már vannak, de főleg az ár miatt, mert azt nem győzik a légitársaságok. Full veszteségesek lettek a magas árak miatt, főleg akik nem tudtak hedzselni, nem tudtak alacsony áron hőzemanyagot előre lekötni. Hogy néz ez most ki?
0: Hát most úgy néz ki, hogy én megpróbáltam a jósgömbbe belenézni, hát ami a AI, hát ilyen néhány AI keresést ráküldtem, ilyen különböző mélykereséseket, hogy próbáljuk modellezni, hogy mi lesz a következő hónapokban, és így három feltételt szabtam az AI-nak. Tehát az egyik az, hogyha most május 15-ig megnyílik a hormozi szoros, a másik, hogyha június 30-án, és a harmadik, hogyha szeptemberig nem oldódik meg a helyzet. És hát így ezekből az dobta a rendszer, hogy alapvetően, hogyha május 15-ig megnyitják a hormozi szorost, akkor is lesz kerozinhiány, tehát minden esetben van kerozinhiány, viszont ez olyan 5-7%-os lesz valószínűleg, és a járat törlések meg 2-4%. Tehát ez nagyjából
1: azt jelenti, veszed szinte,
0: igen, tehát hogy ez normálisan, tehát valószínűleg a magas üzemanyag árat melletti egyébként kereskedelmi árat törlések is ennyi lesz.
1: Ez kimondottan Európa, ugye?
0: Igen, ez kimondottan Európára kérdeztem rá, hogyha júniusig nem oldódik meg a helyzet, akkor viszont már egy sokkal komolyabb, tehát hogy a kerozin hiány az kb. 15-18%-os lesz, és olyan 10-12%-os járattörlésre kell számítani, tehát itt már azért ez már a szokásosnál nagyobb a törlés lesz, és a legnagyobb, tehát hogy a gyakorlatilag a szeptemberig nem oldódik meg, tehát így nézte a legrosszabb verziót, tehát így a nyár szempontjából, akkor egy olyan 25-30%-os kerozinhiány és 20-25%-os járattörlésre kell készülni, tehát itt már azért nagyon-nagyon komoly. Tehát igazániból ezt kell nézni valakinek, aki foglal, tehát hogyha itt oldódik a helyzet, akkor nem kell férni. Na most azon felül viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ez nem egyenletesen oszlik meg ez a kerozin hiány. Tehát, tehát hogy itt van néhány régió Európában, ahol kifejezetten, tehát ott, ahol például a nyári szezonban nagyon nagy forgalom van, viszont kevés finomítói kapacitás van, és alapvetően importálják a kerozin. És hát ezek tehát így az első két ország, ami most jelenleg legkritikusabb, az Olaszország, meg Görögország és Ciprus. Tehát végülis három ország, így ha Ciprust is nézzük. Tehát Olaszországban már ugye volt már áprilisban egy-két repülőtéren már konkrét kerozin hiány, tehát ez átmenetinek bizonyul, de ettől még azért volt ilyen probléma. Görögországban meg Cipruson egyelőre nem volt, viszont hát itt azt mondja, hogy nem sokára itt azért itt lehet probléma, úgyhogy hát gyakorlatilag nyaralás szempontjából ez a legkritikusabb, tehát ha ott ragadunk egy görög szigeten és nem tudunk hazajönni, ez egy sokkal problémásabb, mint mondjuk Olaszországban, tehát ezt kell a legjobban végig gondolni valaki, főleg azt kell nézni most, hogyha folytatódik itt a hormozi szorosnál a probléma, akkor azért én átgondolnám. Persze lehetséges olyan, hogy valaki teletankolják a gépet, és oda-vissza repülik, viszont ha ugye eleve kerozin hiányos helyről is indul valaki, tehát mondjuk például Budapesten lehet, hogy van normál üzemre kerozin, de arra már nem biztos, hogy van, hogy mondjuk sokkal több gépet, tehát gyakorlatilag dupla annyira töltsék a repülőgépeket.
1: Na, akkor akkor tehát... igen, itt tegyük hozzá, hogy ez

0: Amit még egyelőre senki nem tud, és ezt a légitársaság úgy fogják kezelni, hogy ha ez megtörténik, akkor kezelik a lehető legjobb módon, miután még senki nem tudja, hogy pontosan hol fog fölbukkanni, akkor majd mindenki úgy reagál, hogy a lehető legkisebb fennakadásokkal. De egyelőre ez teljesen bizonytalan, hogy hol lesz, mekkora lesz, hogyha valamelyik görög szigeten nincsen, akkor a görög járatot az itthoniból elviszi. A vízzel, többit hasra jutok a vízzelnek, Ryanairnek döntenie kell, hogy a görög járat menjen, és kell egy másikba nyúljon bele, akkor valószínűleg a görög járatot fogja akkor is üzemeltetni, hogyha azt mondta, hasra ütök Santorini, vagy Mikonosz, hogy bocs, nálam nem tudtok tankolni, és akkor inkább egy naponta többször járóból az egyiket esetleg törli, hogy a jól fizető nyaralójáratokat azt mindenképpen üzemeltetni tudja. Tehát a nyári forgatókönyv, még a rossz forgatókönyv szerint is lesz egy 10-15%-os max szűkület, de az, hogy mely járatok, ha spórolni kell, hogy mely járatokat szedik ki, az már a légitárságnak a döntése lesz. Nyilván valamilyen szinten kényszer, hogy melyik repterek, attól is függ, hogy melyik repterekkel lesz hiány, de miután ez abszolút nem előrejelezhető, ez akkor fog kiderülni, amikor történik. Úgyhogy az AI, azt is még fontos hozzátenni, hogy ráküldjük még keresni az AI, de miből dolgozik? Hát nagyjából abban a szakértők elmondtak, az ő várakozásaikat összegzi, ezért vannak ilyen viszonylag tág határok, itt is azért jó nagy a bizonytalanság. Hát végkicsengés, végkövetkeztetés, mit tudunk leszűrni, ugyanazt, hogy mindenben legyünk rugalmasak, tehát ne foglaljunk nem lemondható szállást, hogyha véletlenül súlyosbodik a helyzet, ezt már elmondtuk ezerszer, de nincsen jobb. Viszont te azt mondod, hogy arra utaltál, hogy szigetek helyett inkább olyan hely, ahonnan szárazföldön is haza lehet jönni, ha véletlenül úgy alakulna, hát, hogy...
1: Igen, én speciál azért nem lennék túl. Persze, nyilván valószínűleg, amit te mondasz, hogy tehát lehet, hogy a reakció az lesz, hogy akkor mindenképpen repülünk arra a szigetre, ha... csak az a kérdés, hogy nyilván a kiinduló repülőtéren is akkor van-e annyi üzemanyag, meg hogy például államok beavatkoznak, és azt mondják, nem lehet túltankolni a gépet, tehát hogy ugye lehet, tehát itt azért ilyen helyzetekben sajnos sok-sok minden lehetséges. És én azt mondom, hogy ha az ember 100%-ig biztos, tehát hogyha nagyon nem akar kockáztatni, akkor jobb olyan helyre repülni, ahol van valami alternatíva. Persze nyilván például kompok az egy alternatíva, de nyáron, ha van ilyen helyzet, én már voltam Görögországban úgy, hogy például repülővel lehetett repülni, kompon nem lehet. Tehát, hogy a komp kapacitás az nem a nyári csúcs időszakra van optimalizálva, hanem az egész évben közlekednek ezek a kompok, és nyilván nyáron nagyon hamar megtelnek a kompok is.
0: Szóval kicsi az esélye, hogy görög szigetek nyaraljáratok áldozatul esnek. Ha igen, akkor is a következő lesz, de mivel ezek tele vannak, oda nem mindenki fog fölférni. Ugye ezt azért fontos figyelembe venni. És azek, most tényleg a legrosszabb forgatókönyvről beszélünk, de ha valaki tényleg ennek ad valamekkor esélyt, és tényleg nem akar kockáztatni, hát akkor egyszerűbb egy görög tenger, vagy egy olasz tengerpart, vagy Horvátország, vagy bármi, ahonnan bárhogy hova tudsz jönni.
1: Hát vagy Görögországban olyan helyen, ahol tényleg közel, tehát vagy a kontinensnél, tehát így, Igen, tehát ahonnan azért van valami egyéb alternatíva, mint a repülő. Én azért nem azt mondom, tehát hogy itt nyilván ez akkor fog bekövetkezni ez a forgatókönyv, ha azt látjuk, hogy mondjuk nem tudom, június 30-áig még mindig nem megy a hormozi szoros. Tehát ha azt mondjuk látjuk, hogy itt májusban megoldódik és megnyílik a hormozi szoros, én szerintem akkor nyugodtan lehet.
0: Na most annyira sietni sem kell egyébként, mert az árak szépen mennek lefele, és már önmagában, és egy hajós vírusos kérdés is ez lesz, hogy önmagában már a lehetőség, tehát rányomja a bég. Tehát egyrészt az áraknak emelkedniük kellene, és emelkednek is egy csomó útvonalon, mert hogy a üzemanyagpótdíjat vezetgetik be, akár nyíltan, akár beleépítve az árba, gyakorlatilag próbálnak a cégek árat emelni. Na de ha a kereslet közben csökken, akkor nem tudnak. Tehát a fapados telerakja a gépet. A fapados mondhatja azt, hogy én árat szeretnék emelni, de ha közben kevesebb a foglalás, akkor nem tud, akkor a rendszer le fogja vinni az árat. És most azt látjuk, hogy az árak lejjebb vannak. Az árak a tavalyival, tavalyhoz hasonlóak. Vannak egyébként olyanok, amiknél kicsit följebb, ahogy én nézem. Az új áratok azok gyakorlatilag 10.000 forint környékén vannak, 8-10.000-ért bőven. Most már júniusra, sőt július is lehet. Egyébként pont Szaloniki, ami elvileg úgy mond talán a biztonságosabb onnan ki elmenni, ha akidik ki bakát egy bérelt autóval, tehát onnan Görögországnak az a része, tehát mindig is olcsóbb volt, ugye sokan Balkánról oda járnak, mert kicsit nem is az a minőség, mint a szigeteken. De oda még a nyári szünetre is nagyon alacsony árak vannak. Szóval az látszik, hogy van egy kis visszaesés a keresletben és a foglalásokban, a para miatt, ami igazából nem meglepő. Na, akkor ennyit erről, és nem, majd a szünet után folytatjuk, mert hogy a téli menetrend akkor már csak oda fog beférni, és akkor utána megnézzük, hogy ez a vírus helyzet, vagy a vírusos para, ami most kirobbant ezen az expedíciós hajón, ez mit okozhat, és erre hogyan érdemes reagálni, és akkor az egy ígértem még azt a jó kis tippet egy folyami hajózáshoz gyerekeseknek, ami nem sokáig él majd, és érdemes kihasználni, úgyhogy még ezekkel folytatjuk mindjárt.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
1: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, Andorval, Alexivel, Ács Gáborral, és akkor nézzük a téli menetrendet, ami nagy nehezen a Ryanair is produkálta. Igen, föl szokott merülni, hogy a Wizz Air már régen produkálta, de a Wizz Air elég sokszor csak átmásolja a nyárit, vagy az előző télit, amíg azért valószínűleg változni fog, de nagyon hasonló az idei évhez az útvonalista, ott nincsenek komoly változások, meg arról már korábban beszéltünk, úgyhogy most érdemes átfutni, hogy mi akad be a Ryanairnél, illetve mi az, amit ők repülnek, repülni terveznek. A tapasztalatok alapján, amit ők meghirdetnek, ők hirdetik meg legkésőbb, de azért az stabil. Tehát mondjuk főleg a Wizzerrel összevetve, abba már kevésbé nyúlnak bele, és általában csak ha a külső körülmény jön, akkor szoktak, ami nyilván lehet egy brutális keresletcsökkenés valamelyik úton, valamelyik országnál, de leginkább akkor szoktak belenyúlni, hogyha valamelyik ország bevezet plusz díjakat, valamelyik reptér kedvezményeket, vagy plusz díjakat, és akkor van átcsoportosítás. Ezek hiányában ezek meg szoktak maradni. Van néhány útvonal, amit nem értünk, hogy miért csak télen van, van olyan, ami triviális, hogy nyáron, nem megyünk bele azokba, amelyek egyértelmű, hogy nyaraló útvonalak, és nyilván csak nyáron mennek, úgyhogy ahol változások voltak meg, ami nem egyértelmű, hogy egész évben működik, nem, ezeket fussuk csak át. Ugye voltak az elmúlt években olyan útvonalak, kicsit nehezen érthető, hogy Rimini az mondjuk érthető, hogy miért csak nyár, bár akár San Marinóba, meg a környéken télen is el lehetne menni, de ez úgy tűnik, hogy hagyományosan csak nyár. Oké, ez rendben van. Erre egyébként a Wizz Air is rámovdult, és idén nyáron ők is repülnek Riminibe, viszont a Wizz Air még rövidebb időszak, talán csak szeptember közepéig, a Ryanair meg október végéig, tehát ha valaki ősszel akar menni, amikor igazából érdemes, akkor már csak a Ryanair marad, de ez ahogy az elmúlt években most is bezárt térre. Aztán volt még kettő ilyen, ami az elmúlt években mindig bezárt térre. Az egyik East Midlands, gyakorlatilag a Nottingham, Derby, ezt mi mondják a tanult angolok ott helyben, és Leicester háromszögben Angliában. Most megmarad. Úgyhogy most lesz télen is East Midlands, akinek ez fontos hazajönni, vagy rokont látogatni, vagy esetleg kirándulni, akkor amit is a legkevésbé értek, és nem marad meg, ismét csak nyáron lesz az Göteborg. Nagyon sokan élnek ott kint magyarok, lenne is igény, nyáron működik, ráadásul látható drága is, tehát van is forgalom, megint bezárják térre. Nem tudom a hátterét, ötlet, mert nekem semmi.
2: Valószínűleg nem tudom. Télen tényleg csak akik ott, tehát csak munkás járatnak működik, tehát turizmusa szerintem nulla télen, úgyhogy valószínűleg azért.
1: Azért érdekesek amúgy a brit útvonalak, mert ugye a Wizz Air gyakorlatilag kivonult erről a piacról, Londont leszámítva, tehát Londonon túl egyetlen egy brit útvonalát sem tartotta meg, minden bezárt Edinburgh-ostól, Birmingham-estől, Liverpool-ostól, úgyhogy ha valaki nem Londonba akar és Egyesült Királyságba menni, olcsón, akkor gyakorlatilag a Ryanair marad, ezért talán jó hír, hogy East Midlands megmarad. Belfast viszont nem. Belfastot Észak-Írországba szem két évet élt, talán az útvonal, vagy más felett. Nemrég indult, és most nyárra zárt be. Ilyenkor mindig érdemes megvárni a következő időszakot. Lehet, hogy ez majd télen visszajön, volt már a példa, ez most nem olyan példa, úgy tűnik, hogy sajnos Belfast ezek szerint nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és kuka. Akkor van még Newcastle, ami nemrég indult, és ez maradt térre is, úgyhogy az egész éves útvonalnak tűnik ez a jó hír. Bristolnál pedig az az érdekes, hogy meg növelik a járatszámot. Heti 8. Tehát azért az a napi 3-mal indult, aztán lett 4, aztán lett 5, úgy tűnik, hogy ott az folyamatos bővülés van. Most már van olyan nap, amikor nem vagy 6, lehet, hogy csak 6. Szombaton két járat van, az biztos, vagy 6 vagy 8, most mindkét verzió. De lényeg az, hogy Bristol az működik, és jó lesz. Ami ha átugrunk a szomszéd szigetre, Dublin heti 10-ben nyomja, és megmaradt a másik írországi útvonal is, Shannon, ha valaki délre akar menni, fantasztikus tájakra, akkor Shannon a legjobb kiinduló pont. Nyilván Kerry lenne a legjobb, de nincsen csak kevés járat, innen Magyarországról nem is volt, és valószínűleg nem is lesz. Akkor mi van még, ami most szűnt meg? Frankfurt-Hahn. hát az egyik legöregebb fapados útvonal és a legtipikusabb fapados reptér mindentől távol, a semmi közepén, főleg a névadó várostól, vagy 150 kilométerre, vagy hát most eltúlzom, de biztos, hogy van két órányi autóút. Ez egyik legelső Ryanair útvonalak és bázisok egyike volt, aztán a reptér hol csődbe ment, hol újra kihúzták. Pestre is volt járat, sőt, emlékeim szerintem még annak idején sok-sok éve Hévízre is. Minden esetre most újraindult, és most megint bezárt, és nincsen benne a menetrendben térre is, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez is bukta. Amit sajnos nagyon fájlalhatunk, és nem is annyira értjük, de úgy tűnik, hogy itt sincs elég utas, és ritka az, amikor egy Ryanair Wizz Air versenyből a Ryanair száll ki, Marrakesh nem lesz télen, nincs benne a menetrendben, nagyon úgy néz ki, hogy megszűnik, sajnos. De itt legalább marad egy Wizz Air, Porto marad, de csak heti háromban, biztos jó drága lesz, ott nincsen Wizz Air, és akkor ami télen a leginkább föl szokott merülni Ryanairnél, hogy mi a helyzet a Kanári-szigetekkel, az egyik legnépszerűbb úti cél. Itt azt láttuk eddig, hogy a téli heti három az nyáron visszament heti egyre, a Wizz Air meg teljesen kiszállt nyára erről az útvonalról, tehát gyakorlatilag egész nyára egy légitársaság heti egyszeri járata maradt. A Wizz Air-t már láttuk, hogy, hogy lesz neki heti három jövő télen is, és a Ryanair is visszamegy heti háromra. Tenerife-re pedig heti ötöt hirdetett meg a Ryanair. Itt, ami igazából nekem a legjobban tetszik, az maga a menetrend, mert hogy ebbe van reggeli is, van dél, napközben is, meg van esti is, ami azt jelenti, hogy ha tudsz kombinálni és rugalmas vagy, akkor meg tudod oldani, hogy reggeli járattal menj ki, és akkor a fél napod már ott van, hazafele pedig csak este indulj, vagy akkor késő délután, és akkor késő esti érkezéssel, mert azért egy 5 órás út, jössz haza, és akkor azért tudsz nyerni gyakorlatilag egy napot, plusz két fél napot, hogyha ezt ki tudjuk használni menetrendileg. Ehhez nem tudsz semmit hozzáfűzni, jó? Azt hittem, hogy azt akarod mondani, melyikkel mennél szívesen.
2: Hát,
1: bármelyikkel. Sejtettem. Igen, amikor meg föltették a kérdést, hogy melyik volt a kedvenc hajútod, és akkor a többség azt ixelt, hogy amelyiken éppen vagyok. Úgyhogy akkor ez...
2: Körülbelül így vagyok én is ezzel.
1: Ez egy hasonló. Na de, hogy most akkor hajózunk, vagy nem hajózunk. Gyorsan akkor összefoglaljuk, hogy mi a helyzet ezzel a ijesztőnek tűnő vírussal. Főleg azért, mert hogy ahogy bekerül a köztudatba, és egyre többen foglalkoznak vele, egyre több bulvár sajtó információ is megjelenik, meg a bulvár média is rákap erre. A vírus maga, ami a problémát okozza, az egy azért veszélyes vírus, mert hogy nagyon nagy a halálozási aránya, viszont ahogy ez lenni szokott, általában ezek a vírusok nagyon lassan terjednek, vagy nagyon nehezen terjednek a vírusok, nem szeretik kinyírni a gazdatestet, hanem jól szaporodni szeretnek, meg csak pont éppen megbetegíteni nyilván. Ez nagyon szakmaiatlan volt, de nagyjából ez a lényeg. Itt valahogy bekerült egy expedíciós hajóra Dél-Amerikában ennek a bizonyos hantavírusnak a legveszélyesebb fajtája, az egyetlen olyan törzse, amely emberről emberre is terjed. Valószínűleg itt is ez történt. Ez az expedíciós hajó, miután megjárta a déli sark vidékét, éppen áthelyezi magát északra, hogy az északi féltekén mozogjon a nyári időszakban. Általában a sarkörök környékén kóricál ő, értelemszerűen, ahol éppen mindig nyár van, és ehhez el kell jutni a északról délre, és ennek az útnak a része volt az, hogy Dél-Amerika és Afrika között hajózott. És a probléma itt az volt, hogy ez a vírus nagyon-nagyon hosszú lappangási idővel bír, és hiába derült ki már két hete, amikor úton voltak, hogy van egy megbetegedés, amely halálosnak is bizonyult, akkor még senki nem sejtette, hogy ez a vírus, és nem sokkal a haláleset követően volt egy megálló, ahol 30 utas távozott, és elmentek mindenfelé a világban. Utána a hajó ment tovább, és az első állóvatnak a felesége is beteg lett, majd meghalt, és ekkor eszméltek a szakértők, hogy akkor ez lehet, hogy a hantavírus indultak a tesztek, és innentől kezdve lehetett igazából követni az utasokat, és nagyjából ugye három halálos áldovatról tudunk, és leegyszerűsítve a történetet, és 8 megbetegedésről, de elvileg már mindenkit, aki elment, követnek, nagyon nehezen terjed, emberről emberre is, nagyon tartós együttés közeli kontakt kell, hogy ez a vírus át tudjon menni egyik emberről a másikra, ami a hajókabinban férj és feleség között, illetve a hajóorvosra átterjedt, illetve még egy személyzet tagra, ez így működött. Arról ellentmondásos információk vannak, hogy a repülőgépen, aki fertőzés történt, az ez a vírus-e vagy nem, de most ebben nem megyünk bele. Ami látszik, és ami a legfontosabb kérdés most így nekünk, hogy az amúgy is alacsony és last minute-ben lefelé menő hajóárak esetnek-e tovább, mert hogy megijedhetnek-e az emberek?
2: Hát én, amit olvastam erről, hogy a gyakorlatilag a nagy hajó, tehát ilyen földközi tenger, meg egyéb helyen egyelőre nem érezni nagyon, de ettől persze még lehet, hogy most hamarosan ott is fogja, tehát főleg a média hatásnak köszönhetően, viszont ahol érezni valójában a foglalások csökkentését, ez a Dél-Amerika felé. Tehát főleg ez ilyen kisebb expedíciós hajók is, de azért hát most nyilván most van a szezon vége ott Dél-Amerikában, úgyhogy ez a kevés hajót érint, akik arra vannak, de ez nagy kérdés. Persze a maga a fertőzés, az szerintem érdemes azért azon is végig gondolni, hogy most itt ugye hajó körül robbant ki a fertőzés, de maga az eredete a fertőzésnek, az nem a hajón történt.
1: Szárazföldről, az egy teljesen véletlen, hogy valaki utána felszállt egy hajóra.
2: Igen, az egy madár, valószínűleg egy olyan kiránduláson volt, ahol madarakat néztek, és akkor ott valamilyen, nem tudom, érintkezés volt a madárüdülékkel, vagy valami
1: vagy olyasmi, rákcsálók,
2: vagy valami, tehát, hogy itt érdemes azon is végig gondolni, hogy egyébként ez a hantavírus ott jelen van, régóta ismerik, és azt végig gondolni, ha úgy egyébként Dél-Amerikába menne, meg egyébként erre a régióra az ember, hogy az is milyen kockázatokat esetleg rejt, és hogy érdemes megelőzni.
1: Évente néhány száz megbetegedés van, viszont ezek 40, most már 40%-ra fölment a halálozási arány, ami nagyon magas. Tehát ha valaki arra utazik, akkor nagyon-nagyon-nagyon óvatosnak kell lennie, igen.
2: Hát igen, a másik dolog, mivel ugyan ez nehezen terjed emberről emberre, tehát én azt mondom, hogy most ettől igazániból az árak most lehet, hogy fognak változni a hajókon, de szerintem emiatt senki ne akarjon menni hajóra. Tehát inkább ez arra intőjel, hogy alapvetően azért tartsuk be a biztonsági szabályokat, tehát fertőtlenítsünk, vigyázzunk, tehát hogy amik alapvetően vannak is a hajón, tehát hogy például minden étkezés előtt szoktak, tehát az utasokat direkt kérik, hogy fertőtlenítsék a kezüket, tehát megvannak az eszközök, csak ezeket használjuk, tehát hogy ne, tehát igazániból vegyük komolyan ezeket a szabályokat, és akkor szerintem nincs igazániból olyan nagy para ezzel kapcsolatban.
1: Meg ugye szerintem ez néhány nappal itt a műsorunk elhangzása után ez ki fog derülni. Tehát most mindenki szoros követés alatt van, aki a hajóról kiszállt és hazament. Vannak gyanús esetek, de mindenkinek az a kapcsolatrendszere most már le van követve. Úgyhogy ez, ha most néhány napig nincsen újabb eset, akkor gyakorlatilag ki lehet majd mondani, hogy akkor ez megállt, és ennyi volt. Viszont a figyelmet fölhívta arra, hogy milyen kevésen múlott. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni ezzel a hantavírusa, ami egyébként az egész világon jelen van, csak kevésbé halálos verzióban, mert nem a tüdőt, hanem a vesét támadja például az európai, de hogy ijegységet az biztos, hogy okozhat. Szerintem egyébként lesznek olyanok, akik felületesen híreket olvasva most azt mondják, hogy akkor én most mégsem megyek hajóra. Most a héten is már, a hét csütörtökön már volt olyan, amikor az amerikai hajós cégek részvényárfolyamának csökkenésének az indoklásai között már megemlítették, hogy na ez is benne lehet. Volt egy fölpattanás ugye a hormuzi fejlemények kapcsán, hogy talán közel az esélye annak, hogy helyreállhatnak a dolgok. Ugye érzékenyek nagyon az üzemanyag ára, nem csak a régi társaságok kerozin révén, hanem ugye a sokat fogyasztó hajók is, és emiatt a nyereségesség. Plusz a Norwegian Cruise Line kifejezetten gyenge eredményt produkált, úgyhogy emiatt is most a befektetők is óvatosak, de a lényeg az, hogy a következő időszakban, tehát valószínűleg nyáron kénytelenek lesznek majd árakat csökkenteni, de nem olyan dinamikával tudják majd tölteni. Amerikában biztos, hogy nem, de lehet, hogy Európában sem a hajókat a cégek. Amelyek egyébként amúgy is nagyon levitték az áraikat, de last minute-ben még amiket láttunk az elmúlt hetekben, ahhoz képest is brutális akciók vannak, tehát gyakorlatilag ha párban mész, tehát mondjuk 350-400 euróért per fő kétágyas kabinban az egyhetes és földkövi tengerék között nyugodtan sok közül választhatsz. 600-700 ér 10 napos norvég, izlandi kanyarokra el tudsz már menni, de tényleg ez csak ilyen 2-3-4 héttel indulásra, aztán persze nyára jóval magasabbak az árak, de szerintem ezek fognak majd lejjebb jönni, és most még inkább biztos vagyok ebben, hogy van egy kis para most a vírus fertőzés miatt.
2: Hát igen, ezeket az árakat főleg úgy érdemes összehasonlítani, hogyha párhuzamosan a parton megszállnánk, mennyit fizetnénk ezért, tehát még egyébként a magasabb nyári árak is egyébként elég versenyképesek ahhoz képest, hogyha az ember úgy egy sok helyen a parton szállna meg.
1: Igen, igen, ez mindig így volt, de most lehet, hogy még jobban nyílik ez az olló. Na, és akkor, amit ígértem, mert az időnk lassan elfogy, te még nem hajóztál folyón, ugye?
2: Még nem.
1: Én is csak nemrég próbáltam ki, arról meséltem is egy korábbi műsorban, ugye emlékszel, és jobban is figyelem az itteni akciókat, és ami így megütötte, vagy fölkeltette a figyelmemet, mert hogy nyilván a gyerekek is érdeklődnek, itt azért nagyrészt kétágyas kabinok vannak, nem jellemző a családi, mert a gyerekeket annyira azért nem köti le. Uh-huh. De azért a nagyobb gyerekeket igen. És az, hogy tök jó helyeken állsz, meg akár két városban is, és végig tudod nézni a tájakat, az a gyerekek egy részére is vonzó. Szerintem nem rossz a családi utazás sem, nyilván nem a legkisebbekkel. És az egyik cég kimondottan büszke arra, hogy ő azért a családoknak is próbál többet adni, és oda is pozícionálja magát, ez az Aróza nevezetű, amúgy német hátterű hajós társaság, és náluk a gyerekek ingyen mennek, 15 éves korig, ez náluk ez egy régi bevált húzás volt eddig, illetve változik meg. Azért hoztam most ide, mert megváltozik. Tehát 27-től ez a korhatár lemegy 11 évre, ráadásul van 3 hajó, amelyikre abszolút nem érvényes ez. Ott vagy 30% vagy más jellegű akció van, de azért nem ugyanaz, amikor a gyerek ingyen megy. Tehát találsz itt most egy 500 eurós utat mondjuk, két főre az 1000. Nagyon vicces, hogy ha te egyedül mennél, akkor az a kettő közé esik, nyilván van egy fős pódi, akkor mondjuk 800 vagy 850. Ha ezek után hozzáadsz egy gyereket, akkor rögtön 500, mert akkor ketten vagytok, és a gyerek ingyen. A te 500 mellé a gyerek nullája jön rá, és ez tényleg működik. Viszont akik, és szerintem pont ugye a 10-15 év közötti gyerekek azok, akik már ezt úgy szerintem úgy élvezik, pont őket rakják most ki ebből a hullámból, vagy ebből az akciós lehetőségből, úgy, hogy ha valaki szeretné a gyerekeinek megmutatni a Dunát, vagy a Rajnát, vagy akár a Majnát, vagy akár a Szajnát, most olyanokat mondtam, ahol konkrétan az Aróza ott van. A Duorót azért nem mondom, mert ott csak egy hajók van, és az pont az egyik az olyan hajó, amelyik ki van zárva ebből, tehát ott nem érvényes az ingyen gyerek kedvezmény. Szóval, hogyha valaki elmenne, akkor el lehet. 4 napos utak náluk gyakorlatilag 400 eurótól indulnak, úgyhogy ha odautazással együtt 200.000 forintért, 4 éjszaka, 5 nap, gyerekkel, kettesben, teljes ellátással, full ital csomaggal, mindennel, tehát azt szerintem nagyon-nagyon baráti ár, és nagyon-nagyon jó díl. Ezek a hajók általában sokkal drágábbak ennél, úgyhogy tényleg azoknak ajánlom, neked is, mert hogy neked is hamarosan a gyerekek pont ez a korhatárhoz élnek, hogy ezt érdemes kipróbálni.
2: Hát most kicsit felcsigáztál.
1: Na, örülök. Majd számolj be róla.
2: Igen, egyébként nem, én hajóztam itt a Dunán, csak ilyen szárnyas hajóval voltam néhányszor Bécsig, tehát ott nekem de az egy kicsit más érzés, mert egyrészt gyorsabban megy, másrészt sokkal kevésbé lehet kilátni a szárnyas hajóról, de ott nekem csak olyan élményem volt, hogy egyrészt a zsilipelés, az egy...
1: Azt én is imádtam,
2: nagy, másrészt például Szlovákiában az új Bősi csatorna, az még volt egy ilyen érdekes élmény, mert ugye alapvetően ugye a Duna az lent van, a folyó meg fönt van, és ott van egy ilyen a Bősi zsilip után egy olyan szakasz, ahol egyrészt a Duna kiegyenesedik, mint egy autópálya, tehát az is érdekes, hogy nem kanyarog a folyó, tehát másrészt meg ugye a folyó meg fönt van, és a part meg lent van.
1: Igen,
2: tehát
1: az alatt is van a templomtorony, és nagyon...
2: Igen, az is egy nagyon érdekes meg izgalmas dolog, de szerintem egy ilyen lassú hajóról egyébként valószínűleg sokkal jobban lehet ezt élvezni a fedélzetről, mint egy ilyen szárnyas hajóról, úgyhogy ezt a szárnyas hajózás, ameddig volt annó, még kipróbáltam, még akkor is próbáltam, még mielőtt ugye Schengenben volt Magyarország, és itt Budapesten a Dunaparton volt határellenőr.
1: Ja, igen, a beszállást, a Vigadó
2: téren, bizony volt ilyen határőr, megnézte szépen a útlevél, akkor még talán még útlevél is kellett, még nem is, akkor még talán talán még voltam olyan időszakban, akkor még személyével se lehetett utazni.
1: Viszont figyelj, most pont bezárt, ugye? Vagy a utolsó szárnyas hajó még megy?
2: Hát most nem itt... tudom. Jó kérdés ez.
1: Figyelj, utána fogunk nézni, mert hogy pont tavaly még hát úgy rémlik, hogy még egy utolsó körként hirdették meg, mielőtt leáll, de lehet, hogy még időnként menni fog, és nem tudom, ennek akkor majd utána nézzünk, mert az is egy óriási élmény, és egyébként érdemes kipróbálni. De amúgy pedig, mondom, a Rajnának is megvannak a nagyon szép szakaszai, a holland csatornák között is vannak nagyon alacsony árak, olyan is, hogy mondjuk Rotterdamból, Amsterdamba mész át hajóval, de egy belső utakon, tehát nem a tenger felől, úgyhogy tessék kipróbálni, érdemes. Illetve ha a gyerekeknek van kedvük hozzá. Egyébként is, csak nagyon-nagyon kedvező konstrukcióban és kedvező áron ezt azért emeltük ki, kimondottan ezt a céget, és illetve ezt az akciót, amelynek nem sokára vége. Na, az időnk gyorsan számunkra gyorsan elfogyott. Be kell, hogy fejezzük. Bíz magadban, utaz okosan. A jelszavunk az semmit sem változott, mint ahogy az sem, hogy javasoljuk olvasásra, az okosutas.hu-t, és jövő héten találkozunk ugyanebben az időben. Szervusztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban! Utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jó, kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Esküdtettek az új kormány miniszterei, ne együnk mosatlan gyümölcsöket, jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
13: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
12: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket a borravaló.hu-n, ahol az összes podcastünk elérhető, visszahallgatható, vagy a közösségi oldalakon is keressetek minket a Facebookon és az Instán, vagy iratkozzatok fel valamelyik Apple Podcast-en, vagy a Spotify-on, vagy RSS-ben, és akkor nem késtek le a legfrissebb adásainkról. Egy jó pár adás óta a borágazattal foglalkozunk, különböző szempontokból nézzük azt, hogy a bor szakma, borágazat szempontjából milyen változások lennének előnyösek, illetve hogy milyen kihívások vannak, és most is ezt a témát fogom folytatni, mert hogy itt van velem a stúdióban Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészet borásza, tulajdonosa, jól mondom?
2: Borász, a főborász, ezt mondhatjuk, sziasztok!
1: Mielőtt még belemennénk abba, hogy te írtál egy levelet nekem, hogy te hogy látod a helyzetet, milyen kihívásokkal szembesültök, és hogy erről mi a véleménye, de kicsit mesélj arról, hogy aki esetleg nem ismert titeket, hogy kik vagytok, palkonyai borászatról van szó, ugye?
2: Így van. Villányi borvidéken gazdálkodunk, közel 20 hektár szőlőterületen, de emellett sok más mezőgazdasági termékkel is foglalkozunk, halastótól kezdve gyümölcsös szántóterületek, és ami a borászatot illeti, igazából egy harmadik generációs borászat vagyunk, apai ági nagyszüleim kezdték el, de a másik oldalról pedig fiatal borászat is vagyunk, mert kereskedelmi méretre már az én kereskedelmi tevékenységem alatt nőtt a borászat.
1: Tehát az volt az az ugrás, hogy, és az hektárbeli növekedést is jelentett, vagy csak egyszerűen az, hogy elkezdtettek a piacra lépni?
2: Abszolút hektárbeli növekedést jelentett. A 2-300 literes kis családi pincészetből apukám gyakorlatilag néhány év alatt 15 hektár területet telepített Palkonyán a Weingarten dűlőbe, és onnantól kezdve több mint 100 000 palacbor készült évente. És hát közgazdászként én kaptam meg azt a feladatot, hogy az értékesítéssel foglalkozzak, úgyhogy így kapcsolódtam én bele a borászatba.
1: Na, hát ez izgalmas lehetett.
2: Abszolút az volt, és aztán annyira megtetszett a dolog, hogy közgazdászból továbbképeztem magam szőlészborásszá, és néhány év után átvettem a borkészítést apukámtól.
1: Na hát itt rengeteg kérdés van, ami ugye az elmúlt beszélgetésekben is felmerült, például a családi méretű, de cégszerűen működő borászatok problémaköre, amire szerintem jó lenne majd reflektálni, illetve hát a generációváltás is benne van, ez mezőgazdaság szempontjából egyébként is érdekes, mi a kicsit szűkebben a borászat szempontjából foglalkoztunk vele. De akkor nézzük az elsőt, hogy ugye volt itt a Marek Balázsral folytatott beszélgetésünk a múltkor, és abban ők elmondták, hogy tanácsadóként hogy látják a kisebb borászatok helyzetét. Mit gondolsz erről?
2: Előjáróban ezt rögtön előre bocsátanám, hogy lehet, hogy a tekintetben nem vagyok reprezentatív a borászatok között. Egyrészt, mert Balázs is kimondta, hogy nincsen gazdasági működés, cégszerű működés a borászatokban. Nekem öcsém is közgazdász, ő foglalkozik az értékesítéssel, feleségem, aki a borhotelünket vezeti, ő is közgazdász, tehát mi olyan szinten mérünk mindent, hogy minden számla be van kategorizálva, tehát mi abszolút tudjuk az önköltséget, viszont ennek kapcsán reflektálnék is arra, hogy ugye ő azt mondta például, hogy ez egy fájó pont volt, és ezért rögtön reflektálok rá, hogy azt mondta, hogy nem baj az, hogy csökken a borfogyasztás, vagy hogy szűkül a piac, mert hogy tisztul a piac. De azt is be kell látni, hogy ez ellentétben van azzal a másik meglátásával, hogy miért értékesít valaki önköltségi ár alatt. Tehát, hogyha ott van egy elkészített bor, amit érlelünk a pincébe 3-4-5 éven keresztül, és van egy lehetőségünk, hogy önköltségi ár alatt 20%-kal eladjuk, vagy ne adjuk el, és tönkre megy, és utána a megsemmisítésért kell fizetni, akkor viszonylag nehéz meghozni azt a döntést, hogy én inkább nem adom el önköltségi ár alatt, mert tudom, hogy vesztek rajta, de még nagyobbat vesztek rajta, hogyha nem adom el. Úgyhogy e tekintetben azért nem annyira fekete-fehér a helyzet, hiába tudja valaki az önköltségi árát.
1: Abszolút, ez nyilvánvalóan, hogy meg kell vizsgálni minden egyes külön esetet, sőt, ugye marketing értékben is lehet gondolkodni ilyen esetben, egy ilyen értékesítésnél. Szerintem ő általánosságban arról beszélt, hogy a legtöbbször milyen problémákba ütköznek, és ami nálad egy teljesen természetes dolog, de hát, hogy te ebbe a közgazdász buborékba vagy, hogyha lehet így fogalmazni, azért, ha kicsit kiebb nézel, akár Palkonyán, akár Villányban, de bármelyik borvidéket mondhattuk volna. A számtalán találkozunk olyannal, hogy hát nincsenek tisztába téve a körülmények. Nem lehet értékesíteni, nem lehet értéket felmérni egy birtokra.
2: Így van. Szerintem óriási bajok vannak a borágazatban, tehát visszatérve az alap problémára, tehát hogy tényleg nem látjuk, szerintem sokan nem látnak bele, hogy mekkora baj van, mert mindenki a mosolygós oldalát próbálja mutatni, mikor egy borkóstolót tart, a vendégekkel találkozik, kereskedelembe tárgyal, és sajnos én azt látom, hogy olyan számomra példakép a borászatok kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják folytatni a működésüket, ami számomra nagyon meglepő. Tehát hogy tényleg nagyon itt van az ideje, és nagyon köszönöm, hogy elkezdtétek ezt a beszélgetés sorozatot, mert szerintem úgy lehet bármit javítani, vagy fejleszteni, hogyha beszélünk róla.
1: Te mit látsz hogy a legégetőbb problémáknak?
2: Hát erre nagyon nehéz
1: hosszú lesz a lista, oké.
2: Okay, nagyon nehéz elkezdeni, honnan elkezdeni. Én úgy látom, hogy egy tyúk vagy tojás kérdéssel kezdeném, és szerintem a két legfőbb probléma a fitoplazma

0: azért sok az elhanyagolt szőlőterület, mert a szőlőára valóban, ahogy Dániel egy korábbi beszélgetésben fogalmazott, 20 év óta nem változott. És ez pedig a marketingre vezethető vissza, tehát mivel nincsen megfelelő ára a bornak, ezért nincsen megfelelő ára a szőlőnek, mivel nincs megfelelő ára a szőlőnek, nem műveljük a szőlőterületeket kellő gondossággal, és ez gócpontot okoz a fitoplazmának. Tehát, hogyha valamivel el kell kezdeni, én most mégis azt mondom, hogy én azt látom, hogy a fitoplazmára kell koncentrálni, mert ez egy olyan vérzés, amit ha nem állítunk el, akkor utána hiába foglalkozunk a marketinggel, de ugyanakkor a kezelésnek a része kell, hogy legyen, hogy a marketinggel, a bor értékesítésével és a piac helyreállításával foglalkozunk, mert ha ez nincs meg, akkor hiába állítjuk el a vérzést, nem fogunk tudni felállni ebből a betegségből.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, és talán ezért is van szakmán belül is vita, vagy hát nem vita, egyet nem értés ebben. Van, aki egész egyszerűen azt mondja, hogy de hát miről beszélünk? Ismert a védekezési mechanizmus, ismert az, hogy kell ezt a kártevőt távol tartani. Vannak nagyon jó best practice példák olyan borvidékekről, ahol ez már több évtizede, vagy sokkal régebben jelen van. Nem értik, hogy mi a gond. De ugye a másik oldalról, hogyha valaki olyan borvidéken van, vagy olyan szőlőültetvény közelében, ahol sok elhanyagolt ültetvény van, akkor meg nyilvánvalóan neki ez egy sokkal nagyobb küzdelem lehet.
0: Így van, és erre hadd meséljek el egy személyes történetet, hogy én hogy jöttem rá, hogy nagy probléma ez a fitoplazma, mert én nekem abban az a nagy szerencsés pozícióban vagyok, hogy én a borkészítésre tudok fókuszálni, és öcsém foglalkozik a szőlőműveléssel, apukámmal karöltve. És én akkor kerültem ezzel igazán képbe, én sem vettem komolyan, megmondom őszintén, egészen egy évvel ezelőttig a fitoplazma kérdést, amíg mi villányi borászok össze szoktunk járni, és egy ilyen közös kóstolón személyesen a zalai borász mondta el az ő személyes tapasztalatait, hogy sírva mondta el, hogy mennyi szőlőt kellett kivágnia, és innentől kezdve kezdtem el foglalkozni vele. És elmentem egy tájékoztatóra, ami körülbelül egy hónappal ezelőtt volt. Egy hegyközségek nemzeti tanácsa, hegybíró, Nébih és egy növényvédő szakértő által vezetett közös tájékoztató. És ott szembesültem vele, hogy mennyire nem működik Magyarországon ez a védekezés. Tehát hiába vannak best practice-ek, ha nem használjuk őket. Megkérdeztem, hogy honnan lehet tudni, hogy nekem mit kell tenni a szőlőbe védekezésként. És akkor mondták, hogy keressem meg a jogszabályt. Vannak kijelölt zónák rá vonatkozóan, hogy milyen tőkék körül egy kilométeres körzetben karanténzóna van, 3 kilométeres körzetben pufferzóna, és erre külön szabályok vonatkoznak. És akkor kérdeztem, hogy honnan tudhatom meg, hogy hol vannak a tőkéknek a pontos koordinátai. És akkor mondta az illetékes, hogy hát menjek fel a Nébihnek az oldalára, igen. Ott keressem meg a tőkének a koordinátait, majd lépjek be a MEPAR rendszerbe, ahol egy eszközzel le tudom mérni, hogy az én
1: már az elsőnél is elveszett egy csomó gazda.
0: Viszonylag fiatal vagyok, értek az informatikához, 3 órát töltöttem el vele, hogy megtaláljam a koordinátákat, nem találtam meg, és így körbenéztem a mellettem ülő gazdákon, hogy vajon a 70 éves bácsi, ő ezt meg fogja tudni tenni? Hogy megtalálja, hogy ő most milyen zónában van és kell védekeznie? És akkor megkérdeztem a következő kérdést, hogy ha nekem van egy gyanús tőkém, akkor a labormintát veszünk, akkor mennyi idő múlva jön meg az eredmény? És akkor mondták, hogy hát erre hivatalosan nem adhat állásfoglalást, de mellettem ült megint csak egy bácsi, aki mondta, hogy hát neki sajnos tavaly évben 150 chardonnay tőkéjét kellett kivágni, és az eredmény már akkor jött meg, mikor már lehullottak a levelek, mert közel 60 napba telt, míg megküldjék a labor eredményeket. És itt jöttem rá, hogy nagyon nem működik ez a rendszer, és hogy valamit csinálni kell.
1: És mi volt a válasz? Mert ugye akkor ezek szerint innen indult ez a fitoplazma figyelő applikáció ötlet.
0: Így van, innen indult ennek
1: a fejlesztése. Na, ez nagyon érdekes egyébként.
0: Tehát a válasz az volt, hogy igen, tudják, sajnos Nébih labor kapacitás probléma volt, nem volt megfelelő a szervezettség, tehát persze sok mindenre lehet fogni a dolgokat, de például azt a fajta hozzáállást nem értem meg, hogy csak az applikációnak egy funkciója, hogy megpróbálnám mesterséges intelligenciával segíteni, detektálni azt, hogy egy tőkét felismerjem valaki, aki nem annyira ért hozzá, de gyanúja van, lefényképezi, csinál

0: egy képet a levélről, a levélfonákról, a tőkéről, első hajtás közről, és ezt egy kockázati besorolást ad róla, ami alapján utána egy szakértőnek továbbíthatók a képek teljesen egyszerűen, tehát hogy nem még applikációt se kell hozzá letölteni. És ennek a tréningeléséhez kértem adatokat a Naviktől, hogy küldjenek képeket, amikről tudjuk, hogy ez a tőke beteg volt, uh-huh. az a tőke nem volt beteg, telefonnal készített képek. És mondják, hogy hát sajnos nekik ugyan rengeteg képük van, de GDPR okokból ezt nem adhatják ki, mert ezek magánterületen készültek ezek a képek, és ezért nem tudják odaadni, de írjak egy adatigénylést hozzá, és akkor lehet, hogy majd kiadhatják. Tehát, hogy ilyen pontokon elakadunk. És akkor erre gondoltam azt, és még hadd hozzak be egy érdekes dolgot, hogy mikor ezt az applikációt elkezdtem fejleszteni, akkor megkérdeztem néhány ismerőst, hogy mi a véleményük, hogy megy ez, mit lehet vele csinálni. És kaptam egy nagyon érdekes visszajelzést, ami szerintem a rendszer problémáira nagyon-nagyon rámutat. Mondták, hogy ez szuper ez az applikáció, remélik, hogy ezt nem fogom ingyen odaadni, tehát hogy ez a Jézus koporsóját se őrizték ingyen, erre be tudnak húzni egy 2-3 milliárd forintos állami projektet, hogy ezt megcsináljuk. Mondtam, hogy én ezt meg tudom csinálni 40-60 millió forintból, hogyha nagyon profin akarom, de eddig csak saját erőből fejlesztettem, mindenféle támogatás nélkül, és én ezt nem ebben a konstrukcióban szeretném véghez vinni, és akkor mondták, hogy azért gondolkozzak el rajta. Ennek a gondolkozásomnak az lett az eredménye, hogy másnap létrehoztam egy teljesen nyilvános fitoplazma csoportot, ahova kitettem, szabadon elérhetővé tettem, és megkértem a borászokat, hogy csatlakozzanak, mondják el a véleményüket, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, mert nem szeretnék, kísértés nagy, mert nyilván nekem is mindig jól jön, ne egy plusz, plusz nyaralás, vagy milliárd, vagy nem tudom akármi, de én, hogy ez megvédjem magam, létrehoztam ezt a csoportot.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert gyakorlatilag legalább a közelmúltból 2-3 olyan esetet tudok mondani, amikor ismerősöktől kaptam, és én voltam közvetítő szerepben fotókat a saját kis ültetvényeikről. Lehet, hogy csak a kerti ültetvényeiknél aggódtak, hogy ez most micsoda, és továbbítottam különböző szőlész, borász ismerősöknek, hogy nézzétek már meg, ez fitoplazma. Tehát, hogy nehezen tudják beazonosítani.
0: Hát abszolút nehezen, tehát hogy háromfős szakmai csoportokban járjuk a szőlőt gyakorlatilag, és ott a szőlőt nézegetve nehezen állapítjuk meg, és akkor itt hoznám be a következő rendszer problémát, hogy azért az állam is észrevette azt, hogy itt probléma van. 3,8 milliárd forintot különítettek el állami védekezési keretből, ami azért nem kevés, mert megkérdeztem, és 22 ezer szőlőtermelő van Magyarországon, az azt jelenti, hogy szőlőtermelőként 170 ezer forintot kaptunk arra, hogy védekezzünk a fitoplazma ellen. Csak mire költöttük ezt el? Közbeszerzés nélkül, mondván, hogy vészhelyzet van, drónos szőlő megfigyelésre, repkedett egy drón a szőlő területek felett, ami szerintem mindenki érzi, hogyha szakértők a szőlőtőke mellett állva vitatkoznak azon, hogy egy tőke beteg vagy nem, akkor nem tartott az AI technológia, hogy egy drónnal a szőlő fölött elrepülve detektáljuk.
1: És van egy legalább 2 vagy 3 olyan jellegű fertőzés vagy betegség, ami nagyon hasonlít, és borzasztó nehéz megállapítani, hogy ez most az a szőlő aranyszínű sárgasága, vagy pedig valami más. De vissza ehhez, hogy nem akartál részt venni egy ilyen több milliárdos állami projektben, mert úgy gondolod, hogy ez inkább egy közösségépítő és nagyon gyors cselekvést igénylő feladat, vagy mi volt az oka annak, hogy ezt visszautasítottad mégis?
0: Hát egyrészt az, hogy szerintem erre nincsen idő, másrészt nem kívánok közreműködni állami pénzek lenyúlásában szakmai függönyök mögé rejtve. És az a szerencse, hogy én abszolút nem vártam ettől a csoporttól, hogy ilyen eredményeket érjünk el. Egy hónapon belül már több mint 150 borász csatlakozott ehhez, de ez első napon már több mint 50-en lettünk.
1: Hol lehet megtalálni? Facebookon?
0: Facebookon van egy fitoplazma monitoring.
1: Fitoplazma monitoring ez a
0: Facebook csoport. Okay. És ami számomra a legmeglepőbb volt, hogy 48 órán belül a hegyközségek nemzeti tanácsától kerestek meg, és egy héten belül országos szinten tárgyaltak arról, hogy ez mennyire jó ötlet, és azt is elmondták és felhívtak, nem szeretnék senkinek itt a problémát okozni, de azt is elmondták, hogy a 3,8 milliárdos keretből ők a valós védekezés megszervezésére 200 millió forintot kaptak. A többi az nagy valószínűséggel kézen közön eltűnt. Tehát az azt jelenti, hogy amit mondtam, hogy szőlőtermelőnként kaptunk 170 ezer forintot, abból valójában 9 ezer forintból oldjuk meg a védekezést, és ennek milyen megoldásai vannak, hogy kötelező jelleggel részt kell venni borászatonként maximum 10 napban arra, hogy tehát hogy járjuk a szőlőket és monitorozzuk a dolgot ingyen. Nekem félreértés ne essék, nincs ezzel gondom, tudom, hogy nekünk kell megoldani a problémákat, tehát szívesen megyek és monitorozom a szőlőket, de hogyha egyszer erre állami forrást biztosítottak, akkor miért nem lehet ezt erre felhasználni? Főleg, hogy ott van mellettünk a Hotel Essence nevű csodás létesítmény, ahol egyetlen ember kapott 3,9 milliárd forintot, hogy építsen egy szállodát magának, vagy a cégének. Tehát, hogy itt ezek az aránytalanságok engem nagyon bántanak, úgyhogy ezért se szerettem volna közelítődni.
1: Hát gondolom, hogy azért ez egy egész országot és egy egész ágazatot érintő, sőt, nyilván a fogyasztókat is érintő kérdéskör, amire tényleg egy alulról jövő kezdeményezésekkel, de nyilván állami segítséggel kell ezt valamilyen módon gyorsan megoldani. Jó, maradjunk itt még ennél a témánál, és folytassuk innen. Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészettől van itt velem a stúdióban, és beszélünk mindenről, ami borágazat, kihívás, illetve ezzel kapcsolatos. Amire utaltunk a beszélgetések a Ercsei Dániellel, illetve Marek Balázzsal, azok meghallgathatók a borravaló.hu-n, a korábbi beszélgetések ebben a témában, és a Pécsi Borozó oldalát ajánlom még mindenkinek, ahol elindult egy nagyon jó szakmai beszélgetés szintén Ercsei Dánielnek a felvetésére a hazai borágazat problémáival kapcsolatban, úgyhogy ezeket is olvassátok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4. Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Beszélgető társam Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészettől, Palkonyáról, és ott tartottunk, hogy létrehoztad ezt a Fitoplazma Monitoring Facebook csoportot, és ugye közben beszéltél arról is, hogy azért itt már ennek kapcsán is kiderültek nagyon érdekes és hát megkérdőjelezhető pénzek, és hát nyilván ezekről az elmúlt időszakban, most a április 12-e óta nagyon sokat hallani elég sok területről, ami hát valamiféle reményre ad okot, vagy ilyen tisztulásra. A borfogyasztásra is erre a kérdésre menjünk rá. Ugye csökkenő trend van világszerte, bár egyébként én ezt egy kicsit távolabbról szemlélem, mert jönnek olyan adatok, és most a teljes alkoholfogyasztást nézem, nem csak a bort, ami nem teljesen korrelál azzal a hisztériával, hogyha nevezhetjük hisztériának, amit hallunk mostanában a borfogyasztás kapcsán. Az tény, hogy csökkent az elmúlt időszakban, de azért ezeket jobban meg kell még vakargatni, és nagyon érdekes. Például most a legutóbbi Anheuser-Busch InBev jelentésben azt lehet látni, hogy egy komoly növekedés van több szegmensükben is. Van előretörés az alkoholmentes italoknál, de ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos italokat le kell írni, és ezeknek vége. Minden esetre tényleg van egy csökkenő trend. A Marek Balázs úgy fogalmazott, hogy piac, tisztul a piac, és ezt sokat halljuk a közgazdászoktól több területen, hogy nem is gond, hogyha megszűnik egy pár cég, vagy megszűnnek mondjuk itt a borászatra kiélez a borászatok, mert legalább tisztul a piac. És azt mondtad, hogy ezzel nem teljesen értesz egyet. Ezt hogy gondoltad?
2: Ezt arra vonatkozóan mondtam, hogy a borászat azért egy elég speciális iparága tekintetben, főleg, hogyha mondjuk a többi alkoholos italhoz viszonyítjuk, ugyanis itt nagyon hosszúak a beruházási döntések, és a termék életciklusok is nagyon hosszúak, főleg egy érlelt villányi vörösbornál, 3-4-5 év múlva kezdjük el értékesíteni, addig érleljük hordóban, palackban, és hogyha beletesszük az energiát, elkészül a bor, akkor azt utána muszáj eladni, mert akkor is, ha önköltségi ár alatt adjuk el, akkor is még jobban járunk, mint hogyha a pincében tönkre megy, előregszik az adott bortétel. Úgyhogy emiatt a tisztulás az nehezen értelmezhető egy folyamatosan csökkenő borpiacon, mert mindig lesz olyan, aki kénytelen önköltségi ár alatt eladni. És szerintem erre nagyon jó példa az, hogyha megnézzük a borászatoknak az eredmény kimutatásaitól születtek ilyen cikkek is, és hogyha egy megfelelő háttérrel, megfelelő üzleti szemlélettel rendelkező viszonylag nagy borászat az árbevételéhez képest 20-25% veszteséget könyvel el egy évben, akkor szerintem az már túlmutat azon a versenyhelyzeten, ami egy egészséges tisztulást tud eredményezni. Úgyhogy én szerintem ez rövid időszakokra igaz lehet, hogy egy tisztulás jót tesz, de azért ennek a piacnak helyre kell állnia. És itt visszautalnék még egy korábbi beszélgetésre, amit így kijegyzeteltem, felírtam magamnak, amikor a furmintról beszéltetek, hogy egy 550 forintos furmint, és hogy az jó, borminőségileg nem hibás legalábbis.
1: Igen, arról volt szó ugye abban a beszélgetésben, hogy azon már túl vagyunk szerencsére, hogy komoly borhibával, vagy borhibával rendelkező borok kerüljenek a kiskereskedelmi forgalomba. Volt egy olyan időszak, amikor tényleg ludri volt levenni valamit a polcról. Az 500 forintos furmint az egy ilyen mumus, és a furmintról is, meg más fajtákról is el lehet mondani, hogy azért mennyi 300 forint, egy 200-300 körül van egy palack, mondjuk, egy kapszula, egy dugó,
2: és hogyha ezeket mondjuk... én is szoktam számolgatni
1: valahogy, igen, ugye? És akkor mondjuk nem érlelt természetesen egy acéltartályos borról van szó, ami gyorsan gyakorlatilag kijön a borüzemből, hogyha lehet így fogalmazni, és ez tudom, hogy gonosz voltam, mert vannak köztük egészen kiváló, friss fogyasztású borok, na de nem jön ki a matek, tehát hogy ez hogy?
2: Ez ennyi, hogy nem kell kijönni a mateknak, mert mikor az ember próbál veszteséget minimalizálni, akkor nem nem a matek alapján minimalizálja a veszteséget, tehát ennek szerintem ennyi a megoldása. Én inkább itt arra szerettem volna utalni ez a Furmint kapcsán, amit beszéltetek, hogy talán Dániel vetette fel, hogy akkor lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy nem mérjük rá egy ilyen tételre, hogy Tokaji. És én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem a fogyasztók nem buták. Tehát attól, hogy nem írjuk rá valamire azt, mert prémium márkának akarunk valamit beállítani, de van egy alapvetően jó termék, akkor szerintem az lenne a feladat, hogy azt a jó terméket húzzuk fel arra a szintre, hogy azt is normális az ő valódi árán lehessen eladni. És itt van nagyon nagy szerepe a marketingnek. Tehát, hogy megkerülhetetlenül fontos az, hogy tényleg össze kell fogni, tevékenykedni kell, és én azt látom, hogy erre a borászok képesek. Tehát mi villányba, alulról szerveződő rendszerbe 10 éve szervezünk villányi frankkonferenciát, önként fizetjük be az 5-10 forintos literenkénti marketing hozzájárulásokat, amiket a hegyközség non-profit szervezete kezel. Tehát szerintem erre képesek vagyunk, csak ezt valahogy országos szintre kellene vinni, hogy ez működni tudjon.
1: Hát, ha lehet országos szintre vinni, mert ugye itt érdekellentét van, mondjuk, akár egy villányi szekszárdi borvidék között is van egy olyan érdekellentét, hogy mind a kettő déli borvidék, szuper, kicsit hasonlít abban a szempontban, hogy eredetileg a fejekben összekapcsolva alapvetően vörösborokról van szó, hát akkor hova menjenek? Ugye Villány ez borzasztó nagy divat volt egy időben, lehet, hogy mondjuk Palkonya az még érdekesebb kérdés, mert kicsit egy szatelitként van jelen Villányhoz képest, tehát még kevesebben mennek oda, tehát ugye az lenne az érdek, hogy minél többen menjenek, az elvonja a többitől a forgalmat.
2: Így van, hát szerintem én ezt is máshogy látom. Lehet innen is nézni, de szerintem nézzük onnan, megint csak egy személyes példát mondok. Mi nekünk Villánykövesden van a borhotelünk, és Villánykövesd egykor a villányi borvidéknek a turisztikai központja volt, a legszebb pincesor szerintem, ami van, 70 pince van a pince soron, és amikor mi a szállodát átvettük, kibéreltük, hogy üzemeltessük, akkor egyetlen borászat volt nyitva az egész pince soron, akihez be lehetett menni bort kóstolni. Mi oda mentünk a saját borainkkal, és a pincébe azt, vagy a szállodának az éttermébe azt kínáltuk. És nagyon meglepődött mindenki azon a stratégián, amit csináltunk. Kifizettünk egy marketingest, aki végigment a borászatok között, interjút készített velük, készített egy prospektust, és garantáltan csoportokat ígértünk a borászatoknak, ha kinyitnak legalább szombatonként. Tehát mi gyakorlatilag a versenytársainknak finanszíroztuk meg a marketingjét, kicsináltunk szórólapot, hogy legyenek nyitva, és annyira jól működik a rendszer, hogy a szállodát azóta fel tudtuk újítani, jól működik, és mára több mint 8 borászat van rendszeresen nyitva a pince soron. És mindenkinek jobb, mint előtte volt. Pedig ez ugye, amint mondtad, hogy Szekszárddal ez egy verseny villányok között, szerintem Magyarországon az egész borpiac olyan picike, ráadásul folyamatosan zsugorodik, hogy ha világviszonylatban nézzük, akkor nekünk egy szereplőként kellene fellépnünk. Tehát, hogyha összefogunk és együttműködünk, akkor nem egymás versenytársai leszünk, hanem egymást tudjuk erősíteni. Ezt tudom, hogy a legtöbb magyar hallgató, vagy talán a legtöbb magyar borászat számára is furcsán hangzik, de higgyétek el, hogy ez megvalósul. Villányban ez működik. Tehát mi le tudunk ülni együtt, tudunk rendezni közösen egy közös borvacsorát, egy közös konferenciát, és működik. Tehát most az más kérdés, hogy a másik oldalon ráfaragtunk, mert a vörösbor fogyasztás az éppen olyan trendeket mutat, ami Villánynak nem előnyös, de ez nem azért van, mert nem tudtunk együttműködni.
1: Illetve hát, hogy Villánynak nem előnyös, ezt is egy kicsit árnyalnám, mert hogy lehet Villánynak is előnyös, hogyha az ilyen nagyon-nagyon nehéz, fajsúlyos, nagyon sokáig hordóban érlelt, ugye menjünk vissza 20 évet, és aki nem barikolt bort vett, azt leköpködték kb. Tehát, hogyha lement az ember akár Villányba, és az volt, ő Villány volt az ászlóvivője ennek a mozgalomnak, hát ez rögtön eltűnt, ugye ez nagyon hirtelen eltűnt ez a trend. Tehát van a globális borfogyasztásban is egy ilyen ív, és így szépen lassan így mennek át ide-oda. Nagyon sokáig a nagyon könnyű, nagyon friss, nagyon gyümölcsös fehérek voltak, nagyon kedvezett az osztrák GV-knek, a Grüner Veltlinernek, stb. Szerintem, amit egyébként Villány is tud, és Szekszárd is tud, de egyébként Eger is tudja, ezek a könnyedebb szerkezetű, de elegáns vörösborok, ezek most is menni fognak a világban. Nehéz ezeket a trendeket eltalálni, és nyilván nehéz, főleg egy ilyen hosszabb élettartamú terméknél, mint egy bor, ezt így előre megjósolni, mert lehet, hogy ami nálatok még most kerül majd palackba, az már nem lesz olyan divatos, hiszen a trendek gyorsabban változnak.
2: Hát ez így van, de a másik oldalról meg én azért nem félek annyira ezektől, mert tényleg mi annyira piciken nis piacon mozgunk, hogy én szerintem ezeket a magyar bormennyiségeket, ha odafigyelnénk, el lehetne jól adni. És itt én egy picit mindenképp szeretnék reflektálni arra, amit a bormarketing kapcsán felhoztatok, úgyhogy itt visszakanyarodnék egy picit oda, hogy én azt látom egy óriási nagy problémának, hogy a magyar bormarketing szétaprózódott. Olyan, mintha abban gondolkoznánk, hogy egy ilyen, nem tudom, az IKEA-ba lehet venni ilyen kész dekorképeket, amit felraksz a faladra, és teljesen standard, és elmész a három ismerősödhöz, és mindenkinél ugyanaz kint van. Tehát, hogy azt gondoljuk, mintha a magyar bor is ilyen lenne. Pedig a magyar bor az szerintem inkább olyannak kellene lennie, mint mikor lemész a tengerpartra vagy a Balaton mellé, és ott valaki ilyen festékszóróból fújogatja ki a képeket, és akkor ott a szemed láttára alkot valamit. Vagy még inkább egy különleges, értékes festmény, vagy szeretném azt gondolni, hogy a magyar bor van jó, mint egy Picasso festmény, vagy nem tudom, ami tényleg különleges. De maradjunk egyelőre annál a képnél, ami a tengerparton összefújt dekorkép, hogy szerintem ebben lenne egy lehetőség, hogy fókuszáljunk valami területre, ami az egész magyar bor piacnak megfelelő, és ez például szerintem a birtokméretből adódóan azt tudna lenni, hogy itt személyes kapcsolat tud kialakulni a borászokkal. Tehát itt nem olyan borokat készítünk, ahol megmondja egy marketing stáb, hogy ennyi legyen a savtartalma, ekkora legyen a maradék cukortartalma, és borász az akármi is van, a technológiával vigye keresztül azt, hogy az a bor elkészüljön, hanem itt remek műveket tudunk készíteni, és emberi sztorik vannak mögötte. Erre lehetne egyrészt építeni. Másrészt szerintem az lehetne egy fókuszterület a 12 bor marketing stratégiában meghatározott fókuszterülettől, ami már önmagában egy vicc, hogy hogyan lehet egy ekkora, ilyen pici borpiaccal rendelkező országnak 12 fókuszterületet meghatározni, és akkor nemzetközi szinten mindenfele mászkálni, és hát olyan, mintha óriás plakátokkal szeretnénk a világba hirdetni a bort, de hát annyi pénzünk jut rá, hogy kirakunk 2 óriás plakátot valahova, és akkor ettől várjuk a megoldást. Hát ez így nem működik. Ez egy valakinek jó, aki utazhat körbe a világba, és jól érezheti magát ezeken a rendezvényeken. De itt egy fókuszterületet kellene találni, és én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és ez összekapcsolódik azzal, hogy tudtam fejleszteni ezt az applikációt. Ennek az a történet, és de ezt gyorsan elmondanám, ha belefér.
1: Fontos, mert rá akartam kérdezni, hogy akkor most ugye a Fitoplazma monitoring csoportról volt szó, de arról is volt szó, hogy te egy applikációt szerettél volna erre létrehozni.
2: Így van. Sőt, tehát létre is hoztam, egy működő applikáció használható Fitoplazma monitoring csoporton keresztül kipróbálható, de ezt azért tudtam létrehozni, mert megmondom őszintén, hogy volt egy nagyon mélypontom 3 évvel ezelőtt. Nekünk a COVID az elég nagy összeomlást jelentett a borászatban, mert rendezvények, minden tekintetben, sok tekintetben úgy éreztem, hogy minden lábat kirúgnak alólunk. És nem voltam benne biztos, hogy én a borászatot fogom tudni folytatni. És egy teljesen más területtel kezdtem el foglalkozni, és Balogh Petyának, a Cápának az egyik ilyen inkubátor programjába egy startup ötletemmel bekerültem, és hónapokon keresztül a világ legmenőbb tanácsadói, Petyáék saját bevallása szerint több mint 50 millió forintot költöttek csak a képzésünkre, heten voltunk ebbe a programba. Tehát olyan szakértők, mentoráltak minket, akik a világ leggyorsabban növekvő cégeit mentorálják, ahol az az elvárás, hogy 100 ezerszeresre növekedj néhány éven belül. És nyilván az én projektemre fókuszáltam elsősorban, de mindig ott motoszkált a fejembe, hogy ezt hogy lehet lefordítani a magyar borra, a borászatra. Itt tanultam meg ezt a fajta kódolást, fejlesztést, amit a mesterséges intelligenciával néhány nap alatt létre tudtam hozni egy ilyen applikációt. És nagyon erős rész volt a nemzetközi piacra lépés, a személyes márkaépítés és a marketing kérdésköre. És én azt látom, hogy Magyarországnak igenis van egy olyan fókusza, amiben a legjobbak lehetünk a világon, és meg kell találnunk, hogy ez a legjobb dolog, ez ki számára értékes. És én abszolút úgy látom, hogy Magyarország élenjáró lehetne a fenntartható borok készítésében, kifejezetten a skandináv piacra célozva. Nem fognak tudni Új-Zélandról soha olyan alacsony karbonlábnyommal ide szállítani borokat, mint amilyen könnyen mi tudunk oda szállítani. És ugyanez igaz például Spanyolországra, vagy Portugáliára, egyrészt távolabb vannak, másrészt öntözniük kell már most a szőlőket. Mi azért még, tudom, hogy csökken a vízmennyiség, de azért még egyelőre el vagyunk öntözés nélkül. Tehát ebben fenntarthatóan hosszú távon előnyünk lehet, és ráadásul tudjuk, hogy van rá egy fizetőképes kereslet is. Tőlünk nem távol. Miért nem fókuszálunk erre? És ráadásul ez olyan, hogy nem olyan, mint a vulkanikus borokra fókuszálni, hogy most villányba sírhatunk, hogy nincsen a vulkanikus igen. Területünk.
1: Vagy például a furmintra, ugye, amit említettél, ami szintén igen. Kevésbé lehető fel errefelé. Értem, és nekem most így megütötte a fülemet ez az 50 millió forint, és az a legkomolyabb nemzetközi szakértő. Csak úgy hozzáteszem ugye azt, hogy 2023 óta évi 3 milliárd forint jut bormarketingre. Tehát, hogy hány nemzetközi szakértőt lehetne, és hány embert kiképezni ilyen szinten, vagy legalábbis egy ilyen tábort csinálni. Szóval, hogy rengeteg olyan kérdés van, amire nem kapunk választ, és csak hangzatos óriás plakátok vannak, amire lehet, hogy oda van írva az, hogy magyar bor személyesen, de hogy ez gyakorlatilag semmit nem jelent, se a fogyasztónak, se a borászatoknak, ebben majdnem biztos vagyok, bár ezt a borászatok majd maguk elmondják, de nekem, mint fogyasztónak, ez semmit nem jelent. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdés van. Még egy nagyon pici időnk maradt. Mi az, amit te rögtön a fitoplazmán túl elkezdenél, vagy javasolnál? Tehát az nagyon érdekes, és szerintem előremutató, egyébként vannak rá szerencsére példák, akár a szekszárdi borvidéken, ha már említettük, hogy közösségi alulról jövő kezdeményezésként a borvidék sok borászat, a pincészete összejön, és létrehoznak valami izgalmasat. Ugye Szekszárdon vannak ezek a bortúrák, nagyon divatosak most, amikre meg a nyitott pincék, és stb. Ez létezik Villányban is, és ilyesmit lehet csinálni. De akkor országos szinten mit kezdenél el először?
2: Azt hiszem, hogy a alulról építkezést és ennek fontosságát megbeszéltük, és szerintem most talán az lenne a fontos, hogy itt és ezen a helyen talán üzenhetek a felsőbb szintekre is, és én azt látom, hogy komolyan kellene venni azt, hogy a borászatok adminisztrációs terheit csökkentsük. Mert ezt rengetegszer meghallgattuk már, de sosem valósult meg. Én azt érzem, hogy egyre rosszabb és egyre nehezebben követhető lesz a helyzet. Kezdve a permetezési naplóktól, a DRS üvegvisszaváltós rendszerrel ránk rótt terheken keresztül, a bor előállításhoz kapcsolódó, csomagoláshoz kapcsolódó szabályokon át. Én nekem egy kedvenc példám ezzel kapcsolatban, amit emlegetni szoktam, hogy egyedül Magyarországon van olyan szabályozás, hogy a gyárból, dobozgyárból megérkező üres kartonokat teljesen külön úton kell bevinni a borászatba, mint ahol kijön a késztermék, és nem is érintkezhetnek egymással a nyers csomagolóanyagok azzal a borral, ami már lekartonozva áll ugyanabban a kartonban, amiben belekerült korábban. Tehát, hogy ilyen szabályozás nincsen máshol. Én szerencsére volt alkalmam Napavölgytől, Portugálián keresztül Olaszország borászataiba ellátogatni az elmúlt évek során, és egyszerűen a borászat tartályai közé egy borászati menedzsment cég, egy winery menedzsment cég betelepíti a palackozóját, és néhány nap alatt lepalackozza a borászatnak az egész éves tételeit. Ez lehet, hogy ez nem tűnik fontosnak, de amikor egy eladott palackboron 4-6 forint haszon vagy van rajta, akkor nagyon számít az, hogy ezt milyen körülmények között és mekkora adminisztrációs teherrel tudjuk megtenni. Tehát ezt a mai világban nagyon sok elavult, vagy a mai adminisztrációs rendszerben nagyon sok elavult rendszerrel kell foglalkoznunk. Mikor már minden számlánk közvetlenül azonnal beküldésre kerül a NAV-hoz, akkor nem biztos, hogy van értelme havi adatszolgáltatásokkal pluszba terhelni a borászatokat. Nagyon sok minden automatizálható lenne. Én szerintem erre kellene elsősorban fókuszálni, mert ez a versenyképességünkhöz nagyon sokat hozzátenne.
1: Hát igen. Ezt így, ahogy így elmondtad, és így hallgatom, el tudom képzelni, hogy gyakorlatilag legyilkol egy vállalkozást, egy céget, és megakasztja azt a menetet, amire egyébként fillérezve figyelni kell. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Remélem, hogy folytatjuk majd még, és akkor sok sikert a továbbiakban. Mind a Phytoplasma monitoringhoz, mind az applikációhoz, mind pedig a magához a mokos családi pincészethez.
2: Köszönöm szépen, én is remélem, hogy még lesz alkalom beszélni, mert még van jó van pár témám, amit fel tudnék vetni, és én egyben fel is ajánlanám, hogy bárki érdeklődik iránt, akkor én nagyon szívesen segítek kormányzati szintekről is, hogyha nyugodtan keressenek, mert vannak konkrét ötleteim, hogy mivel lehetne javítani a dolgokat.
1: Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Mokos Péterrel beszélgettem a Mokos családi pincészettől, és mint visszautaltunk rengeteg olyan beszélgetésre, ami elhangzott a borravaló.hu oldalon, a borágazattal, borászattal kapcsolatos beszélgetéseket érdemes keresni, és mint ahogy mondtam, egy nagyon jó szakmai párbeszéd indult a Pécsi Borozó oldalán, ahol nagyon sokan hozzászólnak azokhoz a témákhoz, amiket itt is érintettünk. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon.
4: Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
7: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
8: Kardó, az alvás szakértője.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
10: Merre tart a világ, és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket. Filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A 3 gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztszennyeződés kockázatát.
2: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpoll akcióban csak nem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1993-ban alakult amerikai hip-hop csapat a Jurassic 5, két külön crew, a Rebels of Rhythm és a Unity Committee tagjaiból jött létre. 2007-ben ismeretlen okból feloszlottak. Szerencsére 2013-ban újból összeálltak. Maradjon is így!

Gulyai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Bost and Beam a két francia zenész, Mathieu Bost szaxofonos és Jérémy Beam Dessu gitáros duója volt Párizsból. Beam 2016-os haláláig a fél reggi világnak készítettek riddimet vagy remixet. Capleton, Sizzla, Gentleman, Admiralty és még nagyon sokan mások diszkográfiája őrzi emlékét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Messzívetek első albuma az 1991-es Blue Lines stílus teremtett. Hip-hop, reggae és soul elemekből vegyített zenéjük a Trip-hop címkét kapta. Most következő daluk az Unfinished Sympathy klipje volt az első, amely az elejétől a végéig vágás nélkül követett egy mozgó témát. Esetünkben a Los Angeles-i West Pico bulvárdon sétáló énekesnőt, Sarah Nelsont.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ha a 2020-as évek Magyarország és lombkoronák, akkor sokan valamilyen trükkös megoldásra gyanakodhatnak. De a Balkán VIP 2025-ös klipjében a lombkoronákban valóban láthatunk igazi lombokat. Mielőtt belevágtak a zenélésbe, Lovas Márton és Krokovai Ábel kliprendezőként tevékenykedtek, tehát tudják, hogy néha nem árt valamilyen szinten teljesíteni, amit egy cím ígér. A duó ezúttal a közönséget is bevonta a mókába. Videó formátumú nyári emlékeket kértek a követőiktől. Így a Balkán VIP képes volt megörökíteni a rajongótábor 2025-ös nyarát.

0: úgy a nasz.
1: Leunyosszem, meg a forróga világ. Hányszor ígérem magamnak, hogy nem iszom tovább. Másba keresem magamat, én ezer

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz, mondta Betonhofi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ákos Tefi a Zeneakadémián gyémánt diplomával végzett művésznő, aki a Magyar Rádióban hangképző tanárként is dolgozott, és akinek nevéhez olyan táncdal klasszikusok fűződnek, mint a Csoko-Csoko-Csokoládé, a Brazil vagy az Úgy Szeres. 1958-ban jelentette meg Marihuana Cha-Cha-Cha című dalát, amely a legenda szerint nem a jól ismert könnyű drogról, hanem egy képzeletbeli, egzotikus, dél-amerikai szigetről szól.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISZÉV tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: bazár!
1: Rádió Café. Lipótvárosban, az FM 98-as frekvencián.

0: dob ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98. Pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
2: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.

Viszem a régen, kész a taci, viszem a kelet-német származási maci, ez ennyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem

vissza potessi, visszem a legeslegesnek utolsó esély. Ki tudja lesz-e, úgy az idő, viszem a Dunaparton levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzán, elviszem gond nélkül a hátamon a

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Egy-kettő. Egy-kettő. Megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével.

0: majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok ti is a Kafét!

nincs nagyon. Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádiókafét. Mi nem azért jöttünk, hogy te jól ére.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beats Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.